köszöntöm Önöket. Az országgyűlés őszi ülésszakának 8. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Sóti Anikó Zsuzsanna és dr. Simicskó István jegyzők lesznek segítségemre. Köszöntök mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat itt a karzaton, vagy akár a képernyők előtt. Tisztelt országgyűlés, megemlékezéssel kezdünk. Október 6-a hazánk nemzeti gyásznapja. 177 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, Magyarország első felelős kormányának miniszterelnökét. A szabadságharcot követő megtorlás példátlan és igazságtalan volt, hiszen Batthyány végig a megegyezésre törekedett, az aradi vértanúk pedig a küzdelem reménytelenségét belátva az utolsó napokban letették a fegyvert. A széleskörű megtorlás célja a politikai elrettentés és nemzetközi erődemonstráció volt. A szabadságharc bukása után legalább 130 embert végeztek ki, többségükben nem is katonákat, hanem jegyzőket, tanítókat, papokat, akik sosem fogtak fegyvert. Több százan kerültek börtönbe, és mintegy 40-50 ezer honvédet soroztak be büntetésképpen a császári hadseregbe. Mindez sokként érte a magyar társadalmat, és a kivégzések óriási nemzetközi felháborodást keltettek. A kormányok Londontól Szentpétervárig hasztalanul szólították fel önmérsékletre és kegyelemre a Habsburg kormányzatok. Tisztelt képviselőtársaim! A vértanúk bátorságukkal, erkölcsi tartásukkal olyan példát mutattak a magyarságnak, amely az önzetlenségre, a hazaszeretetre és a bajtársiasság erejére tanít mindannyiunkat. Bár nem születtek mindnyájan magyarnak, és társadalmi helyzetük is különböző volt, mégis ugyanabban hittek, ugyanazokat az értékeket vallották, és félretéve különbözőségeiket fogtak össze egy számukra nemes eszmény szolgálatára. Sorsuk a hűség, a kitartás és az áldozat örök szimbóluma lett. Sosem feledjük Batthyány Lajos, valamint Aulich Lajos, Damjanich János, Dezsőfi Arisztid, Kisernő, Knézics Károly, Lázár Vilmos, Láner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsei Károly nevét és áldozatát. Hajtsunk fejet a megtorlások mára már névtelenné vált áldozatai előtt is. Emlékük legyen áldott. Kérem, egy perces felállással tisztelegjünk a hősök emléke előtt.

0: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Dr. Baka András köztársasági elnök úr új államtitkár kinevezéséről szóló levelet küldött az Országgyűlésnek. Felkérem Sóti Anikó Zsuzsanna jegyzőasszonyt, hogy ismertesse köztársasági elnök úr levelét.
1: Forstoffer Ágnes az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt elnök asszony! Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy az alaptörvény 9. cikk 4. bekezdési pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 125-ös törvény 202. paragrafus második bekezdése alapján a miniszterelnök javaslatára dr. Dudás Katalint a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárává 2026. október 5-i hatállyal kinevezem. Budapest, 2026. október 2. Tisztelettel dr. Baka András köztársasági elnök.
0: Tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy ezúton az Országgyűlés nevében gratuláljak államtitkárasszonynak és munkájához, sok sikert, jó egészséget kívánjak. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr fél év címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnök asszony, képviselőtársaim, tisztelt vendégeink, honfitársaink, határon innen és túl. Október 12-e van. Napra pontosan fél évvel ezelőtt, április 12-én az ország választott. Zsákfalvakban, szegregátumokban, lakótelepeken, kisvárosokban, megyeszékhelyeken, a fővárosban hosszú sorokban álltak az emberek, hogy dönthessenek a hazájuk sorsáról, hogy választhassanak. Nem csak pártot, nem csak vezetőt, rendszert, de reményt, kiutat és jövőt is. Április 12-én, szinte pontosan ezekben a percekben a bukástól rettegő volt miniszterelnök videójában szintén erről, a választás tétjéről beszélt, és megfenyegette a választókat. Hogyha rosszul döntenek, azt mondta, akkor jön a háború, jön a csőd, jön a katasztrófa. Ez a fenyegetés már csak az utolsó volt abban a hosszú-hosszú sorban, amivel a magyarokat kétségbe esésében hónapok, évek óta próbálta sarokba szorítani, rettegésben tartani. Mivel látható eredményei az Orbán kormánynak nem voltak, azon kívül, hogy földbe állította a magyar gazdaságot, elszegényített szinte mindenkit a saját oligarcháin kívül, megsértett minden társadalmi csoportot, szakmát, korosztályt, embert, cserbehagyott minden ágazatot és települést, ezért maradt a gyűlöletkeltés, a kétségbeesett próbálkozás, az apokalipszis, a világ vége eljövetelével való fenyegetés. Azzal fenyegette az embereket, hogyha rosszul szavaznak, azaz nem tartják fenn a korrupt, gonosz, kegyetlen, magyarok millióit elszegényítő hatalmát, akkor majd jön a kényszer sorozás, jön a macskaadó, jön az atomháború. Nem jött. Egyik sem jött. Mielőtt azonban rátérnék arra, hogy mi minden történt a falra festett, nevetséges és szánalmas rémképek helyett, érdemes felidéznünk a magunk számára azt a napot. Mert ami április 12-én történt, az sokkal, de sokkal több volt, mint a Tisza győzelme, vagy éppen az Orbán rendszer bukása. Több, mint egy rendszerváltás, és egészen biztosan több, mint a bukott hatalom még itt ülő képviselői, vagy a kétségbe esetten kapkodó volt NER oligarchák, vagy a belvárosi megmondó emberek, a mindig utólag okosak hisznek, vagy értenek április 12-e üzenetéből. Nem is olyan régen, április 12-éig volt egy paranoiába, összeesküvés elméletekbe, kognitív diszonanciába zárkózó kis csoport Magyarországon. A nerbárók, a földesurak, oligarchák, janicsárok és kiszolgálóik szűk csoportja, akik tényleg, de tényleg komolyan elhitték, hogy elég lesz a magyar emberek fenyegetése, az állami közpénzmilliárdok kampányra költése, amiért a szerencsétlenebb sorsú képviselő társaik jól megérdemelt pihenésüket már kényelmetlenebb helyeken töltik. Azt hitték, elég lesz a permanens hazudozás, a gyűlöletkeltő óriásplakátok, a számok elhazudása, a gyengébbek eltiprása és semmi bevétele, a szegény emberek kisemmizése és a csókosok gazdagítása, hogy mindez elég lesz ahhoz, hogy folytathassák Magyarország tönkretételét. Aztán szembe találkoztak a magyar néppel, a magyar emberek bátorságával, bölcsességével és hazaszeretetével. Végtelen gőgjükben a legfontosabbra nem gondoltak, amit pedig mindenki tud, aki akár csak egy kicsit is ismeri Magyarországot. Azt, hogy a magyar emberek bátrak,
Ez a nemzet minden egyes polgára, forradalmak és szabadságharcok, 1848 és 1956 örököse. Aki azt hiszi, hogy őket hosszú távon meg lehet félemlíteni, el lehet hallgattatni, következmények nélkül lehet fenyegetni, az semmit sem tud a magyar emberekről, azt semmit sem ismer a magyar történelmről. Az nem tudja, hogy a magyar emberek bölcsek. Sokkal, de sokkal bölcsebbek. Sokkal, de sokkal jobban figyelnek. Sokkal, de sokkal többet tudnak, mint bármelyik oldal, bármelyik elitjének, propagandistájának, megélhetési politikusainak, holdudvarának, kitartottjának kincstári optimizmusa, elferdített valósága. Pontosan tudták a magyar emberek, hogy a bukott miniszterelnök és a csatlósai falnak vezették és kirabolták Magyarországot. Tudták, mert ők viselték ennek a terhét. És ami a legfontosabb, amit szintén elfelejtettek, hogy a magyar emberek szeretik a hazájukat. Ez az az erő, amit tisztelt képviselőtársaim egy életre meg kellene tanulniuk a magyar emberektől, hogy semmi nem erősebb a magyar emberek hazaszereteténél. Az nem megvásárolható, az nem elhallgattatható. A magyarok ragaszkodása a hazájukhoz, a családjukhoz erős és kitartó. Tudom, hogy nehéz kimozdulni a régi elitnek és megismerni Magyarországot. Megtesszük ezt önök helyett. Én alig egy hete Kisvárdán jártam. A kisvárdaiak és az odautazó szabolcsiak szemében örömkönnyeket láttunk. Mert felszabadult a hazájuk, és most már a szüke pátriájuk is. Én kívánom minden képviselőnek, kormánypártiaknak és ellenzékieknek, hogy lássa és értse ezeket az érzelmeket. Hogy mit jelent ezt az országot szeretni, igazán szeretni. Mert tisztelt képviselőtársaim, a magyar emberek tudják ezt, és érzik. Tisztelt ház, április 12-én, ezekben a percekben Orbán Viktor még küldött egy utolsó üzenetet. Tette egy utolsó erőtlen kísérletet arra, hogy ezt a bátor, bölcs, hazaszerető nemzetet megzsarolja. És mi történt aztán? A következő üzenetet már nekem küldte. Alig néhány órával később, este 9 óra után néhány perccel csörgött a telefonom. Ugyanaz az ember, aki néhány órával azelőtt még toporzékolt, zsarolt, fenyegetett, ugyanaz az ember már kénytelen volt gratulálni a Tisza és Magyarország győzelméhez. Azt válaszoltam neki, hogy a gratulációt a hazánk Magyarország nevében köszönöm. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Nagyon fontosnak tartom ezt a különbséget. A gratulációt nem a Tisza, hanem Magyarország nevében fogadtam. Azért, mert április 12-én nem a Tisza győzött, hanem a hazánk. Én mélyen hiszek abban, hogyha ezt a különbséget megérteni az itt ülő Fidesz-KDNP frakció, akár egyetlen képviselője is, vagy a bukott hatalom elit mentőcsónakjaként, oldalkocsiaként működő mi hazánk, az egyszerre vinni előre a haza, de az ellenzék sorsát is. Ha felfognák, megértenék, hogy napra pontosan fél évvel ezelőtt nem a Tiszával, nem velem álltak szemben, hanem a szabadság szerető magyarok millióival, akkor megérthetnék, mi történik velük, és elkezdhetnének végre szembenézni azzal, hogy mit tettek az országgal. Honfitársaim, mindezt azért tartom fontosnak felidézni, mert tudom, hogy a magyar emberek április 12-én felszabaduló elementáris és
felemelő szabadság szeretete, öröme, eufóriája, várakozása kötelez mindannyiunkat. Arra kötelez, hogy minden korábbi kormánynál gyorsabban, minden korábbi kormánynál bátrabban és tisztességesebben dolgozzunk értük. A hét minden napján és a nap minden órájában. A legmélyebb alázattal próbálunk ennek megfelelni. Tudjuk, pontosan tudjuk, hogy 6 hónap nem mérhető össze 16 évvel. Tudjuk, hogy a romeltakarítás mellett építenünk is kell. Tudjuk, hogy az Orbán kormány által tudatosan, gonoszsal létrehozott társadalmi igazságtalanságok orvoslása nem várhat. És tudjuk azt is, hogy végre szabad a vita, a nyilvánosság, a közbeszéd, és hogy minden döntésünket, tettünket hatalmas figyelem kíséri. Köszönjük ezt a figyelmet, azt az aktivitást, kíváncsiságot, energiát, amivel a magyar emberek a napjainkban követik a közéletet. Mert ez az egyik legfontosabb lépés a hazánk gyógyulása felé vezető úton, hogy a döntéseink nem utasítások, fenyegetések, hanem akár kritikát, vitát, sőt, értelmes vitát nyitó lépések Magyarország érdekében. Számunkra és Magyarország számára ez a figyelem erő, mert azt mutatja meg, hogy ezt az országot többé nem lehet átverni, megkárosítani, vagy éppen megalázni. És tudjuk azt is, hogy most éppen azok kiabálnak, jaj, veszékelnek, aggódnak, akiktől ezt a rendszert örököltük. Azt tudom nekik ismét mondani, szégyeljék magukat. Szégyen, hogy azok az emberek, akik személyesen, politikailag, minden értelemben felelősek az országunk kifosztásáért, a Mészáros Lőrinc frakció még szabadlábon lévő tagjai most hirtelen aggódnak a kata adózás újbóli kibővítése miatt. Vajon kitette tönkre a katát, elvtársak? És aggódnak önök a milliárdosok vagyonadója miatt? Lobbiznak ellene az oligarchákkal összefogva? Vajon kinek volt olyan fontos, hogy az egyszerű, dolgozó emberek dobják össze a nerhuszárok luxus útjait, jachtjait, magárepülőit, kastélyait, uradalmi birtokait? És önök aggódnak, jaj, veszékelnek a média, a közmédia szabadsága miatt. Önök, értik, azok aggódnak a közmédia szabadságáért, a szabad közmédia felületei nyilatkozva, akik minket képviselőként biztonsági őrökkel akadályoztak meg, hogy akár csak 5 percig is szólhassunk a választás előtti 2 évben a magyar emberekhez. Mennyire szánalmas és visszataszító, hogy a megafon közpénz zabáló hírhamisítói, akik havi 5-6 millió forintért gyaláztak és aláztak másokat, félelmet és gyűlöletet keltettek, most komoly arccal a sajtó szabadságáért aggódnak és önként kiáltanak. Nem érzik ezt szánalmasnak és nevetségesnek, kedves fideszes és KDNP-s képviselők? Önök aggódnak az önkény miatt. Van önöknek egy találós kérdésem, hogyha felnéznek a telefonról esetleg. Vajon ki lehet az a legendás Fidesz propagandista? Vajon ki lehet az a messzeföldön híres anatómia szakértő, akiről a múlt héten derült ki a közpénz zabáló kekvák átvilágítása során, hogy még mindig egy háttérintézmény fizetési listáján bujkál, és közben állami pénzből gyártja a hazug, lejárató tartalmakat a kormány ellen. No, vajon ki lehet? Segítek, Deákkal kezdődik a neve, szakértő, és Dánielre végződik. Tisztelt képviselőtársaim, az anyagi, társadalmi, mentális kár, amivel szembenézünk, hatalmas. De mi azért jöttünk, hogy elvégezzük
a Magyarország fejlődéséhez, a működő és emberséges Magyarország megteremtéséhez szükséges munkát. Az Orbán rendszer 16 évének volt egy egészen világos, kegyetlen, a magyar emberek millióival szemben végtelenül igazságtalan logikája. Nagyon sok ember fizetett azért, hogy nagyon kevés ember meggazdagodhasson. Egyszerű, mint az egyszer egy. A terheket szétterítették az egész magyar társadalomra, a hasznot pedig néhányan hazavitték. Amikor fizetni kellett, minden magyar embernek fizetni kellett. Amikor áldozatot kellett hozni, minden magyar családtól áldozatot követeltek. Amikor viszont a közös munkánk eredményéből részesedni lehetett, valahogy mindig ugyanaz a néhány család, ugyanaz a néhány oligarha, ugyanazok a kiválasztottak, ugyanazok a hatalomhoz dörgölőző, a bukott miniszterelnök kegyeit kereső emberek álltak a sor elején. Ebből elég volt. Ezt a rendszert április 12-én a magyar emberek elutasították, elzavarták, mi pedig arra kaptunk felhatalmazást, hogy gyökeresen változtassunk. A kevesek gazdagodását, pontosabban gazdagítását felváltja a sokak gyarapodása. Ez az a gondolat, ami a gazdaságpolitikánkat, a társadalompolitikánkat, az adópolitikánkat és a költségvetési döntéseinket egyaránt meghatározza. Jövő héten bemutatjuk Magyarország 2027-es költségvetését. A célunk egyértelmű és világos. Az igazságosság és a fejlődés költségvetését összeállítani. Azon dolgozunk, hogy több jusson sokaknak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra. A legkisebb faluban, a falu végén lévő vályokházban is. Az elmúlt 16 évben nem csak a közpénzeket osztották el igazságtalanul, a lehetőségeket, a biztonságot, a jövőbe vetett hitet is. Voltak a kevesek, a kiváltságosok, a janicsárok, az oligarchák, akiknek minden segítség járt. És voltak a sokak, a tömegek, magyar emberek milliója, akiknek kevés vagy semmi. Voltak a kevesek, akiknek a gazdagodását újabb és újabb állami támogatásokkal segítették. És voltak a sokak, akik hiába dolgozták végig az egész életüket, hiába nevelték fel a gyermekeiket, hiába fizették tisztességesen az adójukat, mégis egyik hónapról a másikra éltek. Az igazságosság és a fejlődés költségvetésével végre azokhoz is eljut majd az ország gyarapodásának eredménye, akik eddig csak az árát fizették. Azoknak is esélyük lesz felemelkedésre, akiket a korábbi hatalom magukra hagyott. Olyan költségvetésen dolgozunk, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális, gyermekvédelmi területe helytállókról, a rendvédelemről, a nevelés, oktatás segítő munkatársakról, vagy éppen a közgyűjteményekben dolgozókról. És igen, segítséget nyújt az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Nem tudunk és nem is szeretnénk osztogatni. Szemben az Orbán kormánnyal nincsenek kedvenc társadalmi csoportjaink, nincsenek kegyeltjeink. Nem választjuk ketté az országot olyanokra, akiknek mindent megadunk, és olyanokra, akiknek semmit. Fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgozunk. Mert az Orbán kormány majdnem gazdasági és pénzügyi csődbe sodorta az országot. Rekord hiánnyal, elhazudott költségvetési tételekkel, ipari méretű lopással, pénzszórással, felelőtlenséggel és egy jó adag dilettantizmussal. Ennek most vége. Minden forintnyi közpénzzel felelősen bánunk. Minden állami, minisztériumi költést kétszer, de leginkább négyszer megvizsgálunk, és az állam működésén spórolunk, amennyit csak lehet. A gazdaságban kiválasztott nagyvállalkozók, a politikai kapcsolatokból élő milliárdosok, az állami pénzeken felhízlalt oligarchák támogatása helyett
a magyar kis- és középvállalkozások megerősítésére fordítjuk az ország erőforrásait. Azokra a magyar emberekre, akik évtizedek óta dolgoznak, vállalkoznak, munkahelyeket teremtenek, adót fizetnek, kockázatot vállalnak, családokat tartanak el, és akiknek eddig a saját hazájukban kellett hátrányból indulniuk a hatalom kiválasztottjaival szemben. A magyar gazdaság erejét abban a rengeteg tisztességes magyar vállalkozásban látjuk, amelyek eddig is a hátukon vitték ezt az országot, miközben a korrupt hatalom a fejük felett osztotta szét a lehetőségeiket. Mindehhez egy olyan gazdaságot kell újraindítanunk, amelyet az Orbán kormány tetsz halott állapotba juttatott. A 16 éves kormányzásuk végére már nem csak igazságtalanul osztották el a javakat, egyre kevesebb olyan eredményt tudtak felmutatni, amit egyáltalán el lehetett volna osztani, vagy el lehetett volna lopni. Felélték a jövőnket, a magyarok jövőjét, eltékozolták a lehetőségeinket, elherdálták az ország vagyonát, és egy megrekedt, kimerült, a növekedés lehetőségétől megfosztott gazdaságot hagytak maguk után. Ezt a gazdaságot kell és fogjuk most újraindítani. Olyan beruházásokkal, amelyek egyszerre segítenek beindítani a magyar vállalkozásokat, és jelentenek kézzelfogható eredményeket az országnak. Elindítjuk a Vekerle Sándor átfogó lakhatási programot, amely munkalehetőségeket teremt, amíg a beruházás tart, majd lakást, otthont és kollégiumot szerte az országban. Vízmegtartási programot indítunk. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a munkát elkezdeni, évekkel vagyunk elkésve, de ez nem lehet kifogás. Az előttünk álló munka hatalmas kihívás, de egyben hatalmas lehetőség is. Itt állunk, a magyar történelem talán legdrámaibb asszály sújtotta évében, ezért nem kérdés, hogy lépnünk kell. De egy nagy léptékű program nem csak megvédi a vizeinket, a termőföldjeinket, de munkát és feladatot is ad a magyar cégeknek, a magyar munkavállalóknak. A Baross Gábor vasútfejlesztési programunkkal a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítunk a magyar vasút megújítására. Vasúti pályákat újítunk fel, újakat hozunk létre, új mozdonyokat, vasúti kocsikat és hépszerelvényeket szerzünk be, gyártunk, korszerűsítjük az állomásokat, fejlesztjük az elővárosi és a vidéki vasúti közlekedést. Ez a program is egyszerre jelenti a magyar gazdaság élénkítését, a magyar vállalkozások megerősítését, munkahelyek teremtését és az évtizedek óta halogatott fejlesztések megvalósítását. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Fidesz orosz rulettet játszott Magyarországgal, a szó minden értelmében, aminek az eredménye egy végtelenül igazságtalan, földbeálló gazdaság lett. Olyan fideszes repülőrajt. Nem könnyű innen talpra állítani az országot, de hiszünk benne, hogyha közösen megtaláljuk a kitörési pontokat, ha nem rángatjuk a kormányt, ha átlátható szabályokat teremtünk, ha meghalljuk a magyar vállalkozások hangját, ha odafigyelünk azokra, akiknek az adóforintjaiért felelősek vagyunk, akkor igenis lehet egyszerre igazságos és fejlődő pályára állítani Magyarországot. Ezért dolgozunk, ezt a költségvetést fogjuk hamarosan bemutatni és közösen elfogadni. Tisztelt Ház! Nem kérdés, hogy honnan indultunk, és az sem kérdés, hogy hová akarunk eljutni. Egy olyan országból, ahol sokan dolgoztak kevesek gazdagodásáért. Egy olyan Magyarországot építünk, ahol a közös munkánk eredményéből mindenkinek jut. Ahol van gazdasági növekedés, és ahol ebből a gazdasági növekedésből a magyar családok, a magyar munkavállalók, a magyar vállalkozások részesednek. Ahol a közpénz valóban a közjavát szolgálja. Ahol az állam a sokak boldogulásáért dolgozik, és ahol a kormány a hatalmát arra használja, amire felhatalmazást kapott, hogy minden magyar ember életét jobbá tegye, megkísérelje jobbá tenni. Ez az a vállalás,
amelyet április 12-én tettünk. És az elmúlt 6 hónap minden döntésével, minden munkanapjával, minden intézkedésével ezt a vállalást igyekszünk teljesíteni. Honfitársaim, fél évvel ezelőtt, április 12-én a Duna másik oldalán álltam a társaimmal és több tízezer emberrel és lélekben sok millió magyar emberrel együtt. Mögöttünk a parlament, a világ legszebb épülete. Szerintem mindannyiunknak lesznek olyan pillanatok arról az éjszakáról, amiket fel fogunk tudni idézni életünk végéig. Az öleléseket, az emberekből kitörő örömöt, a szeretetet, az ország megannyi részén kipattanó utcabálokat, azt az érzést, hogy mi mind, minden magyar ember akkor azon a napon, azokban a pillanatokban a történelem, a magyar történelem színpadán álltunk. És persze fel fogjuk tudni idézni a születésnapos Hegedűs Zsolt miniszter úr táncát is. Isten éltesse, miniszter úr! De emlékezzünk arra is, hogy egyértelmű üzenetet küldtem aznap éjjel az Orbán rendszer bábjainak. Néhányan meghallották, és távoztak. Néhányan nem akarták meghallani, de közülük is többen már távoztak. És van a harmadik csoport, vannak, akik még mindig nem akarják meghallani, nem akarják megérteni a magyarok milliói által április 12-én küldött üzenetet. Jó szándékból mondom, tanulva elődeik hibáiból, Ani, azt ajánlom, azt javaslom nekik, hogy ne várják meg a dicstelen véget. Pénteken Vitézi Dávid miniszter úrral bejelentettük, hogy a magyar kormány felmondja a déli körvasút kivitelezésére kötött 337 milliárd forintos szerződést Mészáros Lőrinc V-híd nevű cégével. A Mészáros Lőrinc frakció dohány lobbista képviselője persze rögtön hazudozni kezdett. Tisztelt honfitársaim, az Európai Számvevőszék súlyos közbeszerzési szabálytalanságokat és összeférhetetlenségeket tárt fel ezen több száz milliárd forintos szerződés kapcsán. Nem a magyar, az Európai Számvevőszék. A magyar állami számvevőszéknek egy szava sem volt sok száz milliárd forint ellopásához. Ahogyan a magyar állami számvevőszéknek nem volt egy szava sem a Hankóféle, Fideszféle, tiltott párt és kampány finanszírozáshoz sem. És persze évekig egy szava sem volt a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiból ellopott 100 milliárdok kapcsán sem. Hogyan is lett volna, hiszen a magyar, nem az Európai Számvevőszék elnöke, Matolcsy György helyettese volt a Magyar Nemzeti Bank kirablása idején. És most itt a Mészáros féle V-híd, a bukott miniszterelnök Strómanjának, házi pénztárnokának a cége. Most, hogy kiderült, hogy Mészáros alsó hangon 4,5 milliárd forinttal támogatta a Megafont, Szűcs képviselő úr egykori munkahelyét, vagyis tisztelt képviselőtársaim, a V-hídon átfolyatott, tőlünk ellopott közpénzen keresztül mi, magyar adófizetők fizettük nem csak a fideszes oligarchákat, de fizettük a fideszes lejárató kampányokat, és fizettük a fideszes propagandát is. És a Magyar Állami Számvevőszék vezetőjének havi 8-9 millió forintért ehhez nincs egyetlen szava sem. Vajon miért? Valószínűleg azért, mert pontosan ezért tették a pozícióba Orbánék, hogy hallgasson, ameddig lehet. Végül is ebben az egyben már bizonyított, mert ha bárkinek kétsége lenne az ÁSZ elnökének képességeivel kapcsolatban, érdemes ismét felidézni, hogy éppen ő volt a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a legendás
szintén sok 100 milliárd forint eltűnését eredményező MNB alapítványok létrehozásakor és a pénz kiszivattyúzás megkezdésekor. Ügyesen asszisztált ahhoz is, ahogyan ügyesen asszisztált álszellőként a tiltott párt és kampány finanszírozáshoz is. Ahogyan tette ezt a másik Orbán báb, a gazdasági versenyhivatal vezetője, Rigó Csaba is. Hol volt vajon a GVH, amikor az Orbán rendszer oligarchái egymás között osztották fel az állami beruházások jelentős részét? Hol volt az a messzeföldön híres versenyfelügyelet, amikor a magyar vállalkozások újra és újra ugyanazokkal a milliárdosokkal találták szemben magukat? Hogyan fordulhatott elő, hogy végül az európai számvevőszéknek kellett feltárnia például egy több száz milliárd forintos magyar vasútberuházás közbeszerzési szabálytalanságait, magyarul korrupciót? Olvashattuk ma délelőtt, hogy a GVH most, 5-6-7 évvel később, miután a kormány bemutatta ezt az ügyet, már eljárást is indított. Szerintem ez már késő. Úgy mondják ezt, hogy eső után köpönyeg. Nem a kormány feladatának kéne lenni, hogy munkára bírja ösztökéje a havi 8-9 millió forintot kereső elnök urat. Ideje, hogy arra is ráébredjen Rigó Csaba, hogy az intézménybe vetett bizalom helyreállításához az ő távozására is szükség van. Az elnök helyettese, dr. Bak László már megtette. Elnök urak, ideje távozni, akár kézenfogva, akár anélkül. Ha nem megy, segítünk. Tisztelt fideszes és KDNP-s képviselők, ha esetleg fölnéznek a telefonjukból, le fog merülni, vigyázzanak. A napnál is világosabb, hogy a Fidesz katasztrofális, az önök történelmi bukását elhozó kampányát lopott pénzből finanszírozták. Feketén-fehéren látszik, tudjuk, bizonyítható, hogy önök csaltak. Amikor itt ülnek a világ legszebb épületében, az alkotmányosság templomában, mindig jusson eszükbe, azt kívánom, minden pillanatban jusson eszükbe, hogy milyen áron ülnek itt. Jusson eszébe az éppen a büfében lévő Radics Béla képviselő úrnak, hogy az ön csúfosan elbukott kampányát, de jusson eszébe a fő dohánylobbistának, Németh Balázsnak is, hogy az ön viccbe illően katasztrofális kampányát mind-mind a magyar emberektől ellopott pénzből finanszírozták. Jusson eszébe minden itt ülő volt és leendő megafonosnak, hogy a dolgozó magyar emberektől ellopott pénzből gazdagodott és hazudott. Jusson eszükbe minden nap, hogy az itt ülő, szabadlából lévő Fidesz-KDNP frakció legalább fele illegitim, mert tiltott pártfinanszírozással és kampányfinanszírozással szerezte, tehát csalással a helyét.

Tisztelt képviselőtársaim, ezért mondtam április 12-én, és ezért mondom most is, hogy a rendszerváltás nem ért véget, közel sem ért véget a választások éjszakáján. Ameddig az állami intézményekben olyan vezetők ülnek, akik a magyar emberek helyett a bukott hatalmat szolgálják, ameddig a közpénzek ellenőrzésére létrehozott szervezetek vezetői mindent csinálnak, mindent, csak éppen a közpénzt nem védik, addig nekünk dolgunk van. És ezt a dolgunkat, ezt a munkánkat el is fogjuk végezni. Tisztelt ház, tisztelt honfitársaim, határon innen és túl, pontosan fél évvel ezelőtt, április 12-én is fontosnak tartottam, hogy a Fidesz szavazóihoz is szóljak. Azóta már kevesebben lettek, kevesebben szavaznának a csalással ide kerülő képviselőikre. Azokhoz, akik csalódottak, félnek és aggódnak a jövő miatt. Engedjék meg, hogy ma újra hozzájuk is forduljak. Tisztelt fideszes honfitársaink, hazudtak önöknek sokszor. Nem lett sorkötelezettség, nem lett macskaadó, nem lett atomháború. Az önök egykori vezére cserbe hagyta önöket, és amikor a legnagyobb szüksége lett volna az önök közösségének őre áll, akkor nyaralt, pihent, utazgatott, és Amerikából vagy Írországból kiadta valamelyik sameszának, hogy posztoljon egy jót, fekete-fehéret, ijesztőt az önkényről. Szeretném újra megismételni, és ha kell, ezerszer meg fogom ismételni. Nekem, nekünk nincs vitánk a Fidesz szavazóival, és felelősségemnek tartom, hogy önöket is képviseljem Magyarország miniszterelnökeként. Ez a csodálatos ország mindannyiunk hazája, és soha, de soha többé nem fordulhat elő, hogy bárki azt érezze, hogy másodrendű állampolgár csak azért, mert olyan településen él, amelynek ellenzéki a vezetője, vagy olyan véleménye van, ami eltér a hatalométól, a kormányétól, vagy olyan szektorban dolgozik, amire valaki már feni a fogát. Ennek vége van. Egy ország vagyunk, mi mind. A bonyolultságunkban, a nézeteltéréseinkben, a különböző céljainkkal és értékeinkkel. A jövőnk közös. És ameddig én ennek az országnak a miniszterelnöke vagyok, lehetek, soha, de soha nem lesz olyan pillanat, hogy bárki, aki ennek az országnak a sorsában osztozik, ilyen határon, innen vagy túl, támogasson bármilyen pártot, közösséget, embert, neki másodrendű állampolgárnak kelljen éreznie magát. Ez a kormány őt is képviselni fogja. Soha nem fogja cserben hagyni. Érte is dolgozik, és nem fogja megengedni, hogy még egyszer előfordulhasson az, hogy ezt a bátor, bölcs, hazaszerető nemzetet megosszák, megzsarolják, vagy szétlopják. Tisztelt honfitársaim, számomra az elmúlt fél év életem egyik legfelemelőbb és legnehezebb időszaka volt. Felemelő azért, ezért az országért dolgozni, és ezzel egy időben drámai azzal szembesülni, hogy a ránk hagyott örökség nagyságrendekkel nagyobb gonoszságról, korrupcióról, bűnözésről árulkodik, mint amit én valaha el tudtam volna képzelni. De büszke vagyok rá, hogy minden csáp, amit levágunk a polipról, az újabb támogatása magyaroknak, a tűzifa áfa csökkentése, az iskolakezdési támogatás, a nyugdíjemelés és meg annyi döntésünk mindössze fél év alatt megmutatta, hogy április 12-én nem egyszerűen a Tisza győzött. A magyar emberek vették vissza a hazájukat. Szabad, hatalommal rendelkező nemzetté vált a magyar. És ahogyan Berzsenyi Dániel mondta, lélek, s szabad nép tesz csuda dolgokat. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Fidesz képviselőcsoportjában többen úgy gondolják, hogy a magyar választók bingózásra adtak nekik meghatalmazást. Nekik jó munkát, jó játékot kívánunk, és folytatjuk a munkát. Tisztelt Országgyűlés, miután a miniszterelnök úr felszólalása meghaladta a 20 percet, a képviselőcsoport vezetőknek 8 perc áll rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoport vezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoport vezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napirend előtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és a frakcióvezetőhelyettesek szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással szíveskedjenek most jelezni. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, a Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben. Parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr, nem volt semmi újdonság, megint ugyanazt láttuk, ugyanazt hallottuk 45 percben, amit már megszoktunk. Nagyrészt az elmúlt 16 évről beszélt, arról az elmúlt 16 évről, amiből 14 évet ön ennek a rendszernek, ennek a Fidesz nevű rendszernek, vagy NER rendszernek a csúcsán töltött el. És hát sokkal kevesebbet hallottunk arról, hogy mégis milyen munkát végeztek az elmúlt fél évben, vagy hogy mire számíthatnak a magyar munkavállalók, mire számíthatnak a magyar vállalkozások, és hogy mire számíthat a jogállam és a jogállamiság visszaállítása az önöknek mit jelent. Úgyhogy erről szeretnék én beszélni akkor ön helyett, hogy mi is van. Illetve emellett még, talán ez sem számít már újdonságnak, sokat beszélt önmagáról, az érzéseiről, hogy hogy élte meg ezt az elmúlt két évet, milyen felemelő önnek, hogy miniszterelnök lett. Ne ragudjon, miniszterelnök úr, de ez minket nem érdekel. Tudja, mi az, ami minket érdekel? Az érdekel, hogy hogyan kívánja valóban helyreállítani a jogállamiságot, hogyan kíván egy jobb országot teremteni, és külön szeretném arra megkérni, hogy ne beszéljen minden magyar ember nevében, ugyanis most is azt tette. Elmondta, hogy ön mit lát a magyar emberek szemében. Képzelje el, nem csak ön járja mondjuk az országot, én is szoktam járni az országot, nem csak ön utazik néha mondjuk tömegközlekedéssel, vagy Vitézi Dávid, vagy mondjuk fapados repülővel, úgyhogy én is találkozom az emberekkel, és képzelje el, én hozzám egészen más típusú emberek jönnek hozzám, akik egészen más dolgokat mondanak, akinek a szemében például aggodalom látszódik, akik aggódnak a jogállamiság helyzetéért, vagy akik aggódnak a munkahelyikért, akik mondjuk aggódnak a magyar vállalkozások helyzetéért, és egyre inkább azt kell, hogy mondjam, hogy igazuk van, jogos az aggodalmuk. És hát azért itt a 45 perc során a Fidesz szapulása mellett azért megint jutott nem sok, de jutott egy mondat a Mi Hazánknak is, úgyhogy ezt is szeretném helyre tenni. Ön úgy fogalmazott, hogy a Mi Hazánk, a Fidesz, ha jól emlékszem, úgy mondta, hogy oldalkocsiaként működik. Ugye az elmúlt napokban elképesztően undorító módon hazudtak a Mi Hazánkkal kapcsolatban, ugyanis arról szóltak az elmúlt napokban a hírek, és ebben részt vett Gyöngyösi István, aki az általam vezetett vizsgálóbizottság alelnöke, aki a Facebookon, ahol még a hazugságot sem tudom ugye helyre tenni, még mindig nincsen Facebook oldalam, az én fotómmal írta le azt, hogy a Mi Hazánk működik abban közre, hogy ne tudják az érintett vizsgálóbizottság elé idézni Orbán Viktor miniszterelnököt, mert hogy a kegyelmi ügyet feltáró vizsgálóbizottság ülésén Novák Előd úgy szavazott, hogy ne hívják meg, tehát személyesen nyilatkozat tételre ne kötelezzék Orbán Viktort, várjanak, mindjárt be fogom fejezni. Valóban így történt, Novák Előd úgy szavazott, hogy Orbán Viktort ne hívják be. Én máshogy szavaztam volna. Képzeljék!

0: És az általam vezetett, a végrehajtói visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság ülésén a következő történt. Még a nyáron elkészítettem azt az 53 névből álló listát, akiket nyilatkozattételre szeretnék kötelezni. És tudják, kik azok, akik nem szavazták meg? Rajta Orbán Viktor és egyébként Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnökök beidézését? A három Tisza párti képviselő nem szavazta meg. Ő miattuk nem tudom beidézni Orbán Viktort és Gyurcsány Ferencet sem, mert azt a szakmai érvet hozták föl, és aztán az általuk most néhány héttel ezelőtt beterjesztett több mint 60 nevet tartalmazó listán, ahol nagyrészt egyébként szerepelnek az általam is leírt nevek, kihagyták ismét Orbán Viktort, kihagyták Gyurcsány Ferencet, és azzal érveltek, hogy azért hagyták itt, mert szakmailag nem indokolt, inkább az igazságügyminisztériumeket kell beidézni és meghallgatni. Tehát ez történt, pontosan ellentétben azt, amit akár Gyöngyösi István az én fényképemmel kiposztolt, ezzel szemben éppen a tiszások voltak azok, akik korábbi miniszterelnök beidézését leszavazták. Ezt nem mondták el, folyamatosan terel és hazudozik miniszterelnök úr a Mi Hazánk mozgalommal kapcsolatban. De hogy mi a baj? Az a baj, hogy az önök által megígért béremelések, vagy akár családi pótlék emelések elmaradnak, és ezért mellé beszélnek. Például arról beszél, hogy önök most a jogállamot hogyan és milyen eszközökkel fogják helyreállítani. Hát akkor nézzük, hogy mit is tesznek. Az, hogy egyébként mandátum lejárta előtt rúgnak ki embereket, és élnek vissza a kétharmada, azon már túl vagyunk egyébként, ezt a Fidesz kezdte annak idején. Jó régi fideszesként ugyanezt csinálják, nem demokratikusan, hanem a kétharmaddal visszaélve mozdítanak el embereket. Most már látom, hogy az állami számvevőszék, illetve a gazdasági versenyhivatal elnökeinek az elmozdítását is ön eldöntötte valamilyen füstös szobában. Hát nem ezt ígérte annak idején a választóknak, hogy majd így fognak működni. De az a helyzet, hogy folyamatosan fenyegetőzik. De ön folyamatosan fenyegetőzik, és ezt ön egy miniszterelnöki székben ülve nem teheti meg. És tudja, nem csak azokat fenyegeti, akik ön szerint bűnöket követtek el, hanem fenyegeti azokat is, akik ellent mernek önnek mondani. Amikor egy házbizottsági ülésen engem azzal fenyegetett meg, hogy egy nappal korábban 12 évben maximálták a mandátumkorlátot a képviselőknek, de majd az én kedvemért 8 évre leviszik, akkor pontosan az, amiről beszélek, egy diktatúrát épít ön, mint valamiféle mini diktátor. De nem csak ez volt itt a múltkor, itt a plenáris ülésen fenyegetett engem azzal, hogy Hankó Balázs helyén itt volt egy laptop, amire az volt írva, hogy még majd ön lesz a következő, és rámutatott, hogy ön is lehet majd a következő itt a vitánk során. Tudja, hogyha ezt bármelyik képviselő megteszi, az sem szép dolog, de egy miniszterelnök a kétharmaddal és azzal a túlhatalommal, a fékek ellensúlyok rendszerének lebontásával, amit önök csinálnak, ön teszi, az a lehető legveszélyesebb és legsötétebb jövőt jelenti Magyarország. Nem rám nézve, hanem Magyarországra nézve. Ön ezt nem teheti meg és nem élhet vissza folyamatosan a hatalmával, nem fenyegetőzhet, mert erre egészen biztosan nem kapott semmiféle felhatalmazást. És jogosan aggódnak a honfitársaink, nem csak emiatt, az ön viselkedése, karakteréből, jelleméből fakadó viselkedése miatt, hanem amiatt is, amit tesznek. Ugye mi volt itt ezzel az augusztus 20-ai tűzi játékkal kapcsolatban? Mi tettünk, a Mi Hazánk mozgalom tett, ugye feljelentést, talán emlékeznek rá. És akkor ön azt válaszolta, hogy majd a belügyminisztérium kivizsgálja, ami elég nevetséges egy jogállamban, tehát önmagukat, saját magukat fogják kivizsgálni, és az is történt, ami előre várható volt, a belügyminisztérium mindent rendben talált, és még azt sem vizsgálta meg, hogy volt-e esetleg túlárazás, hát ezért nem lehet önökben semmilyen szinten megbízni. Aztán itt volt például az is, hogy nem tartom helyesnek, hogy mondjuk az MVVH elnökét hogyan választották meg, ezért vonultunk ki egyébként most az elnök helyettesek megválasztási folyamatából, mert mi támogatjuk a korrupció felszámolását, de azt nem támogatjuk, amit önök csinálnak, hogy saját embereiket ültetik ilyen pozícióban, ahogy Unger Anna Rózsát eldöntötték egy füstőszobában, ön és mondjuk Ruf Bálint ketten eldöntötték, hogy ő jön ott, aztán utána olyanokat mond, hogy az embernek a haja szó szerint égnek áll, és most már a saját büntető ügye kapcsán megint ügyészeket fenyeget, pedig a kérdés az az, hogy elvette egy választópolgár, egy honpolgár telefonját, bedobta-e azt a Dunába, a kidobók a nyakánál fogva dobták-e ki, és ön szerint ez valóban nem büntető ügy, ön szerint amit tett, az normális dolog, és csak az ügyészek vagy a rendőrök tehetnek róla. Köszönöm, elnök asszony.
1: A KDNP képviselő csoportja részéről hozzászólásra. Megadom a szót Rétvári Bence frakció.

0: vezető úrnak 8 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Többen azzal kezdték, hogy kikkel találkoztak az elmúlt napokban. Én a hétvégén több Magyar Péterrel is találkoztam, nekem is fura volt, de mindegyik miután bemutatkozott, azt mondta, hogy azt kéri, azért dolgozzunk, hogy amikor bemutatkoznak, akkor nem mindenkinek Magyarország miniszterelnöke jusson az eszébe, mert ők rendkívül kellemetlen érzik magukat emiatt, és bíznak benne, hogy minél hamarabb ez állapot véget fog érni. Már csak azért is, mert ön itt elvileg most az elmúlt 6 hónapról tartott volna egy beszámolót. Elvileg elmondta volna, hogy mit tett a magyar emberek érdekében az elmúlt fél évben. És helyett megint ugyanazt hallottuk, mint mindig. Mindig csak a Fidesz-KDNP-vel foglalkozott, Orbán Viktorral foglalkozott, Mészáros Lőrinccel foglalkozott, és ezért is lehet előre megmondani, hogy miről fog beszélni. Előre be lehet x-elni, hogy mik lesznek a szavai, mert egész egyszerűen nem a saját kormányzásáról beszél, továbbra is ott ragadt a platón, továbbra is az ellenzék ellenzéke, továbbra is csak az ellenzéknek a támadásával és az előző kormánynak a támadásával foglalkozik. És ez most már látszódik is a gazdasági számokban, a növekvő munkanélküliségben, a bezáró gyárakban, és ez már látszik a gazdaság adataiban is, akár a turizmus nézem, akár más területet. Ön azt próbálta meg az elmúlt 6 hónap kapcsán elmondani, hogy vannak a sokak, meg vannak a kevesek, és önök a sokakat képviselik a kevesekkel szemben. Hát mondja már meg, miniszterelnök úr, melyik volt az az év az elmúlt évek közül, amikor ön nem a kevesek közé tartozott, vagy nem a kevesek közé akart tartozni? Hát azért akart ön a kevesek közé tartozni, ezért kereste Mészáros Lőrincet, hogy a kevesek közé tartozhasson. Ezért csináltatott magának saját állást az állandó képviseleten Brüsszelben, hogy a kevesek közé tartozhasson. Azért akart Orbán Viktorhoz minél közelebb férkőzni rendezvényeken, sportmérkőzéseken, hogy a kevesek közé tartozhasson. Erre törekedett folyamatosan, minél közelebb legyen Orbán Viktorhoz, minél közelebb legyen Mészáros Lőrinchez, jogilag is, fizikailag is, hogy a kevesek kevesének a kevese közét tartozhasson. Nem a sokakról volt szó. Látom, nyilvánvalóan olyan tisztások tudják a sokakat képviselni, akik afrikai luxusvadászatokra járnak, és többi 80 ingatlanjuk van, bizonyára ők a sokak leghitelesebb képviselői, de a sokaknak az kellett volna, hogy a benzinár maradjon a védettáron, meg a dízelár maradjon a védettáron. A sokaknak az kellett volna, hogy önök ne duplázzák meg a katát. Ön hányszor beszélt a kampányban a kata megduplázásáról? Egyszer sem. Azt mondta, kedvezőbb lesz. A sokaknak az kedvezett volna, és nem csak a katázóknak. Látta a Facebookon a különböző kiírásokat, különböző kisvállalkozóktól, hogy a kata változás miatt hogyan fognak emelkedni az áraik. Van, ami 1200 forinttal, van, ami 1500 forinttal, de a kata duplázást bizony azokra az emberekre fogják hárítani, akik ilyen kisiparosokhoz mennek, akik akár a szépségiparban, akár máshol dolgoznak, és ők fogják az áraikban az emberekre terhelni. Önök a sokakat képviselik? Hát melyik kormány volt az, ami a mindennapi embereknek, a családoknak a támogatásait, már megítélt támogatásait csökkentette? Az otthoni háztartási energiatárlási programnál levitték 2,5 millió forintról 1,8 millió forintra. Melyik kormány merte ezt megtenni sokakkal, hogy elnyertek valamire egy támogatást, hogy az otthonukat korszerűsítik, az országnak is jó, hiszen otthon tudnak energiát tárolni, és önök elvesznek ezektől az emberektől. Ez sok-sok ezer vagy tízer ember, aki már megismerte, hogy milyen a tiszás visszaható hatály, amikor elveszik az emberektől a már megítélt és kiértesített támogatásukat. Önök nem a sokakat képviselik, a keveseket. Ráadásul a keveseknek jó része külföldi kevesek. Miniszterelnök úr nagyon keveset beszélt arról, hogy ön azzal írt történelmet az elmúlt 6 hónapban, hogy ön az első magyar miniszterelnök, aki miniszterelnökként gyanúsítottá válik. Azért ez rekord, ehhez gratulálhatunk. Ilyen miniszterelnök még nem volt. Erről egy szót sem mondott. Azt látjuk, hogy magyarázatról magyarázatra hogyan mond ellent önmagának. Egyik magyarázata üti a másikat. Egyszer azt mondja, hogy önt provokálták, és ezzel a provokációval szemben lépett föl. Aztán máskor meg azt mondja, hogy nem, lányokat provokált valaki, és akkor ön odalépett, mint egy lovag, és akkor ezeket a lányokat akarta megmenteni. Hát láttuk a videókat, amint ott tántorog a Széchenyi téren a foltos nadrágban, ön szerint csak árnyékot vetett a nadrág, nyilván a esti fényekben, ez, a napsütésben ez nyilvánvaló, de hogy lehet, hogy ön ebben az állapotban tényleg lányokat mentett meg, és most is még egyszer megtenni? Hát azt a lovagot, azt a grállovagot, azt az úriembert, aki hölgyeket véd egy szórakozó helyen, azt nem a nyakánál fogva dobják ki a szórakozó helyről. Ahány mondatot mond, annyi mond ellent a másiknak, mert az egész egy óriási hazugság spirál, és ezért jutott ebbe a helyzetbe. És utána elmondja, hogy elvárja az ügyészségtől, hogy ne emeljen vádat, hogy álljon meg az egész eljárás az ügyészségi szakaszban. Akkor, amikor a legfőbb ügyész választásáról van szó, ön azt várja el a legfőbb ügyésztől, hogy ezt a vádat ejtse el, és az az alkalmas legfőbb ügyész, aki majd nem fog vádat emelni a bíróságon? Mert ön egy nyilvános sajtótájékoztatón elmondta, hogy nem szeretné látni, hogy ebből vádemelés következik. Mert ha vádemelés következik, és esetleg a lopást, az erőszak miatt, amit a koronatonó elmondott, hogy ön erőszakot alkalmazott vele szemben, a rablásra módosítják az eljárás közben, akkor ön elvesztheti a miniszterelnöki tisztséget és a képviselői mandátumát is. És ebben a kritikus pillanatban ön, amikor legfőbb ügyész választás van, és az elsőtől már visszadobták az első legfőbb ügyész jelöltet, ilyen nyilvános elvárásokat fogalmaz meg miniszterelnökként az ügyészséggel szemben, hogy mit tegyen és mit ne tegyen az ügyészség. Ez egyértelműen a befolyásolása egy teljesen, a kormánytól teljesen független szervezetnek az ügyészségnek, és az a mese kavalkád, amit ennek kapcsán előad, mintha ön lenne az áldozat, ön, aki a tanúk szerint, a videók szerint tényleg erőszakosan viselkedett, tini lányok combjai között a földön négy kézláb mászkált, ön akarja előadni, hogy ön így védi meg azokat a fiatal lányokat. Ez legalább akkora mese, mint amikor azt mondta, hogy ő megdicsérte egy idős néni lekváros kenyerét, meg apácelődőmjait, ezért önre iratta a lakását, és akkor így lett önnek egy buda ingatlana. Ezeket a meséket azért kevesen fogják elhinni, miniszterelnök úr. Azt viszont javaslom, hogy a tisztás minisztereket, meg képviselőket óvatosan engedje ki a folyosóra, mert ők azért beszámolnak arra, hogy ő milyen rövid pórázon tartja őket, és hogy jutott már tényleg a működés határára négy miniszter is az ön tárcájában. Van, aki akár sírva rohan ki a kormányülésről, mert nem tudja elviselni azt a stílust, amit ön gyakorol. Van, aki meg olyan múlttal rendelkezik, ami mellett ez a stílus azért sokak számára valóban nem elfogadhatatlan. De egy nagyon komoly kérdést fel szeretnék önnek tenni. Itt van most az oktatási miniszterasszony, Lannert Judit miniszterasszony. Alkotmányozásra készülnek önök is. Volt korábban is alkotmányozás, akkor elmondta a véleményét egy cikkben Lannert Judit miniszterasszony. Az abortusz és az életvédelem kapcsán. És azt írta, hogy vannak olyan gyerekek, akik nem megfelelő körülmények közé születnének. Amikor nem várják őket a családok, és ezek nem megfelelően felkészült családok. És azt mondta, hogy ezekben az esetekben indokolt lehet az abortusznak az elvégzése. Egy magzatról a szülei életformája alapján hozna döntést. Azt mondja, ezekből a gyerekekből majd bűnöző lesz, akik másokat megölnek, és így fog fogyni a népesség. Származás alapján emberi életről döntést hozni, ez minden embert felháborít. És az ön gyerekügyi minisztere. Az ön gyerekügyi minisztere egy ilyen gondolatmenetet osztott meg a széles magyar nyilvánossággal. Amerikai tanulmányokat hozott föl egyfajta alátámasztásként, hogy igenis, ha több az abortusz, majd kisebb lesz a bűnözés, és a bűnözés ellen a több abortusszal kell fellépni. Ön közösséget tud vállalni egy ilyen gyerekügyi miniszterrel, aki így vélekedik pár centis magzatokról, hogy a szüleik miatt, a szüleik életformája miatt megvonná tőlük az életjogot? Nem lehetőséget kellene inkább minden gyermeknek adni, hogy kibontakoztassa a tudását? Egyet tud érteni ön egy ilyen gondolatmenettel? Köszönöm szépen.

0: a Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra. Megadom a szót Bóka János frakcióvezető úrnak 8 perces időkeretben. Parancsoljon.
1: Köszönöm a szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. Fél évvel ezelőtt voltak választások, 5 hónappal ezelőtt alakult meg a Tisza kormány. A Tisza kormánynak lett volna 5 hónapja arra, hogy kormányozzon. Erre nem került sor. Kormányzás helyett viszont a magyar emberek kaptak sok minden mást. Nézzük meg, mi az, amit kaptak a magyar emberek kormányzás helyett az elmúlt 5 hónapban. Az elmúlt 5 hónapban a magyar emberek kaptak adóemeléseket. Ezek közül, az adóemelések közül van olyan, ami már megvalósult. A dohány termékek jövedéki adóját például már megemelték. Ebből 90 milliárd forint többletbevételt várnak. Ez az intézkedés november 1-től fog hatályba lépni. Mindenki megtapasztalhatja majd akkor, hogy ezek a fogyasztói árakban miként fognak megjelenni. Önök akkor azt mondták, hogy ez az adóemelés, mert hogy itt egy adóemelésről van szó, ez közegészségügyi intézkedés, kapcsolódó közegészségügyi intézkedéseket természetesen nem láttunk. Itt egész egyszerűen egy adóemelésről van szó, egy költségvetési sarcról. Vannak olyan adóemelések, amelyekre vonatkozóan a kormány a javaslatát már közzétette, társadalmi vitára bocsátotta. Ilyen a kata brutális emelése, 138 ezer önfoglalkoztató katás adója fog 50 ezer forintról 100 ezer forintra emelkedni. És önök elmondják azt, hogy ez nem adóemelés, ez adóástruktúrálás, a kata megnyitása, de ha megnézik a saját társadalmi vitára bocsátott előterjesztésüket, abban ott van feketén, fehéren, hogy ezzel önök 60 milliárd forint költségvetési többletbevételt remélnek. Ezt a költségvetési többletbevételt pedig a magyar emberek fogják befizetni. Ez 60 milliárd forintnyi adóemelés. És vannak olyan adóemelések, amelyek még egyelőre váratnak magukra, de valószínűleg nem sokáig. Magyarországon járt az IMF-nek a küldöttsége, szeptember végén, október elején tárgyaltak. Az IMF által megfogalmazott ajánlások nyilvánosságra hozatalához a kormány hozzájárult. Nyilván ez nem véletlenül néhány héttel a jövő évi költségvetés vitájának a kezdete előtt történik. Ezért talán érdemes, hogy a kormány tisztázza az IMF ajánlásokhoz való viszonyát. Az ajánlások tartalmazzák a sávosan progresszív személyi jövedelemadó bevezetését. Itt természetesen megint csak nem adócsökkentésről van szó, mert az IMF maga mondja az ajánlásaiban, hogy ezzel az adóbevételek növelését szeretné elérni. Szerepel az ajánlások között az áfa mentességek és kedvezmények csökkentése, társasági adóemelés, a tőke jövedelmek erőteljesebb megadóztatása, ideértve például az állampapírok hozamát is. És teljesen nyilvánvaló, hogy ez egy olyan gazdasági környezetben történik, ahol a növekedési kilátások európai szinten legalábbis kérdésesek, Magyarországon a munkanélküliség emelkedik, és ilyen környezetben egy adóemelés egyértelműen a beruházási kedvet csökkenti, a beruházási kedv csökkenése pedig munkahelyek megszűnéséhez vezethet. És itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy az IMF rendkívül kreatívan, innovatívan fogalmaz a nyugdíjakkal kapcsolatban is. Azt mondja, hogy a nyugdíjkorhatárt az átlag életkorhoz kellene kötni, ez magyarra lefordítva a nyugdíjkorhatár emelését jelenti. És a korkedvezményes nyugdíj lehetőségeinek a szűkítéséről is beszél. Itt a nők 40-et nem nevezi meg, de talán a költő erre gondolt. Kaptak a magyar emberek emellett rekordmagas üzemanyagárakat. A mai átlagárak a dízel esetében 709 forintnál, a 95-ös benzin esetében 642 forintnál járnak. Az önök által kínált megoldások azok az útszélén hagyják a családokat, az útszélén hagyják a fuvarozókat, az útszélén hagyják a gazdákat. A Magyar Független Fuvarozók Egyesületének a véleménye is elég lesújtó és sarkos ezzel kapcsolatban. Az önök által kínált megoldások azok nem csak elégtelenek, hanem elhibázottak. Arra kellene figyelemmel lenniük, ismét ezt nem én mondom, hanem a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete, hogy Magyarország gazdasági válság küszöbén áll, és önöknek erre a küszöbön álló gazdasági válságra kellene megoldásokat kínálniuk. a védett ára vonatkozó törvényjavaslatunknak önök a tárgysorozatba vételét is megtagadták. Úgy gondoljuk, hogy ennél jobb megoldás nincs az asztalon, ezért ezt a törvényjavaslatot a mai napon ismételten benyújtjuk, és kérjük önöktől, hogy ennek a tárgysorozatba vételéről döntsenek. A magyar emberek kormányzás helyett kaptak gyárbezárásokat, a munkanélküliségi statisztikákat mindenki ismeri, egy hónap alatt 7000-rel nőtt a munkanélküliek száma, több mint 20000-rel csökkent a foglalkoztatottak száma, ez már tendencia. Az önök kormányra kerülése óta 4,2-ről 4,5-re, majd 4,7%-ra nőtt a munkanélküliség. A nőknél a munkanélküliség már meghaladja az 5%-ot, véget ért a teljes foglalkoztatottság időszaka Magyarországon. És ez nyomás nem a nagy multikra, hanem a KKV-kre helyez. A KKV-k egyre nagyobb gazdasági nyomás alatt állnak, emberi sorsok mennek tönkre, nem itt, az Országházban, hanem Tószegen, Bonyhádon, Győrben, Jászberényben, Sárváron, és a kilátások sem túlságosan rózsásak, ha az építőipar vagy a turizmus, illetve a megrendelési állomány és a beruházási kedvet nézünk. Kaptak a magyarok kormányzás helyett terjeszkedő külföldi cégeket. A Tisza kormány önök ezeknek a külföldi cégeknek a térnyerését számukra kedvező adóváltoztatásokkal, a magyar vállalkozások kiszorításával és pántlikázott uniós forrásokkal segítik. És itt még egyszer nem csak a nagy közbeszerzésekre gondolok, érdemes föllapozni a közbeszerzési értesítőt és megnézni, hogy az utóbbi hónapokban kik és milyen közbeszerzéseket nyertek. Nem túlzás azt mondani, hogy Magyarország újra gyarmatosításának első lépései ezek. Magyarországon a magyar emberek kaptak önöktől kormányzás helyett politikai filmszínházat, kaptak egy olyan színházat, ami elfedi a valóságot, a kormányzás hiányát, kaptak önöktől egy új AVH-t, amelyik minimális eljárási garanciákkal és bírói felügyelet nélkül hoz intézkedéseket, megfigyelhet, lehallgathat bárkit, bármilyen jövedelemre és cégre ráteheti a kezét, olyan jövedelmekre és cégekre, ami az állammal valaha kapcsolatba kerül. Kérdésem tehát, hogy 5 hónapi Tisza kormányzás után mire számíthatnak a magyar emberek? Számíthatnak-e újabb adóemelésekre? Számíthatnak-e végre valódi segítségre a rekordmagas üzemanyagárakkal szemben? Számíthatnak-e valódi intézkedésre munkahelyek védelme érdekében? Ezek a ma és a holnap kérdései, és a múlttal való tusakodás helyett a magyar emberek megérdemlik, hogy a ma és a holnap kérdéseire önöktől választ kapjanak. Köszönöm.
0: A Tisza képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Strompová Viktória frakcióvezető helyettes asszonynak 8 perces időkeretben. Parancsoljon.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Én szinte biztos vagyok benne, hogy miniszterelnök úr nem szorul az én védelmemre. Képes magát megvédeni. Viszont itt a Mi Hazánk frakcióvezető ura mégis azt említette, hogy az érzelmei senkit nem érdekelnek. Én pedig azt gondolom, hogy igenis fontosak az érzelmek. Mert legyen az Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke, ő is egy ember, és mi egy emberséges Magyarországot építünk. És ha már az érzelmeknél tartunk, női politikusként, nem csak én, hanem sokan itt rajtam kívül a teremben, azt gondolom, hogy igenis fontosak ezek a dolgok. És nekem mit jelentett április 12-e fél évvel ezelőtt, ott Északvasban, Vas-2-ben? A szívem egyik fele vérzett. A másik fele viszont eufórikus boldogságban úszott, mert tudtam, éreztem, és estére bebizonyosodott, hogy a magyar emberek a saját országukat, a saját hazájukat választották, a szabadságot választották, és ez számomra mindennél fontosabb. Ami pedig a KDNP frakcióvezető úrát illeti, és itt említette, hogy járta az országot, és ugye nagyon sok Magyar Péterrel találkozott, és mint tisztességes ember és a név. Hát az az ember, akit én ismerek, és Magyar Péter, sok mindent el tudok róla mondani, csak azt nem, hogy tisztességes. Azt mondom erre, hogy ha már visszatérünk április 12-re, és az egyik szemem sírt, a másik pedig nevetett, bízom abban, és hiszek abban, és nagyon jól tudom, hogy az igazság mindig utat nyer. És szokás mondani, van egy igazán szép magyar közmondás, a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát, és biztos vagyok benne, hogy az ott történt dolgokra is igazság és fény fog derülni. Fél éve úgy döntöttek az emberek Magyarországon, hogy változást akarnak. És ahogy miniszterelnök úr is fogalmazott, ez a döntés sokkal többről szólt, mint egy kormány leváltásáról. És mit is jelent nekünk a hétköznapokban ez a döntés? Mi az, ami fél évvel ezelőtt még természetes része volt az életünknek, ma viszont már szerencsére nem az. Mit érzékelnek ebből ma az emberek? A változást nem csak a törvényekben, rendeletekben és gazdasági mutatókban lehet mérni, hanem abban is, hogy hogyan érezzük ma magunkat az országunkban. Például abban, hogy az utcákat ma már nem borítják el a közpénzből finanszírozott propagandaplakátok. Hogy a televízióban nem kell nap mint nap háborúval, migránsokkal, vagy adóemeléssel riogató kormányzati üzeneteket látnunk és hallanunk. A közmédia átalakítása megkezdődött azzal a céllal, hogy a közszolgálati tájékoztatás valóban a köz érdekeit képviselje. De a változás ennél sokkal többet jelent. Egyre többen érezhetik úgy, hogy elmondhatják a véleményüket, hogy szabadon részt vehetnek egy tüntetésen, megfogalmazhatják a kritikájukat a kormánnyal szemben, és a következményektől való félelem nélkül vállalhatják a véleményüket. Különösen fontos változás ez azoknak is, akik az elmúlt években úgy érezhették, hogy a politikai hovatartozások, a származásuk, vagy éppen azért, mert valakit szeretnek, kerültek célkeresztbe. Ma már sokan közülük megkönnyebbüléssel tekinthetnek a jövőbe. Nem kell attól tartanunk, hogy azért ért minket hátrányos megkülönböztetés, mert mások vagyunk, mint a többség. Egy ország akkor lehet igazán szabad, ha minden polgára egyenlő méltósággal élhet benne. Tisztelt képviselőtársaim! Én magam is tapasztalok egy számomra különösen fontos változást. Az elmúlt hónapokban számos polgármesterrel ültem le beszélgetni, és ezeken a beszélgetéseken egyre inkább megnyílnak ezek a polgármesterek. Őszintén elmondják, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen fejlesztések maradtak el, és mire lenne valóban szükségük. Nem kell attól tartaniuk, hogy egy kritikus mondat vagy egy politikai nézetkülönbség miatt hátrányba kerül a településük. Teljesen személyes élmény, körülbelül 2 hete történt meg. 6 polgármester ült annál az asztalnál, amikor is közöltem velük, hogy tisztelt polgármester urak és hölgyek, engem nem kell szeretni. Nekem nem kell gazsulálni, engem nem kell jól tartani. És az egyik teljesen őszinte reakciója az volt, hogy hál' Istennek. És nem csak a polgármesterek, hanem az állampolgároknak is nagyobb beleszólást biztosítunk. Az emberek véleménye nem csak 4 évente a választások idején fontos, hanem a 2 választás között is, minden nap. Országos szinten ennek egyik eszköze a törvényjavaslatok társadalmi egyeztetése, amely lehetőséget ad arra, hogy az emberek véleményt mondjanak az őket érintő jogszabályról. Helyi szinten ugyanezt a szemléletet képviseli az új Szent István vidék fejlesztési program, amelyben a lakosok maguk is javasolhatnak fejlesztéseket, és részt vehetnek azok rangsorolásában. Hiszen ki tudhatná jobban, mire van szükség egy településen, mint az ott élők. Az átláthatóság és az elszámoltathatóság területén is megkezdődtek a változások. Létrejött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, amelynek feladata a közvagyont érintő visszaélések feltárása és a jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzésének elősegítése. A cél az, hogy a közpénzek útja követhető legyen, a vagyongyarapodás ellenőrizhetővé váljon, és a szabálytalanságoknak végre következménye legyen. De a felelősségre vonás nem korlátozódhat a közpénzekkel való visszaélésekre, és nem is függhet attól, hogy valaki melyik politikai oldalhoz tartozik. Tisztelt Országgyűlés! A gazdaságban is vannak biztató fejlemények. Szeptemberre 1,6%-ra mérséklődött az éves infláció, ami érezhető változást jelenthet a magyar családok számára. A mi feladatunk az, hogy kiszámítható gazdaságpolitikával teremtsünk stabil környezetet, amelyben a családok és a vállalkozások is bátrabban tervezhetik a jövőt. Eközben lépésről lépésre haladunk a Tisza választási programjának megvalósításával is. A működő és emberséges Magyarország alapjai programban világosan megfogalmaztuk, milyen változásokat szeretnénk elérni. Tisztelt képviselőtársaim! A közös jövőnk szempontjából talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy az emberek ismét mernek-e kezdeményezni, mernek-e kérdezni, vitázni, kritikát megfogalmazni, kiállni magukért és egymásért. Ha fél év után egyre többen érzik úgy, hogy az ország alakításában nekik is van szerepük, akkor ez olyan változás, amelyre érdemes tovább építeni. Mi ezért fogunk dolgozni. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Tisztelt Országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt honfitársaim! Szokásosnál is gyengébb és erőtlenebb ismétlését hallottuk az eddigi hazugságoknak. A Mi Hazánk, a KDNP és a Fidesz frakcióvezetői részéről. De ki fogok ennek ellenére természetesen térni rájuk, és igyekszem választ adni, ahol érdemes. De hadd jelentsek be egy ennél sokkal fontosabb dolgot, amit szintén próbáltak elhazudni, eltagadni KDNP-s és Fideszes képviselők, de egyébként a Mi Hazánk is, hogy nincs semmi értelme annak a 10 év után, 3 hét alatt megkötött politikai megállapodásnak a magyar kormány és Ukrajna között, a kárpátaljai magyarok tekintetében. Ehhez képest tisztelt képviselőtársaim, tisztelt magyarok, határon innen és túl az ukrán parlament, a Rada az utóbbi percekben elfogadta a magyar kisebbség helyzetét jelentősen javító nyelvtörvény módosítást. Köszönjük szépen!

0: Ennek köszönhetően, ennek a módosításnak köszönhetően, amelynek vannak azonnal az elnöki aláírást követően azonnal hatályba lépő részei, és vannak fokozatosan néhány hét, néhány hónap alatt hatályba lépő rendelkezései sok-sok ezer magyar gyermek, kis és nagyobb településen élő magyar, kárpátai magyar gyermek fogja tudni használni az anyanyelvét, fognak tudni könnyebben és szabadabban működni magyar oktatási intézmények, állami, egyházi vagy akár alapítványi intézmények. Látom Torockai elnök úr és a többiek arcára a szomorúságot és a döbbenetet, tapsolni sem mertek, amikor sok ezer honfitársunknak a helyzete válik könnyebb, amikor nem csak dumálni kell, nem csak gyűlöletet kelteni, amit önök tesznek, hanem amikor végre vannak valódi eredmények. 10 évig itt ültek havi sok millió forintért, havonta 7-10 millió forint költségtérítést igénybe véve, ellopva sok 100 milliárd forintot, és semmit, de semmit nem tudtak elérni. Az előző bukott miniszterelnök Orbán Viktor 2015 óta egyetlen egyszer be nem tette a lábát Kárpátaljára. A háború kitörése óta egyetlen egyszer nem járt ott. Önök semmit nem tettek, csak nagy szavakat eregettek, és megpróbálták összeugrasztani a külhoni és az anyaországi magyarokat. És ahelyett, hogy legalább ilyenkor felállnának, bocsánatot kérnének, vagy megtapsolnánk azokat az embereket, szakembereket, diplomatákat, a külhoni magyarok képviselőit, vagy a külügyminiszter asszonyt, akit ezen dolgoztak, és 3 hét alatt többet elértek, nem többet, mert a 100-szor 0 csak 0 lenne, hanem szinte mindent, amit önök semmit nem tudtak elérni, most is csak szomorú fejet és kétkedő fejet vágnak. Ez a különbség a valódi patrióta, nemzeti hívják bárhogy, kormányzás között, és a bőbőszavú hazugság, farizeusság és álszentség között. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek a megállapodásnak a kidolgozásában. Köszönöm mindenkinek, még egyszer mondom, aki akár a külügyminisztérium részéről, akár a kárpátaljai magyarok politikai képviselete részéről, mert hogy mindegyikük bárhogyan is próbáltak önök gyűlöletet kelteni, bárhogyan is próbálták őket hátulról mozgatni, az összes politikai szervezete a kárpátaljai magyarságnak, a kárpátaljai magyar egyházak, legyen szó reformátusról, görög katolikusról, római katolikusról, legyen szó az egyetem vezetéséről, mindenki támogatta, az utolsó betűig átolvasta és egyetértett ezzel a megállapodással. Köszönöm mindenkinek, és innen is örömömet fejezem ki, hogy könnyebb lesz a kárpátaljai magyar honfitársainak. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ez az út vége, hiszen ennek a megállapodásnak még van több pontja, de azt el lehet mondani, amennyiben megtörténik ma vagy holnap az elnöki aláírás, és megjelenik ez a jogszabály, az elfogadott jogszabály, hogy az ukrán fél határidő előtt teljesítette az oktatási törvény módosítását, hiszen az eredeti megállapodás szerint december 31-éig kellett volna elfogadni a Radának és hatályba léptetni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó jel, ugyan nagyon sok mindent kell helyrehozni, hiszen önök, az önök bukott főnöke nagyon sok mindent elkövetett, feláldozott, leginkább a kárpátaljai magyarok biztonságát és helyzetét. Nagyon sok mindent kell még tenni azért, hogy ez a viszony újra egy jobb viszony legyen, és hogy a bizalom helyreálljon mindkét ország részéről, de azt gondolom, hogy mindkét ország vezetése megtette az első lépéseket, hogy a helyzetet rendezzük elsősorban, nem kizárólag, de elsősorban a kárpátaljai magyar testvéreink érdekében. Hadd folytassam azzal, tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt Torockai László, nagyon szép erőre menekülési kísérletet láttunk az ön részéről, így azt látom, hogy az elhatárolódás már megy, megpróbált Novák előttől elhatárolódni, de szerintem még biztos van ott, ahonnan ez jött, azt még nem hallottam nyilvánosan, hogy ön a Mi Hazánknak a frakcióvezetője, elnöke, örökös, tiszteletbeli mindenese, elhatárolódott volna, mert hogy a jogállamért aggódott itt. Azt láttuk, hogy kimenekültek ugye a cigánygyerekek zenéjétől, azt láttuk, hogy egyébként itt nem meri felvállalni, de bármerre járnak, próbálják uszítani a honfitársainkat. Megtenné, hogy itt az országgyűlésben elhatárolódik a vecsési önkormányzati képviselőjüktől, aki arad évfordulóján, október 6-án Szálasi Ferenc nemzetvezető szavait találta a legmegfelelőbbnek idézni. Azt mondta az ön képviselője, nemzetünk szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni soha. Ezt az idézetet Szálasi Ferenc nemzetvezetőtől vette, akinek a lelkén sok-sok ezer honfitársunk halála, sokaknak például a Dunában lökése, lövése szárad. Tehát egyetért a vecsési Mi Hazánk képviselővel, vagy esetleg tőle is elhatárolódik, mint az alelnökétől. Nem sok mindenki marad még, akitől nem határolódik el itt a frakcióban. De ne beszéljen félre, azt szeretném kérni. Ön azt mondta, és tegyük ezt tisztába, mert lehet, hogy egyes Mi Hazánk vagy Fidesz szavazókat, a KDNP-t nem tudom mondani, de szóval a Mi Hazánk és a Fidesz szavazók nem hallották még, de akkor ismételjük el, amit próbált ilyen bülbül nyelven eltagadni. Az ön alelnöke, a Mi Hazánknak a frakcióvezető helyettese, az egykor volt Kisdobos, most már nem tudom hány év országgyűlési képviselő Novák előtt, szavazatával sikerült elérnie a Mészáros Lőrinc frakciónak, a Fidesz-KDNP frakciónak, hogy Orbán Viktor volt miniszterelnököt, ne tudja beidézni a gyermekvédelmét és a kegyelmi botrányban Orbán Viktor miniszterelnök felelősségét is vizsgáló országgyűlési parlamenti vizsgálóbizottság. Még egyszer a jegyzőkönyv kedvéért, a Mi Hazánk frakcióvezető helyettesének a szavazatával sikerült a Mészáros Lőrinc frakciónak, a Fidesz-KDNP frakciónak elérni, hogy ne legyen meg a szükséges számú szavazat Orbán Viktor behívásához. Annak az Orbán Viktornak a meghallgatásához, aki többek között a Bicskei otthon pedofil igazgatójáért kampányolt 2002-ben, amikor Vásárhelyi János, akkor már az otthonnak a vezetője volt sok éve, önkormányzati választáson indult. Annak az Orbán Viktornak az esetleges meghallgatását akadályozta meg Torockai László elnökhelyettes vagy frakcióvezetőhelyettese Novák előd, aki felterjesztette kitüntetésre Vásárhelyi Pált. Úgyhogy ne mismásoljon, frakcióvezető úr, ne próbáljon sok dolgot összekeverni. Tegye tisztába, Vásárhelyi János, hogy mi a Mi Hazánk álláspontja. Felelősségre vonta-e Novák elődöt? Visszahívja-e ebből az országgyűlési vizsgálóbizottságból? Jelöli esetleg saját magát, mert ha így tesz, akkor kész a vizsgálóbizottság újra napirendre venni a javaslatot, és akkor elválik az a bizonyos dolog attól a bizonyos dologtól, és kiderül, hogy ön hazudott és egyetért Novák elődtel, és ahogy egyébként mindenki számára nyilvánvaló, aki néz közéleti műsorokat és látja, hogy ő hogyan szerepel együtt Bóka Jánossal, Navracsics Tiborral, pontosan ugyanazt a narratívát nyomva egymás végtelenül gyenge viccein nevetgélve, mindenki látja. Önök nem csak oldalkocsik, önök hát a nem túl jó minőségű mentő csónakjai a Mészáros Lőrinc frakciónak, a Fidesz-KDNP egyébként csalással, tiltott pártfinanszírozással, tiltott kampányfinanszírozással és egyéb lopásokkal itt lévő képviselőnek. Úgyhogy legyen szíves, lesz még 5 perce, biztos rendkívül fontos dolgokról fog beszélni, például a kárpátaljai magyar testvéreink oktatási jogairól és hasonlóakról. Tegye már meg, hogy tisztába teszi a Mi Hazánk frakció álláspontját, és tudja-e, kívánja-e reparálni ezt a szégyent, mert ezzel önök ugyanúgy a pedofil segítő bűnözők mellé álltak, az ő kitüntetésükért, az ő kegyelmükért felelős politikusok mellé álltak. Mi pontosan tudjuk, frakcióvezető úr, hogy önök egy brancs, hogy önök ugyanazok, de most már ezzel a Mi Hazánk szavazók, még azok a Mi Hazánk szavazók is tudják, akiknek egy szemernyi kétségük volt abban. Ha meghallgatják ezt a mai vitát, az ön performanszát, az ön előadását, ahol megint mindenről volt szó, a Tisza gyalázásáról 0-100-ig, de az előző 16 éves kormányzásról, akár a gyermekvédelmi jelentésről, akár a Bicskei otthonban történt szörnyűségekről, akár a 100 milliárdos tolvajlásokról, akár Mészáros Lőrincnek a déli körvasútnál elkövetett közbeszerzési szabálytalanságairól. Ön semmiről nem beszélt. De most ezzel, amit Novák előtt tett, és talán meg is köszönhetjük neki, hiszen lebuktatta véglegesen a Mi Hazánk frakciót és pártot, én azt kérem, hogy valljon szint, és mondja, adjon egy egyenes választ, hogy megye ön, vagy utasítja Novák Elődöt, hogy kérjen elnézést a pedofil bűnelkövetőknek az áldozataitól, azért, mert segítette a korábbi kormánynak a fejét, hogy ne kelljen megjelenni, ne kelljen esetleg rendőrrel elővezettetni, ha nem akar megjönni. Igen, hiába ingatja a fejét, ön ezt tette? Ön kimentette, az ön frakciója kimentette Orbán Viktort, hogy számít kelljen adni a Vásárhelyi Pálhoz fűződő kapcsolatairól, a Vásárhelyi Jánoshoz fűződő kapcsolatairól, a Kónya Endréhez fűződő kapcsolatairól. Ezt tették? Úgyhogy egy világos választ szeretnénk kérni. Ön beszélt elmaradó béremelésekről, beszélt elmaradó családi pótlék emeléséről. Türelem, elnök úr, jövő héten meg fogja látni, mondjuk nagyon hosszú lesz, mert láttam, hogy a belügyminisztériumnak a 33 oldalas vizsgálati jelentését se sikerült elolvasnia. Ha gondolja, akkor készítünk önnek ilyen ChatGPT-vel egy rövidített, három mondatos összefoglalót. A költségvetés még ennél sokkal hosszabb lesz, mondjuk nem csak önnek lesz nehéz, hiszen ez nem egy bingo, ahol csak x-elgetni kell, amit egy bekötött szemű plüssmajom is meg tud csinálni. Szóval jövő héten jön a költségvetés, és akkor szeretném, ha itt fölállna majd, és elismerni, hogy hazudott. Mindegyik dolog benne lesz, amit ön most számon kér egyébként egy alig 5 hónapos kormányon, alig fél évvel a választások után, amit egyébként soha nem kért számon, soha. Az előző 16 év bűnös hatalmán soha semmit nem ért el, egy vizsgálóbizottságot semmit. Most ott van egy vizsgálóbizottság élén sok hónapja, és nulla, azaz nulla eredménye van. Ezzel próbálta etetni az embereket, ezzel próbált mindenkit vádolni, hogy ön nem engedik dolgozni. Most ott van, nulla, azaz nulla eredménye van. Ezt újra felszólítom, ha úgy érzi, hogy önnek ez túl sok, túl nehéz, vagy túl nagy problémái vannak a saját frakciójával is, akkor nyugodtan adja vissza azt a megbízatást a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság éléről, elvégzi a 140-es fős Tisza frakció ezt a munkát is. Azt kérem öntől, hogyha lehet jövő héten, amikor majd ismertetjük a költségvetést, a 2027-es költségvetést, ami jelentős mértékben különbözni fog az eddigi költségvetésektől. Ön azt mondta, hogy a pulpituson elmondott beszédben semmi sem volt. Ha odafigyelt volna, ha nem végbeszélgetett volna a meglehetősen kevés pattásával, akkor tudta volna, hallotta volna, hogy miről beszélek. Pont arról beszéltem, hogy mennyiben fog különbözni a mi, az ország 2027-es költségvetés az eddigiektől. Ahelyett, hogy sokak terhe alapján kevesek fognak gazdagodni, ennek a fordítottja lesz. Közösen viseljük a terheket ebben az országban a jövőben, és mindenki, akár tetszik önöknek, a Mészáros Lőrinc frakciónak, a dohány lobbista úrnak, vagy a társainak, mindenki részesülhet ezekből. A legkisebb falu utolsó kisházának, vályok házában élő gyermek is, hogyha éppen családi pótlékról van szó. Ha a szüleiről van szó, akkor adócsökkentésről. Ha a szülei esetleg a szociális szektorban dolgoznak, az egészségügyben szakdolgozók, vagy egyébként az oktatásban segítő munkát végeznek, vagy a közgyűjteményeknél dolgoznak, ők mind részesülni fognak. Olyan béremelésbe fognak részesülni, ami persze nem oldja meg, amit önök okoztak 16 év alatt. Mert vannak olyan szektorok, ahol 4-5 éve nulla, azaz 0% béremelés volt, miközben önök létrehozták, és itt nevetgélnek Európa legmagasabb inflációját. Európa legmagasabb inflációját. Már elfelejtették, miközben itt bingóznak, hogy volt év, amikor 25% volt az infláció. Volt, hogy az élelmiszer infláció majdnem 50% volt. Volt olyan élelmiszer, amikor egy év alatt duplájára nőtt az ára. És eközben önök, miközben napról napra a Mészáros Lőrinc cégének, Orbán Viktor strómanjának, házi pénztárnokának cégének adták a 100 milliárdos megbízásokat szabálytalanságokkal, ellopva uniós és nemzeti pénzt, ugyanezt éve Szíj Lászlóval, eközben az egészségügyben, a szociális szférában, a noksosoknál, a közgyűjteményeseknél, a rendvédelemben, a riaszosoknál szinte semmit nem adtak. És most itt vannak, nevetgélnek, telefonálnak, bingóznak, és nem szégyellik még mindig magukat. És ezért mondom frakcióvezetőről, hogy egészen visszataszító az, hogy egy 4-5 hónapos kormányon kérnek például számon gyárbezárásokat. Önök elhiszik, azt hiszik, hogy bárki elhiszi ebben az országban önöktől, hogy nem önök miatt zárnak be, Az önök utolsó egy évében folyamatosan nőtt a munkanélküliség. 2025 nyarán 1%-kal alacsonyabb volt a munkanélküliség, mint amikor átadták a kormányzás felelősségét. Több mint 50-60 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma az önök kormányzása alatt. Dolgoztak önök valaha magánszférában? Azt gondolják, hogy egy 500 fős cég két hét alatt dönti el, hogy összecsomagol és épít le egy járat? Önök voltak, akik nem tárgyaltak velük, akik semmiben nem segítettek. Önök voltak, akik nem hozták haza az uniós forrásokat. Nem is tudtak volna támogatást adni, munkahely megtartó támogatásokat, de nem is akartak. Mert legyünk őszinték, önöket minden érdekelte, csak éppen a magyar emberek érdeke, nem a tószegiek és felsoroltam az összeg. Önök semmit nem tettek. És önök most számon kérik azt a kormányt, amely hazahoz sok ezer milliárd uniós forrást, amely leállítja a költségvetési pénzszórást. Arról nem beszélt se Torockai László, se önök, se a Mészáros frakció, vagy a koalíciójuk arról, hogy 1200 milliárd forintot fogtunk meg a költségvetésben. Mindenféle megszorítás nélkül pusztán annyit tettek a kormánytagok, a minisztériumok, a háttérintézmények, hogy leállították azt az ipari mértékű, méretű lopást, amit önök véghez vittek. Lehúzták a felesleges kiadásokat. A miniszterelnök helyettesének mennyit? 60 milliárd forintot? Csak kommunikáció és hazugság kampányra ennyit terveztek, ennyit hagytak még meg. Például a 2027-es költségvetésben azt fogják látni, hogy a miniszterelnökségnél nincsenek ilyen tételek betervezve, amivel önök a Lanzsot, Rogán Antalt és a mögöttük álló bűnözőket gazdagították. Nem az egészségügyi alkalmazottakat, nem a tószegieket, nem a riasztosokat, nem a rendvédelembe dolgozókat, hanem a bűnözőket. És még van képük itt lenni, felállni, hazudni Rétvári Benceként ki a templomból, be a templomba, és folyamatosan hazudni, hazudni, hazudni, mint ha fizetnének érte, bár ahogy a mellékelt ábra mutatja, még fizetnek érte, nem annyit, mint eddig, de még mindig fizetnek. Szóval, kedves frakcióvezető úr, Torockai László, várom a megtisztelő egyenes válaszát, hogy visszakozik-e, elhatárolódik-e a Szálasi Ferencet idéző képviselőjétől, elhatárolódik-e ténylegesen Novák előttől, felszólítja a lemondásra, jön-e ön abba a vizsgálóbizottságba, vagy küld egy valódi patriótát oda, aki nem próbálja megakadályozni Orbán Viktornak a meghallgatását. És ön azt is állította, tisztelt elnök úr, látom, nagyon lefelé néz, mint hogyha elvesztette volna a lelkesedését, hogy az állami számvevőszék elnökének leváltásáról, vagy a gazdasági versenyhivatal vezetőjének a leváltásáról mi füstőszobákba döntöttünk. Önt elhagyta a memóriája, elnök úr. Mi ezt világosan elmondtuk a választások előtt. Az összes Orbán bábot felsoroltuk, nem is egyszer, miniszter úr emlékezhet, Nyíregyháza hangzottól először nyilvánosan. Mi ezt felsoroltuk, és benne volt a programunkban, erre kértünk felhatalmazást, és lehet, hogy önnek nem tetszik, ennek a hatfős frakciónak nem tetszik, de 3 millió 300 ezer embernél is több magyar ember arra is szavazott többek között, egyrészt, hogy a Mészáros frakció kikerüljön a kormányból, és leállítsuk ezt a közpénztolvajlást, amit ők végeztek, másrészt, hogy a bábokat, azokat az Orbán bábokat, akik semmi másért nincsenek ott, csak hogy akadályozzák a közpénzek felügyeletét, vagy akár az igazságtételt, vagy az zumbuldáknak a felderítését, őket eltávolítsuk. Tehát ne verje át szerintem a szavazóit, senki nem füstőszobákba döntött erről, hanem erre adtak a magyar emberek felhatalmazást. Ön beszélt, és próbálta azt is megindokolni, a Szálasin és Novák elődön kívül, hogy miért léptek vissza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal jelölési folyamatától. Ön valami ilyesmit mondott, hogy az MVVH új elnök helyettesi a Tisza emberei. Tudja, hogy kikről beszél, elnök úr? Ezek az emberek ügyészek, 20-30, nem tudom hány éve ügyészek, három elnök helyettest fogadott el, vagy jelöl a bizottság közpénzügyi vádemelési és felleviteli elnök helyettesek. Önök kivonultak ebből is. Én értem, hogy önöknek van egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen mindenre képes Jolly Jokere, az energiajogász, aki mindenhez ért az űrjoghoz, a vagyon visszaszerzéshez, a médiához.
1: Köztársasági elnök
0: is lehetett volna, hogyha önökön múlik, de úgy látszik, csak egy van, és most már úgy látom, hogy az ön hatalmára tör, úgyhogy vigyázzon, elnök úr, mert miközben próbálja megszerezni a Mészáros Lőrinc frakciónak a frakcióvezetői pozícióját, nehogy a saját pozícióját is elveszítse, mert túl sokat futtatja ezt az embert. Szóval, Hogy forduljak egy kicsit a Mészáros Lőrinc frakcióhoz is, Rétvári Bencét belátom, nem mer a szemembe nézni. Elég sok mindent mondott, GDP, amit, vagyis elég sok mindent ránk rót, de elfelejtett egy pár dologról beszélni. Ő azt mondta, hogy nem történik semmi. Hát, kedves Rétvári Bence, az önök kormányzásának utóbbi 4 évében nulla, azaz nulla volt a gazdasági növekedés. Az önök utóbbi 4 évében átlagosan Európa legmagasabb inflációját sikerült összehozni. Önök ugyan trükkök százaival megpróbálták elhozudni a költségvetési hiányt, önök lettek az új Gyurcsány, bár ő még magasabban állt 2010-nek ezen időszakában, mint most önök állnak, de nem sikerült. Önök 8,3%-kal átadták a költségvetésnek a hiányát, egy kivéreztetett, csődszédén álló országot adtak át, lehet, hogy rosszabb helyzet vegyék, mint annó Bajnai, és amit még tettek, megháromszorozták az államadóságot. Ahogy mondtam, az önök utolsó 1 évében 50-60 ezer fővel nőtt egyébként a munkanélkülieknek az aránya. Önök úgy adták át az országot, hogy Európa legalacsonyabb bérei vannak. Hivatalosan minden statisztika szerint a legkorruptabb és a legszegényebb európai tagállamként, uniós tagállamként adták át Magyarországot. Ő megint előhozta, ehhez képest most mondom önnek, hogy mi történik ebben a pár hónapban. A GDP növekedés Magyarországon Európa egyik legmagasabbja. Nem nagyon kiemelkedő, bár az ön volt bukott főnöke, szerintem ezért az 1,5-2%-os GDP növekedésért nagyon sokat adott volna, még lehet, hogy repülő is megtanult volna, ha már a repülő rajtról beszél. Képzelje el, Európa egyik legalacsonyabb inflációja van Magyarországon. Önök alatt mondom, volt olyan év, amikor 50%-kal nőttek az élelmiszer árak, most 4-5%-kal csökkentek. Persze még nincsenek ott, ahol az önök kormányzásának elején, de remélem, hogy egy kiszámítható pénzpolitikával, fiskális politikával árstabilitás lesz Magyarországon. Egyébként jelenleg a forint egy körülbelül 50-60 forinttal erősebb az euróhoz képest, mint az önök kormányzása alatt. És ha már beszélt újra belehazudva a magyar emberek szemébe, a benzináról és a dízeláról, akkor hagyd mondjam el önnek, hogy még mindig, önök ugye a rekord dízel és benzináról beszélnek, igen, Bóka János bólogat is, de most még mindig alacsonyabb sokkal a dízel és a benzinár, mint az önök ciklus alatt nagyon sokszor 2022 és 2026 között. És bárhogyan is drukkolnak önök az összeomláshoz, még mindig Közép-Európában, Horvátországot leszámítva, Magyarországon a legolcsóbb a dízel és a benzinára. Én tudom, hogy önök titkon káoszban reménykednek, önök titkon üzemanyag hiányban reménykednek, ahogy titkon reménykedtek abban, hogy a kárpátaljai magyarok sem kapják meg a könnyítéseket, de nem fognak sikerre járni, mert nekünk nem olyan pénzügyi, gazdasági kormányzásunk van, aki összedönteni az országot. Önnek lehet, hogy kevés az a 25 forint per liter jövedéki adó, jóváírási lehetőség, amit a Tisza kormány és a fuvarozók, amiről a Tisza kormány és a fuvarozók közösen állapodtak meg, de higgy el, a fuvarozóknak nem kevés. Nem kevés. Ők mondták, ők kérték. Ott volt 3 miniszter. Nem tudom, hogy az önök kormányzása alatt volt-e olyan, hogy Orbán Viktor leült mondjuk 3 miniszterrel együtt a fuvarozókkal, vagy kiment esetleg a szociális szférában dolgozó, tüntető munkásokhoz. Szerintem nem. A Tisza kormány 3 miniszterrel leült a fuvarozók érdekképviseleti szervezeteivel, és nem csak erről a 25 forint per liter jövedéki adó jóváírási lehetőségről állapodott meg, ami sok milliárd forint könnyítés egyébként a magyar fuvarozóknak, hanem egy egész csomagot elfogadtak, amivel könnyíteni fogják a magyar fuvarozók helyzetét. Képzelj el, ők kérték például, hogy az útdíj behajtásának szigorítását jobban ellenőrizzük, mert sokan, rossz nyelvek szerint NER-hez közel álló, a Nemzeti Együttbűnözés rendszerhez közel álló vállalatok kamionjai, teherautói nem fizetik ki az útdíjat. Úgyhogy a magyar útdíj szervezetek, vagy a magyar fuvarozó szervezetek kérték, hogy járjon el sokkal szigorúbban a kormány, de még más dolgokban is megállapodott a kormány és a fuvarozók szervezete. Úgyhogy, hát tudja, van az a vicc, hogy talán Jereváni rádióban, hogy nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, nem Moszkvicsot, hanem Zasztavát, és a többi nem Moszkvába, hanem nem tudom, Szentpéterváron, de egyébként a hír igaz. Körülbelül ennyire lehet komolyan venni az ön által elmondottakat. Önök folyamatosan, nem tudom, hogy a Mészáros frakció melyik intendánsa hazudta éppen, mert mintha ugyanaz a ChatGPT termék lett volna két felszólás, mondjuk az igaz, az mondjuk az ön védelmében mondom, hogy annyira unalmasan sose tudja előadni, mint hogy Bóka János szokta hazugságokat, szóval azért még van hova fejlődni. De a Katával kapcsolatban is képesek tényleg lehazudni a csillagot az égről. Mit is mondott, hogy is mondta, napfény esti órákban, napfény, majd amikor az ötkertről beszélt, majd arra is mindjárt kitérek. Egészen elképesztő, hogy miközben emberek tízezrei, kisvállalkozások tízezrei üdvözlik a Tisza kormány módosítását. Ön is látni fogja, nem fogja tudni eltagadni, mint most a kárpátaljai megállapodást, hogy több mint 100 000-rel több magyar kisvállalkozó, mikrovállalkozó fog belépni a Kata adózási rendszerbe. És tényleg, tegye egy pillanatra a szívére a kezét. Hogy képes, amikor tönkre tettek több tízezer vállalkozót, egyik napról a másikra megszüntették a kedvező adózási lehetőségüket, mindenféle kérdés, mindenféle egyeztetés nélkül. És most van egy kormány, amelyik vállalta előre, hogy újra kiterjeszti a Kata adózást. Vállalta azt, hogy nem maradnak nyugdíj nélkül, nem maradnak táppénz nélkül, nem maradnak anyasági támogatás nélkül a kisvállalkozók, a mikrovállalkozók, és ezt most megteszi, és önnek van képe fölállni, és elkezdeni gyalászkodni, és elmondani, hogy az miért nem jó. Miközben az önök kormányzása idején volt idő, amikor több mint 400 000-en voltak a Kata adózási rendszerbe, és végül az ön által is említett szám maradt nagy nehezen talán 130 000 ember. És most meg lesz plusz 100 000 vagy plusz 130 000. És képesek ebben is szembe menni. De mondhatnám akár a milliárdosok vagyonadóját is. Én értem, hogy önöket, egyes képviselőiket korábban a Megafon fizette, tehát így közvetetten fizette csak Mészáros Lőrinc vagy a V-híd, most már direktben fizeti önöket. Értem, hogy nem csak ilyen szaklapokban iratnak egyébként lobby cikkeket a milliárdosok vagyonadója ellen, de miért nem próbálják ki egyszer, hát ha lenne ötnél több szavazója a KDNP-nek, egy próbát megér, meg kevesebb nagyon nem lehet, miért nem próbálják, hogy igazat mondanak, hogy odaállnak a magyar emberek mellé? Miért nem próbálnak egyszer bocsánatot kérni, felelősséget vállalni? Bóka János elment, nem tudom, valamelyik propaganda adóba a hétvégén, és elmondta, hogy nekik nem kell, a Fidesznek nem kell semmiért se felelősséget vállalni. Megteszi frakcióvezető úr, hogy figyel, amiközben önnek válaszolok? Megvárom. Megvárom, még Bóka János tud figyelni, és nem a megafonos propagandistával értekezik éppen. Szóval megvárom. Hogy mondhat ilyet, hogy önöknek semmiért nem kell felelősséget vállalni? Ellopták a világ pénzét, mindenki látja már. Az is, aki közmédiát néz, Kossuth rádiót hallgat, mindenki tudja, hát ott vannak a felmérések, az önök szavazóinak 50%-a azt mondja, a megmaradt kevés szavazóinak 50%-a is, hogy minden további nélkül el tudja képzelni, hogy a Fidesz vezetői, az előző kormány vezetői benne voltak a korrupcióban, és hogy elloptak közpénzeket. Ezt nem a Tisza szavazói gondolják, mert ott nyilván 110% gondolja ezt. Önöknél a megmaradt szavazóik 50%-a gondolja, hogy Orbán Viktornak, a volt minisztereknek, önöknek szerepe volt a közpénz 100 milliárdoknak, vagy 1000 milliárdoknak az ellopásából. No, telefonügy, mert látom, ez nagyon felzaklatta önöket. Van egy rossz hírem önöknek. Ugye próbálják ezt fabrikálni, már nem tudom mikor volt, ez 2024 júniusában ezt a dolgot. Óriási összegeket fecöltek ebbe, óriási elvárásaik voltak, tudom, visszajutott hozzám. A volt miniszterelnök is arra gondolt, hogy hát ha ezzel majd meg lehet akadályozni a rendszerváltást, bár akkor mi csak az EP választás után voltunk, és akkor talán nem tudták elképzelni, hogy ilyen elementáris erejű vereséget fognak szenvedni, ilyen soha nem látott erejű vereséget fognak szenvedni, de már akkor mindent megtettek. Van önöknek egy rossz hírem. Önök nagyon sokszor annak a bizonyos dolognak a másik oldalára kerültek. Akartak valamit, és pont az ellenkezője lett, és van egy rossz hírem, most is ez fog történni. Itt van a telefonomban. Annak, nem fogom oda dobni önhöz, de megnézheti. Annak a volt, annak a... Annak a

ugyanis pontosan tudja, ez a dr. Fürk Pál nevezetű, az a nyomozó főügyészséget egykor vezető főügyész, hogy miről van szó. Hiszen ő volt az, aki 2024 márciusában, amikor bent jártam az ügyészségen, amikor még azt hitték, hogy itt csak egy elkeseredett ember szerencsétlen próbálkozásáról van szó, by the way, hová tűnt azóta Havasi Bertalan vagy Menczer Tamás. Szóval ez volt az a főügyész, akit utasítottak és kiállt akkor, és azt mondta, hogy a volt igazságügyi miniszter csak pletykákat terjesztett, amikor azt mondta, hogy Rogán Antal és az emberei besétáltak az ügyészségre, és kihúzták a számukra kedvezőtlen részeket a nyomozatiratból. Ez volt az a főügyész, akinek azt kellett mondania, azt kellett tagadnia, hogy Völner Pál és Sadl György Rogán Antal embere volt. De kedves frakcióvezető úr, van egy rossz hírem, megint rosszlóra tettek, és az igazság egy idő után kiderül. És amikor üt az igazság órája és pillanata, az rendkívül kellemetlen lesz, sőt szerintem több. Mert az, hogy önök mindent megtehettek, azt hitték, hogy mindent megtehetnek, de az, hogy önök politikailag kézi vezérelték az ügyészséget, és az összes ügyben, ami önök számára kellemetlen volt, ott megpróbálták elérni, hogy évekig, vagy akár évtizedekig semmi ne történjen. Nem adták ki a mentelmi jogot, vagy elsinkófálták az eljárásokat. Ha véletlenül a Szabad Magyar Bíróság tudott ítéletet hozni, akkor még mindig ott volt Áder János főpeccás, nagy horgász, aki kegyelmet adott a letöltendő börtönre, korrupció miatt letöltendő börtönre ítélt fideszes polgármester asszonynak. Önök ezt tették, és azt hitték, hogy bármit megtehetnek. Ezt látjuk a minisztériumok irataiban, ezt látjuk az ügyésznek a leendő vallomásában, ezt látjuk mindenhol. Önök azt hitték, igen, már nem ügyész, hiába próbál majd egy nagyon gyenge, ócska TikTok videót felvenni, az illető már nem ügyész, mert pár hónapja felmondott, és bármennyire is próbálják majd most megfélemlíteni, el fogja mondani, hogy mi történt. Ezt tudom önöknek mondani, hogy nagyon-nagyon kellemetlen lesz, ahogy az is borzasztóan kellemetlen lehet, hogy egy olyan, itt van Németh Balázs dohánylobbista, akinél szánalmasabb kampányt senki nem vitt. Előadta még a választás előtt egy nappal is a választóinak, hogy 30%-kal nyerni fog. Én nem tudom, hogy az ön helyébe elbújdokolnék. 30%-kal kapott ki, mielőtt egy nappal a választások előtt azt terjesztette, hogy ön vezet. Utána beült ide, és a British American Tobacco meg Sánta János lobbistájaként próbálja elérni, hogy alacsonyabbra vigyék a dohánytermékeket, hogy kevesebb pénzt kapjanak a magyar kórházak. Itt nevetgél, és nem tartja ezt teljes visszásnak, és itt van egy frakcióvezetés, és hagyják, hogy ez az ember. Azt gondolják, gratulálok egyébként a tegnapi pásztói polgármester választáshoz. Három jelöltből a fideszes jelölt a harmadik lett, 16%-ot elért. Végül is hátulról el az első helyezett. Megvolt a dobogó, de Németh Balázs és akár Pócs János, vagy önök egy párszor még megszámolnak, szerintem lesz ez még kevesebb. Önök azt gondolják, hogy azért vannak itt több millió forintért, hogy bingozzanak. Ezt leülnek egy frakcióülésen, és ahelyett, hogy beterjesztenének módosító javaslatokat, költségvetési javaslatokat, segítenének a kárpátaljai magyaroknak, az egészségügyi szakdolgozóknak, tanároknak, rendvédelmiseknek, beülnek felnőtt emberek, persze körbenéznek, hogy ki van még szabadlábon, és miután konstatálják, hogy ők még itt vannak, elkezdenek bingót jártani. Önök tényleg Andrássy Gyula, Batthyány, önök ezeknek az embereknek az utódjai? Tényleg nem szégyellik magukat? Mi dolgozunk, azzal kezdtem a felszólalásom a tisztelt Juhász Hajnalka, hogy milyen eredményt értünk el a kárpátaljai magyarok érdekében. Önök semmit. Ön már annyi felszólást elmondott, annyit hazudott mindenről, de nulla eredményt tudott felmutatni. Ez a különbség. Köszönöm, folytatjuk, minden jót.

0: foglaljon helyet Kócs képviselő úr a bingóval együtt, és folytatjuk a munkánkat. Személyes érintettség okán szót kért Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője. Megadom a szót 2 perc időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony. Magyar Péter súlyos csúszatásokat fogalmazott meg velem kapcsolatban, hiszen Orbán Viktor beidézése kapcsán pontosan ugyanúgy szavaztam, ahogy a Tisza képviselői a többi vizsgálóbizottságban, például az ön igazságügyi miniszter jelöltje, Mellétei Barna Márton, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottságban, ahol egyébként szerintem indokoltabb lenne Orbán Viktort meghallgatni, de elfogadom, hogy ott is azért egy politikai hangulatkeltés volna az érdemi kivizsgálás helyett, és azért, hogy hadd idézzem őt, hogyan szavazták le végül az elnöki javaslatot. Például azt mondta az önök frakcióvezető helyettese, idézem a jegyzőkönyvből, nem feltétlenül szükséges most Orbán Viktor személyes meghallgatását ebben a körben elrendelni. Majd egyszerre ugye esetleg meg lehet hallgatni, egyébként én magam is ezt képviseltem a saját szavazásunkkor, ugye azt mondtam, hogy támogatjuk Orbán Viktor beidézését, ha majd valaki olyan vallomást tesz, hogy az ő utasítására vagy nyomására adta kegyelmet. De ilyet még miniszterelnök úr sem mondott soha. Tehát a hamis vád terhe mellett, hogyha valaki egy ilyen kijelentést mert tenni, ám akkor legyen, vizsgáljuk meg. De az, hogy abszolút filmszínházat csináljanak egy bizottságban, azt nem tudom elfogadni. Természetesen sokféleképpen meg lehet ítélni Orbán Viktort, nyilván a mi frakciónkban is vannak árnyalatok, volt, aki azt mondta, hogy tartózkodjunk, inkább igennel vagy akár nemmel is lehet szavazni. Nézőpont kérdése, igen, elfér többféle árnyalat. Én magam egyébként Orbán Viktornak a keményebb kritikusai közé tartozom, de valódi elszámoltatást szeretnék, nem pedig ilyen látszat színházat. És én értem, hogy ön addig mondta, hogy bilincs, bilincs, rács, rács, és ez a folyamatos hangulatkeltés, hogy a kampány véget sem ér, hogy ön le sem jön a platóról, valóban folytatja ezt a kampányt, ezt érezzük, de ezt nem ott kell kiélni egy vizsgálóbizottságban, ahol érdemi munka keretében például meghallgathatnánk azt a Balogh Zoltánt, a bosszú püspökét, akinek semmilyen következménye nem volt ebben a botrányban, sőt úgy néz ki, hogy miután leszavazták az én javaslatomat, amit már az első ülésen megtettem, ezek után oda jutottunk, hogy őt a püspöki mandátum alatt már nem is fogja tudni meghallgatni a vizsgálóbizottság, mert ezt a javaslatomat ugyanúgy lesöpörték, ahogy még Novák Katalint sem hallgattuk meg, pedig érdemi ügyekkel kellene foglalkozni, például az eddig eltitkolt kegyelmi ügyekkel, amire kapcsolatban szintén hiába tettem javaslatot, hogy tárjuk föl, vizsgáljuk meg, milyen kegyelmi botrányok, korrupciók, ügyek, politikus bűnözők felmentése volt napirenden az elmúlt évtizedekben.
0: Lejárt az ideje, képviselő úr, köszönjük
1: szépen.
0: Személyes érintettség okán megadom a szót Mellétei Barna Márton képviselő úrnak 2 perc időkeretben.
2: Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden és ugyan emiatt szerettem volna megszólalni. Toroszkai frakcióvezető úr azt állította, hogy én leszavaztam, illetve most Novák Előd úr is azt állította, hogy leszavaztam Orbán Viktor meghallgatását. Az idézet majdnem pontos, amit mondott, azzal folytatódik, hogy Orbán Viktor felelőssége, politikai felelőssége megkérdőjelezhetetlen, mint kormányfő, és azt lesz a javaslatom, hogy arrakor döntsünk arról a kérdésről, hogy a vizsgálóbizottság behívja Orbán Viktort meghallgatásra, ha egyébként felmerül a gyermekvédelemben az ő döntési kérdéseiről bármi konkrétum. Magyarul ebben az ügyben nem volt döntés, a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság ülésén nem hoztunk döntést, ahogy arról döntöttünk, hogy nem döntünk, és elhalasztjuk ezt a kérdést, tehát nem döntöttünk arról, ahogyan egyébként a többi politikusról sem, hiszen egy szakbizottság, ahol első körben a szakmai érveket próbáljuk és a szakmai álláspontot próbáljuk tisztelni, hogy utána a politikai felelősséget tudjuk utána megvizsgálni. Úgyhogy ez egy aljas hazugság, nem szavaztam Orbán Viktor meghallgatásával szemben. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt Országgyűlés, napirend előtti felszólalásra jelentkezett Toroczkai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, a magyar vállalkozásokat sanyargatja a kormány címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Az helyzet, hogy miniszterelnök úr végtelen hosszúságú, ugye időkeret nélküli gyalászkodásaira, sértegetéseire, csúsztatásaira és hazugságaira olyan hosszan kell, és kellene válaszolnom, hogy ez az 5 perc időkeretbe ugye nem fér bele, de lehet, hogy ez a taktikájának a része, mert ugye így lényegesen kevesebbet tudok beszélni például a vagyonadóról, vagy a katások nyomorgatásáról, vagy arról, hogy a magyar vállalkozásokat hogyan hozzák egyre nehezebb helyzetbe, pontosan azért, hogy utána majd arra hivatkoztassanak, hogy nincs elég magyar tőkeerős vállalkozás, ezért majd jöhetnek a külföldiek, jöhetnek majd a globális nagyvállalatok. Ennek ellenére muszáj mégiscsak ebben az 5 percemben reagálni, mert hát miniszterelnök úr kérte, hogy reagáljak bizonyos állításaira. Hát kezdjük úgy, hogy a Vecsési önkormányzati képviselők mondataival kapcsolatban azonnal kiadtunk egy közleményt, ahol világosan leszögeztük azt, hogy vizsgálatot indítunk, és minden típusú totalitárius rendszertől elhatárolódunk, azt elítéljük, és éppen ezért vagyok ilyen hangos kritikusa az ön rendszerének, mert ön éppen valami ilyesfélét kezdett el építeni. A másik pedig, hogy arra is felszólított engem, miniszterelnök úr, hogy én határolódjak el Novák előttől, azzal kapcsolatban, amit az előbb mondott a vizsgálóbizottságok során. Ezzel kapcsolatban szeretnék valamit itt, ha már ez ilyen téma lett, szeretnék valamit leszögezni. A nevében benne van ezeknek a vizsgálóbizottságoknak, hogy vizsgálnak, tehát nem ítéletet mondanak, attól, hogy beidéznek, meghívnak nyilatkozattételre, köteleznek személyeket, még ítéletet nem mond ki egy vizsgálóbizottság. Én ezért minél szélesebb körű meghallgatásokat támogatok. Szerintem miniszterelnök akár Orbán Viktor, akár Gyurcsány Ferenc meghallgatása különböző vizsgálóbizottság esetében mindenféleképpen hasznos tud lenni, de majd akkor mondok ezzel kapcsolatban bármi többet, hogyha miniszterelnök úr elhatárolódik az általam vezetett vizsgálóbizottság tiszás tagjaitól, akik megakadályozták, hogy Gyurcsány Ferencet és Orbán Viktort be tudjam idézni, és ugyanúgy nyilatkozattételre tudjam őket kötelezni. A másik, hogy megint csak csúsztatott, megint mellé beszélt miniszterelnök úr, mi nem a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Védelmi Hivatal elnök helyetteseinek a megválasztásáról beszéltünk, hanem hogy az egész procedúra során azt tapasztaltuk, hogy önök füstös szobában döntötték el például az elnöknek a megválasztását, és akkor például mondjuk Sestás Miklós őrzetbevétele kapcsán nem beszélt volna össze-vissza az elnök, mert legalább fogalma lett volna arról, hogy milyen hivatalt vezet, és nem pedig a saját pártemberüket, politikai hódudvarukból érkező embert választottak meg, miközben mindenféle olyan állításuk, hogy itt pontrendszer van, hazugságnak bizonyult. Mi ezért vonultunk ki ebből a gusztustalan megválasztási folyamatból. És aztán még sok mindent mondott miniszterelnök úr, például azt is mondta, hogy minden posztra ugye ugyanazt az embert jelöltük. Hát éppen ma az összes Tisza párti, egyébként fideszes képviselő egyhangulag szavazta meg Radecki Andrást, ha már a médiatanácsról beszélünk, a mi alkalmas jelöltünket, mindenki együtt, tiszások, még a fideszesek is, mind a két bizottságban egyhangulag szavazták meg, tehát azért ezt is helyre kellene tenni, a sok sértegetés, gyalázkodás mellett azért ezt is hadd javítsam ki, miniszterelnök úr. És akkor a megmaradt kevés időben tudok akkor arról beszélni, de mondom, jó taktika ez a miniszterelnök úr részéről, tudok arról beszélni, hogy önök hogyan teszik tönkre, ha ez így folytatok tovább, a magyar vállalkozásokat, miért nő folyamatosan a munkanélküliség, amióta önök kormányt alakítottak. Itt van például a vagyonadó. A vagyonadó, ami oligarha adóként valóban szerepel a mi programunkban is, és azt helyesnek tartjuk, hogyha az oligarha adó. De amit önök bevezetni szándékoznak, az a fajta vagyonadó, azzal az a baj, hogy nem a luxus vagyonokat akarja megadóztatni, akár egy vagy magasabb 100 milliárd fölött másfél százalék, hanem konkrétan a vállalati részesedés, tehát például a vállalati tőkét is, ezzel pedig a magyar vállalkozások versenyhelyzetét fogják csökkenteni, és megint csak azt teszik, ami egyébként az önök lényege, azért ülnek abban az Európai Uniós pártcsaládban, és azért hozzájuk csatlakoztak, mert megint a külföldi nagy tőkének készítik elő az utat. Ez a probléma azzal a vagyonadó tervezettel, amit önök benyújtottak, és amit be akarnak most vezetni. És persze ez okozhatja majd az elmaradó beruházások utáni következményeket, vagy hogyha a startupok, a magyar startupok emiatt külföldre fognak menni, ez majd mind az önök lelkén fog száradni, és nagyon kevés időn marad, de azért az új katáról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról is szeretnék annyit mondani, hogy ellentétben, amikor azt mondja, hogy a Fidesz-KDNP-nek ebben mekkora felelőssége van a kata gyakorlatilag megszüntetésével, mi viszont ott tüntettünk, amikor ez történt. Tehát azért hagyd mondjam már el önöknek, hogy biztos vagyok benne, hogy a kisadózók nem ezt várták, amit önök tesznek, nem csak adót emelnek, hanem még ráadásul annyira bonyolultá is teszik, bocsánat, legalább 3 percet kellett miniszterelnök úr gyalászkodásaira válaszolnom, csak hagyj fejezem a katával kapcsolatban, legalább 20 percet majd legyen. Annyit szeretnék csak mondani, hogy gyakorlatilag nem fogják tudni követni azok a katások, akik cégeknek is beszámláznak, hogy mennyit kell majd fizetniük. Normálisan és jól működő országokban nem így segítik a kisadózókat, hanem átlátható szabályokkal.
0: A kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak, 5 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt háztisztek, frakcióvezető úr. Ön egy 5 perces felszólásban megvédte Sesták Miklóst, megvédte Szálasi Ferencet idéző pattársát, vagyis képviselőtársát. ha jól értem, akkor a mai napig hiába kér személyes megtematatást, ön a mai napig képviselőjük, ugye nem mondatták le. Mit kell azon vizsgálni, ha valaki szálasi idézetet mondott a Vecsési önkormányzat október 6-ai megemlékezés? Mit kell azon vizsgálni? Az volt, vagy nem az volt? Önök még mindig ugyanúgy tartják képviselőként. Ön megvédte Sezták Miklóst, és támadta az MVVH Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Védelmi Hivatal elnökét, azt mondta róla, hogy össze-vissza beszél, azért támadta, mert őrizetbe vették Sezták Miklóst, az egyik legkorruptabb Orbán minisztert. Ön egyébként megvédte, akarva akaratlanul nem tudom, Mészáros Lőrincet, amikor arról beszélt, hogy a milliárdosok vagyonadójával mi a probléma. Azt mondta, hogy a vállalkozásból a részesedéseket adóztatjuk. Ön szerint nem kéne esetleg beszámolni Mészáros Lőrinc opusziából, MBH bankjából, vagy ki tudja honnan származó, vagy a V-hídból a részesedéseit? Valóban? Ön szerint csak a személyes vagyonát Andival együtt kellene adóztatni, de az egyébként 1500 milliárdnyi vállalati részesedést azt nem kéne. Jól értem, hogy ez a mi hazánknak a hivatalos álláspontja, hogy a vállalati részesedéseket, a milliárdosok, oligarchák vállalati részesedését nem kell megadóztatni. Ugye, mert akkor mondja ki Kerek Perec, hogy ön védi Sezták Miklóst, Mészáros Lőrincet, ezt várja el tőle a Mészáros frakció. És egyébként valóban beszélt Radecki jelöltjükről, úrról, aki támogatott, azt hiszem a Tisza minden képviselő, reméljük, hogy nem fog két nap után lemondani, mint az előző jelölt, akit szintén megválasztottunk, elfogadtuk, hogy önök jelölik, szakmailag ilyen-olyan volt, de két nap után lemondott. Úgyhogy reméljük, hogy ha sikerül megválasztani az új jelöltjüket, akkor ő nem fog lemondani. Novák Elődöt is sikerült megvédenie. Egy egyenes választ kellett volna adni, hogy megszavazza-e ön Novák Előd helyett Orbán Viktor meghallgatását, vagy nem. Ezek helyett megint Kertelt, Mészáros Lőrinzt védte Orbán Viktor. Nem kell nevetni, hát ő múltkor egy korszakos államférfinak nevezte Orbán Viktort. Ott van fönn az interneten. Mindig elfelejtik önök, hogy az internet az már nem felejt. Hogy ez már nem a 80-as évek. Fönt van, elmondta, hogy korszakos államférfi. Elmondta, hogy 100-szor inkább Orbán Viktor, mint bárki mást. Vállalja föl, mondtam már önnek, idéztem ezt a mondást, az ember bűnbe esik, legalább élvezze. Így nem fog tudni eséllyel indulni a Mészáros Lőrinc frakció vezetésért. Ott van fönn, hiába nevet, Bóka Jánossal, Navracsis Tiborral és többiekkel egymást dicsérgetik körbe, és gyalázzák a Tiszát. Az ön még meglévő szavazói is látják, hogy ön egy 4-5 hónapos kormányt gyaláz azokért, amik mind az előző 16 éves kormánynak az eredményei, vagy eredménytelenségei. Teszi ezt például a vállalkozásoknál. Ön egy szóval nem említi, hogy 50-60 ezerrel nőtt az Orbán kormány utolsó évében a munkanélküliség. De azt, hogy szintén ugyanabból a korszakból eredően bezárt 3 gyár, azt rögtön idehozza. Egy szóval nem említi, hogy hány gyár nyitott, hány új üzemcsarnok nyitott. Ebben a hónapban is több ezer új munkahely keletkezik. Azt soha nem mondja, de azt, hogy egyébként az előző kormány hibájából fakadóan hány munkahely szűnt meg, azt rögtön idehozza. Azt gondolja, hogy még él embere földön ebben az országban, aki elhiszi, hogy önök nem a mentőcsónakjai, vagy éppen oldalkocsiai ennek a bűnbandának, a Mészáros Lőrinc frakcióban. Szerintem nincs. Ezerszer elmondtuk, még van másfél percem, meg kell tanulni beosztani, pedig ugyanannyi időm volt, mint önnek ebben az etapban. Ezerszer elmondtuk, hogy mennyi mindent teszünk a magyar kisvállalkozásért. Ha egyszer lenne lehetősége kormányülésen ülni, én megadnám, de nem rajtam múlik, hanem a magyar választókon, valószínűleg önnek nem lesz, akkor láthatná, hogy ez a kormány mennyi mindent tesz, miközben önök gyűlölködnek Facebookon, vagy éppen Bóka Jánosra, vagy Navracsicsra heherészik. Mi szombat reggel 7-től vasárnap este 10-ig bent ültünk, és azon dolgoztunk a kormány tagjaival, hogy az igazságosság és a fejlődés költségvetését tegyük össze, hogy olyan programokat, például a Baross Gábor vasútfejlesztési programot, például a Vekerle Sándor lakhatási programot összerakjuk, például azt a vízügyi építkezési programot összerakjuk, ami nem egyszerű egy ilyen költségvetési helyzetben, ami nem egyszerű ilyen közbeszerzési szabályok mellett, ilyen bonyolult, hosszú szabályok mellett, hogyha már a Fidesz nem is tervezett ilyen beruházásokat, de mindent lehúzott, rögtön elinduljanak. Nem tudom, hogy tudja-e, mert ez bonyolult dolog, de fél év legalább, csak a tervezés, utána jön a közbeszerzési eljárás. Tehát ha mi a legnagyobb jó indulattal az világ összes pénzét mondjuk most vízügyi beruházásokba fektetnénk, akkor sem tudnának megvalósulni jövőre, mert van környezetvédelmi engedélyeztetés, amit szintén joggal számon kérhetnek, van közbeszerzés és van tervezés. És ennek ellenére mindent elkövetünk, hogy a hazahozott uniós forrásokból, vagy éppen a nemzeti forrásokból munkahelyeket teremtsünk, lakhatás, vízügyi beruházások, KKV támogatás. Ön pedig addig itt próbálja dicsérni Orbán Viktort, Sezták Miklóst, Mészáros Lőrincet és még ki tudja mit. Átlátszó. Köszönöm szépen.
0: Tisztelt képviselőtársaim, jelen esetben Pócs képviselő úr, szeretném megkérni, hogy ne folytassuk azt a gyakorlatot, hogy a páholyban ülőkkel odakönyökölve beszélgetünk, mert ezzel zavarjuk az ülés munkáját. Kérem, hogy ettől tekintsünk el, és kérem a páholyban ülőket is, hogy figyelemmel kísérjék az országgyűlés munkáját. Köszönöm. Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a Tisza párt teljesíti választási ígéreteit címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Miniszterelnök úr mindig nagyot akar mondani, és ezzel időről időre leleplezi magát. Most úgy érzem, hogy ez a mobiltelefonja is veszélyben van, de ez legalább a magáé, nem mástól rabolja el. Ön azt mondta, hogy ezen a mobiltelefonján ön ezek szerint egyeztette az ügyészség, ezek szerint volt vezetőivel. SMS-eket ír oda és vissza egy kormánytól teljesen független hatalmi ág képviselőivel. És a Tanú című filmben érezhettük magunkat, mert ön azt mondta, hogy itt van az ügyész leendő vallomása. Tehát még Bacsó Péter se tudott egy ekkora részt írni a saját filmjébe, hogy már az ügyész leendő vallomása, és meg az ítéletig eljutott, hogy az megvan előre, de hogy az ügyész leendő vallomása megvan, Virág elvtárs is megnyomja a 10 ujját, ha ezt tudta volna, talán sikeresebb lett volna. Ön tudjuk. Gazdasági miniszter és mindenki megkerülésével a MOL vezetőit utasítgatja, és ezek szerint egy kormánytól teljesen független, nem a kormány irányítása alatt levő hatalmi ág az ügyészség képviselőivel egyeztet a leendő vallomásáról. Egy volt ügyésszel egyeztet a leendő vallomásáról. Ilyet senki egy jogállamban nem mer megtenni. Ezt csak Magyar Péter meri megtenni, mert ő úgy gondolja, hogy ebben az országban mindent megtehet. Sem az alkotmány, sem semmi más az ő hatalmának nem korlátja. Bárkin átgázolhat, és bármilyen jogszabályt átírhat, vagy ha nincs ideje átírni, akkor más gyakorlatot folytat. Ez egy európai demokráciában elfogadhatatlan, az ilyesfajta ügyészi SMS konzultáció. Esetleg Ursula von der Leyen tett hasonlót, amikor ő így állapodott meg a vakcina szerződésekről. Tisztelt miniszterelnök úr, úgy is mondhatnak, gyanúsított úr, de amikor ön itt mindenkit lebűnözözött az elmúlt hetekben, hónapokban, talán ezt mondta az egyik legtöbbször az elmúlt fél évben, olyan embereket, akik ellen semmifajta bírósági jogerős ítélet nincsen, most pedig, amikor ön válik gyanúsítottá, akkor kikéri magának, hogy egyáltalán valaki gyanúsítottnak nevezze önt. Ennyit azon ügyéről. Új műfajt vezetett be a mai napon, eddig 16 évezett, most 16 és fél évezett, mert most már nem csak 16 évért tartja felelősnek a Fidesz-KDNP, hanem az önkormányzatának az első fél évé is, ezek szerint a Fidesz-KDNP a felelős, bármi történt, nőtt a munkanélküliség, visszaesett a turizmus, bármi egyéb, azon nem ön felelős, nem ön hozott döntéseket az elmúlt fél évben, mindenért a Fidesz-KDNP a felelős. Úgy 16 évezik ön továbbra is, hogy 2010-ben is a Fideszre szavazott, 2014-ben is a Fideszre szavazott, 2018-ban is a Fideszre szavazott, 2022-ben is a Fideszre szavazott, azért, és addig is volt a Fidesz pártján, amíg jól fizető állásai voltak. Ön milyen alapon 16 évezik, amikor ön ennek egy haszonélvező volt a rendszernek, mert az akart lenni, mert minél jobb állásokat akart betölteni. És nem a katatüntetések kapcsán fordult meg és állt a másik oldalra, hanem egész egyszer, amikor megszűntek a jól fizető állásai. Ön Mészáros Lőrincezik? Ön mondta MBH Bank meg Opusz. Hát ki volt az MBH Bankban felügyelőbizottsági tag? Ön. Opuszba ki akart motivációs levéllel bekerülni vezető pozícióba? Ön. És ön nekünk MBH bankozik, meg opuszozik, meg Mészáros Lőrincezik, amikor ön előszobázott Mészáros Lőrincnél, és ezt folytatja hétről hétre itt a parlamentben, teljes mértékben hiteletlen. Kérdezte, hogy valóban így van-e, hogy házelnök asszony felolvasta a felszólalásom címét, hogy a Tisza párt teljesíti választási ígéretét, én úgy látom, hogy valóban. teljesíti mindazokat az ígéreteket, amelyeket Brüsszel felé ígért a Tisza párt. Láttuk Manfred Webernek a nyilatkozatát, nagyon büszke a Tisza párt győzelmére, mert így Ukrajna pénzügyi támogatása elindulhatott, és Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásai is elindulhattak. Látjuk, ezt az ígéretét teljesítette Brüsszel felé. Brüsszel minden évben elküldte, hogy az árszabályozásokat ki kell vezetni, a védett ár kivezetésével ezt a fajta az ígéretét is teljesítette Brüsszel felé. A banki díjstop kivezetésével szintén egy olyan ígéretet valósított meg, amit nem a magyar embereknek ígért, hanem inkább a brüsszeli támogatóknak. A kiskereskedelmi különadó képletének multik javára történő módosításával szintén Brüsszel által az országjelentésekben és máskor többször hangoztatott elvárásnak felelt meg. Az, hogy a KKV-knak a 3%-os fix forgóeszköz hitele megszűnt, ez szintén Brüsszelnek kedvező, az Európai Uniónak kedvező, a nagy multivállalatoknak ez jó, a magyar KKV-knak rossz. Előkészítették a jelzáloghitel kamatstop és az árrésstop kivezetését is, ami szintén az embereknek rossz, a multiknak jó. Közbeszerzéseket és koncessziókat egyre inkább most már a multik, a külföldiek nyerik, a magyarok több adót kaptak, a külföldiek pedig több megrendelést, több támogatást, több megnyert közbeszerzést. Így teljesítik önök az ígéreteiket Brüsszel felé, és a holnapi napon pedig a gender törvény elfogadásával az uniónak a magyar népszavazás ellenében, beterjesztett módosításaik, amelyek szabadon engedik a gendert az iskolákban, ezt a brüsszeli elvárást is ki fogják pipálni a holnapi napon a luxemburgi bíróság ítéletének teljes 100%-os megvalósításával. Köszönöm szépen.
0: Válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
4: Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót. Nem tudom, hogy van-e ennek így értelme, az igazság. De hát legalább élvezi a Fidesz frakció páholyában a független politikai szakértő, Nagy Attila Tibor, ezt az előadást én is üdvözlöm, meg persze a Fidesz frakció pszichológusát is üdvözlöm, akit ugye ismerünk rébről. Tisztelt képviselőtársaim, ön azt mondta a frakcióvezető az előbb, hogy holnap egy gender törvényről szavazunk, ugye? Holnap egy gyermekvédelmi törvényről. A gyermekek védelmét erősítő törvényről szavazunk. És ön erre azt mondja, hogy gender törvény. Lássuk meg, holnap ki fog bújni a szög a zsákból, hogy vajon leszavazzák-e vagy megszavazzák a magyar gyermekek védelmét erősítő jogszabálymódosítást. Önök olyan szintű gyűlöletben és őrületben vannak, nem tudom, hogy észrevették-e, hogy lemondták a békemenetet érdeklődés hiányára 1956. 70. évfordulója október 23-ra, de tartanak helyette, hiába sopánkodik képviselő, azt nem tudom, mi a probléma, tartanak helyette egy zászló felvonulást, és tudják, hogy mi lesz az 56-os forradalom 70. évfordulóján a Fidesz menetének a jelszava? Nem az, hogy éljen a magyar szabadság, vagy tisztelet a hősöknek. No gender, no war, no migration. Önök idáig jutottak, hogy 1956. 70. évfordulóján ilyen feliratokkal, jól sikerült egyébként az előző kampányban is, ilyen felirattal fognak vonulni. De fölhívnám a független politikai elemző véleményét egy kis apróságra, hogy azt is elmondta a Fidesz, hogy egy 1848 méter hosszú magyar zászló alatt fog 1956. 70. évfordulóján vonulni. Számoljuk ki közösen, hogy mekkora a különbség, azt hiszem 108 métert kellett volna még közpénzmentesen a saját pénzükből a magyar zászló árába beleadni, hogy felvonulhassanak október 23-án no gender, no war, no migration feliratokkal, de szerintem sokkal találóbb lett volna, ha ön Rétvári Bence vagy ön, kiabáló Juhász Hajnalka, esetleg éjjel május 1-e táblákkal, vagy itt van november 7 táblákkal vonultak volna föl. Az ügyészségre hagy válaszoljak még. Én nem gondolnám, hogy ön a legélesebb kés ebben a frakcióban, de azt még örösen gondolom, hogy nem értette volna meg azokat a dolgokat, amiket elmondtam. Én világosan elmondtam, és önön kívül mindenki értette. Nem egy mostani ügyész írt, és én nem válaszoltam neki. 2 SMS-t küldött arról, hogy mely ügyekben fog tanúskodni, de ami a legfontosabb, arról fog tanúskodni nem az én ügyemben, hanem egy másik folyamatban lévő ügyben, hogy az előző kormány alatt milyen módon akarták politikailag befolyásolni akár a Völner-Schadl-Rogán ügyet, hogyan akarták kimenteni az egyik legnagyobb korrupciós ügyből az önök volt miniszterét, meg egyébként más ügyekben. Ön hiába hazudik bele az öt TikTok követőjének, hiába mutogat, ennyire azért még nincs lenne. Ön pontosan most is elmondtam önnek, nem egy jelenlegi ügyésszel egyeztettem, senkivel nem egyeztettem. Az ügyvédjén keresztül két darab üzenetet küldött, és elmondta, hogy miben fog tanúskodni, és azt tudom önnek mondani, talán majd az elemző úr is megerősíti, ha meghallja a vallomást, hogy nagyon-nagyon kellemetlen lesz önöknek, több is, mint kellemetlen.
0: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett dr. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője, nem csak számok címmel. Megadom a szót, 5 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. Mindig az a helyzet, hogy amikor a napi rendelőtti felszólalásokba ideérünk, akkor kicsit paprikásabb lesz a hangulat. Valószínűleg ennek az az oka, hogy túl sok itt a mobiltelefon, és túl közel van a Duna. De amit én tudok tenni a jó hangulat fokozása érdekében, az, hogy néhány tényre azért felhívom a figyelmet. Ugye a miniszterelnök úr által említett kijelentést egy interjúban valóban megtettem. Ezt az interjút a Magyar Hangnak adtam. A Magyar Hang az magát nem tekinti a Fidesz propaganda adójának, de hogyha a miniszterelnök úr így gondolja, ezt talán velük kellene megbeszélni. A másik, ugye elég sok kijelentés elhangzott pedofil bűnelkövetőkkel és pedofil bűnelkövetők támogatóival kapcsolatban. Csak azért, hogy a vita visszatérjen egy kicsit a valóság talajára, és az itt lévők és a közvetítés nézők is tisztában legyenek azzal, hogy az a törvényjavaslat, amit a Tisza párt benyújtott, amiről ma lesz részletes vita, és amiről holnap szavazni fogunk, ez a törvényjavaslat meg fogja nehezíteni a pedofil bűnelkövetők nyilvántartásához való hozzáférés. Ezt a Tisza javaslata, önök meg fogják szigorítani a pedofil bűnelkövetők nyilvántartásához való hozzáférést. Mi, akikről önök azt mondták, hogy nem dolgozunk, nem nyújtunk be módosító javaslatokat, mi benyújtottunk egy módosító javaslatot azért, hogy ez a szigorítás ne következzen be. Úgyhogy önöknek talán el kellene mondani a választóknak, hogy miért akarják szigorítani a pedofil bűnelkövetők nyilvántartásához való hozzáférést, a pedofil bűnelkövetők személyiségi jogaira való hivatkozással. Talán el kellene mondaniuk, hogy ezt az uniós forrásokért teszik, vagy ingyen, és el kellene mondaniuk azt, hogy az erre vonatkozó módosító javaslatunkat miért szavazták le a bizottságban. Mi kértük, hogy ez a módosító javaslat jöjjön vissza ide a plenárisra. Holnap itt a plenárison erről a módosító javaslatról önök szavazni fognak. És akkor majd kiderül, hogy ki az, aki a pedofil bűnelkövetők támogatója ma Magyarországon. Ezek tények. Mint ahogy az is tény, hogy aki a munkájából él, legyen az katás, legyen az kisvállalkozó, legyen taxis, fodrász, varrónő vagy kozmetikus, az azt nézi a hónap végén, hogy mennyi marad. És egy fuvarozó sem Facebook posztokat tankol, hanem gázolajat. A magyar kormánynak a döntése azonban mégis úgy néznek ki, mintha ezek nem húsvér emberek lennének, hanem csak számok. Önök 2024. októberében azt ígérték, egész pontosan Magyar Péter azt ígérte, hogy visszaállítjuk a kata adózást. Később már ezt korrigálta, és azt mondta, hogy az új rendszer legyen ugyanolyan egyszerű, és legyen ugyanolyan olcsó. Ehhez képest 138 ezer jelenlegi katás 50 ezer forint helyett 100 ezer forintot fog fizetni, ez alig ha olcsóbb. Másrészt pedig az új rendszer egyszerű sem lesz, mert önök be fogják vezetni a cégeknek számlázott bevételnél a 15%-os különadót, ami a rendszert igencsak megbonyolítja. Az üzemanyag ügyében is elég komoly a különbség az ígéretek és a döntések között. Magyar Péter március 3-án szó szerint azt mondta, elég a Dumából és a hangulatkeltésből, azonnali adócsökkentést és benzinás stoppot 480 forinton a magyar benzinkutakon. Április 16-án pedig azt ígérte, és a Facebook posztján ez olvasható, a védett árat, mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, idézet vége. Ebből lett aztán 642 forintos benzinár, és 709 forintos gázolajár, amit pedig önök bejelentettek október 9-én literenként 25 forintos jövedéki adó visszatérítés, amivel szemben a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete 128 forintot és 10%-os útdíj visszatérítést kér. A kormány tehát a kért literenkénti segítségnek az ötödét adja, útdíj könnyítést pedig nem ad. A Fidesz javaslata az azonnal és mindenki számára érthető megoldást ad a védett benzinár visszavezetésével. Ez a jelenlegi dízelárhoz képest literenként 94 forintot jelentene rögtön tankoláskor, nem hónapokkal később és nem papírok kitöltése után. A Független Fuvarozók Egyesülete is azt mondta, hogy aki nem tudja megtankolni a teherautót, az utána nem tud visszatérítést kérni. Mi ezt a javaslatot újra benyújtottuk, kérem, hogy a Tisza is támogassa ennek a társadalmi vételét. Köszönöm.
0: Válaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben. Parancsoljon.
4: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Mennyivel jobbak a hétvégek, nem pénzügyminiszter úr, akkor lehet dolgozni. És akkor nem ebből a cirkuszban kell parádézni. Az jutott, azon gondolkodtam, hogy milyen lehet egy páholyban ülni, milyen érzés lehet sponsored by Fidesz páholyban ülni független elemzőként. Aztán eszembe jutott, hogy Martonyi János is jó érzékkel lépett be az MSZMP-be egy évvel az MSZMP megszűnése előtt. Kicsit ez jutott eszembe, de hát nem vagyunk egyformák. Hogy mondjam azt, hogy különösen gyomorforgató az, hogy önök pedofiliáról beszélnek, pedofília könnyítéséről, és az a Szentkirály Alexandra, aki éppen nyomkodja a telefonját, tapsol, majdnem kiesve a padból, aki igazoltan és mindenki által tudottan kitüntetett nyilvánosan egy pedofil rémet. Vásárhelyi János kitüntette, vagy nem? Tisztelt képviselő asszony, és most meg itt ön szerepel a fényképen, amikor mosolyogva átadja ezt a kitüntetést, kedves képviselő asszony, de nyugodtan felszólal a személyes megtámadtatás címén, és elmondhatja a mikrofonba is két telefonozás közben, úgyis olyan ritkán szokott itt megszólalni, valamiért nem is tudom miért. Szóval ez a holnapi törvény módosítás, bármit is hazudik ön egyébként együtt az oldalkocsijukkal, a Mi Hazánkkal, ez például a kórházban hagyott több száz csecsemő helyzetének a könnyítéséről szól. Akikkel önök semmit nem csináltak. Évekig elnézték azt, hogy több száz csecsemő, akár több mint egy évig is rácsos... Miért kiabálnak? Itt volt ugyanakkor ebben az országgyűlésben a tisztelt Juhász Hajnalka. Elnézték, hogy több száz csecsemő van, több mint egy évig. De volt a Bajai Kórházban, amikor 3 évig volt egy csecsemő. Házelnök azt mondja, szeretném kérni, hogy szóljon a képviselő, hogy ne kiabáljanak folyamatosan. Tehát ez így egészen elképesztő. Kórházba hagyott csecsemőkről beszélünk.
0: Kérem, hogy kövessük figyelemmel a felszólalót. Köszönöm.
4: Javaslom a frakció pszichológusának, vagy a független elemzőnek, hogy adjon esetleg nevelési tanácsokat. Több száz csecsemőben hagyott gyerekről volt szó éveken keresztül. Önök semmit nem tettek, se jogszabályt nem terjesztettek be, se pénzt nem adtak, se nem segítettek a gyermekvédelemben dolgozóknak. Az önök főnöke... Kamerát szeretném kérni, hogy esetleg mutassa Juhász Hajnalkát. Szóval Orbán Viktor, az önök miniszterelnök azt mondta, hogy minden rendben van a magyar gyermekvédelemben. Önök kitüntették, kegyelmet adtak pedofil rémeknek, elvették a pénzt, nem engedték, hogy bevigyük az ajándékot karácsonykor, keresztbe feküdtek. És amikor most van egy jogszabály, van egy kormány, ami segíthetné a helyzetüket, amikor plusz 10 milliárd forintot adunk csak idén egy rendkívüli alapba, mindent megteszünk, a szakemberek, nem belügyminiszter, nem nyugdíjas, olajozó rendőr felel a gyermekvédelemért, hanem valódi szakemberek, akkor ide jönnek, és föláll Bóka János, volt SZDSZ-es politikus, és belehazudik az emberek szemébe pedofiliáról, amiből egy szó nem igaz, és neki tapsol Szentkirály Alexandra, aki kitüntette a pedofil rémet. Hová süllyedtek önök? Mit gondolnak önök? Mindenki tudja, hogy 16 évig vezették ezt az országot. Látták, hogy több száz, vagy néha több mint 1000 gyerek van az utcán. Kerül pedofil rémek markába, kerül drogbandáknak a karmába Magyarországon, vagy éppen Hollandiában. És önök semmit nem tettek. Minden pénzt elvontak, 100 milliárdból egy palotát csináltak a belügyminisztériumból. Eladták a régi épületet egy arab befektetőknek, közben Mészáros Lőrincet, Szíj Lászlót, és ki tudja hány bűnözőt pénzeltek. És van képük fölállni, és lesz képük holnap ezek szerint nem megszavazni azt a törvényt, ami segíthet több száz kórházban lévő gyereken, és gendereznek. A no gender azt jelenti, hogy nem nélküli, nem tudom, mire gondol.
6: jó vergődést.
4: Köszönöm szépen.
0: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Müller Anna, a Tisza képviselője, a PISA felmérések tükrében oktatásunk jelene és jövője címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben. Kérem, hogy hallgassuk figyelemmel, tiszteljük meg képviselőasszonyt a figyelmünkkel.
7: Kezdhetem? Szuper, jó. Tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszterasszony, tisztelt ház! Mindannyian a napokban olvashattuk a PISA felmérésnek az eredményeit, és soha nem látott rossz eredmények születtek szövegértésből, matematikából, és lényegesen romlott természettudományok területén is az eredmény. Mindhárom területen az OECD átlag alatt teljesítettek a magyar diákok. Éppen ezért, mivel a PISA felmérés az valójában egy tükör, de nem a diákok teljesítményéről, hanem az oktatási rendszerről, ezért érdemes végignézni, hogy az elmúlt 16 évben, 3 évenként, amikor ezek a mérések voltak, akkor önök milyen eredményekkel szembesültek, milyen elhatározásaik voltak, és milyen tetteket követtek el. Az első Orbán kormány 2010-es megalakulásakor az első PISA eredmények azt mutatták, hogy matematikából és természetismeretből stagnált az eredmény, viszont szövegértésből javult. Erre az volt a válaszuk, hogy önök gyorsabb javulást szeretnének. És mit tettek? Azt csinálták, hogy megszüntették az önálló oktatási minisztériumot. Következő lépésük az volt, hogy a központosítás címén kialakították a klik rendszerét. Következő lépésük az volt, hogy levitték a tankötelezettség korhatárát 16 évre, majd az összes természettudományos tantárgyaknak az óra számát is csökkentették. Elkövetkezett a következő PISA felmérés 2012-ben, amikor is mindegyik területen romlottak az eredmények. Erre önök mit csináltak ezek után? Orbán Viktort nem érdekelte a téma, de Hofman Rózsa államtitkár asszony azt mondta, hogy 3-6 éven belül sokkal gyorsabb javulás fog következni, és mindennek az oka a 2003-as alaptanterv. Ezért gyorsan 2012-ben egy új alaptantervet hoztak létre. Valamint bevezették a pedagógus, nincs itt a Rétvári képviselő úr, pedagógus életpálya rendszer, aminek az volt az alapja, hogy minden pedagógus betettek a startvonalra, függetlenül attól, hogy milyen szakmai múltja volt. Továbbá a 20 órát megnövelték 22-re, illetve 26-ra. Következett a 2015-ös PISA felmérésnek a tesztje, amikor is a természettudományos eredmények bezuhantak, a matematika stagnált, és a szövegértés is romlott. Erre mi volt? Orbán Viktor továbbra se reagált az egészre. Palkovics államtitkár úr azt mondta, hogy ezért még mindig az előző kormányoknak az oktatás politikája a felelőse ennek. Lázár János pedig megnevezte, hogy igazából a főbűnösök a tanárok. És akkor ezek után bevezették a krétát, amiből tudjuk, hogy igazából nem a krétát használók nyerészkedhettek, hanem a neres vállalkozók. 2018-ban eljött egy ritka pillanat, ugyanis egy visszakapaszkodás jeleit mutatta a rendszer. Orbán Viktor ekkor se érdekelte ez az egész, Maruzsa Zoltán viszont gyorsan reagált rá, hogy mindez az Orbán kormánynak, a jó oktatás politikájának a gyümölcse. Ehhez képest Lázár János ekkor nem említette a pedagógusokat, viszont a kormány elkezdte, nincs itt most a Szalai Piroska képviselőtársam, hogy GDP arányosan minden évben csökkentették az oktatásra fordítható értéket. 5%, 4,8%, majd 4,7%. Így érkeztünk el 2022-es eredményhez, amikor szintén romlott tovább az eredmény matematikából is és szövegértésből is. Ekkor megszólalt Orbán Viktor, ugyanis Pintér Sándort, rendőrt kinevezte az oktatásért felelős miniszternek. Önmaga ugyan beismerte a bemutatkozáskor, hogy nem ért az oktatáshoz, de a vezetéshez igen. Mit tett ebből az attitűdből? Bevezette a státusztörvényt. Továbbá kivéreztette ugye a sztrájkjogot, majd pedig azok a tanárok, akik igazából felszólaltak az ellen, hogy itt van valami baj, ezeket pedig kirugatta. Közben persze egy új NATO-t bevezetett, átírták az érettségi szabályokat, ugye magyarból kiirtották a kreativitásnak minden csíráját, és ugyan tettek egy lépést jelentős Európai Uniós támogatással, hogy megemelték a tanároknak a bérét, de a fiatalokat nem tudták pályán tartani. Továbbá ugye az egyetemek világába tudjuk, hogy milyen módon szóltak bele. Azt szeretném kérdezni, lekerekítem akkor a gondolataimat, hogy így érkeztünk el a 2025-ös PISA-hoz, ahol 473 pontból 459-es teljesítmény lett matematikából, 486 pontból 480 természettudományból, és szövegértésből 473-ról 452-re csökkent a teljesítmény. És ezek mind az önök tudatos lépéseinek az eredménye, hiszen évről évre kivéreztették az oktatást. Úgyhogy az a kérdésem a miniszter asszonyhoz, hogy milyen stratégiai lépéseket próbálnak azért tenni, hogy ezt a katasztrofális folyamatot sikerüljön megállítani.
0: Megadom a szót Lannert Judit miniszter asszonynak, 5 perces időkeretben a válaszadásra parancsoljon.
6: Tisztelt házelnök asszony, kérésem lenne, hogy mint a személyes megtámadásban is volt részem, válaszolhatnék-e még 2 percben ezzel kapcsán, és összeraknám ezt a... Nem lehetséges.
0: Kérem, most a felszólalásra legyen szíves reagálni. Köszönöm szépen.
6: Jó. Akkor azt mondom, hogy globális válságban az oktatást, ez derül ki a PISA adatokból. Soha nem voltak még ilyen alacsonyak a szövegértési eredmények világszerte, mint a 2025-ös méréskor. A magyar adatok pedig ehhez képest is tragikusak. Elmaradunk a régió több olyan országától, amelyeknél korábban jobban teljesítettünk. Ezért egyetértek önnel, ezt nem magyarázzák pusztán a nemzetközi trendek. Az eredmény jelentős részben az elmúlt 16 év kormányzásának a következménye. 16 év rombolás után kell lépésről lépésre felépíteni egy jól működő magyar oktatási rendszert, kis hitűséggel pedig nem jutunk előre. Vannak olyan országok, ahol sikerült viszonylag jó eredményt elérni, Magyarország is tartozhat ebbe a körbe. Japán vagy Európában Észtország, Anglia és Írország példája is azt mutatja, hogy ott tudnak sikeresek lenni, ahol a tanulás mögötti folyamatokat mélységében értik, és az ezekből következő tanulságokat harmonizálni tudják a nemzeti hagyományokkal. Közös ezekben az országokban az is, hogy az iskolák és a pedagógusok jelentős szabadságot kapnak a tanulási folyamat megszervezésében. Nem ideológiai vagy pártpolitikai alapon születnek adhok döntések, hanem alapos stratégiai megalapozással és széleskörű társadalmi egyetértéssel. Japánban például puszta memorizálás helyett a tanulási motivációt, az alkalmazható tudást és technikai készségeket helyezik előtérbe. Az észtek nagyon előjárnak a digitális kompetenciák fejlesztésében, Írországban pedig a kreativitás kap figyelmet. Az ír kreatív tanulási program alapeleme a tanulói hang és részvétel biztosítása az oktatásban. És az angolok, akik nem az információkkal telítették a tartalmi irányításukat, ahogy ezt sokan tévesen értelmezik, hanem ők 2014-től nagy hangsúlyt helyeztek a szövegértésre, kritikai gondolkodás és a probléma megoldásra. Sokat tanulhatunk ezeknek az országoknak a példájából. Nekünk is stratégiai gondolkozásra és beavatkozásra van szükségünk. Az elmúlt 4 hónap során, tisztelt ház, a rendszer működését nem veszélyeztetve megkezdtük a központosítás lebontását. Bővítettük az iskolaigazgatók jogköreit, helyreállítottuk a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogát, visszaadtuk a pedagógusok sztrájkhoz való jogát, nyílt pályázaton új vezetőket választunk a háttérintézményeknél, tankerületeknél, szakkérdési centrumoknál. A Tisza kormány betartotta az ígéretét, 400 ezer rászoruló családnak biztosítunk 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, megtörténik az Orbán kormányok által elfelejtett nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak béremelése, önálló képviseletet kapott az új oktatás és gyermekügyi minisztériumban a bölcsőde és óvodai terület. A következő hónapokban további egymást erősítő intézkedéseket készítünk elő, évvégére elkészítjük a magyar oktatás stratégiáját, aminek része lesz a Magyarország oktatás és képzési mesterséges intelligencia stratégiája is. Átfogó szövegértés fejlesztési programot indítunk, és új nemzeti alaptanterv dolgozunk ki. Az új nemzeti alaptanterv kidolgozásával átfogóan felülvizsgáljuk az oktatás tartalmi szabályozását, világos kimeneti követelményeket határozunk meg az egyes nevelési oktatási szakaszok végére, hogy milyen tudással, készséggel rendelkezzenek a tanulók, és ezeket milyen szinten tudják önállóan alkalmazni. A szövegértés fejlesztési programnak az egész iskolai tanulási utat végig kell kísérnie. Felső tagozaton és középiskolában is szükség van az összetett szövegek feldolgozásának gyakorlására. A célunk nem pusztán a számok javulása, a cél, hogy a gyermekeknek jobb legyen, hogy jobb lehetőségeik legyenek az életben, többre legyenek képesek és többre vigyék. Ez jó a gyermekeknek, a családoknak, de jó a gazdaságnak is. A jó oktatás végső soron az egész ország fejlődését szolgálja. Köszönöm.
0: Tisztelt Országgyűlés, személyes érintettség okán szót kért Torockai László frakcióvezető úr. Megadom a szót 2 perc időkeretben.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony. Miniszterelnök úr többször azzal a hazugsággal vádolt meg, hogy én megvédtem Sexták Miklóst. Természetesen szó sincsen erről. Én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk mozgalom, de szerintem minden jelenlévő párt összes szavazója és tagjainak kutya kötelessége minden korrupcióval gyanúsított, vagy akár olyan politikus elszámoltatása, akire a korrupció gyanúja vetül. Tehát természetesen nem Sexták Miklóst védtem meg, illetve kifejezetten azt szorgalmazom, hogy akár a végrehajtó maffia ügyében még szabadlábon lévő elkövetők esetében inkább gyorsítsák fel az eljárásokat. Ebben mindannyiunknak egyet kell érteni, tehát visszautasítom ezeket a vádakat. Viszont a jogállamiság körülményeit azt számon kell kérni. Erről volt szó, hogy nem lépheti át akár az MVVH elnöke, akár senki más nem lépheti át a jogállami kereteket. Mindössze erről szóltak a megjegyzéseim, ezzel önök nem élhetnek vissza, illetve szeretnék arra is reagálni, itt a vizsgálóbizottságok kapcsán többször szóba került, és mindenféle olyan eljárás kért számon a miniszterelnök úr, amit az én nevemhez fűzött, amit én nem tettem, illetve a Szálasinak tulajdonított idézet kapcsán szólított fel engem a miniszterelnök úr arra, hogy miért nem zártuk még ki az önkormányzati képviselőt, azért, mert ki kell vizsgálni, pontosan úgy, mint például Kaprinyák Tibor ügyét, amit önök fél évvel ezelőtt is pontosan tudtak, de önök kivizsgálják. Szálasi Ferenc neve el sem hangzott az önkormányzati képviselő részéről, és nyilván ő azt állítja, ez erről szólt egyébként a közleményünk is, hogy nem Szálasitól idézte, ezt ki kell vizsgálni, tehát vannak jogállami, vannak olyan keretek egy pártban is, amit mindannyiunknak be kell tartani, ezért utasítom vissza ezt, amit ön mondott, Kaprinyák Tibor ügyét is, önök most kivizsgálják, már rég ki kellett volna, hiszen tudtak róla, sőt azt is, hogy hogy lehetnek 100 milliói, amikor korábban 100%-ban állami tulajdonú céget vezetett, na azt meg a vagyonosodás.
0: Ez már nem ide tartozik, képviselő úr, köszönjük a felszólalását. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom önöket, hogy a további napirenden kívüli felszólalásra jelentkezett képviselők népsora a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. Napirendi javaslatomat az Országgyűlés honlapján megismerhették. Kérem, foglalják el helyüket és ellenőrizzék, hogy kártyáik a szavazógépben vannak-e. Tisztelt Országgyűlés, elsőként kivételességi javaslatról döntünk. Az előterjesztő azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló 2026 évi 51-es törvény módosításáról szóló TPER 779-es számú előterjesztést. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslatok benyújtására a kivételes eljárás elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség, az összevont vitára, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra 2026. október 13-án kedden kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés, a javaslatról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Kérdezem Önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a kivételességi javaslatot 131 igen szavazattal, 40 nem szavazattal, 7 tartózkodással elfogadta. Az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 54 percig van lehetőség, az összevont vitát és a szavazásokat pedig holnapi ülésnapunkon tárgyaljuk meg. Tisztelt Országgyűlés, most a napirend módosítására tett indítványról döntünk. A TISZA képviselőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés 2026. október 13-i keddi ülésnapjának napirendi javaslata a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök helyetteseinek megválasztásáról szóló személyi javaslatról tartott titkos szavazás eredményének kihirdetését, megválasztás esetén pedig a megválasztott elnök helyettesek eskütételét követően az alábbi napirendi pontokkal egészüljön ki. A pont, amennyiben az országgyűlés a kivételes eljárásban történő tárgyalást elrendeli, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló 2026. évig 51-es törvény módosításáról szóló TPER 779-es számú törvényjavaslat kivételes eljárásban tartandó összevont vitájával, B pont a TPER 779-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő határozathozatallal, valamint a törvényjavaslat zárószavazásával az A pontban foglaltakat követően. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy kéz felemeléssel szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, most kivételességi javaslatról döntünk. A kormány azt kezdeményezte, hogy az országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg az üzemanyag áremelkedésre tekintettel a kereskedelmi gázolaj adó visszatérítésének növelése érdekében a jövedéki adóról szóló 2016. évi 68-as törvény módosításáról szóló TPER 821-es számú előterjesztést. A javaslat szerint a kivételes eljárás során módosító javaslat benyújtására a kivételes eljárást elrendelő döntés meghozatalát követő 3 órán belül legyen lehetőség. Az összevont vitára 2026. október 13-án kedden az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló 2026. évi 51-es törvény módosításáról szóló TPER 779-es számú törvényjavaslat határozathozatalát követően kerüljön sor. Az összegző módosító javaslatról való döntésre, valamint a zárószavazásra 2026. október 13-án kedden az összevont vitát követően, de legkorábban 12 órától kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés, a javaslatról az országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek igen szavazata szükséges. Kérdezem önöket, elfogadják-e a kivételességi javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a kivételességi javaslatot 139 igen szavazattal. Kossai Gábor miniszter úrnak nem működött a szavazógépe, ezért helyesbítem a határozatot. Az országgyűlés a kivételességi javaslatot 140 igen szavazattal, 41 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, az elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására ma 18 óra 58 percig van lehetőség, az összevont vitát és a szavazásokat pedig holnapi ülésnapunkon tartjuk meg. Tisztelt Országgyűlés, most sürgősségi javaslatról döntünk. A kormány kezdeményezte a pénzmosás megelőzését és egyes zárt körű tőke alapokat érintő szabályozási területek módosításáról szóló TPER 816-os számú előterjesztés sürgős tárgyalását.
A javaslat szerint a törvényjavaslat általános vitájára az országgyűlés 2026. október 12-i kezdetű ülésének 2026. október 13. keddi ülésnapján az általános viták sorában a TPER 797-es számú a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés nem működött. Mivel szavazott volna ki? Igennel, köszönöm. Mindenki másnak működött. Akkor kimondom a határozatot. Az országgyűlés a sürgős tárgyalást 185 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elrendelte. Tisztelt országgyűlés, most a napirendi javaslatról döntünk, amely tehát kiegészült a TPR-816 és a TPR-821-es számú előterjesztések tárgyalásával. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kéz felemeléssel szavazzanak. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm eddigi együttműködésüket. Az elnöklést most átadom dr. Hallerné dr. Nagy Anikó alelnökasszonynak, és 2 perc technikai szünetet rendelek el.

0: Tisztelt Országgyűlés, folytatjuk a munkát. 16:09 áttérünk az interpellációk tárgyalására. Kérem, foglalják el helyeiket. Vicman Mihály, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez, Mi lesz az igazi kisadózókkal címmel. Vicman Mihály képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyeiket, folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen. Parancsoljon képviselő, öné a szó.
1: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. A kata adó nem eredetileg az önfoglalkoztató kisvállalkozók számára biztosított adózási lehetőségként került bevezetésre. Azért jött létre, hogy a kis és egyéni vállalkozások is tudják teljesíteni adókötelezettségüket, mind a befizetések, mind pedig az adminisztráció tekintetében. Ezek a mikrovállalkozók úgynevezett B2C, azaz business to consumer tevékenységet folytatnak, magyarul lakossági szolgáltatásokat végeznek, amely során közvetlenül a végfelhasználóknak értékesítik szolgáltatásaikat. Hogy életközeli példákkal éljek és mindenki számára érthető legyek, itt alapvetően műkörmösökről, fodrászokról, masszőrökről, zenetanárokról vagy például személyi edzőkről van szó. Arra is emlékszünk, hogy a választási kampány egyik hangsúlyos üzenete az adócsökkentés, a vállalkozások adminisztrációs terheinek mérséklése és egy egyszerűbb, kiszámíthatóbb adórendszer ígérete volt. Emlékeim szerint a Tisza párt választási ígéreteiben azt vállalta, hogy széles körben újra elérhetővé teszi a katát, fokozatosan egyszerűsíti az adórendszert és csökkenti az adók számát. A program emellett azt is rögzítette, hogy a munkabéreket terhelő adókat nem kívánják emelni. Ehhez képest társadalmi egyeztetésre bocsátják az adóemelésről szóló törvényjavaslatot. A kata éppen azért vált népszerűvé, mert egyszerű, kiszámítható és könnyen teljesíthető adózási forma volt. De nem csupán az egyszerűség az, ami fontos a legkisebb, úgynevezett mikrovállalkozók számára. Ezen egyéni vállalkozóknak ugyanis nagyon nem mindegy, hogy havonta 50 000 forintot, vagy 75 000 forintot, vagy hogy 2028-tól akár 100 000 forintot kell fizetniük. A Tisza nem ezt ígérte, hanem azt, hogy nem emeli a munkabéreket terhelő adókat. De nézzünk néhány konkrét példát. Egy fodrász éves keresete nagyjából 4-5 millió forint körül van, ez kb. Havi 350-400 000 forintot jelent. Ebből fizeti a most még 50 000 forint összegű katát, a helyi iparüzési adót és esetleg még bérleti díjat is. A példa szerinti fodrász adóterhe a Tisza javaslata alapján első lépésként havi 25 000, majd 2028-tól havi 50 000 forinttal fog emelkedni. Egy vízvezeték szerelő hasonló havi jövedelemben rendelkezik, ám még a helyszínre történő utazását is finanszíroznia kell a rendkívül magas üzemanyagárak tükrében. A példa szerinti szakember adóterhe az önök javaslata szerint először szintén 25 000, majd 2028-tól 50 000 forinttal fog nőni havonta. A masszőrök havi keresete ennél valamivel kevesebb, ezt a keresetet terhelik a működés mindennapi költségei, például a bérleti díj. A masszőrök adóterhe az önök javaslata szerint első körben szintén 25 000 forinttal, majd 2028-tól 50 000 forinttal fog megemelkedni havonta. Tisztelt miniszter úr, a társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslattal azt hiszem, hogy pontosan a legkisebbek járnak rosszul. Ezért tisztelettel kérdezem öntől, miért növelik a legkisebbek terheit, és hogyan egyeztethet össze a katta tervezett emelése a kampányban önök által ígért és meghirdetett adócsökkentési politikával. Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Kármán András miniszter úrnak, 4 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt képviselőház, tisztelt képviselő úr, hitelesebb lenne a kata adózók iránt érzett aggodalma akkor, hogyha 2022 nyarán a Fidesz-KDNP többséggel együtt nem szavazta volna meg, és nem törölte volna el 24 órán belül minden egyeztetés és minden előzetes kommunikáció nélkül, akkor az a kata addigi formáját, ami akkor 450 000 kisadózót kényszerített éven belül egyik pillanatról a másikra egy teljesen megváltozott helyzetbe. Mi az ígéretünknek megfelelően kiterjesztjük a kata elérhetőségét, újra megnyitjuk a katát. A tervezett értelmében 2027. január 1-től újra katázhatnak a nem főfoglalkozású vállalkozók is, a nyugdíjasok, a munkaviszony mellett vállalkozók és az egyetemi tanulmányaik mellett vállalkozó diákok havi 50 ezer forintos tételes adóval. A katások a jövőben cégeknek is újra számlázhatnak, és az éves bevételi keretösszeget 18 millió forintról 22 millió forintra emeljük. A régi kata nem gondoskodott arról, hogy a benne lévők elfogadható táppénzhez, anyasági ellátáshoz és nyugdíjhoz jussanak. Ellátási alapjuk ma mindössze havi 108 ezer forint, a minimálbér harmada. Aki tisztességesen dolgozik és adózik, azt a magyar állam nem hagyhatja védelem nélkül. Ahhoz, hogy az új kata az adózók szociális biztonságát is megteremtő, igazságos és minden adófizetővel szemben tisztességes konstrukció lehessen, változtatnunk kellett a tételes adó mértékén. A kata havi összege 2013 óta változatlan, miközben az önök kormányzati politikájának köszönhetően Európa rekorder infláció volt Magyarországon. Az 50 ezer forintos tételadó ma csupán alig több, mint fele annyit ér, mint a bevezetésekor, így ebben a formában nem fenntartható. A javaslat szerinti módosítás eredményeképpen azonban egy biztonságos, átlátható és mindenkivel szemben méltányos rendszer jön létre. Ez a tisztesség kérdése is. Az általányadózó fodrász már ma is legalább a minimálbér után fizet járulékot, havonta mindegy 107 ezer forintot. Az új kata főfoglalkozású tételes adója 2027-ben 100 ezer forint lesz, kevesebb, mint amit a szomszéd szalomban dolgozó kollégája ma fizet, de ugyanúgy teljes értékű ellátással jogosít, és megmarad a kata egyszerűsége. Képviselő úr példáira is válaszolok. A fodrász, a vízszerelő és a masszőr, aki ma katás, 2028 végéig átmeneti szabályok szerint adózhat. Tételes adója 2027-ben 75 ezer, 2028-ban 100 ezer forint lesz, de vele együtt nő az ellátási alapja is 108 ezerről 161 ezer, majd 215 ezer forintra. A havi 25 ezer forintos többletért cserébe táppénze havi 64.800 forintról 96.600 forintra, csecsemőgondozási díja 108 ezerről 161 ezer forintra nőhet, és ennek megfelelően magasabb lesz a nyugdíja is. Ha az új katát választja, ellátási alapja már 2027-ben 317 ezer forint, a mostani csak nem háromszorosa. Képviselő úr, kérdésére tehát a válaszom, a kata nem a munkabért terhelő adó, hanem önként választható, kedvezményes adózási forma, és az is marad. A kormány nem nehezíti, hanem biztonságos alapokra helyezi, és sokkal több vállalkozó számára teszi elérhetővé a legkisebbek adózási formáját. Kérem válaszom elfogadását.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Most megkérdezem a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ.
1: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Miniszter úr válaszát sajnos legnagyobb tiszteletem ellenére sem tudom elfogadni. Miniszter úr arról elfelejtett beszélni, hogy a kata adózási formát a Fidesz-KDNP vezette be 2013. január 1-én, és ez közel 10 évig működött, csak a gyakorlatban nagyon sok visszaélésre adott okot az adózási forma, ezért kellett annak idején szigorítani, hiszen sok munkahelyen tulajdonképpen munkaviszony helyett alkalmazták a munkavállalókat katás foglalkozással. És hiába mondja miniszter úr azt, hogy ez nem jelent többlet terhet az adózók számára, hát dehogy nem. És azért nem tudom elfogadni alapvetően az ön válaszát, mert az önök ígérete a Tisza hivatalos 2026. február 10-én közített adópolitikai összefoglalója kifejezetten említi a kata szélesebb körű visszaállítását, az adórendszer egyszerűsítését és az adónemek számának csökkentését. És azt is elmondja ez a program, hogy semmilyen munkabér terhelő adót nem emelnek. Hiába mondja miniszter úr, hogy nem terheli ez a munkabéreket, de hogy nem, akinek ki kell fizetni és többet kell kifizetni 25 ezer forinttal, majd 50 ezer forinttal, őnek a zsebét az adóemelési javaslat igenis érzékenyen fogja érinteni, ezért nem tudom válaszát elfogadni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Vicma Mihály képviselő úr az interpellációra adott választ nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlés, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm szépen. Most megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 124 igen szavazattal, 47 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az interpellációra adott választ elfogadta. Dr. Máté Zsuzsa, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be az oktatási és gyermekügyi miniszterhez Bűn az élet címmel. Dr. Máté Zsuzsa képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Nagyon sajnálom, nem miniszterasszony van itt, és önhöz kell címezzem. Sajnálom, mert mi voltunk azok, akik még igent is tudtunk egy interpelláció kapcsán bemutatni. Az igazság az, hogy miniszterasszonytól megszoktuk azt, hogy egyfajta ilyen technokrata hideg gondolkodásmóddal, egyfajta adatalapúságra hivatkozva olyanokat nyilatkozott az oktatásról, hogy az azért pazarló, mert túl sok az iskola, túl sok a tantárgy és túl sok a pedagógus. Ugyanakkor mi is sokan vagyunk, akik ezeket a megnyilvánulásokat hát meglepődve olvassuk, viszont azt nem sejtettük, hogy egy 2011-es elmélkedése miniszterasszonynak ezeken bőven túlmegy. Az abortusz szabályozás kérdésében lamentált, és miniszterasszony arra a következtetésre jutott, hogy valójában a túl sok nem jókor és nem jó helyen megfogant, mégis megszülető gyermek jelent veszélyt a békés társadalomra és az oktatás minőségére. Vannak olyan mondatok, amiket az ember, ha elolvas, akkor dörgöli a szemét, hogy ez valóság-e, újraolvassa, és egyszerűen nem tudja elhinni, hogy valaki leírta. Különösen egy képzett ember tollából, aki azóta a teljes magyar közoktatásért felel. Miniszter asszony amerikai bűnügyi statisztikákra hivatkozva azt írta, hogy az abortusz azért hasznos, mert vele az erőszakos bűnelkövetők száma csökken, hiszen nem kívánt gyermekekből nagyobb esélye lesz bűnöző. És így folytatta, pontosan idézem. Ha belegondolunk, amennyi magzatot megmentünk az abortusz tiltásával, ugyanennyi, sőt, több embert is elveszíthetünk később az emelkedő erőszakos bűncselekmények miatt. Ez egész egyszerűen elképesztő. Önök, képzett emberek szintén tudják, hogy milyen történelmi korszakban és mikor érveltek ilyen logika mentén, itt megemlíteném az eugenikának a kérdéskörét. Nem kevesebbet állított miniszter asszony, hogy idézett, nem kívánt gyermekből statisztikailag bűnöző lehet. Ha pedig e bűnelkövetésre predesztinált gyerekek nem jönnek világra, azzal valójában életeket mentünk, hiszen ki tudja felnőve, hány polgártársunkkal végezhetnének ők. Felfoghatatlan. És folytatta az érvelést, immár hazai vizekre evezve, oktatáskutatói szemüveggel a Ratkó korszak felett sajnálkozott, azt állította, hogy a megszületett népes generációk, az épp gyerekek mellett kellett csökkentett tananyagot tanulniuk, túl zsúfolt tantermekben, tehát magyarán rossz volt, hogy ez a népes generáció megszületett, ugye a Ratkó unokák, a 70-es éveknek a szülöttei, én is ide tartozom, akik egyébként gyerekeket neveltünk, dolgozunk, és szerintem hasznos tagjai vagyunk ennek a társadalomnak. És elképesztő az, hogy az európai civilizáció, amelynek az alaptétele az, hogy az élet nem gazdasági kalkuláció, nem a szülők körülményeinek a függvénye és nem predesztináció, ez miniszterasszony számára nem evidencia. A kérdés pedig az, hogy vállalja-e, és ez nem önnek szól, miniszterasszony továbbra is ezt a dermesztő gondolatmenetet, ha pedig igen, akkor mikor nyújtja be a lemondását. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak, 4 perces időkeretben parancsoljon.
4: Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, kedves képviselőasszony. Először is engedje meg, hogy elismerésemet fejezem ki önöknek azzal kapcsolatban, és azért a lelkesedésért, hogy akár egy másfél évtizedet is vissza tudnak utazni az időben azzal, hogy egy 2011-es szakmai blogbejegyzésből ollózzanak ki egyetlen egy mondatot. A demagógia receptje végtelenül egyszerű. Vágjunk ki egy mondatot egy komplex társadalomtudományi elemzésből, majd keltsünk ezzel kapcsolatban morális pánikot. Ha ön vette volna a fáradtságot és végigolvassa ezt a szöveget, láthatta volna, az írás nem az élet leértékeléséről, hanem éppen a kényszerpolitikai emberi tragédiáról szólt. A bejegyzés, a nemzetközi és a hazai kutatásuk, köztük akár a Ceausescu diktatúrának a 770-es dekrétuma tanulságait összegezte. Azt a rideg tényt is, hogy amikor a hatalom parancsszóval terepszik a családok legintimebb döntéseire, annak mindig a legsérülékenyebbek hisszák meg a levét. Elhanyagolt gyermekek, rideg állami intézetek, generációs traumák és mély szegénység. A tudomány feladata az ok-okozati feladatok összefüggésének bemutatása, és ez még akkor is így van, hogyha azok kényelmetlenek az egyszerű propaganda szlogenekhez szokott füleknek. És mi volt a végkövetkeztetés a hivatkozott blogjegyzésben, amit ön elfelejtett felolvasni? Hadd idézem ezt szó szerint. Nincs erről szó. A tanulság ebből, hogy jobb, ha a politikusok a nőkre bízzák, akarnak-e szülni vagy sem. Ugyanis ők sokkal jobban felmérik a lehetőségeiket. Ez az egyetlen felnőtt és felelős álláspont. Gyermekeink védelme számunkra megkérdőjelezhetetlen érték. Nem politikai kampánytermék, és nem rubrika a hatalom statisztikáiban. A különbség köztünk mindössze annyi, hogy mi emberi sorsokban gondolkodunk, abban, hogy minden megszületendő gyermek várt és szeretett legyen, és esélyt kapjon a boldog életre. Hogy hogyan bízhatják ránk a magyar gyermekek és iskolánk jövőjét? Úgy, hogy nem ideológiai inkvizícióként működünk. Nem a hálószobákban kotorászunk, hanem olyan országot és iskolarendszert építünk, ahol a családalapítás nem kényszer, hanem örömteli és biztonságos döntés, a gyermekek modern, támogató, versenyképes tudást adó iskolákba járhatnak, felnőve pedig nem az elvándorlás, hanem a valódi jövő várja őket. Tehát a válaszom az ön kérdésére világos, nem a gyermek a probléma. A probléma az, ha az állam nem képes hozzáigazítani az iskolát, az ellátást és a szükséges kapacitásokat. Az előző 16 év után ezen kell változtatnunk. Ön egy 15 éves bejegyzés fölött ítélkezik. Mi 16 év kormányzásának következményeit kezeljük. Ezt tesszük, és ezt kérje rajtunk számon. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelettel kérdezem a képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ. Egy perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, nem. Önök 16 év felett ítélkeznek, bocsánat, de egy regnáns politikusról beszélünk, aki a magyar gyermekekért felel, és aki ok-okozati összefüggést talált a rossz kor, rossz helyre odafogant gyerekeknek a megszületése és a bűnelkövetési statisztikák között. Ez abszurdum. Egyébként ugye szövegértésről is beszélgettünk, hogy vannak-e szövegértési problémák. Nagyon szívesen én megteszem azt, hogy mindannyiuknak elküldöm ezt az inkriminált blog bejegyzést, olvassák el, és ítéljék meg önök maguk, szerintem önök értelmes, józan emberek, és meg fogják tudni érteni azt, hogy egyszerűen ilyen gondolkodásmód mellett valaki a magyar köznevelésért, közoktatásért és a magyar gyerekekért nem lehet felelős vezető. Ez megengedhetetlen. Köszönöm szépen, és nem fogadom el.
0: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Dr. Máté Zsuzsa képviselő nem fogadta el az interpellációra adott választ, ezért kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadják-e a választ. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát, és megkérem a tisztelt képviselőket, hogy maradjanak csöndben. Az országgyűlés 125 igen szavazattal, még mindig kérem a képviselőket, hogy maradjanak csöndben, a határozat kihirdetését pedig ne zavarják. Köszönöm. Tehát még egyszer, az országgyűlés 125 igen szavazattal, 47 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül a választ elfogadta. Köszönöm szépen. Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnökhöz. Miért propagálhatja Orbán Viktor bebörtönzését a Honvédség harmadik embere, ha elvileg politikai tevékenységet nem folytathat címmel? Megadom a szót, bocsánat, az interpellációra a téma szerint a Kürtös László Antal államtitkár úr fog választ adni, és tisztelettel kérdezem, hogy elfogadja a válaszadó személyt. Igen. Jó, bocsánat, megkérdezem, hogy... Illetve megadom a szót, bocsánat, köszönöm szépen, köszönöm.
5: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt államtitkár úr, azért nyújtottam be Magyar Péterhez interpellációt, mint illetékes személyhez, mert a Magyar Honvédség tagjai elvileg nem folytathatnak politikai tevékenységet, és ez talán nem közvetlenül a Honvédségnek vagy a Honvédelmi Minisztériumnak kellene kivizsgálnia. Ennek ellenére Apáti Zoltán vezérőrnagy, a Magyar Honvédségnek a vezérkari törzsigazgatója, akit dr. Ruszin Szendi Romulus előterjesztésére június 1-jei hatállyal nevezett ki az államfő vezérőrnagyjá. A Facebookon Orbán Viktor bebörtönzését propagálta. Magyar Péter miniszterelnök úr, aki szerint Osztia Zoltán plébános politikai megnyilvánulása elfogadhatatlan, és emiatt a Magyar Katolikus Egyházat is elhatárolódásra szólította fel. Nos, a kérdés, hogy miniszterelnök úr tesz-e hasonló lépést a saját kormányában a honvédelmi miniszter felé. A Mi Hazánk kezdetektől mindent megtesz a korrupció, a politikus bűnözés minden formájával szemben. Számos feljelentést tettünk a Fidesz kormány korrupciós ügyletei miatt is az elmúlt években. Én magam is, már akkor, amikor Magyar Péter még Orbán Viktornak tapsolt. Több törvényjavaslatot is benyújtottunk a korrupció visszaszorítása érdekében, de például Magyar Péter választási ígérete ellenére leszavazták a mentelmi jog eltörlését. Két hete még épp a közvádas esetekben is, amit épp nem is olyan régen ígért pedig Magyar Péter. Az elszámoltatás ugyanakkor jogállami keretek között kellene történjen, nem miniszterelnöki vagy akár katonai nyomás gyakorlással a Mi Hazánk mozgalom jogállami felfogása szerint. A Honvédségben tilos a Facebookon is a politikai véleménynyilvánítás, sok katonát meg is fenyítettek érte. A Honvédség harmadik embere miért teheti ezt meg mégis? Mi lesz a következménye? Nem azt várom, hogy Magyar Péter dobja a Dunába az ő okostelefonját is, de azért a kettős mércét semmiképpen sem tűrhetjük. Milyen példát mutat a Honvéd vezérkar törzsigazgatója? Mivel láthatóan nem tudott uralkodni magán, pozíciójára alkalmatlan, így leváltását várja el a Mi Hazánk mozgalom. Véget kell vetni annak a folyamatnak, amit Pálinkás Szilveszter százados kezdett, aki szintén tiltott politikai tevékenységet végzett, egyenruhában nyilatkozott, majd lépett színpadra egy kampányrendezvényen. Büntetés helyett viszont előléptették, ami nagyon komoly feszültséget okozott a Magyar Honvédség állományában is, hiszen Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter kabinetfőnök helyettese lett. Pedig a honvédek jogállásáról szóló 137/2024-es kormányrendelet 5. paragrafusa szerint az állomány tagja politikai tevékenységet nem folytathat. Miért nem tartják tehát be a jogszabályokat? Várom érdemi válaszát és intézkedését.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót az államtitkár úrnak, 4 perces időkeretben parancsoljon öné a szó.
6: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ön pár napja is Orbán Viktort védte a bizottsági meghallgatástól, most pedig szintén hozzá kapcsolódóan szólal fel, azonnali ítéletet követelve. Egyre inkább azt érzem, hogy ön a képviselői munkát Orbán Viktor védőügyvédi képviseleteként értelmezi. Sokszor van üresedése a szomszéd frakcióban, szerintem ideje megpályázni egy helyet. Egy kérdésben nem lehet vita közöttünk, a Magyar Honvédségnek pártpolitikától függetlenül kell működnie, és az állomány tagjaira vonatkozó szabályokat mindenkire egységesen kell alkalmazni. De valamit tegyünk rögtön világossá. A katona és állampolgár civilben neki is lehet magánvéleménye. Más kérdés, hogy ezt hol, milyen formában és milyen minőségében fejezi ki. Egyenruhában, a szolgálati helyen vagy szolgálati minőségben szigorú szabályok érvényesülnek. Ha pedig felmerül ezek megsértésének a gyanúja, azt ki kell vizsgálni, és a tények alapján kell megítélni. Mint azt ön is bizonyára tudja, Apáti Zoltán vezérőr nagy a Magyar Honvédség nagy tapasztalattal rendelkező tábornoka. Ha szabályt sértett, annak következményeit viselni fogja. De azt nem fogadjuk el, hogy egy politikus előre meghatározza egy állami szervezet vizsgálatának az eredményét, és az abból következő személyi döntést. Ön ugyanis interpellációjában már Apáti Zoltán leváltását követeli. Ebben azért érzek némi ellentmondást. Miközben a... Miközben a Honvédség politikai semlegességét kéri számon, politikusként egy konkrét személyi döntést követel a Honvédségtől. Tudja, ha jogállami működést akarunk, akkor előbb tényeket kell megállapítani, majd a szabályok szerint eljárni, és nem fordítva a politikai elvárás az igazítva a követelményt. Különösen érdekes ez az interpellációt öntől hallani. Különösen érdekes ezt az interpellációt éppen öntől hallani, aki rendszeresen hivatkozik honvédségi kötődésére, miközben egy politikai pár prominens képviselője és a politikai tevékenysége során újra és újra bevonja a magyar honvédség ügyeit a pártpolitikai térbe. A magyar honvédség nem lesz sem kormánypárti, sem ellenzéki politika eszköze. Láthattuk mindannyian a Fidesz kormányzása alatt, hogy hová vezet, amikor politikai megrendelésre rángatják színjátékokba az állomány tagjait. Ezzel a gyakorlattal szakítottunk, és nem szeretnénk az ön kedvéért sem újrakezdeni. Visszatérve a kérdésére, ha történt szabálysértés, annak legyen következménye. De hogy történt-e és mi legyen a következménye, azt ne egy hangos politikus, főleg ne a politikai megrendelés döntse el, hanem a tények, a jogszabályok és a szabályos eljárás. Hagyjuk meg a magyar honvédséget annak, ami Magyarország köztiszteletben álló fegyveres erejének. Egy olyan közösségnek, amelynek tagjai nap mint nap bizonyítják, mit jelent a szolgálat. Ha kell vizet osztanak, ha kell tüzet oltanak, ha kell mederküszöböt építenek, és minden körülmények között a hazájukat szolgálják. Ez a szolgálat pedig nem pártpolitikai díszlet, hanem hivatás. Képviselő úr, ha már ennyire érzékeny lett a közösségi médiában megjelenő politikai véleményekre, legyen következetes. Ha egy katona a mi hazánk valamely politikai tartalmát kedveli, ugyanilyen határozottsággal követelné a felelősségre vonását, vagy csak akkor válik problémává a véleménynyilvánítás, amikor annak tartalma politikailag kellemetlen. Ön a politikusként üzemeltetett közösségi média oldalán az április 14-én frissített borítóképén egyenruhában áll a határkerítés mellett. Ön az, aki szeptember 19-én megosztott bejegyzésében mi hazánkos zászló mellett viseli a magyar honvédség egyenruháját. Reméljük, ezeket a képeket nem törli, mint azt a bejegyzést, amelyben szentendrei laktanyában Szentendre város zászlaját ukrán zászlóval keverte össze. Képviselő úr, mielőtt kritizál és ítélkezik, kérem, először a saját házatáját tegyen rendet. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most megkérdezem a képviselőt, hogy elfogadja a választ. Egy perces időkeretben megadom a szót.
5: Államtitkár úr, nem tudom elfogadni azt a védekezését, hogy a Magyar Honvédség harmadik emberének civilben lehet véleménye, és Facebookon egészen markáns politikai nyilatkozatokat tehet. Fordított helyzetben viszont igenis azt gondolom, az a helyes, hogyha egy országgyűlési képviselő, mondjuk a Honvédelmi Bizottság tagjaként én aggódom a honvédség létszámhiánya miatt, akkor nagyon helyes, hogy vállaltam, hogy én nem elefántcsontoronyból hozzam meg a döntéseket, hanem vállaltam országgyűlési képviselőként, egyedüliként azt az alapkiképzést, amit tartalékosként elvégezhettem. Amíg egyébként épp a Fidesz kormány egy ilyen Lex Novák erőddel összeférhetetlen nem tette az országgyűlési képviselőséget a tartalékos jogviszonnyal. Ezért valóban már nem vagyok a honvédség tagja, de mint kiképzett tartalékosként bizonyos keretek között mégiscsak a honvédség része vagyok. Viszont azt gondolom, hogy különbséget kell tenni a magyar honvédség harmadik embere között, aki hivatásos, és a tartalékosok igenis véleményt nyilvánít politikai kérdésekben is, ezt ön is nagyon jól tudja, tehát legyen szíves, ne keverje össze ezt a két jogállást, mert nagyon komoly különbség van. Mi a hazánkat szolgáljuk, elvárjuk, hogy a honvédek is ezt tegyék, és ne maradjon következmények nélkül, hogyha a politika területére tévednek, mint tette ezt Pálinkás százados úr, akit önök előléptettek bármilyen következmények helyett. Éppen ezért a válaszát nem tudom elfogadni.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr! Miután Novák Erőd nem fogadta el a választ, kérdezem tisztelettel az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 126 igen szavazattal, 50 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a választ. Hende Máté, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez. Mit várhatunk a kata kibővítésétől címmel? Hende Máté képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Igen, a kata adózás sokakat érint és sokakat izgat, ezért most én is ebben a kérdésben érkezek korábbi felszólalással azonosan. A magyar gazdaság gerincét a kisvállalkozók, a szorgalmas hétköznapi emberek adják. Ők azok a fodrászok, futárok, grafikusok, szakmunkások és kisiparosok, akik korán kelnek, későn fekszenek, és a hátukon viszik az országot. Azt hiszem, abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a tisztességes munka megbecsülése és a családok megélhetésének biztosítása közös nemzeti érdekünk. Sajnos a közelmúltban ezek az emberek elveszítették a biztonságérzetüket. Egy meggondolatlan, a stabilitást felborító döntés miatt nagyon sokan kiszorultak a kedvező adózási formából. A megélhetésük pedig veszélybe került. Mi a TISZÁ-ban azt vállaljuk, valljuk, hogy az államnak nem akadályoznia, hanem támogatnia kell a boldogulni vágyókat. Büszke vagyok arra, hogy amit a programunkban megígértünk, azt most kormányzati szinten végrehajtjuk. Megígértük, hogy a magyar vállalkozók végre kiszámíthatóságot és tisztességes feltételeket kapnak, és most be is tartjuk a szavunkat. Tisztelt miniszter úr, mivel a magyar vállalkozók megérdemlik a tiszta viszonyokat, a tisztánlátás érdekében kérem, hogy adjon részletes tájékoztatást az országgyűlésnek az alábbiakban. Mikortól és milyen bevételi értékhatárral lesz újra elérhető a kata? Milyen adóterhekkel számolhatnak a jövőben a mellékállású és a főállású vállalkozók? Hogyan oldja meg a kormány a cégek felé történő számlázás kérdését? És milyen konkrét garanciákat kapnak a katások a társadalombiztosítási ellátásaik, például a táppénz és a nyugdíj tekintetében? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő, most megadom a szót Kármán András pénzügyminiszternek. Parancsoljon öné a szó 4 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, köszönöm kérdését. Teljesen egyetértek vele, hogy a kisvállalkozók a magyar gazdaság gerincét alkotják, és egy olyan adórendszert akarunk, amely növeli az ő vállalkozási szabadságukat, de egyben igazságos közterviselést és valódi társadalombiztosítási védelmet is jelent. 2022-ben a katások száma mintegy 450 ezerről töredékére esett, ma 130-140 ezeren katáznak. A társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet ezt a kört jövőre jelentősen bővíteni fogja. És akkor igyekszem a kérdését sorba megválaszolni. Először is az új szabályok 2027. január 1-jén lépnek hatályba, az éves bevételi keretösszeg 18 millióról 22 millió forintra emelkedik, és a katások újra számlázhatnak cégeknek és szervezeteknek. Másodszor, a mellékállású vállalkozók, azaz a munkaviszony mellett vállalkozók, a nyugdíjasok és a nappali tagozatos hallgatók havi 50 ezer forintot, a főfoglalkozásúak havi 100 ezer forint tételes adót fizetnek majd. Azok, akik 2026 végén katások, 2028 végéig átmeneti szabályok szerint fognak adózni, kedvezőbben, 2027-ben havi 75 ezer, 2028-ban havi 100 ezer forintot fognak fizetni. Harmadszor, lehetővé tesszük a céges számlázást. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adó jár, de ebbe a tételes adó teljes egészében bele fog számítani. Így a főfoglalkozásúaknál évi 8 millió, a mellékállásúaknál évi 4 millió forint céges bevételig nincsen többletadó. A bújtatott munkaviszony ellen az fog védeni, hogy a státusz megszűnik, ha a bevétel legalább fele egyetlen megrendelőtől származik, vagy ha a vállalkozó a volt munkáltatójánál dolgozik tovább. Negyedszer, a garanciák. Ma a katások ellátási alapja mindössze havi 108 ezer forint, a minimálbér harmada. Az átmeneti szabályok szerint ez 2027-ben 161 ezer, 2028-ban 215 ezer forintra nő. Az új katában pedig már 2027-ben 317 ezer forint, azaz a mostani csaknem háromszorosa lesz a pénzbeli ellátások alapja. Egy katás táppénze így már az átmeneti időszakban is havi 64.800 forintról 96.600 forintra emelkedhet, és ennek megfelelően magasabb lesz a nyugdíja is. Összegezve, a kormány nem csak visszaállítja és kiterjeszti a katát, hanem azt is biztosítja, hogy aki tisztességesen dolgozik és adózik, betegség, gyermekvállalás vagy nyugdíj esetén sem maradjon magára. Kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelettel kérdezem a képviselőt, hogy elfogadja-e a választ. Parancsoljon öné a szó.
7: Tisztelt miniszter úr, köszönöm a választ. Engedje meg, hogy egy személyes tapasztalatot is megosszak. Régen én magam is katás vállalkozó voltam, és saját bőrömön tapasztaltam meg azt a bizonytalanságot, amikor a Fidesz egy tolvonással megtiltotta, hogy cégeknek dolgozhassunk. Engem is számtalan kollégámat is rendkívül rosszul érintett, hogy elvették tőlünk a szabad boldogulás lehetőségét, mindezt tették az adóév kellős közepén. Éppen ezért hatalmas előrelépés, amit most mi ezzel a javaslattal végrehajtunk. Több mint 100 000 kisadózó kapja vissza végre szabadságát azáltal, hogy ismét tudnak számlát kibocsátani cégek felé is. De ami még ennél is fontosabb, visszaadjuk a vállalkozók szociális biztonságát. A megemelt ellátási alapnak köszönhetően a katásoknak nem kell rettegniük egy betegségtől, hiszen valódi táppénzre jogosultak és tisztességes nyugdíjat építhetnek maguknak. A társadalmi egyeztetés október 14-éig tart, minden érintettet biztatok arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Miniszter úr, köszönöm szépen a munkáját, a válaszát elfogadom. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nagy Bálint a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez, adóemelés a legkisebbeknek címmel. Nagy Bálint képviselő urat illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Sajnos elkezdődött, megérkezett az adóemelési csomagjuk, amelynek része a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójának emelése is. Történik mindez az önöktől megszokott köntösbe bújtatva, a társadalmi igazságosság zászlaja alatt. A javaslat értelmében több lépésben duplájára emelik a kataadó mértékét, ahogy az ma már többször elhangzott, 50 000 forintról 100 000 forintra. Ez húsba vágó változást jelent, komoly kihívás elé állítja a mikrovállalkozásokat, köztük a fodrászokat, zenetanárokat és például a taxisokat is. Úgy tűnik, kétségbe esetten ragadnak meg minden eszközt, hogy pénzt szedjenek be az emberektől. Teszik mindezt úgy, hogy ennek az ellenkezőjét ígérték. Az adóemelések munkahelyeket veszélyeztetnek, és ezzel a magyar gazdaságot fogják a falnak vezetni. A törvényjavaslatuk óriási viharkat vart. A taxisok is megszólaltak, ugyanis a magasabb adóteher komoly kihívást jelent a számukra. A taxis személyszállítóknak amúgy is magas anyagköltségekkel kell számolniuk, hiszen egy autó szervizelése nem 2 forint. Ráadásul mindemellett most a rekordmagas üzemanyagárak is sújtják őket, azaz napi nettó bevételük csökkenő tendenciát mutat, bevételektől esnek el, miközben kiadásaik egyre csak nőnek. Önök nem ezt ígérték, tisztelt miniszter úr. A mi álláspontunk egyértelmű, meg kell őrizni a magyar munkahelyeket, adókat pedig nem emelni, hanem csökkenteni kell. Egyedül ez lehet felelős gazdaságpolitika alapja. Kérdezem ezért tehát miniszter urat, az elhangzottak alapján, milyen gazdasági megfontolások vezettek oda, hogy az adóemelés eszközéhez nyúljanak, milyen gazdasági linkítő intézkedéseket hoztak az elmúlt hónapokban, hogy ezekre az adóemelésekre ne kerüljön sor, és mit üzen a taxisoknak, akik méltán érzik igazságtalannak azt a helyzetet, amiben többek között az üzemanyagárak emelkedése miatt is kerültek, most pedig önök adóemelésekkel sújtják őket. Várom megtisztelő válaszát, köszönöm a szót.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr, most megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak, 4 perces időkeretben parancsoljon.
2: Elnök asszony, ismételten köszönöm a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Megítélésem szerint a felelős gazdaságpolitika nem a kiváltságok megőrzéséről, hanem az igazságos közterviselésről és a vállalkozók valódi hosszú távú biztonságáról szól. Az elmúlt 16 évben a nagyvállalatok jelentős sok milliárdos, 10 milliárdos támogatásban és sok évre szóló adókedvezményben részesültek, miközben a kisvállalkozók egyre nehezebben maradhattak talpon. A katát éppen az önök kormánya szűkítette le 2022-ben, szinte egyik napról a másikra, több 100 000 vállalkozót kiszorítva ebből az adózási formából, és ezt a törvényt képviselő úr is személyesen megszavazta. A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet ezt a bűnt javítja ki. 2027. január 1-től a katát újra választhatják a mellékállású vállalkozók, nyugdíjasok és nappali tagozatos hallgatók is, havi 50 000 forintos tételes adó mellett. A katások újra számlázhatnak cégeknek és szervezeteknek, és az éves bevételi határt 18 millióról 22 millió forintra emeljük. Igaz, a főfoglalkozású katások tételes adója 13 év után először
9: emelkedik, de ennek oka egyszerű. A mai rendszer a minimális befizetésért cserébe szinte semmilyen társadalombiztosítási védelmet nem ad. Aki beteg lesz, gyermeket vár vagy nyugdíjba megy, az szembesül azzal, hogy ellátása töredéke lesz a bérből élőknek. Ezért a tételes adóval együtt az ellátások alapja is havi 317 ezer forintra emelkedik, ami valódi táppénzt, anyasági ellátást és kiszámítható nyugdíjat jelent. A taxisoknak és a makatás lakossági szolgáltatóknak pedig azt üzenem, nem egyik napról a másikra változtatunk, ahogy azt az önök kormánya tette 2022-ben. Aki jelenleg katás, még két évig, 2028 végéig átmeneti szabályok szerint adózhat. Miközben az ellátási alapja már jelentősen megnő. A cégeknek is dolgozó katásoknál a 15%-os kiegészítő adóba a tételes adó teljes egészébe beszámít, így többletadó csak évi 8 millió forint feletti céges bevételnél keletkezik. Ami pedig a kérdését a gazdaság élénkítéssel kapcsolatban illeti. Az elmúlt 6 hónapban hazahoztuk a korábban zárolt Európai Uniós forrásokat, véget vetettünk a kiváltságosok uralmának a közbeszerzéseken, ezzel megnyitottuk a terepet a tisztességes vállalkozók előtt. Kiszámítható költségvetési politikát folytatunk, amit az állampapírok csökkenése és a forint erősödése is visszaigazol. Olyan gazdasági környezetet építünk, amelyben nem a politikai kapcsolatok, hanem a valódi teljesítmény a siker kulcsa. Képviselő úr, a kata önként választható, kedvezményes adózási forma, és az is marad. Az igazságos adórendszer és a valódi szociális biztonság nem falnak vezeti a gazdaságot, hanem stabilitást ad a vállalkozásoknak. A kormány a legkisebb vállalkozók, és igen, a taxisok számára is ezt a stabilitást nyújtja. Kérem válaszom elfogadását.
0: Köszönöm szépen, miniszter úr. Megkérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Egy perces időkeretben önné a szó.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr. Hát szerintem sok kisvállalkozó nevében mondhatom azt, hogy érdekes módja az a Tisza részéről a kisvállalkozók segítésének, hogy megduplázzák az adójukat. Én szerintem ők nem ilyen segítségre számítottak, sőt, mi több önök nem ilyen segítséget ígértek. Úgyhogy figyelembe véve azt, hogy bármilyen szép szavakat is használ, a végeredmény mégis az, hogy önök adót fognak emelni, az adóemelés pedig munkahelyeket fog veszélyeztetni, ez pedig a magyar gazdaságot fogja nagyon negatívan érinteni. Éppen ezért nem tudom elfogadni a válaszát. Köszönöm szépen a szót.
0: Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszönöm szépen. Nagy Bálint képviselő úr az interpellációra adott választ nem fogadta el, ezért kérdezem az országgyűlés tisztelettel, hogy elfogadja a választ. Kérem, szavazzanak most. Köszönöm. Megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 124 igen szavazattal, 48 nem szavazat mellett és tartózkodás nélkül a választ elfogadta. Dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a szociális és családügyi miniszterhez, miért nem emelték meg 50%-kal az otthonápolási díjat címmel. Dr. Latorcai Csaba képviselő urat illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
10: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony. Az elmúlt 2 évben Magyar Péter a kampányfórumain, valamint a Tisza párt írásban is több mint 1000 ígéretet tett. Ezek között vannak olyanok, amelyek esetében ugyan történt valami, de nem úgy és nem akkor, mint ahogy megígérték. Ilyen például az iskolakezdési támogatás az ígérthez képest sokkal kevesebb gyermek számára, vagy éppen a gyógyszerek áfájának eltörlése, amiből végül teljesen kimaradtak a vényköteles gyógyszerek. És az ígéretek között bőven vannak olyanok is, amelyekre azt mondták, hogy azonnal megvalósítják, de sajnos egyelőre sehol semmi. Ilyen például az otthonápolási díjjal kapcsolatos ígéretük is, amire egy választópolgár megkeresése kapcsán, amiről egy választópolgár megkeresése kapcsán értesültem, ő saját édesanyját ápolja hihetetlen elkötelezettséggel, de ahogy elmondta, várta az azonnali otthonápolási díj emelést, de már letett róla. Igazából tudomásul vette, hogy átverték ebben is, de azért úgy gondoltam, hogy rákérdezek és utána is keresek, és valóban Magyar Péter szeptember 23-án tavaly Miskolcon azt mondta, hogy az otthonápolási díjat azonnal 50%-kal fogják megemelni. Miniszterelnök úr néhány hete itt a parlamentben már kevésbé tartotta fontosnak a korábbi mondatait, inkább arról beszélt, hogy ott van a szó szerinti program, inkább azzal foglalkozzunk, ami ott le van írva, mert nem mindenre mondták azt, hogy azonnal. Nos, rendben, megnéztük, hogy mit ír az otthonápolásról a TISZA programja. A következőt olvashatjuk benne a nyugdíjakkal kapcsolatos vállalások között. Azonnali célzott jövedelem növelő és méltányossági intézkedéseket vezetünk be a nyugdíjasoknak. És bizony, itt található az otthonápolásra vonatkozó mondat is, egyébként a nyugdíjas szépkártyára tett ígéretük mellett, aminek szintén nincsen nyoma. Idézem, 50%-kal megemeljük az otthonápolási díjakat, segítve azt a majd 60 ezer családot, amelyekben idős szeretteikről és beteg gyerekekről gondoskodnak. Tehát azonnali célzott intézkedésekről volt szó, tisztelt államtitkárasszony, és az önök által említett 60 ezer család 5 hónap elteltével is hiába várja az emelést. Mindezekért tehát kérdezem nagy tisztelettel, miért nem teljesítették az otthonápolási díj 50%-os azonnali növelésére vonatkozó vállalásukat, és hogyha már az otthonápolási díj azonnali 50%-os emelésével nem segítik a családokat, akkor hogyan akarják segíteni őket? Várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
0: Megadom a szót dr. Barna Szabó Tíma államtitkárasszonynak. Parancsoljon önni a szó 4 perces időkeretben.
11: Szót. Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, bevallom, azért némi megdöbbenéssel hallgatom, hogy ön már a kérdésében is valótlanságot állít, szögezzük le, hogy szeptember 1-től a TISZA kormány eltörölte a vényköteles gyógyszerek áfáját. Ön annak a politikai közösségnek a képviseletébe kér most számon bennünket, amelynek 16 éve volt arra, hogy megteremtse az otthonápolás méltó feltételeit. 16 éven keresztül beszéltek a családok megbecsüléséről, védelméről és a gondoskodás társadalmi értékéről, csak hogy a hangzatos szavak és a családok mindennapi valósága között óriási szakadék maradt. Miközben önök a gondoskodás fontosságáról beszéltek, családok ezrei élték meg nap mint nap, milyen az, amikor az ápolás minden terhe rájuk nehezedik. Önöknek 16 évük volt arra, hogy megerősítsék a házi segítségnyújtást, hozzáférhetővé tegyék a tehermentesítő szolgáltatásokat, és méltó anyagi biztonságot teremtsenek az otthonápoló családtagoknak. De önök nem teremtették meg ezt a rendszert, amely minden érintett családnak valódi segítséget és biztonságot nyújtana. És most önök kérdezik meg, hogy miért nem történt meg még az 50%-os emelés. A kérdés felvetéséhez természetesen joga van, de a politikai felelősségét nem hagyhatja a terem falain kívül. Önök az otthonápoló családtagok megbecsüléséből is kommunikációs, politikai kommunikációs terméket csinálnak, úgyhogy 16 évig nem foglalkoztak sem velük, sem a szociális ágazat egyetlen másik szegmensével sem. Elég például a gyermekvédelem szomorú helyzetére gondolnunk. De mi nem kampányszlogeneket gyártunk, hanem állami és társadalmi felelősséget vállaltunk. És mit is tettünk eddig? Megemeltük a minimál nyugdíjat, az időskorúak járadékát, bevezettük az iskolakezdési támogatást, amit önök a Magyarországon élő magyar gyerekeknek nem voltak képesek. A tűzifa áfáját lecsökkentettük, és ugye a vényköteles gyógyszerekét az előbb már tisztáztam, és mindezt 5 hónap kormányzás alatt. Mert mi elismerjük azoknak a családoknak az áldozatos munkáját is, akik éveken, évtizedeken keresztül gondoskodnak a szeretteikről. Azonban a családok lehetőségei jelentősen eltérnek. Nem mindegy, milyen állapotban van az a gondozott személy, milyen intenzitású ápolásra szorul, és hogy milyen segítséghez fér hozzá a család. Ezért tárcánk átfogó helyzetértékelést végez a szociális ellátórendszer működéséről, és ennek alapján kívánjuk meghozni a pénzbeli ellátások és szolgáltatások megújításának irányait. Az alapelvünk világos, aki ápolásra szorul, a lehető leghosszabb ideig saját otthonában családi és közösségi kapcsolatait megőrizve kaphasson megfelelő segítséget. A kormány továbbra is fontos feladatának tekinti az otthoni ápolást végző családtagok anyagi megbecsülésének a javítását, és fenntartja az ápolási díj 50%-os emelésére vonatkozó vállalását, az emelés ütemezéséről és a szükséges költségvetési forrásokról a folyamatban lévő szakmai előkészítés eredményének figyelembevételével kell dönteni. Mi egy igazságosabb, kiszámíthatóbb, a valós szükségletekre reagáló rendszert alakítunk ki. Egy olyan rendszert, amelyben egy hozzátartozó ápolása nem jelent egyet az elszegényedéssel, a munkából és a társadalmi életből való kiszorulással, mint ahogy ez az önök kormányzása alatt zajlott. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a figyelmet. Kérem válaszolni a fogadásra.
0: Köszönöm szépen, államtitkár asszony, és megkérdezem a képviselő úrot, hogy elfogadja az államtitkár válaszát. Egy perces időkeretben öné a szó.
10: Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt államtitkár asszony, nem tudom elfogadni a válaszát, és nem azért, mert egyébként a kérdés feltevésben valóban rosszul mondtam, és az önök által ígértekhez képest a nem vényköteles

0: komolyan, akkor azt úgy nevezik, hogy hazugság, vagy pedig, hogyha komolyan gondolták, de nem tették meg, akkor nem képesek a kormányzásra. Egyik se jó, jelen eset kapcsán mind a kettő érdektelen, a válaszát nem tudom elfogadni, mert az emberek nem kapták meg azt, amit önök megígértek nekik. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy a képviselő nem fogadta el a választ, kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ, kérem szavazzanak most. Működött? Köszönöm szépen. Az országgyűlés 126 igen szavazattal, 49 nem szavazat mellett tartózkodás nélkül elfogadta a választ. Szabadi István, a Mi Hazánk képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez, hogyan akarják visszanyerni az állampolgárok bizalmát a postai szolgáltatásokban címmel. Szabadi István képviselő urat illeti a szó, 3 perces időkeretben parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A magyar posta elég súlyos helyzetben van. Az elmúlt évek postabezárási és leépítési hulláma miatt a hagyományos postahálózat radikálisan beszűkült. Az alacsony bérszínvonal miatt kritikus mértékű a fluktuáció, a megmaradó állományra pedig elviselhetetlen munkateher hárul, amit az alaptevékenységtől idegen, irreális értékesítési elvárások csak tovább fokoznak. Ezt naponta, ha elmegyünk a postára, láthatjuk is. Az Orbán kormány éveken át a végletekig elhanyagolta a hagyományos postai hálózatot, a fejlesztési források nagy részét egyoldalúan a logisztikai hálózatba investálta, amivel a gazdasági holdudvarát hozta helyzetbe. A Nemzeti Postavállalat működését a mai napig átszövi a Tiborcz István nevéhez köthető Waberers összefonódás. A folyamat csúcsa az ecseri logisztikai megaberuházás volt, amelyet szintén a Waberers leányvállalata épített a postának 12,5 milliárd forintért. Az ecseri logisztikai központ augusztusi üzembe helyezése után azonban több hétig tartó országos csomagkáosz vette kezdetét, amelyben mintegy 150 ezer csomag keringett hetekig a postai rendszerekben. Történt mindez úgy, hogy az Orbán kormány korábban rendeletileg kötelezett minden hazai webáruházat az MPL szállítási opció felajánlására. A posta által kommunikált átmeneti szoftverhiba valójában rendszer szintű összeomlást takart. A torlódások kezelésére több korábban már lezárt feldolgozó pontot is újra kellett nyitni, a manuális kapacitás hiány pedig vidéki és bérelt dolgozók átirányításával, hétvégi munkával és túlórákkal igyekeztek megoldani. Bár a csomagtorlódás az elmúlt napokban megoldódni látszik, ez azonban nem a működés stabilizálásának, hanem elsősorban a jelentős csomagvolumen visszaesés következménye. A több hétig tartó logisztikai káosz miatt a lakosság és a hazai webáruházak nagy károkat szenvedtek el, és tömegesen iktatták ki az MPL szállítási módot, mely drasztikus csomagszám és árbevétel kiesést, piacvesztést és kártérítési kötelezettségeket okozott a vállalatnak. Egy ilyen szintű működési összeomlás nem maradhat következmények nélkül, itt egyértelmű vezetői, stratégiai és politikai felelősségre van szó. Kérem ezért tisztelt miniszter úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy ki a konkrét felelős a kialakult logisztikai krízisért, történt-e az ügyben belső vizsgálat a Magyar Postánál, milyen azonnali intézkedésekkel tervezik stabilizálni a Magyar Posta csomagpiaci részesedését és visszaépíteni az ügyfelek bizalmát a közelgő évvégi csúcsszezon előtt. A kialakult drasztikus volumencsökkenés ellenére garantálják-e a postai munkavállalók munkahelyeinek megőrzését, vagy már megint a dolgozókkal fizettetik meg ismét a csúcs fizetésekkel bíró menedzsment hibáit? Várom szíves válaszát. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak, 4 perces időkeretben. Parancsoljon, miniszter úr, önél szó.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Interpellációjában egy nagyon fontos összefüggésre világított rá, és ez nagyon fontos ebben az ügyben, mégpedig arra, hogy a korábbi kormány holdudvara hogyan telepedett rá a Magyar Postára, de ez nem egy olyan tevékenység, ami egyedül a Magyar Postára jellemző. Minden ilyen tevékenységet az elmúlt időszakban elkezdtünk átvizsgálni, és a sajtóból értesültek erre, ez sem kivétel, a posta sem. A posta átvilágítását pénzügyi, jogi, üzleti szempontból elkezdtük arra a tevékenységre is, amit ön most kiemelt. És teljes mértékben egyetértünk, hogy ez a tevékenység

0: olyan szinten zajlik, mint ahogy elvárható lenne egy postai tevékenységet végző vállalattól. De mi az a minta, amit láttunk itt ugye az elmúlt időszakban? Azt a mintát láttuk, hogy a nyereséges tevékenységeket olyan vállalatoktól, ahol erre mód volt, kiszerződtették, nerhez közeli ismerősöknek, barátoknak, szűk körnek. Hogyha a magyar turisztikai ügynökségről beszélünk, akkor egy több éves keretnek a 60%-át megkapta kb. 3%-a a magyar turisztikában résztvevő vállalkozó, nem a kis- és középvállalkozók. Ugyanazokat a neveket látjuk minden egyes vizsgálatunk során felmerülni. Elkezdtük az átvilágítást, itt az Ecseri logisztikai hubról beszél, de a raklapos szolgáltatások, a postai biztosítók, az MPT Security, a kommunikációs tevékenységek a lounge-on keresztül, ez mind vizsgálat alatt van, és garantáltam önöknek, hogy pár héten belül ennek a vizsgálatnak a részletes eredményeit önök meg fogják kapni. Ez nagyon fontos ebben a kontextusban, azt gondolom, mert hasonlóan az MFB-nél, az Exim Banknál, az MTÜ-nél és az egyéb szervezeteknél, a koncessziós eljárásoknál, az autópályaépítéseknél egy hasonló mintát látunk. Nyereséges tevékenységek kerülnek kiszerződtetésre, és ott maradnak olyan tevékenységek, amik így, ebben az esetben már sokkal nehezebben láthatják el azt a feladatot, hogy piacon, ebben az esetben egy postai tevékenységet és egy logisztikai tevékenységet kell elvégezni. Szerencsére megakadályoztuk a logisztika és a postahálózat szétválasztását, mert gondolom tudják, hogy az is megtörtént volna, ha április 12-én nem a Tisza nyerte volna meg ezt a választást, és én azt gondolom, hogy akkor még nehezebb lett volna a helyzetet megoldani. Egyetértünk abban, hogy ezt nem a munkavállalók okozták, sőt, a munkavállalókra azt kell elmondanom, a postai munkavállalókra, hogy ragyogó munkát végeznek, hiszen nagyon nehéz körülmények között végzik a munkájukat, és olyan tevékenységen belül, amit ön is mondott, ami egy összetett értékesítési tevékenység. Teljes vezetőcsere volt a postánál, és még lesz is, tehát nyilvánvalóan mi átvizsgáltuk azt, hogy ki az, aki ezért, hogyha van olyan, hogy a működésből valaki ezért felel, és olyan vezetőket hozunk be, akik nemzetközi tapasztalatokkal rendelkeznek, és a magyar állampolgárok érdekében végzik a tevékenységüket, nem pedig azért, hogy a ismerőseik, barátaik gazdagodjanak, és nem is a maguk által emlegetett módon, ami teljes mértékben és mindig is alaptalan. Két dolgot engedjen még meg, ezeket a hibákat mi ki fogjuk javítani, pár héten belül visszajövünk azzal, hogy mi a vizsgálat eredménye, és milyen logisztikai és postai szolgáltatásokat tervezünk Magyarországon állami kézben, magyarok részére, magyarok által. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr, most megkérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja a választ. Egy perces időkeretben van lehetősége válaszolni.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Tökéletesen egyetértünk abban, hogy a postai dolgozók azok remek munkát végeznek, nap mint nap az ő munkájuknak köszönhető az, hogy a posta még azért úgy, ahogy működik, de szeretnénk feladni elsőbségivel egy levelet, mert az sem másnap érkezik meg, csak harmadnap. Ha normál módon adunk fel egy levelet, az meg egy hét, vagy kettő, vagy Isten tudja, mikor érkezik meg. De miniszter úr, én bízom abban, hogy valóban történik változás, de térjünk vissza rá két hét múlva, vagy három hét múlva, addig engedje meg, hogy nem fogadom el a válaszát, hogy biztos valóban megtörténhessen az a munka, ami vár önökre ezzel kapcsolatban, már csak azért is, mert a magyar állampolgárok, a kisvállalkozások, a kialakult csomagkáosz miatt komoly károkat szenvedtek, és azért ennek kell, hogy valamilyen következménye legyen. Ráadásul természetesen lehet mutatni az elmúlt 16 évre, mert sajnos ennek a következménye, de jelen pillanatban most már önökön a sor azon, hogy ez valóban megoldódni látszódjon, vagy megoldódjon. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tekintettel arra, hogy a képviselő nem fogadta el a választ, most kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadják-e a választ. Kérem, hogy szavazzanak most. Köszönöm szépen. Most megállapítom és kihirdetem az országgyűlés határozatát. Az országgyűlés 127 igen szavazattal, 48 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a választ elfogadta. Dr. Simon Krisztián Márka Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a pénzügyminiszterhez. Milyen feltételek mentén valósulhat meg a milliárdosok vagyonadójának bevezetése címmel? Dr. Simon Krisztián Márk képviselő urat illeti a szó. 3 perces időkeretben parancsoljon, képviselő úr.
3: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Magyar társadalom régóta azt tapasztalja, hogy a válságok és a gazdasági nehézségek árát főként az átlag emberek fizetik meg, azok, akik bérből és fizetésből élnek, tehát itt a jövedelmi és a fogyasztási adókra gondolok. Jelenlegi kormány szakítani kíván ezzel a hagyománnyal. A vagyonadóról szóló törvénytervezet szerint a jogszabállyal olyan adózási rendszer jön létre, amely a társadalmi igazságosságot helyezi a gazdaságpolitika középpontjába. Ezzel kapcsolatban elkezdődött a kormány.hu oldalán egy társadalmi egyeztetés. A vagyonadó bevezetésével a közterhek rendszerében a jövedelmi és fogyasztási adók mellett kellő hangsúlyt kap a teherviselés 3. pilléreként az adózók vagyoni helyzete. A törvény célja kiemelkedő vagyoni helyzetben megtestesülő gazdasági teherbíró képesség bevonása a közteherviselésbe. Az emberek világos válaszokat várnak az új adó nem kapcsán. Tudni akarják, mit jelent majd mindez a gyakorlatban. Szeretnék tudni mindenek előtt azt, hogyan szolgálja majd az új adó a magyar emberek érdekeit. Ezért következő kérdéssel fordulok Önhez, miniszter úr. Első kérdésem, pontosan mikor lép hatályba a rendszer? Kire terjed majd ki a tervezett vagyonadó? Milyen vagyonelemeket érint? Milyen adósávokat, értékhatárokat, adónemeket terveznek a kiemelkedő vagyonnal rendelkezők esetében? Hogyan veszik majd figyelembe a már befizetett esetleges más típusú adókat? Jelente az új adórendszer bármilyen adminisztrációs terhet az átlagos vagyonú magyar családok számára? Végezetül a legfontosabb kérdés, hogyan garantálja a kormány, hogy a milliárdos vagyonnal rendelkezőktől beszedett adóforintok valójában a közjót szolgálják? Hogyan biztosítják, hogy ez a pénz a magyar emberek életét teszi jobbá? Köszönöm, és várom a megtisztelő válaszát.
4: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, és most megadom a szót válaszadásra Kármán András pénzügyminiszter úrnak 4 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Ezen adónem esetében ugyanúgy, mint a másik adójavaslatnál is a kormány célja az igazságosabb közterviselés. Az elmúlt 16 évben egy rendkívül aránytalan adórendszer alakult ki Magyarországon. Az alacsony jövedelműek jövedelmükhöz mérten többet fizetnek, míg a nagy vagyonnal rendelkezők arányaiban jóval kisebb terhet viselnek. Ennek eredménye, hogy 10 év alatt a 100 leggazdagabb magyar vagyona 325%-kal nőtt, és mára a vagyonok eloszlása Magyarországon az egyik legszélsőségesebb az Európai Unióban. Ezért is bocsátotta a kormány társadalmi egyeztetésre a milliárdosok vagyonadójáról szóló tervezetet, és kérdéseire ezen tervezet alapján igyekszem válaszolni. Az adó javaslatunk szerint 2027. január 1-én lép hatályba, az első adókötelezettséget a 2026. december 31-i vagyoni állapot alapján kell majd megállapítani, és az első befizetés határideje 2027. augusztus vége lesz. Az adó az 1 milliárd forintot meghaladó nettó vagyon terheli. Kiterjed az ingatlanokra, pénzeszközökre, az értékpapírokra, társasági részesedésekre, kriptoeszközökre, a külföldön, bizalmi vagyonkezelésben vagy magánalapítványban tartott vagyonokat is ideértve. A kiskapuk tehát be lesznek zárva. Az adó mértéke az 1 milliárd és 100 milliárd forint közötti rész után 1%, 100 milliárd forint feletti rész után 1,5% lesz. Nettó vagyonra vonatkozik az adó, tehát a tartozásokkal csökkenteni lehet majd az adóalapot, és a kettős adóztatás elkerülése érdekében az ingatlanok vagy a gépjárművek után megfizetett adók levóhatóak lesznek a vagyonadóból. Az átlagos vagyonú családoknak a vagyonadó semmilyen bevallási kötelezettséget, adminisztrációt vagy tennivalót nem fog jelenteni. A mindennapi élethez és a lakhatáshoz kapcsolódó ingóságok nem tartoznak az adó hatálya alá. Ami pedig a bevételeket illeti. Óvatos becslésünk szerint az adó évi mintegy 200 milliárd forint bevételt hoz majd, és ez az intézkedés nyújt majd fedezetet a mediánbér alatt kereső sok százezer munkavállalót támogató adójóváíráshoz. A tervezetet a társadalmi egyeztetés tapasztalatai alapján hamarosan véglegesítjük és benyújtjuk az országgyűlésnek. Kérem a válaszom elfogadását.
4: Megkérdezem dr. Simon Krisztián Márk képviselő urat, hogy elfogadja a választ. A nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésre.
3: Köszönöm, miniszter úr, a válaszát és a tájékoztatását. A kataszabályok átbeszélése után úgy gondolom, hogy ezen a területen is tisztában látunk. Meggyőződésem, hogy a közterviselés igazságosabbá tétele közös társadalmi érdekünk. Fontos, hogy a tervezett intézkedések világos, átlátható szabályok mellett valósuljanak meg, és valóban a magyar emberek érdekeit szolgálják. Társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet értelmében a vagyonadóból származó összegek a központi költségvetés általános bevételeit fogják gyarapítani, de célzottan kerül majd ez felhasználásra, például az egészségügy fejlesztésére, társadalmi egyenlőtlenségek felhasználására. Köszönöm a válaszát, és elfogadom azt. Köszönöm szépen.
4: Tisztelt országgyűlés képviselő úr, elfogadta a választ. Molnárné dr. Lezsák Anna, a Fidesz képviselője interpellációt nyújtott be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez a Leállítások országa lettünk címmel. Molnárné dr. Lezsák Anna képviselőt illeti a szó 3 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a Tisza kormány hivatalba lépése után néhány hónappal augusztusban leállította a Hungarikum program keretében már megítélt támogatások kifizetését. Közölték, hogy a program jelenlegi formában nem maradhat fenn, a Hungarikummá minősítés folyamatát is átalakítják. Áprilisban 375 pályázat nyert a kiírt pályázaton. Önkormányzatok, civil szervezetek, népi kézművesek. Ennek a 375 pályázónak egyszer már azt mondta a magyar állam, nyertek. Összesen 1 milliárd 150 millió forintról van szó. Egy ország költségvetésében ez szinte észrevehetetlen összeg. Egy kis településen viszont a megnyert összegből lehet megtartani egy hungarikumokra épülő fesztivált, megszervezni egy közösségi összejövetelt. Az állam 4 hónappal ezelőtt azt mondta, nyertek. Később viszont változtatott az álláspontján. Azt mondta a pályázat nyerteseinek, mégsem nyertek. Ez a kiszámíthatatlanság állami szintre emelése. És mindezt mire hivatkozva teszik? Arra, hogy egy politikamentes, valódi, szakmai teljesítményt elismerő rendszer kialakításán dolgoznak. Tisztelt miniszter úr, milyen politikai elfogultságot vélnek felfedezni a kalocsai fűszerpaprikában, a déli harangszóban, vagy a vecsési savanyú káposztában? Mert miközben önök politikamentességről beszélnek, éppen egy olyan ügybe viszik bele a politikai gyanakvást, amely eddig széles nemzeti egyetértés volt. A hungarikumokról szóló törvény 2012-ben a legszélesebb politikai konszenzussal született meg. A támogatások megítéléséért felelős bizottságban többek között a Magyar Állandó Értekezlet, a Tudományos Akadémia, az MMA is képviselteti magát. Mégis milyen indoka lehet a teljes átvilágításnak? Döbbenten állunk a helyzet előtt. A hungarikumok mögött termelők, kézművesek, éttermek, szállásadók vannak. A bevételből helyi munkahely, helyben maradó családi gazdaságok lesznek. És már látjuk a számokat. Az idén 7,3%-kal csökkent a turisták száma az előző évhez képest. Önök pedig éppen akkor teszik ezt a pénzelvonást, amikor a turizmusnak minden segítségre szüksége lenne. A magyar vidék, a helyi hagyományőrzők nem lehetnek gyanúsítottak. Értjük, hogy most önöknek politikai termékekre van szükségük, ahol bűnösöket keresnek. De értsék meg, ezzel helyrehozhatatlan károkat okoznak az ország önbecsülésében. Önök a választások előtt a nemzet újraegyesítéséről beszéltek. Most viszont pont azokat a kistelepüléseket sértik meg, akik emberfeletti munkával egyedi értékeiket, különlegességüket hangsúlyozva erősítik a helyi kötődést, a helyben maradást. A végeredmény pedig nem más, mint építkezés helyett, már megint a rombolás. Tisztelt miniszter úr, megkapja a 375 nyertes pályázó számára már megítélt támogatást? Folytatják-e a programot, vagy megszüntetik azt? Várom megtisztelő válaszát.
4: Most megadom a szót Bóna Szabolcs miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
0: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony! Azzal szeretném kezdeni, hogy nem a leállítások országa lettünk, hanem a felelős költekezésé. Amit ön állított, az abban a formában teljesen nem áll helyesen meg, ugyanis nem leállítottuk a programot, hanem átvizsgáltuk. És ez a két dolog azért nagy különbség. Az átvizsgálás az azért történt, mert látni szerettük volna, hogy pontosan milyen kifizetések és milyen célokra történnek. És ennek a programnak az átvilágításáról minden nyertest értesítettünk. Tehát nem úgy történt meg ez a folyamat, hogy nem tudtak róla a nyertesek, hogy mi ezt elkezdtük átvizsgálni, hanem a vizsgálat alatt is kapcsolatban álltunk velük. Tulajdonképpen azt egy nemzeti minimumnak vesszük, hogy a hungarikumokra szükség van. Ezek nagyon fontos közös alapértékeink és a magyarság megtestesítői. Ezt mi sem kérdőjelezzük meg. Nem ez volt a szándék. A szándék az volt, nem véletlenül, tapasztaltuk, hogy voltak olyan költekezések, amik nem feltétlenül azt a cél szolgálták, mint amire indultak. Itt, hogyha nézzük a különböző kulturális költéseket a közelmúltból, akkor szerintem nagyon nem is kell magyaráznom, hogy miről beszélünk. És itt is volt egy gyanús értékemelés még április időszakában, ami miatt úgy gondoltuk, hogy felelősen úgy járhatunk el, ha megnézzük, hogy pontosan ebbe a programba mire és mit költünk el. De hogy a kérdésére is válaszoljak, a 375 eredeti nyertes közül 366-an jelezték azt, hogy ők megvalósítják a vállalt programot, és ők meg is fogják kapni ennek az ellenértékét, ami úgy néz ki, hogy 1.120.985.237 forint lesz. Ezeknek a szerződéseknek az aláírása, illetve a kiutalása folyamatban van. Október és november folyamán meg fogják a nyertesek kapni. És kérem a válaszom elfogadását. Köszönöm szépen.
4: Megkérdezem Molnárné dr. Lezsák Anna képviselőasszonyt, hogy elfogadja a választ nyilatkozata megtételére 1 perc áll rendelkezésre.
6: Köszönöm, tisztelt miniszter úr, örülök, hogy van egy nemzeti minimum, amiben egyetértettünk a hungarikumok kiemelt fontos gazdasági tényezővel is rendelkeznek, míg a magyarság öntudatát is erősítik. Ebben tényleg egyetértettünk. Annak is örülök, hogy mind a 360 pályázó meg fogja kapni, bár arra nem kaptunk konkrét időpontot, csak egy távolati határt, hogy októberig meg fogják kapni, reméljük így is lesz. A válaszát ezért el tudom fogadni, mivel a kérdésemre választ kaptam. Köszönöm szépen!
4: Tisztelt országgyűlés képviselőasszony, elfogadta a választ. Dr. Hargitay János, a KDNP képviselője interpellációt nyújtott be a gazdasági és energetikai miniszterhez. Teljes a káosz az üzemanyag kifizetésekben. Nem gondolja, hogy átfogóbb intézkedés szükséges? Címmel. Dr. Hargitay János képviselő urat illeti a szó 3 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. A választási kampánynak biztos vagyok benne, hogy az egyik leginkább rögzült száma az, amikor a miniszterelnök úr, ma már miniszterelnök úr a benzinárának rögzítését kívánta, és erről harsogott az országba. Azóta a benzinára 155 forinttal, a gázolaj ára 230 forinttal is emelkedett. Mi többször ösztönöztük önöket arra, hogy folytassák azt a gyakorlatot, amit mi folytattuk. Térjünk vissza a védett árakhoz. Ezt mindeddig ezeket az indítványainkat elsöpörték. Abban biztos, hogy egyetért velem, hogy a világgazdaságban ma se látszanak olyan mozgások, amik megnyugtatóan rendeznék ezt a kérdést, hogy az árak megnyugodnának, vagy esetleg visszakorrigálnának a korábbi állapotokhoz képest. Ezért azt gondolom, hogy az ilyen átmeneti megoldások, amivel önök eddig kísérleteztek, nem nyújtanak a magyar gazdaság számára megoldást. Ugye 5000 forintot akartak juttatni néhány gázolajjal közlekedő jármű tulajdonosnak. Azért mondom, hogy akartak juttatni, mert én ugyan a magyar állami gazgatásról jó véleménnyel vagyok, mégse sikerült ezt a feladatot abszolválni. Nem csak újságokból tudom, tapasztalati úton is tudjuk, hogy milyen ellentmondásos ennek a rendelkezésnek a végrehajtása. Van, aki ma se kapta meg a neki juttatandó járandóságot. Van olyan, aki megkapta, sőt 3 perc elteltével egy újabb utalást kapott, tehát 2-szer utalást kapott. Van olyan elektromos autótulajdonos, akinek utaltak, és mondom, van, akinek jár, mégse utaltak. Nem értem, hogy lehetett ezt a káoszos állapotot létrehozni. Kérdéseim majd ezért többek között ennek a helyzetnek a rendelkezésére is vonatkoznak. Az árufuvarozókkal és a független benzinkutak szövetségével, az ilyen tulajdonosokkal önök kapcsolatban vannak. Törekszenek is reményeim szerint a kérdéseik, a bonyodalmaik rendezésére, de ha tesznek is ilyet, holnapi nap valamit megkísérlünk erre vonatkozóan, ezt én mind kevésnek érzem. Ezért a kérdéseim, amit felsoroltam az interpelláció végén önnek, azok gyakorlatilag összefüggőek is. Egyrészt a kialakult helyzet orvoslását kérik számon önön, mit tesznek azért, hogy rendeződjön ez a káoszos helyzet az 5000 forintok kifizetése kapcsán, a mezőgazdasági tulajdonosok és árufuvarozók ügyét hogyan kívánják rendezni, és a végén ott van az lényegi kérdésem, mert ide akarok kifutni, hogy az eddigi halogató intézkedések után nem érzi-e végre szükségét miniszter úr annak, hogy átfogó módon kezeljék ennek a kérdésnek a rendezését. Köszönöm a válaszát.
4: Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak 4 perces időkeretben.
0: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr! Többször beszéltünk már erről itt a házban. Szeretném elmondani még egyszer, ennek a kormánynak az elsődleges feladata, hogy az ellátás biztonságát garantálja. Ön szakértő, tehát tudom, hogy ön érti, valószínűleg magának mondták, hogy ezt a kérdést most fel kell tenni, vagy nem tudom. Vannak ebben jogos részek, de a 90%-át már többször megbeszéltük. Az árak most úgy néznek ki, hogy Magyarországon is, ezt ön mondta, 640 és 707 forint, a környező országokban 664 és 725. Ha azt értem öntől, hogy nekünk vissza kéne menni 595-re és 615-re, ön, mint szakértő tudja, ez annyit jelenten, hogy Magyarországon a dízel import megszűnne. Senki nem tudna dízelt importálni ebbe az országba. És azt is hozzáteszem, mert itt mondja a felkészült energiaszakértő a baloldalamon, hogy vezessük ezt be csak a magyar állampolgárok részére. Hát azért hozzátenném, hogy az Európai Uniós tagállamáról beszélünk, hát egy, hát kettő, ezt csak a védett készletekből lehetne, a stratégiai készletből lehetne finanszírozni. Amíg én vagyok miniszter, a stratégiai készleteket árazásra nem használjuk. És azért nem használjuk, mert lehet, hogy magát nem zavarja, de engem nagyon zavarna, hogyha a magyar emberek nem tudnának tankolni, ugyanúgy, mint Oroszországban. Persze eddig is tudtak, nyilvánvalóan tudtak. 50 milliárd forint az adófizetők pénzéből, magának tudom, ez semmi. Az adófizetőknek 50 milliárd forint az nagyon sok pénz. És az 50 milliárd forint, az 50 milliárd forint az egy pürosz győzelem, az annyit jelent, hogy ezt egy hónapig tudja a védett készletekből finanszírozni, és utána adok magának tanácsot, mert annyira ért hozzá, szerezzen orosz dízelt, mert nekik nincs, szerezzen Hormuzból, mert ott sincs, és abban a helyzetben hozná Magyarországot, amit semmilyen felelős ember nem tud megtenni, hogy próbálná finanszírozni egy olyan árszintet, ami sokkal magasabb, mint a környező országokban van. Tehát a válaszom arra, hogy bevezetünk-e védett árat, szeretném ezt, remélem most már értik, nem fogjuk bevezetni, és ezért nem, mert számunkra a magyar emberek energiabiztonsága az első. Ami a folyósítást illeti, arról azt mondanám, hogy Nyilvánvalóan mi azt próbáljuk megcsinálni, amit önök nem próbáltak megcsinálni, hogy azoknak próbáljunk támogatást adni, akik rászorulnak. Lehet, hogy ez nem 100%-ban tökéletes, de maga azt mondta, hogy néhány dízel autósnak adunk támogatást. Hát nálam a 858 ezer ember, akinek szeptember 30-án a Magyar Post és a Magyar Államkincstár átutalta ezt, az nem néhány. Az nem néhány. Ön is üzemeltetett már dolgokat, állati unfair szerintem arról beszélni, hogy ez vagy az vagy amaz nem sikerült, de egyet biztosíthatok, a magyar állam garantálja, hogy mindenki meg fogja kapni a neki járó 5000 forintot havonta. Miért fontos ezt? Persze, igen, hát ez ki lehet. Maga viszont azt csinálná, hogyha magán múlna, így gyakorlatilag olyan sorok lennének a benzinkúton, majd egy óriási szakértő ebben a tevékenységben is. Ugye maga ez is ért. A bingo meg a dízel ellátás, ennek a két szakértője. Azt szeretném mondani a képviselő úrnak, hogy a kincstár a dízel támogatást a 2026. évi gépjárműadó megfizetése során használt bankszámlájára utalja. Aki január 1-e után szerezte meg a támogatásra jogosult autót, annak október 30-áig jár az első két részlet. Tehát ez egy fontos, és tudom, hogy önt érdekli, mert önt érdekli a szakmai rész is, ezt garantáljuk, hogy meg fogják kapni. Úgyhogy én ezt garantálhatom a magyar kormány nevében, hogy mindenki, aki ezt a támogatást meg kell, hogy kapja, meg fogja kapni, és a magyar emberek érdekét szem előtt tartva az ország energiaellátását biztosítjuk. Köszönöm szépen!
4: Megkérdezem dr. Hargitay János képviselő urat, hogy elfogadja-e a választ a nyilatkozata megtételére, egy perc áll rendelkezésre.
7: Először láttam, meg hallottam indulatosnak, ezt nem szoktam meg öntől, bár megértem, hogy nehéz helyzetben van az ügy kezelését illetően. Ön mondja nekem, hogy nekem az 50 milliárd nem sok. Én tudom, hogy még önnek is sok. Ilyenkor a mi padsorainktól meg szokta kapni azt, hogy mivel sem részvényekkel rendelkezik, ezért önnek ez a helyzet tökéletesen megfelel. Én ezt nem gondolom, én ezt az összefüggést nem osztom, ezért azt mondom, hogy mindössze azt sajnálom, hogy mindig késve kis megoldásokkal jönnek elő, és ez árt a magyar gazdaságnak. A mostani megszólalásában is inkább egy pénzügyminiszter beszélt, pedig annak a tárcának van gazdája, az őrködik a költségvetésen, önnek a gazdaságügyeit kéne szem előtt tartania, és olyan intézkedéseket hozni, ami a gazdaságot érdemben segíti. Az, amit tesznek, az nem az. Forduljanak ahhoz a megoldáshoz, újra javaslom önöket, amivel mi nem csak kísérleteztünk, hanem érdembe tettük. Nem tudom elfogadni a válaszát.
4: Dr. Hargitay János képviselő úr az interpellációra adott válasz nem fogadta el. Kérdezem az országgyűlést, hogy elfogadja a választ. Kérem, most szavazzanak. Kimondom a határozatot. Igen, miniszterelnök úr jelezte, hogy nem működött a gombja. Milyen szavazatot kívánt leadni? Igen, igennel válaszolt. Akkor tehát kimondom a határozatot. Az országgyűlés 118 igen szavazattal, 46 ellenében, tartózkodás nélkül az interpellációra adott választ elfogadta. Polgár György, a Tisza képviselője interpellációt nyújtott be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez. Békemenet, szórólapok és százmilliók, kultúrának álcázott kampányfinanszírozás címmel. Polgár György képviselő urat illeti a szó, 3 perces időkeretben.
8: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár asszony. Az elmúlt hónapokban sokat hallhattunk az úgynevezett NKA ügyről. A hatóság több mint 17 milliárd forint kapcsán nyomoz, és hát több őrizetbevételre is sor került az elmúlt időszakban. Ennek a Nemzeti Kulturális Alapnak az lett volna az első számú feladata, hogy közpénzből magyar kultúrát és a közösségeket támogassa. Ennek ellenére számos olyan körülmény és tény jött felszínre, amely hát komoly kérdéseket vet fel ezen közpénzek felhasználásával kapcsolatosan. Érdemes talán egy pillanatra ránézni arra, hogy abban a választókerületben, Pest 12-es választókerületben, amelyet én képviselek, például ez hogy nézett ki. Az én választókerületemben Monor volt az a település, amely aránytalanul nagy támogatásban részesült ezen pénzekből. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy 5 olyan civil szervezet kapott összesen 100 millió forintnyi támogatást ebből a kulturális alapból, amely nem volt meghirdetve, és amely civil szervezetek és alapítványok pontosan megkapták azokat az összegeket olyan tételben, amire a pályázatukat benyújtották. Hogy miért volt ez ennyire centralizált? Azért használtam ezt a szót, mert a 19 településből 16 az egy fillért nem kapott ezekből a támogatásokból. És ez az 5 monori civil szervezet mindegyike szorosan kapcsolódik fideszes országgyűlés, fideszes önkormányzati képviselőkhöz és tisztviselőkhöz. A rendelkezésünkre álló adatok alapján konkrét választási célú tételek is előkerültek. Például a Media Works-höz kapcsolódó levelezésben a Pest 12-es választókerület elnökének kérésére hivatkozva szórólapok terjesztését rendelték meg. A levélben egész pontosan ez áll, idézem, a választások ideje alatt minimum 3-5 alkalommal minden postaládába szeretnénk eljuttatni a választási kiadványainkat. De tudok egy másik példát is mondani. Az egyik dokumentumban buszos utaztatás megrendelése szerepel, autóbuszos személyi szállítás egész pontosan, Monor, Budapest, Monor, tehát oda-vissza útvonalra, ahol Budapest mellett zárójelben ott szerepel békemenet. Amit most elmondtam, azt nem szóbeszédre, hanem a rendelkezésünkre álló adatokra alapozzuk. Azt szeretném kérdezni államtitkár asszonytól, hogy hol tart ez a több mint 17 milliárd forintnyi érintett NKA támogatási ügy vizsgálata, mennyit fizettek esetlegesen vissza, illetve szeretném azt megkérdezni, hogy milyen intézkedéseket várhatunk a kormánytól annak érdekében, hogy a többi szabálytalanul felhasznált közpénz is visszakerüljön a költségvetésbe, és hogy a jövőben a kulturális támogatások valóban arra szolgáljanak, amire az állam azokat biztosítja. Köszönöm előre is a válaszát.
4: Megadom a szót Tompa Enikő államtitkárasszonynak 4 perces időkeretben.
9: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársam. A Hankó Balázs ex-miniszter által létrehozott kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma 2025. szeptember és 2026. márciusa között mintegy 17 milliárd forint támogatásáról döntött a döntéshozatali folyamatok nyilvánosságra hozatala nélkül, megsértve a közpénzek átláthatóságának szabályait. Az ügyészség által közölt megalapozott gyanú szerint 1079 esetben összesen több mint 17 milliárd forint értékben használták fel az NK vagyonát. A gyanú szerint az összegek egy részét a 2026-os országgyűlési választási kampány költségeinek fedezésére, illetve a kérelmezők személyes céljaira fordították. Az ügyészség gyanúja felveti azt is, hogy a támogatásokról szóló döntések ténylegesen nem is az ideiglenes kollégiumban születtek, hanem azokról Hankó Balázs maga döntött. Az NK támogatási adatai most egyetlen, a miniszterelnökség által közzétett interaktív térképen bárki számára elérhetőek, úgyhogy buzdítok mindenkit, hogy böngészze az adatokat. A Tisza kormány célja, hogy a közpénzek felhasználása mindenki számára követhető, ellenőrizhető legyen, és az átláthatóság a kormányzás minden területén, így a kulturális szférában is érvényesüljön. Ez a hozzáállás jelentős újdonságot hoz ahhoz képest, amit a Fidesz-KDNP kormányzása időszakában megtapasztalhattunk. Az ügyészség nyomozásában Hankó Balázst különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés gyanújával vették őrizetbe, majd tartóztatták le. Valóban, sokan önként visszafizették már a támogatást. Ez idáig mindegy 170 magánszemély, illetve szervezet összesen több mint 4 milliárd forintot fizetett vissza. Tehát a 17 milliárdnak mindössze eddig csak az egynegyedét. De azt gondolom, ezek az adatok önmagukért beszélnek, és mindennél jobban rávilágítanak a pályázati rendszer visszás működésére. Ezúton is tájékoztatom az országgyűlést arról, hogy az NK a teljes átvilágítását követően szeptember 9-én Tar Zoltán miniszter úr felmentette a Nemzeti Kulturális Alapprogram állandó kollégiumainak miniszteri delegált tagjait. Az új tagok kiválasztására és kinevezése pedig a korábbi gyakorlattal szemben nem politikai, hanem szakmai szempontok alapján került sor. Személyük garancia arra, hogy az NK-ba vetett közbizalom végre újra helyre álljon. Természetesen ezzel még nem zárult le a munka. Munkatársaink folyamatosan dolgoznak azon, hogy minél előbb új és mindenki számára átlátható struktúrában működhessen az alapprogram. Az NK tehát visszakapta azt a jogosítványát, hogy kizárólag szakmai alapon hozzon döntéseket a pályázati források elosztásáról. Garantáljuk, hogy Hankó Balázzsal ellentétben nem a miniszter fog dönteni a források 97%-áról, ahogyan ugye a korábbi gyakorlat mutatta, ugyanis a miniszteri keretet is minimális összegre fogjuk csökkenteni. A magyar kultúrában is rendszerváltásra van szükség, mi pedig elindultunk ezen az úton. Köszönöm szépen!
4: Megkérdezem Polgár György képviselő urat, hogy elfogadja a választ. A nyilatkozata megtételére egy perc áll rendelkezésre.
8: Köszönöm szépen az ismételt szót. Nem véletlen, és köszönöm szépen az összefoglalót, nem véletlen, hogy október első hetében én is feljelentést tettem ezekben az ügyekben, hiszen olyan visszásságokat lehet felfedezni a nyilvánosan elérhető és a kikért dokumentumokból, ami szerintem hozta magával ezt a döntést. Köszönöm szépen azt a rengeteg munkát, amit végeznek, hiszen a közpénz visszaszerzése és a közjavára való fordítás az mindannyiunknak az érdeke, és meggyőződésem, hogy nekünk országgyűlési képviselőként is feladatunk az, hogy ezt a tisztaságot, ezt biztosítsuk. Úgyhogy előre is köszönöm a további munkájukat is, és természetesen a válaszát tisztelettel elfogadom.
4: Polgár György képviselő úr elfogadta a választ. Tisztelt országgyűlés, az interpellációk tárgyalásának végére értünk. Most 17 óra 41 perc van, áttérünk az azonnali kérdések tárgyalására. Tisztelt országgyűlés, Szűcs Gábor és Palóc André, a Fidesz képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnöknek, a magyar emberek inkább piaci árat fizetnének címmel. Tisztelt képviselőtársaim, arra kérném önöket, hogy ha távoznak az ülésteremből, azt halkan tegyék. Megadom a szót Szűcs Gábor képviselő úrnak 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt miniszterelnök úr, ön becsapta a magyar embereket, és miután az emberek joggal felháborodtak, ön megsértődött rájuk. Veszprémben pár hete azt találta mondani, hogy nem kellett volna támogatást adniuk az embereknek, az autósoknak, mert nincs rá igény, ugyanis a magyarok ön szerint inkább piaci árat akarnak fizetni. Miniszterelnök úr, tudja, mire lenne igényük a magyar embereknek? Védett árra, amiről ön április 16-án a MOL felsővezetőivel folytatott tárgyalása után szó szerint így fogalmazott. Megállapodtunk arról, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is. És mi történt június 24-én, 2 hónappal később kivezették a védett árat. Hazudott, majd bocsánatkérés helyett pökhendi módon annyit mondott, hogy az autósok inkább piaci árat akarnak fizetni. És a kormányzati pökhendiség itt nem állt meg. Képes volt sikerként kommunikálni, hogy megduplázzák a katások adóját. Ez nem csak 138 ezer katást érint, hanem mindenkit, aki fodrászhoz, körmöshöz jár, taxival utazik, vagy éppen felújítja a házát. Ezeket a munkaköröket, munkákat ugyanis zömében katásvállalkozók végzik. És ha az adó emelkedik, akkor a szolgáltatás ára is fog. Önök mindig arra hivatkoznak, hogy mi van a programjukban. Megnéztem, de nem találtam a TISZA programban sehol az adóemelés pláne a megduplázását. Az viszont szerepel benne, hogy hazánkban a kisvállalkozók sokat adóznak, többet, mint más országokban. Erre kiváló megoldás egy 100%-os adóemelés. Gratulálok! Senki terhe nem fog nőni, sem a dolgozóké, sem a vállalkozóké. Ezt ön mondta, miniszterelnök úr, tavaly októberben az ATV-ben. Erre most 50-ről 100 ezer forintra nőtt. És mit mondott egy hónappal korábban ugyanott? Minden magyar ember adója csökkenni fog, akkor a katásokat már emberszámba sem veszi. Válaszoljon itt és most, miniszterelnök úr, ne nekem, hanem a választóknak. Visszavezetik a védett árat? Lesz 480 forintos hatósági ára, hogy követelte? Megtartja a jelenlegi 50 ezer forintos katát, vagy megduplázza? Vagy elismeri esetleg, hogy hazudott a magyar embereknek? A válasza során ne feledje a miniszterének szavait, akkor jelenik meg a személyeskedés, amikor a szakmai érvek elfogytak. Köszönöm szépen.
4: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm a szót, elnök úr. No, akkor a tények, bár ezt nem szokta zavarni egy megafonos propagandistát, a benzin átlagára 2022-ben emlékszik, amikor ő még a megafonban nyomta meg egy minisztériumban kapott fizetést, csak nem végzett munkát. 775 forint volt a benzin átlagára 2022-ben az Orbán kormány alatt, a gázolajé 851 forint volt az önök kormány alatt. Jelenleg a benzin átlagára Magyarországon 642 forint, a gázolajé 709. Segítek, nem kell írásban kiszámolnia. A 642 az kevesebb, mint a 775 forint a Fidesz kormány alatt. A 709 forint az kevesebb, mint 851 forint. Önök arról hazudtak a kampányban, hogy 1000 forintos benzin lesz Magyarországon, nem lett még az önök kormányzás alatt sem sikerült elérni, most meg attól nagyon-nagyon távol vagyunk. Azt tudom önnek mondani, hogy azt is kérdezte, hogy sikerült-e alkalmazkodni a Tisza kormánynak a válsághoz. Hát ha önökön múlt volna, akkor nem, mert hogy önök 2010-től 19 ezer milliárd forintról 2026-ra 96 ezer milliárd forintra emelték Magyarország államadósságát. Tisztelt képviselő úr, amit mi el tudunk érni, és amit vállaltunk, az az, hogy Közép-Európában a legolcsóbb lesz a benzin és a dízel, és ezt tartjuk. Hogy lesz ellátásbiztonság, hogy minden benzinkúton lesz üzemanyag. Elfelejtette tisztelt képviselő tájékoztatni a szavazóikat, ha még vannak ilyenek, de ők szerintem nem felejtették el. 2022-ben, amikor ön felvette a Megafontól is és a minisztériumtól is a Fidesz fizetését, akkor 500 kúton nem volt üzemanyag. Hetekig nem volt üzemanyag, mert önöknek semmi sem számított. És még egyszer mondom, az önök kormányzás alatt hónapokig sét, ha összeszámoljuk, évekig magasabb volt a benzin ára is és a dízel ára is, mint most. Ön érdemi munkavégzés nélkül kapott havi 1,3 millió forintot, az utolsó 2 hónapban 1,6 millió forintot egy minisztériumban közpénzt, annélkül, hogy bármilyen munkát végzett volna, annélkül, hogy egyetlen egy dokumentumon is rajta lenne a neve. A Katára majd válaszolok a viszont válaszomban. Köszönöm szépen.
4: Viszont válaszra megadom a szót Szűz Gábor képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
10: Köszönöm, elnök úr. Miniszterelnök úr azt mondta, hogy nézzük a tényeket, de csak hazugság volt, most én beszélek, csak hazugság volt. 2022-ben a Megafonban 25-ben indult az oldalam. Milyen 22? Mit hazudozik, miniszterelnök úr? Mit hazudozik? Az, hogy nem végeztem munkát a minisztériumban? Attól, hogy a Poszeidon rendszerben nem vagyok benne? Nagyon kevés, miniszterelnök úr, nagyon kevés. És tudja mit? A végére visszatért, hogy képviselő, az elején volt megafonos propagandista. Hadd kérdezzem meg, nyugodjon meg az RTL-es kollega is. Szóval, miniszterelnök úr, akkor ön minek nevezhetem? Volános miniszterelnöknek, diákhiteles miniszterelnöknek. De térjünk már ezekre vissza, jó? Ne térjünk vissza ezekre. De úgy látom, hogy nem sikerült megérteni a kérdést. Amit ön mondott, hogy fenntartják a védett árat, 2 hónappal később, most én beszélek, 2 hónappal később miért vezették ki? Miért vezették ki? Újra vissza fogják vezetni? 480 forintos üzemanyag árat követelt, be fogják vezetni? Azt mondta, hogy senkinek, egyetlen embernek az adója sem fog növekedni. Az 50 ezernek a 100 ezer a duplája. Megduplázzák a katások adóját, bármilyen. Ön egyszer Gulyás Gergely matematikai tudásáról beszélt. Önnek milyen tudása van, ön szerint ez nem dupla?
4: Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat 1 perces időkeretben.
11: Ez nagyon lent van. Tudja, önök úgy törölték el a kataladózás nagy részét, hogy mellette a benne maradó 130 ezer embernek az ön bűntársai, igen, pattársai, 130 ezer embernek se nyugdíja, se társadalombiztosítási ellátása, se anyassági ellátása. Tehát, hogyha egy mikrovállalkozásban valaki megbetegszik, valaki anyai örömök elé néz, valaki eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor az önök tönkretett, szétvert kata rendszerének köszönhetően ez a több mint 100 ezer ember, mert ennyiről beszélünk, nem kap nyugdíjat, nem kap egészségügyi ellátást, és nem kap anyassági ellátást. Ez nem adóemelés, hanem ellentétben önökkel, mi megadjuk ezt az embereknek, és azért is fognak benne maradni, bárhogyan is vergődnek, bárhogyan is vernyákolnak, benne fognak maradni, és még több mint 100 ezer ember át fog lépni, köszönhetően ennek a változtatásnak. Mi azt vállaltuk, és teljesítjük,
12: hogy például cégeknek is tudnak adózni, amit önök eltöröltek, hogy például egyetem mellett is lehet katázni, például nyugdíj mellett is lehet katázni. Jövőre ki fog derülni az igazság, hogy a jelenlegi 130 ezer helyett több mint 200 ezeren választják ezt az adózást, akkor majd térjünk erre vissza, hogy az adóemelés volt, vagy nem. Köszönöm szépen.
4: Tisztelt Országgyűlés, dr. Juhász Hajnalka és Rétvári Bence, a KDNP képviselői azonnali kérdést kívánnak feltenni a miniszterelnöknek, Brüsszel vagy Budapest érdekeit szolgálja címmel. Dr. Juhász Hajnalka képviselőt illeti a szó, 2 perces időkeretben.
13: Elnök úr, köszönöm szépen a szót, és Fostofer Ágnes házelnök asszonytól szeretnék elnézést kérni. Néha én is elragadtatom magamat, őt nagyon sokra tartom, úgyhogy bocsánatot kérek, hogyha személyes vitába keveredtem a miniszterelnök úrra, de most van lehetőségem akkor megkérdezni, hogy ön kellően bátor-e, miniszterelnök úr, a következő felvetésem kapcsán. Amikor a gyermekvédelmi népszavazás megtörtént, akkor több mint 3,6 millió ember szavazott, hogy nem szeretnének gendert ebben az országban. Többen, mint a Tiszára. Amikor a gyermekvédelmi törvényt benyújtották, sajnálom, remélem, akik nézik, azt látják, hogy miniszterelnök úr nevetgél Ruf Balint miniszter úrról egy olyan komoly kérdésben, amikor a szülők jogának az elvételéről van szó. Köszönöm, hogyha hagynak beszélni, miniszterelnök úr és miniszter úr. Ha önök kellően bátrak, akkor szedjék ketté ezt a törvényjavaslatot. A kórházban hagyott csecsemő kérdése kiemelten fontos mindannyiunk számára, támogatni fogjuk. Minden gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályt támogatni fogunk. De amikor önök belecsempészik a homoszexualitás népszerűsítését, a szülők jogának az elvételét arra, hogy a gyermek nevelése vonatkozásában kizárólagos joguk legyen, érdekes, miniszterelnök úr, amikor Ursula von der Leyen mellett áll, akkor olyan halk, mint egy kisegér. Csak itt mer nálunk kiabálni, ugye? Akkor, ha kellően bátrak, legyenek bátrak, akkor indokolja meg, hogy miért nem veszik külön a jogszabályt. Brüsszel érdeke számít, ugye? Genderpártiak, Lanner, ott oktatási miniszter asszony miatt, abortuszpártiak, akkor varjanak szint. Most itt a lehetőség, itt a történelmi pillanat. Ha önöknek valóban fontosak a gyerekek, akkor vegyék külön a jogszabályt. Miniszter úr, fáj, amit kérdezek, de most erre válaszolni kell. Ha kellően fáj, mert hogy szinkronba beszélnek velem, csak azért mondom, miniszterelnök úr, akkor mi az indoka arra, hogy ez egy jogszabályban szerepel? Miért tették bele, miért csempészték bele a gender lobbyt? Ha bátor, akkor külön veszi, ha gyáva, benne hagyja.
4: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 2 perces időkeretben.
11: Köszönöm, elnök úr. Becsülöm, hogy ezt mosolygás nélkül én is ott a pulpituson kibírta. Azt mondja a képviselő asszony, hogy a magyar emberek arról szavaztak a népszavazáson, hogy nem akarnak gendert. Na, kezdjük akkor az alapoknál. A gender azt jelenti, hogy nem. Tehát mit nem akarnak az emberek? Nem akarnak nemeket? Nem akarnak? Na, tehát akkor kezdjük itt szerintem, kezdjük kicsibe. Ön a homoszexualitásról beszél. Ön hol olvassa ebben a jogszabályban azt a szót, hogy homoszexuális? Olvassuk együtt. Ő megint átveri a saját nem létező szavazóit. Nem szerepel ebben a jogszabályban, kérem szépen, ha bárki elolvassa, főleg a 6 per nagy a paragrafus, nem tudom, hogy megtette, nem hosszú ennyi körülbelül, de segítek önnek, hogyha szükséges. Nem szerepel semmi más, csak a gyermekek védelmének a megerősítése. Például a gyűlöletkeltő reklámokkal szemben, az online zaklatással szemben, az online hirdetésekkel, erőszak, szexuális erőszak, minden formája. Nem csak a homoszexuális, képzelje el a heteroszexuális vagy a genderfluid, mindenféle erőszak ellen. Ha önök kereszténydemokrata létükre templomból ki és be nem szavazzák meg ezt a gyermekvédelmi jogszabályt, nem szavazzák meg a kórházba hagyott csecsemők helyzetének javítását, az önöket minősítő. Ön azzal kezdte a felszólalását, hogy önök mindent támogatnak, ami a gyermekek érdekét szolgálja. Például a kórházba hagyott csecsemők helyzetének javítását. Hol voltak önök az utóbbi években? Ön ugyanitt ült, szerintem pont ugyanott ült 4 éven keresztül, 8 éven keresztül. Mit tett ezekért a gyermekekért? Miért volt az, hogy az Orbán kormány alatt évekig több száz csecsemő volt fél éves koráig, 1 éves koráig, 1,5 éves koráig a kórházban, és nem egy szerető családban, vagy akár egy egyedülálló szülőnél? Miért jó önöknek
12: Miért akarják, hogy a gyerekek inkább szeretet nélkül kórházi vaságyban nőjenek föl? Miért a genderről beszélnek? És ha már bátorság, hogy fejezzem be, ha még az elnök úr megengedi, hogy az előbb még csak arról tudtam beszámolni, hogy a Rada, az ukrán parlament elfogadta az oktatási törvényt, amely lehetővé teszi a magyar kisebbségek, a gyerekeknek, diákoknak a nyelvhasználatot. Azóta már az önök fő ellensége, kreált ellensége, Volodymyr Zelenszky elnök alá is írta a jogszabályt, ami holnap hatályba lép. Nem önök miatt, hanem azok miatt, akik segíteni akartak. Köszönöm szépen, bátorság eltársak.
4: Viszont válaszra megadom a szót dr. Juhász Hajnalka képviselőasszonynak egy perces
13: időkeretben. Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszterelnök úr, a külpolitikában csak óvatosan a magas labdákkal. Ugye nem gondolja komolyan, hogy azt bárki elhiszi, hogy önnek a kérése, a számított Brüsszelben, hogy ön tényező. Hát az uniós csatlakozás miatt csinálta meg Ukrajna, hogy le tudja zárni a fejezeteket. Mondjuk már ki, kinek kívánnak hazudni. Ez Ukrajnának a kifejezett érdeke, hogy a gyorsított csatlakozásban minél hamarabb uniós tagállammá váljon. Előbb-utóbb úgyis kellett volna csinálni, ön pedig eladja azt a portékát, amihez igazából semmi köze nincsen. És a gender, ezt pedig akkor térjünk vissza. Önök veszik ki azokat a védelmi garanciákat, amivel kizárólagosan a szülők joga volt, hogy erről tessék elolvasni, miniszterelnök úr, a jogszabályt. Tessék elolvasni, mert úgy tűnik kettőnk közül ön volt az, aki nem olvasta el. És akkor bátorság. Bátrak különvenni a jogszabályt, vagy nem? Úgy tűnik, nem bátrak. Köszönöm szépen.
4: Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat egy perces időkeretben.
12: Kérem szépen, ez egészen gyalázatos. Tehát önnek az a fontos, hogy mi van Ukrajnával, de egyáltalán nem érdekli, hogy mi van a kárpátaljai magyarokról. Ön portékáról beszél, Brüsszelről beszél, arról beszél, hogy valaki elárulta a magyarok érdekét, miközben önök 10 évig semmit nem tettek. Megismétlem, az ön miniszterelnöke 10 évig be sem merte tenni a lábát Kárpátaljára. Nem látogatta meg a magyarokat, a magyarok. Ha bármikor beszélt volna, képviselő asszony, itt vagyok, ha bármikor beszélt volna az ott élő magyarokkal, minden magyar azt kérte, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy az ukránok végre elfogadják ezeket a törvény módosítási javaslatokat, hogy a magyar gyerekek tanulhassanak magyarul, énekelhessék a himnuszt, hogy a magyar tanárok taníthassanak a magyar iskolákba. Mi ezt megtettük 3 hét alatt, elmentünk, letárgyaltunk. Én jártam Ukrajnában, jártam Kárpátalján, önnel nem találkoztam, a volt magyar miniszterelnökkel meg főleg nem. Ennyit a bátorságról. Önöknek semmit nem számítanak a külhoni magyarok sem, csak és a saját politikai érdekük és a nem létező szavazóik. A genderről meg annyit, még egyszer, ha önök megteszik azt a szégyent, hogy nem szavazzák meg ezt a módosítást, akkor a kórházban hagyott több száz csecsemő ellen és minden magyar gyermek ellen szavaznak. Holnap ki fog derülni, vigyázzon, hogy hogy szavazz.
4: Tisztelt Országgyűlés, Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Bevezetik a 2 év alatti diplomaszerzési lehetőséget, vagy csak a Tisza képviselőjének marad-e lehetőség címmel? Novák Előd képviselő urat illeti a szó, 2 perces időkeretben.
14: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt miniszterelnök úr, a botrányairól elhíresült Csatári Ernő, a Tisza országgyűlési képviselője. A parlament.hu-n megjelent önéletrajzában egyetemi végzettségűnek hazudta magát. A tiszás fejlécű önéletrajzában még a sorok közt sem derült ki, hogy ez csupán egy vágya részéről, hiszen egyrészt a diplomához szükséges nyelvvizsgája sincs, semmilyen, és valójában csak tavaly kezdte el a tanulmányait, bár állítása szerint ebben a tanévben be is fejezi azt, ami újabb kérdést vet fel, hogyan. Semmilyen diplomája nincs még, így az egyetemi alapképzésben elvileg képtelenség 2 év alatt diplomát szerezni. Bádogos végzettségét a kommunikáció és médiatudomány szakon elvileg nem számíthatja be. Akkor hogyan? Erre a kérdésre nem válaszolt a Tisza képviselője. Egy hasonló esetben Bangóné Borbély Ildikónak, az MSZP országgyűlési képviselőjének távoznia kellett a közéletből, pártja ki is zárta. Igaz, Kósa Lajos viszont büntetlenül hazudhatott magának egyetemi diplomát az országgyűlés honlapján, noha államvizsgát nem tett, nyelvvizsgája sincs. Csatári Ernő parlamenti munkája az elmúlt 5 hónapban szinte nulla volt, egyetlen törvény vagy határozati javaslatot sem jegyzett, még társaláíróként sem, ahogy módosító javaslatot sem, havi 1 felszólalása sem volt. A Mi Hazánk Csatári Ernőt a mandátumáról való lemondásra szólította fel, azonban ő a lebukás után pusztán csendben kicseréltette az önéletrajzát a parlament honlapján. Ha egy munkavállaló ilyen trükkel szerez munkahelyet, akkor a lebukás után nemigen maradhat a helyén. Az országgyűlésben miért nincs következménye, miniszterelnök úr? Csatári Ernő számos botránya közt még a választások előtt kiderült, hogy az ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt nyomozást indított az ügyébe. Képviselői választása óta mentelmi jog védi. Miért nincs következménye tehát a Tiszánál annak sem, ha egy országgyűlési képviselőjük egyetemi végzettséget hazudva megtéveszti a választókat? Várom érdemi válaszát, miniszterelnök úr.
4: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 2 perces időkeretben.
12: Szorványos taps. Szóval, önből kiindulva a képviselő úr szerintem nem biztos, hogy baj az, hogyha egy képviselő kevesebbször szólal föl, mint havi egy alkalommal. Az élethosszig tartó tanulást már csak az ön pártelnöke és frakcióvezetője okán is támogatom. Még van esélye neki is így a parlamenti nagyon elfoglalt órái mellett akár felsőoktatási intézménybe is beiratkozni, bár ő elmondta, hogy ő annyira elfoglalt, hogy egyébként nem tud ilyet végezni. Én becsülöm azt, hogy Csatári Ernő szerintem többen itt a frakcióban,

0: elsőfokú végzettsége. Azt meg szerintem mindannyiunknak jobb, hogyha az idegen nyelvtudást pont a Mi Hazánk frakció, vagy éppen a Mészáros Lőrinc frakció nem hozza szóba. Én, ha már megszólított, akkor öntől is megkérdezném, hogy mi akadályozta meg abban, hogy úgy szavazzon, hogy Orbán Viktort meg lehessen hallgatni abban a bizonyos parlamenti vizsgálóbizottságban, esetleg a pedofil rém Vásárhelyi János tudja a Szentkirályi Alexandra barátjának a őhozzá fűződő kapcsolatához. Még mindig megteheti ezt, de ha már az elnök úr hiányzik, éppen a büfében van Torockai elnök úr, azt üzenném neki, hogy ne legyen gyáva, most, hogy a központi nyomozó főügyészség volt főügyésze, Fürkt Pál jelentkezett önként, hogy hallgassák meg, akkor még a mai napon döntsenek arról, és hívják be a végrehajtási visszaéléseket kivizsgáló vizsgálóbizottságot, ha nem elég bátor az elnök úr diplomával vagy annélkül, akkor pedig adja vissza az elnöki posztját. Köszönöm szépen!
1: Viszontválaszra megadom a szót Novák előtt képviselő úrnak, egy perces időkeretben.
2: Miniszterelnök úr, ha öntől megszokott is, mégis elképesztő ez a mellébeszélés. Az, hogy én ugyanúgy szavaztam, ahogy az önök képviselői tették azt a különböző vizsgáló bizottságokban, köztük az önök frakcióvezető helyettese, és azt mondtam, hogy Orbán Viktort akkor idézzük be majd, ha valaki rá meri azt vallani, hogy ő a felelős ezért, ezt még ön sem merte a hamis vád terhe mellett ezt a vallomást megtenni. Tehát ebben az esetben tudom támogatni természetesen Orbán Viktor beidézését is, ezt elmondtam a szavazáskor is, azonban elfogadhatatlan az, hogy önök politikai színházat szeretnének rendezni egy vizsgálóbizottságból, ahol érdemi munkát kellene folytatni, például feltárni azokat a máig titkos kegyelmi ügyeket, amelyeket sajnos leszavaztak, mert nem hajlandók vizsgálni azokat. Viszont nem válaszolt most a kérdésemnek még a címére sem, hogy bevezetik-e a két év alatti diplomaszerzési lehetőséget, vagy csak a Tisza képviselőjének marad-e lehetőség. Ő nem egy rublikát rosszul töltött ki, hanem a szöveges önéletrajzában hamisan tüntette föl az egyetemi végzettséget magának. Az a kérdés, hogy önöknek is hazudott a végzettségéről Csatári Ernő, vagy csak a választópolgárokat tévesztette meg, legalább erre legyen szíves válaszolni. Ha már következménye, láthatjuk, hogy nincs ennek.
1: Viszont válasz illeti meg miniszterelnök urat egy perces időkeretben.
0: Hát ettől nem fog nőni a GDP, és az országnak sem lesz jobb, úgyhogy lassan jó, hogyha végére érünk ennek a performance-nak. Ő megnézte, mi az ön végzettsége, most ha már így felsőoktatásról beszél. Azt hiszem diplomás kommunikátor, vagy valami ilyesmi van odaírva a neve belé. 2019-ben szerezte ezt a fantasztikus diplomáját. Szerintem abba beletartozik, hogy nem hazudunk. Jó? Tehát ön pontosan tudja, még egyszer mondom, Csatári Ernő többször elmondta, leírta, hogy jelenleg folyamatban van a felsőfokú tanulmánya. Nem tudom, hogy ezen egy diplomás kommunikátor, aki elvileg elvégezte a felsőoktatási tanulmányait, még diplomát is kapott, egy nagyon értékeset, az mit nem ért ezen? Több helyen elmondta, szóban leírta, hogy folyamatban van a felsőfokú tanulmánya. De én kihasználnám ezt a 10 másodpercet, hát ha Nagy Attila Tibor független elemző és a Fidesz páholyban örül ennek, hogy újra szeretném megkérni, hogy hívják be Fürkt Pál volt főügyészt, és hallgattassák meg a végrehajtói botrányban a Rogán Sadul Völner ügybe, vagy ha gyávák, akkor adják vissza az elnöki posztot. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Kulcsár Krisztián, a Tisza képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a közlekedési és beruházási miniszternek. Hogyan lehet az adófizetők pénzét megvédeni ilyen örökség mellett címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra Tárkányi Zsolt államtitkár urat jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Akkor képviselő urat illeti a szó.
3: Tisztelt államtitkár úr! A déli körvasút az ország egyik legfontosabb és legforgalmasabb vasúti szakasza. Fejlesztése, a vasúti kapacitás bővítése és az új megállóhelyek kialakítása elengedhetetlen a korszerű közlekedés megteremtéséhez. Nem véletlen, hogy ez az elmúlt évek egyik legjelentősebb budapesti vasúti beruházása, aminek különösen nagy jelentősége van Dél-Buda számára is. A vasúti kapacitás bővítése, az új megállóhelyek kialakítása és a sűrűbb, megbízhatóbb elővárosi közlekedés érdemben javíthatja a térségben élők mindennapjait, és hozzájárul a Budapest közlekedési terhelésének csökkentéséhez. A déli körvasútnak tehát meg kell épülnie. Ugyanakkor az európai számvevőszék megállapítása és a sajtóban nyilvánosságra került információk súlyos kérdéseket vetnek fel a beruházás közbeszerzésének tisztaságával kapcsolatban. A gyanú szerint több 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette az államot az előző kormányok alatt. A

0: Számolók szerint a kontúrcsoport és a V-híd közötti összefonódások, valamint a közbeszerzés során átadott versenyelőnyt biztosító információk miatt Magyarország jelentős 360 milliárd forintos uniós támogatás elvesztésének kockázatával szembesül. A kormány már bejelentette a kivitelezési szerződés felmondását és az új közbeszerzés kiírását. Ez azonban csak akkor jelent valódi megoldás, ha a szabálytalanságok kivizsgálása mellett a beruházás folytatása is biztosított, és a fejlesztés tisztességes versenyben az adófizetők pénzének védelme mellett valósul meg. A Tisza a kezdetektől világosát tette a zéró toleranciát hidat a korrupcióval szemben. A közpénzek védelme és a közlekedési fejlesztések megvalósítása azonban nem egymást kizáró célok. Mindkettőnek érvényesülnie kell. Tisztelt államtitkár úr! Kérem, adjon választ a következő kérdésekre. Milyen intézkedéseket tesz a kormány az uniós támogatások megóvása és a már kifizetett előlegek elszámolása és visszaszerzése érdekében? Milyen határidővel írják ki az új közbeszerzés és milyen garanciákkal biztosítják a versenyt, az átláthatóságot és az összeférhetetlenség kizárását? Milyen ütemezéssel és milyen finanszírozásból folytatjuk a beruházás és mikorra várható a déli körvasút fejlesztésének befejezése? Várom válaszát.
1: Megadom a szót Tárkányi Zsolt államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban a déli körvasút, amint azt Vitézi miniszter úr is elmondta többször az elmúlt évtizedek, de talán az elmúlt 100 év egyik legfontosabb vasúti beruházása, éppen azt a szűk keresztmetszetet fogja kibővíteni, amelyet Budapest jelent ma a vasúti közlekedésben, ezért nem lehet Kelet és Nyugat-Magyarország között nagyobb számú személyvonatokat, közvetlen személyvonatokat üzemeltetni. Tehát a vasút fejlesztése, ennek a beruházásnak a befejezése fontos, de nem minden áron. Jelenleg a legfontosabb az, hogy ne veszítsünk Európai Uniós forrásokat, amit egyedül a fideszes korrupció Mészáros Lőrinc és társainak a kitömése jelentett volna. Az volt a legfontosabb, hogy felmondjuk a V-híddal, a kormány felmondja a V-híddal ezt a szerződést, ugyanis, ahogy ön is elmondta, az Európai Számvevőszék olyan súlyos szabálytalanságokat talált, és jelezte is ezt már januárban, amíg Orbán Viktor vezette kormánynak, amelyek ellehetetlenítik ennek a beruházásnak az uniós forrásokból történő befejezését és folytatását. Jelenleg egyébként 40% körüli készültségi szinten van ez a rendkívül fontos beruházás. Erre a döntésre tehát a fideszes korrupció miatt szükség volt, a vasút fejlesztését így tisztességesen kell lezárni. Ezért miután elszámoltunk a még mindig a V-hídnál lévő 57 milliárd forintos előleggel, meg kell várni, hogy levonuljanak a területről, egy új tisztességes közbeszerzési eljárást, egy új tendert kell kiírni, és ezt követően tisztességesen az uniós és magyar jogszabályokat betartva kell majd lefolytatni először egy közbeszerzést, utána pedig szabályosan kell a kivitelezést is befejezni, és akkor menthető meg az a jelentős összeg, amit képviselő úr is említett, ennek a vasúti fejlesztésnek, ennek a beruházásnak a befejezésére. Egyébként 403 munkatétel közül itt körülbelül a titkos mérnöki árnak ilyen 5-6 tizedes jegyig történő hát számait találta el Mészáros Lőrinc 2/3 részben. Tehát a világon nincs ilyen még egyszer. Az egy székházban lévő tervező irodával nyilvánvalóan ők összejátszottak, majd miután elnyerték
1: a tendert,
2: 2 hét múlva fel is vásárolták, tehát ez az, ami feltűnt az Európai Számvevőszéknek, és ezt fogjuk rendbe tenni a következő időszakban.
1: Viszont válaszra megadom a szót Kulcsár Krisztián képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
0: Nagyon köszönöm, államtitkár úr, nagyon drukkolok. Én egy dolgot szeretnék hangsúlyozni, hogy a választókat majd a kézzel fogható eredmények fogják érdekelni, és azt kérem, hogy azoknak az elvárásoknak feleljünk meg, hogy a déli körvasút készüljön el, a közpénzeket és az uniós forrásokat védjük meg, és a szabálytalanságokért pedig vállaljuk a felelősséget, akik részéről ez indokolt. Köszönöm.
1: Viszont válasz illeti meg Tárkányi Zsolt államtitkár urat 1 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen. Amit fontos hangsúlyozni az az, hogyha a jelenlegi keretek között vinnénk tovább ezt a beruházást, akkor Magyarország több 100 milliárd forintot bukna el, és valószínűleg további olyan eljárásokkal szembesülne, ami hátráltatná ezt a projektet. Ezt nem engedhetjük. Ezért volt szükséges azonnal felbontani ezt a szerződést, és egyébként a V-hidat kizárni az összes magyarországi tenderből, hogy a náluk levő még 57 milliárd forint visszajöhessen a magyar költségvetésbe, és azt hasonló fejlesztésekre, vagy ennek a beruházásnak a további költségeire lehessen fordítani. Az új közbeszerzés és a kivitelezés újraindítása nyilvánvalóan időigényes, de egyszerűen ezt mérlegelni kellett, és ez alapján a közérdek mentén kellett eljárni, ugyanis jelenleg kizárólag a fideszes oligarchák és trómanoknak az érdekeit szolgálta ez a közbeszerzési konstrukció a közérdekkel szemben. A jogállam helyreállítása közben a közérdek érvényesülése a legfontosabb célunk, és éppen ennek egyik állomása ennek a szerződésnek és tendernek az újra lefolytatása és szabályszerű lefolytatása a jövőben. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Hídvégi Balázs, a Fidesz képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnöknek. Ki parancsol az ügyészségnek, miniszterelnök úr címmel? Hídvégi Balázs képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr. 5 hónapja kormányoznak, és ilyen rövid idő után eljutottunk oda, hogy a legfőbb ügyészség egy külön közleményben emlékezteti önt arra, hogy független a kormányzattól, és a miniszterelnök nem utasíthatja az ügyészséget a munkájában. Ez egyfajta rekord, de hát az a helyzet, hogy ön Facebook kommentekben és egyéb nyilatkozatokban durván és direkten akarja megmondani az ügyészségnek az, hogy mit csináljon, kit hallgasson meg, milyen döntést hozzon, és így tovább. És hogyha ezt éppen nem teszik úgy, ahogy ön elvárja, akkor mafiózók védelmezéséről beszél, bűnpártolásról, és így tovább. Mindezt jogerős ítéletek nélkül. Szeretném hangsúlyozni, hogyha egy vizsgálat elindul, akkor ez egy vizsgálat, és az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy senkit sem nevezhetünk bűnösnek egy jogerős ítélet előtt, és ön főleg nem teheti ezt meg, ezzel rossz példát mutat. Közben elindult az önök tisztító tűznek nevezett akciója, ami egy politikai cirkusz, ennek az egésznek a része, ahol bilincsben, vezetőszáron, álarcos kommandósok gyűrűjében vezetnek jobbra-balra, vagy korábbi állami vezetőket, vagy akár titkársági alkalmazottakat, beosztottakat, nyilvánvalóan indokolatlan ez az eljárás és ez a megalázó mód, olyannyira, hogy a Fidesz barátsággal nehezen vádolható Magyar Helsinki Bizottság is már külön emlékeztetett arra, hogy ezek az indokolatlan intézkedések, a bilincselés, a fogvatartás akár, ezek nem egyeztethetők össze a jogállammal, amit önök állítólag meg akarnak erősíteni. De van még tovább is, az egyik védőügyvéd, Pap Gábor panaszkodott arra, hogy megfigyelték, és beszámoltak arra, hogy kikkel találkozott, sőt milyen ruhát viselt, és ez ügyben szintén már a Budapesti Ügyvédi Kamara is tiltakozott. Ezek durva túllépései a jogállami kereteknek. Hogyan várható az ügyészektől, az ügyészségtől egy objektív eljárás akkor, ha ön ilyen direkt módon avatkozik be a munkájukba? Köszönöm szépen a válaszát.
1: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 2 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök úr, kihasználom a lehetőséget. Láttam, hogy amikor óvatlanul távoztam a teremből, akkor ön felszólalt, és azt állította, hogy nem történt meg az egyik vállalásunk, a vényköteles gyógyszerek nem váltak áfamentessé.
1: Arra kérem miniszterelnök úr, hogy a kérdezőnek adjon választ.
4: Már láttam, hogy kivágták, hogy ismét hazudott. Na, visszatérve ide, egy normális demokráciában és jelenleg egy ilyenben élünk, legalábbis remélem ezért dolgozunk önökkel együtt. Szerintem senki nem parancsol az ügyészségnek. Ez nem mindig volt így természetesen. Nem mi listázunk például ügyészeket, nem mi listázunk nyomozókat, rendőröket. Az önök főnöke, a bukott maffia főnöke szólította fel önöket, és kilistáznak önök, ilyen sehol nincs Európában, de szerintem sehol a fejlett világban, hogy egy politikai párt legyen ellenzékben, vagy éppen kormányon, nyomozókat és rendőröket rakja a honlapjára, és még büszke is. Még a saját bábjuk, Péter Falvi Attila, adatvédelmi ombudsman vagy biztos is elmondta, hogy ez törvénytelen, amit csinálnak. Mint hogy az is törvénytelen volt, amikor 200 ezer Tiszásnak az adatait ellopták az applikációból valamilyen bűncselekménnyel, és utána elkezdték listázni az embereket. Elkezdték fenyegetni. Önök alatt például a kuria elnöke fenyegette a bírákat, fenyegettek civil embereket. Igen, önök tették. Ugye egy egész furcsa önöktől ez számon kérni, főleg az ügyészség függetlenségét, hiszen az ügyészség volt vezetője évtizedeken keresztül, vagy hosszú évtizeden keresztül vezetője, a Fidesz országgyűlési képviselője volt. Az ügyészséggel pedig a kapcsolatot, ahogy már múltkor elmondtam, a nagy horgász Áder János tartotta a Fidesz párt elnökség és az ügyészség között. Tehát önöktől ezeket a kritikákat meghallgatni egészen furcsa. Én nem utasítom az ügyészséget. Senki nem utasítja az ügyészséget. Rajtam ne kérje számon, nem is tudtam pontosan, hogy rajtam kéri számon, van az ügyészségen, hogy kit vezetnek vezetőszáron, vagy éppen maszkba, civil, vagy egy köztisztviselőt, vagy éppen egy volt politikus. Ezt nem mi döntjük el, és ezt ön pontosan tudja. Van erre is példa, és van arra is példa. Ha ön nehezményezi azt, hogy valakit, aki esetleg 17 milliárd forint közpénz ellopásával vádolnak, tiltott pártfinanszírozással, kampányfinanszírozással, ráadásul ez bűnszervezetben elkövetve. Ha ön nehezményezi ezt az embert, vezetőszáron viszik, vagy vigyáznak rá, kettőnél több rendőr, akkor tegyen pagyaszt az ügyészségnél, de ne nálam. Köszönöm szépen.
1: Viszont válaszra megadom a szót Hidvégi Balázs képviselő úrnak egy perces időkeretben.
3: Miniszterelnök úr, nem a kérdésre válaszolt, nem én vagyok az, és nem mi vagyunk azok, akik fenyegetjük az ügyészeket. Ön az, aki Facebook posztokban ezt folyamatosan megteszi, ezért tiltakozott a legfőbb ügyészség már egy közleményben, ezért tiltakozott a többi szervezet. És hogy van az, vannak jó ügyészek, meg rossz ügyészek? Tehát például nézzük az ön példáját, mert ezt diszkréten átugrotta korábban ma a vitában. Tehát ha önt részegen, foltos nadrágban kihajítják egy szórakozó helyről, miután valakinek a telefonját elvette és a Dunába dobta. Ha egy ügyész ezt rongálásnak minősíti, akkor ő jó ügyész, de hogyha lopásnak vagy netán rablásnak, akkor már rossz ügyész, akkor ez megváltozik? Vagy aztán, hogyha önnek küld egy SMS-t este, hogy miben akar tanulvallomást tenni, akkor már megint jó ügyész? Tehát hogy van ez? Tartsa be a törvényeket és tartsa magát távol a legfőbb ügyészségtől, az ügyészi munkát, az egy független szerv, semmi köze önhöz. Nem az ön dolga az, hogy vádat emeljen, és nem az ön dolga az, hogy ítéletet mondjon. Köszönöm szépen.
1: Viszont válasz illeti meg a miniszterelnököt egy perces időkeretben.
4: Nem vicces, amit csinálnak. Tehát most független az ügyészség, vagy nem, az előbb számon kérte, hogy miért visznek vezetőszáron, meg miért visznek kommandósok, szóval szerintem döntsék ezt el. Egészen mélyre süllyedtek, mert az, hogy egy aljas hazug propaganda, közpénzfalú propagandista mit állít arról az estéről, hogy önök a nadrágommal szórakoznak, nem tudom mióta, önök is pontosan tudják, elmagyarázta önöknek már mindenki, minden szakértő, hogy ez egy normális randág, egy árnyékkal. Ezen képes ön édesapaként, képviselőként pörögni, olyan színvonalon van, mint ez az áfacsaló dinnye termesztő ott ön mögött, az egészen szánalmas, hogy önnek ez számít. Nagyon sok furcsaság lesz ám ebben a nyomozatiratban. Én nem féltem. Az első hívásra, amikor hívott az ügyészség, bementem. Nem féltem lemondani, vagy kérni a frakciót, hogy függessze fel a mentelmi jogomat. Önök Simon Miklós 14 éven keresztül védték, nem adták ki a mentelmi jogát súlyos korrupciós bűncselekményben. Ha önökön múlik, most sem lehetne ellene eljárás. Csak szerencsére nem önökön múlt, hanem a magyar választókon. Én elsőre kértem, hogy függesszék föl. Első hívásra bementem. Letettek elém egy ekkora dossziét, és higgy el, az egész nyilvánosságra lesz hozva, és rém kellemetlen lesz önöknek. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, Rétvári Bence, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek sértésről sértésre címmel. A miniszter távolléte miatt válaszadásra Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét, vagy az oktatás és gyermekügyi minisztertől személyesen kéri a választ. Rétvári Bence képviselő úr nem fogadta el a válaszadó személyét, ezért tájékoztatom az országgyűlést, hogy a miniszternek a második soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia. Most a KDNP frakció soron következő kérdést feltenni kívánó képviselője következik. Tisztelt Országgyűlés, Nacsa Lőrinc, a KDNP képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek. Miért a diákokon spórolnak címmel? A miniszter távolléte miatt válaszadásra Tompa Enikő államtitkárt jogosította fel. Kérdezem Nacsa Lőrinc képviselő urat, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Igen, jelzi, hogy elfogadja, így Nacsa Lőrinc képviselő urat illeti a szó 2 perces időkeretben.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, mivel nemzetpolitikai téma, hadd kezdjem azzal, hogy én is üdvözlöm a ukrán parlament döntését, hogy elfogadták a kisebbségi nemzeti oktatásról szóló törvényt, és azóta már Zelenszkij elnök alá is írta. azt gondolom, egy fontos előlépés, most már csak arra kell figyelnünk, hogy be is tartsák azt a törvényt és a többi vállalásaikat is, mert akkor lesz, akkor kapják vissza a kárpátaljai magyarok a teljes jogaikat. Másik nemzetpolitikai témában kértem szót, és szeretnék kérdést intézni, tisztelt államtitkár asszony. Van egy nagyon sikeres program, ami a sokszor tisztás kormányzati tisztviselőktől, képviselőktől is hallhattam, hogy ez egy fontos és jó program, ez a Határtalan program, amely arra jött létre, hogy diákok, Magyarországon tanuló diákok, hetedikes diákok osztálykirándulás, a kormányzat által támogatott osztálykirándulás keretében ellátogathassanak külhoni magyar lakta régiókba. A nemzeti összetartozást a diákok szintjén, a fiatalok szintjén is erősítsük. Mindösszesen eddig több mint 600 ezer diák látogathatott el a külhoni magyar lakta régiókban. Sokan közülük olyanok, akik lehet, hogy soha életükben nem jutottak volna el mondjuk Hargita megyébe, Erdély szívébe, vagy Felvidék Váraihoz, vagy éppen a Vajdaságba, a Délvidékre, és ez a lehetőség adott volt számukra. Öröm, hogy a Tisza kormány bár pár hónapos késlekedéssel, de kiírta ezt a pályázatot, az viszont egyáltalán nem öröm, hogy a tavaly előtti több mint 9,8 milliárdos kerethez képest most csak 2 milliárd forintos pályázati keretet írta ki. Tavaly tanévben 52 ezer diák utazhatott ebből a keretből. Ha az ötödére csökkentették a támogatási keretet, akkor ez azt jelenti, hogy most csak 11 néhány ezer diák jut majd ehhez a lehetőséghez. Kérdezem tisztelt államtitkár asszonyt, hogy mi az oka annak, hogy a Határtalan program, egy sikeres és fontos nemzetpolitikai program költségkeretét az ötödére csökkentették. Miért a diákokon spórolnak? Várom a megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen.
1: Megadom a szót Tompa Enikő államtitkár asszonynak 2 perces időkeretben.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselő társam, csak megerősíteni tudom miniszter úrnak az ön interpellációjára adott korábbi válaszát, hogy támogatunk minden olyan programot határon innen és túl, ami erősíti a közös nemzettudatot. Nincs vita köztünk abban, hogy az iskolásoknak külhoni osztálykirándulás lehetővé tevő támogatások és kezdeményezések igenis fontosak. Fiatalokhoz, gyerekekhez juttatják el az összetartozás és a szülőföld élményét, úgyhogy megnyugtathatom, hogy ez a támogatási konstrukció marad a kormányzat magyarságpolitikai portfóliójában a jövőben is. Eddig a pontig teljes az egyetértés köztünk, tehát tisztelt képviselőtársam, de hogy ezt milyen módon és formában kell tennünk, ott teljesen mást gondolunk. Az önök kormánya a nemes célok nevében létrehozott támogatási rendszereket átláthatatlanul, szabálytalan és számtalan esetben pártpolitikai céljai kifizető helyeként működtette, egyedi kérelmek tömkelegének a formájában, és ez az, ami számunkra viszont elfogadhatatlan. A Határtalanul program kapcsán is számos problémáról számoltak be a felhasználók, így például túlárazásokra az utazási ügynökségek és szállásadók terén is. Ennek szeretnénk utána járni, és az egész program hatékonyságát és hasznosságát szeretnénk megvizsgálni, mielőtt milliárd forintokat öntünk ebbe a pályázati rendszerbe. Ugyanis adataink szerint a határon túl programra költött 9 milliárdból majd 1 milliárdot tettek zsebre a különböző utazásszervezők, és ezek nem jutottak el a diákokhoz, tehát a 10%-át áraszták túl. Ilyenek miatt volt szükség arra, hogy a Határtalanul programot számos más az előző kormányzat által működtetett pályázati konstrukcióhoz hasonlóan átvilágítsuk. A program eddigi működésének áttekintését követően elkészült az idei pályázati felhívás, melynek részletes feltételeül a támogatási lehetőségről és a jelentkezés módjáról az október 6-án megjelent pályázati felhívásban lehet tájékozódni. A rendelkezésre álló keretösszeg az adott évi költségvetési lehetőségekhez és a program tervezett megvalósításához igazodik tehát, illetve az előző évek gyakorlatához hasonlóan ez a program kiírás első részlete. Köszönöm szépen.
1: Viszontválaszra megadom a szót Nacsa Lőrinc képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
5: Államtitkár asszony válaszát meg abban is, amiben egyetértettünk, abban nem, hogy az előző években egybe volt az egész tanévre kiírva a pályázat, nem két részletben. Vissza lehet keresni, meg lehet nézni a 2025-26-os, 23-24-es, és hogy mennyire nincsen túlárazva vagy túlárazva van-e, az abból látszik, hogy a kilométerdíj, a szállásra folytható összegek, ezeket önök sem változtatták meg, ugyanazok a keretek állnak rendelkezésre, mint eddig. A mi előterjesztésünkre én küzdöttem azért, hogy például egy utazásszervező cégnek a profitja maximalizálva legyen, ne viessen haza az osztálykirándulásokból többet, mert az volt a tapasztalat, hogy ha nincsenek utazásszervező cégek, akkor sajnos egy szombathelyi, egy győri, egy debreceni tanárnak nincsen olyan helyismerete, hogy Székelyföldön hova kell menni, milyen programot kell csinálni. Az lenne a legjobb, hogyha ezt a pénzt, az lenne a legjobb, hogyha az utazásszervezést a tanárok tudnák megoldani, ezért vezettük be a rendszerbe, hogy a tanárok is felvehetik ezt a pénzt, hogyha megszervezik, csak sajnos nagyon sokaknak nincs meg az a helyi ismerete, helyi tudása, hogy helyben hova kell menni, milyen programokat kell megvalósítani. Én csak azt kérem, hogy ne a diákokon spóroljanak, ne az legyen, hogy 50 ezer gyerek helyett 10 ezer gyerek jut el a külhoni magyar lakta területekre, és szerez életre szóló nemzeti összetartozási közösségi élményt. Köszönöm szépen.
1: Viszontválasz illeti meg Tompa Enikő államtitkár asszonyt egy perces időkeretben.
6: Tisztelt képviselőtársam, a tapasztalatok és a jövő évi költségvetés elfogadása után sor kerülhet a program második ütemének kiírására, erről megnyitottam, illetve felhívom a figyelmét, hogy a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztésének még számos más fontos iránya és lehetősége van. Minden kormánynak joga, lehetősége és felelőssége új kormányzati prioritások alapján átszabni a működtetését. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg abból tudunk gazdálkodni, amit önök a kasszakulcsal együtt átadtak nekünk, a jövőt illetően pedig abból, amit az önök hosszú távú felelőtlen kötelezettségvállalása után maradt ebben a kasszában. Viszont továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyar diákok életre szóló élményeket szerezzenek, és megismerhessék a külhoni magyar közösségeket. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Mi bizonyítja, hogy a mesterséges intelligencia iskolai használata biztonságos és eredményes? A miniszter távolléte miatt válaszadásra Kaproncai Balázs államtitkárt jogosította fel. Kérdezem képviselő asszonyt, hogy elfogadja a válaszadó személyét. Igen, Dúró Dóra képviselő asszonyt illeti a szó, tehát 2 perces időkeretben.
7: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr. A digitális eszközök tönkreteszik a gyerekek mentális egészségét, ebben tudományos konszenzus van most már nemzetközi szinten is. Az UNESCO 2023-as jelentése pedig arra jutott, hogy az oktatási technológiák tanulási használatáról nincs semmilyen gyakorlati bizonyíték. Martin Stransky, világhírű agykutató, éppen a 24.hu-nak adott egy interjút a múlt héten, és ebben egyenesen kijelentette, hogy a mesterséges intelligencia hónapok alatt leépíti a gondolkodási képességeit a gyerekeknek. Az OECD 2022-es adatai szerint a tanulóknak mintegy 30%-a kiemelten a digitális eszközök figyelmet romboló és szétszóró hatása miatt jelentősen gyengébben teljesít matematikából, természettudományokból, és romlik a szövegértésük is. Jared Cooney horvát, idegtudós és oktatáskutató idén januárban az Egyesült Államok szenátusának meghallgatásán 80 ország adatait összesítve mutatta be, hogy a digitális technológia széleskörű iskolai bevezetése együtt járt a tanulási teljesítmények romlásával. 80 országban egyöntetű romlás következett be, és különösen megdöbbentő, hogy még maguk a digitális kompetenciák is rosszabbak lettek, miközben a digitális eszközök iskolai órákon való használatának az aránya időben csaknem 2-szeresére nőtt. Ezek alapján kérdezem azt államtitkár úrtól, hogy önök milyen kutatásokra alapozzák azt, hogy a mesterséges intelligencia alapú eszközök tényleg fejlesztik a gyerekek tudását, szövegértését, figyelmét és az önálló gondolkodásukat, és vállalják-e azt, tisztelt államtitkár úr, hogy csak olyan eszközöket és programokat vezetnek be az oktatásban, amelyeknek az előnyeit független és megismételt kutatások is igazolják. Várom érdemi válaszát.
1: Megadom a szót Kaproncai Balázs államtitkár úrnak 2 perces időkeretben.
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony, nagyon köszönöm egyébként a konstruktív és előre mutató kérdését ebben a témában. Nagyon sokat és nagyon jó szakemberekkel dolgozunk ebben a kérdéskörben a minisztériumban, hogy egy minél konstruktívabb és egy minél jobb koncepció alakuljon ki ebben a jövőben. Az MI esetében egyébként meghatározó dolog az, hogy azt a pedagógus milyen célra, hogyan és hogy milyen felügyelettel alkalmazza. Ennek az eredményességnek egyébként a mércéje pedig az, hogy segíti a tananyagnak a megértését, a tudásuk és a képességüknek a fejlesztését, miközben ezt használják. Ennek a megítéléséhez a tanulási eredményeknek és a használat során szerzett tapasztalatoknak a vizsgálata kell. gyermekeken. A gyermekek életkorának és a felkészültsége is nyilván különböző. Ami egy kisebb gyerek számára a kockázatos tud lenni, az a megfelelő kritikai gondolkodással rendelkező idősebb tanulóknál már felelősen is használható. Bizonyos életkör alatt pedig nincs szükség arra, hogy a tanuló mesterséges intelligenciát alkalmazza. Ennek oka önmagában az MI veszélyessége nem az, hanem hogy még nem alakultak ki a használatához szükséges alapvető kompetenciák. Az MI sem egyetlen egységes eszköz. Különböző rendszerek, különböző feladatokra alkalmasak, eltérő korlátokkal és kockázatokkal. Ezért mindig az adott eszközt, a tanulók felkészültségét és a pedagógiai környezetet együtt kell értékelnünk. Egyébként hamarosan meg fog jelenni a miniszterségnek, az Oktatási Minisztériumnak az MI stratégiája, amely iránymutatást fog majd adni arra, hogy milyen eszközöket és milyen életkorban, milyen célokra és milyen feltételekkel lesznek használhatók majd az oktatásban. Egyébként erre a képviselőknek is lesz majd lehetősége bekapcsolódni a stratégiai társadalmi véleményezésbe. Köszönöm szépen!
1: Viszontválaszra megadom a szót Dúró Dóra képviselő asszonynak egy perces időkeretben.
7: Köszönöm, elnök úr, tisztelt államtitkár úr, éppen azt teszem, hogy bekapcsolódom ebbe a vitába, és ön egyetlen egy kutatást sem tudott megnevezni, amire önök az ön álláspontját alapozzák. Én elmondtam nemzetközi kutatásokat, OECD-től, UNESCO-n keresztül át azokat az eredményeket, amelyek azt mutatják, hogy a digitális eszközök használata az oktatásban paradox módon, ugye azt gondolnánk, hogy javítja a gyerekeknek a teljesítményét, de 80 ország adatai azt mutatják, hogy valójában rontja. Minél többet képernyőzik egy gyerek az iskolában oktatási céllal, annál rosszabbak az eredményei például matematikával. A PISA felmérésben 12 ponttal teljesítenek rosszabbul. Például azok, akik többet használják az oktatásban iskolai céllal, tanulási céllal a digitális eszközöket. Ezek a nemzetközi eredmények. És önök a most megjelent óvodai alapprogramban külön fejezetben foglalkoznak azzal, óvodai alapprogramban, hogy a digitális eszközöket hogyan vigyék be az óvodákba, miközben a nemzetközi ajánlások a gyermekkorban minél későbbi időpontra igyekeznek kitolni a digitális eszközök használatát. Miért mennek ezzel szembe, államtitkár úr? És még egyszer kérdezem, hogy vállalják-e, hogy csak olyan eszközöket vezetnek be, amelyeket ezek a független és nemzetközi kutatások alátámasztják, hogy valóban a gyerekek javát szolgálják.
1: Viszontválasz illeti meg Kaproncai Balázs államtitkár urat egy perces időkeretben.
8: Képviselő asszony, a minisztérium természetesen teljesen tisztában van a mesterséges intelligencia jelentette kockázatokkal. Ebben a kérdésben, és ahogy az oktatás más kérdésében sem, nem adható egyetlen minden helyzetre érvényes fekete-fehér válasz. Az a célunk a pedagógusok számára, a mindennapokban is használható pedagógiai környezet kialakítása, amely támogatni fogja a tanulók alapkompetenciának a fejlesztését, amelyek többek között a mesterséges intelligencia használatának is az előfeltételei. Azt kell elérnünk, hogy a tanulók ne csak passzívan elkerüljék a veszélyes MI-t, hanem képesek legyenek megítélni, kritikailag értékelni és felhasználni azt, és hogy életkoruknak és felkészültségüknek megfelelően fel is tudják ismerni az MI lehetőségeit és korlátait, mindezt kritikailag értékeljék a válaszait, és tudatosan, felelősen használják ezeket az eszközöket. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés dr. Bóka Zsolt, a TISZA képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a pénzügyminiszternek. Hogyan biztosítható, hogy az MNB monetáris politikájának függetlensége ne csorbuljon címmel? Megadom a szót képviselő úrnak.
9: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Az Országgyűlés előtt fekvő a Magyar Nemzeti Bankot érintő törvénymódosítási javaslat központi kérdése a jegybanki ellenőrzési és felügyeleti struktúra korszerűsítése. Különös kiemelt figyelmet kap a felügyelőbizottság átalakítása és ellenőrzési feladatkörének pontosítása. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Központi Bank és a nemzetközi partnerek kiemelt figyelemmel kísérik a jegybanki függetlenség jogi kereteit. Ezért kiemelten fontos, hogy a törvényalkotó szántéka és a normaszöveg precizitása minden kétséget kizáróan elválaszza a tulajdonosi és ellenőrzési funkciókat az MNB alaptörvényben rögzített elsődleges feladatától, az árstabilitás elérésétől és a monetáris politika alakításától. A nyilvános kormányzati indoklásban és a pénteki kormányinfón elhangzottak már rögzítették a főbb sarokpontokat. A törvényalkotás célja a felügyelőbizottság szerkezeti átalakítása, amely a pénzügyi átláthatóságot és a felelős gazdálkodást szolgálja, miközben a monetáris döntéshozatal teljes mértékben a monetáris tanács hatáskörében marad. Az Európai Központi Bank felé történő megküldés és a véleményezési eljárás szintén garantálja, hogy a javaslat megfelel a legmagasabb uniós és nemzetközi jogi normáknak. A kormány által eddig közzétett koncepcionális kereteken túlmenően azonban a jogalkalmazók és a piacok számára is kulcsfontosságú a konkrét garanciális elemek megismerése. Kérdezem ezért a miniszter urat, milyen konkrét törvényi normaszövegbeli garanciák biztosítják, hogy az MNB felügyelőbizottságának átalakítása és ellenőrzési jogköreinek bővülése semmilyen formában és semmilyen téren nem csorbítja a monetáris tanács és az MNB függetlenségét a monetáris politika alakításában. Kérem a miniszter úr részletesebb tájékoztatását az LKB felé megküldött tervezett garanciális pontjairól. Köszönöm a szót.
1: Megadom a szót Kármán András pénzügyminiszter úrnak 2 perces időkeretben.
10: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr. Valóban a holnap a tisztelt ház által megtárgyalásra kerülő törvényjavaslat azt a célt szolgálja az ismert okokból, hogy az országgyűlés és a felügyelőbizottságnak az ellenőrzési jogköre megerősítésre kerüljön a Magyar Nemzeti Bank közpénz felhasználása pénzügyi gazdálkodása kapcsán, és kiterjedjen a Nemzeti Bank leányvállalataira is. Ugyanakkor a kérdésére elmondhatom, megerősítem, hogy mindez oly módon kívánja a törvényjavaslat megvalósítani, hogy a jegybanknak a függetlensége mindeközben teljes tiszteletben maradjon. Először is a törvénymódosítás kifejezetten fenntartja, hogy a felügyelőbizottság ellenőrzése csupán a jegybank gazdálkodására terjed ki, és nem érintheti az MNB alapvető jegybanki feladatait, mint a monetáris politikát vagy a pénzügyi felügyeletet. Másodszor a monetáris tanács hatásköréhez a javaslat hozzá sem nyúl, a kamatokról és az árstabilitásról továbbra is kizárólag a monetáris tanács dönt. Harmadszor pedig az új megerősített belső ellenőrzés, amelyre a törvénymódosítás javaslatot tesz, kizárólag a közpénzekkel való gazdálkodást vizsgálja, a monetáris politikához kapcsolódó ellenőrzés az igazgatóság alatt marad, a kettőt tehát a törvény szervezetileg élesen szétválasztja. Összefoglalva, amiben változás van, az a jegybanki függetlenséget nem érinti, a tervezetet egyébként megküldtük az Európai Központi Banknak véleményezésre, és a szervezet véleményét a törvény elfogadásáig bevárjuk. A javaslat megfelel a legmagasabb uniós és nemzetközi jogi normáknak, mert mi nem megkerülni akarjuk a függetlenség szabályait, hanem betartani és megerősíteni azokat. Köszönöm a figyelmet!
1: Viszont válaszra megadom a szót dr. Bóka Zsolt képviselő úrnak 1 perces időkeretben.
9: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr, köszönöm a válaszát. Megnyugtató hallani, hogy a kormány határozottan elkötelezett a jegybank függetlenségének megőrzése mellett, és hogy az Európai Központi Bank felé is ezen elvek mentén történik a tervezet egyeztetése. Ahogy a kérdésemben is jeleztem, a pénzpiacok stabilitása és a nemzetközi bizalom szempontjából kulcsfontosságú, hogy a felügyelőbizottság hatáskörének bővítése a gyakorlatban értelmezési vitákra okot adva se biztosítson lehetőséget a monetáris döntéshozatal befolyásolására. Meglátásom szerint ennek a garanciája a normaszöveg precíz megfogalmazásában rejlik. Köszönöm a szót.
1: Viszontválasz illeti meg Kálmán András pénzügyminiszter urat egy perces időkeretben.
11: Tisztelt képviselő úr, köszönöm a felvetéseit, amelyek által mindenki számára nyilvánvaló lehet, hogy a Tisza kormány egyértelműen kiáll a jegybanki függetlenség alapelve mellett. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy az előző kormány 16 éven át összemosta a monetáris politikát és a közpénzek védelmét. Mi most szétválasztjuk a kettőt. A monetáris politika függetlenségét megőrizzük, de a jegybanki gazdálkodás elszámolhatóságát megerősítjük. Élesen szétválasztjuk tehát ezeket a feladatokat, és a megerősített ellenőrzés kizárólag a közpénzekkel való gazdálkodást vizsgálja, a szakmai munka független marad. Köszönöm a figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, az azonnali kérdések és válaszok órájának végére értünk. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy két perces hozzászólásra, illetve ügyrendi felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr. Az azonnali kérdések órájában két perces felszólalására nincsen lehetőség, ugyanakkor ügyrendi hozzászólásra kettő perces időkeretben miniszterelnök úré a szó.
4: Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, majd akkor legközelebb, pedig igyekeztem. Ilyen sokáig nem szoktam maradni, de látom, hogy jó a hangulat még ilyen későn is, hogy majd igyekszem ennek a lehetőségét megteremteni. Azért kértem szót, elnök úr, elmagyarázom, volt egy nagyon fontos vállalásunk, sok fontos vállalásunk volt a programunkban, és látom, hogy itt az ideje ennek a megvalósítására. Én azt veszem észre, elnök úr, hogy, és szerintem ezt a frakciótársai is látják, hogy Pócs János egyre rosszabb állapotban van. Volt egy olyan javaslatunk, hogy vezessük be a parlamentben, remélem egyetértenek, a bejelentés nélküli alkohol és drogteszteket. Én azt szeretném kérni a Tisza frakciótól, hogy terjesszenek elő javaslatot a házszabály módosítására, az országgyűlési törvény módosítására. Vannak ilyenek más parlamentekben is. Szerintem itt lenne az ideje, mert kiderül akkor, hogy vajon mitől van ilyen rossz állapotban Pócs János. Én azt javaslom, hogy legyenek végre a magyar parlamentben is kötelező, ám de előre be nem jelentett alkohol és drogtesztek. Köszönöm szépen a szót!
1: Tájékoztatom miniszterelnök urat, hogy ez nem minősül ügyrendi felszólalásra, legfeljebb egy jogalkotási kezdeményezésként értelmezhető, de ez mai ülésünkön semmiféleképpen nem alkalmazható. Ugyanakkor tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy személyes érintettség kapcsán is vannak még jelentkezők, így elsőként megadom a szót Novák Előd képviselő úrnak.
12: Köszönöm a szót, elnök úr! Magyar Péter próbált sértegetni engem, a diplomám komolyságát megkérdőjelezni, azonban ezt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nevében is szeretném visszautasítani, ugyanis ott komoly tanulmányok és vizsgákat követően lehet diplomát szerezni, így volt ez az én esetemben is. Szemben a Tisza képviselőjével, aki ugyebár önéletrajzában a parlament honlapjára feltöltött hamis önéletrajzában ugye egyetemi végzettséget hazudott magának, és ezt miniszterelnök úr viszont egyáltalán nem kifogásolta, sőt azzal próbált engem, mint egy hazugnak beállítani, hogy Csatári Ernő tiszás képviselő ezt lényegében már cáfolta azzal, hogy a Facebookon megírta, hogy egyetemre jár. Na most hát ezért tegyük tisztába, hogy a Facebookon az, hogy egyszer közzétette, hogy épp egyetemen van, hát nem tudom, hogy az olvasók éppen hányadik diplomájára gondolhattak, mindenesetre nem írta le azt, hogy neki nincs felsőfokú végzettsége. Ellenben az önéletrajzában egy sokkal fontosabb dokumentum van, mint egy Facebook kommentben vagy egy Facebook bejegyzésben. Ott kifejezetten azt írta le, hogy egyetemi végzettsége van. És ezt miniszterelnök úr próbálta valamiféle rubrika rossz beixelésére fogni, szó sincs erről. A Tisza fejlécével ellátott hivatalos önéletrajzról beszélünk, amit tehát meghamisít. Ha mondhatnánk, közokirat hamisítást is elkövetett a Tisza képviselője. De ez még kevés,
1: képviselő
12: tehát a lebukását követően
1: képviselő
12: most azzal
1: úr, ez már nem az ön személyes érintettsége.
12: Rendben,
1: erre más kérhet szót.
12: A miniszterelnök úr válaszát szeretném visszautasítani, és kérem, hogy máskor érdemben arra válaszoljon, hiszen folyamatos mellébeszélést és a tártól való eltérést láttuk az azonnali kérdések órájában.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Most pedig Pócs János képviselő úrnak adom meg a szót, szintén személyes érintettség kapcsán.
13: Elnök úr, nagyon sajnálom, hogy a miniszterelnök úr annyira gyáva, hogy átmond, de a B-t nem várja meg. Ezúton szeretném neki megüzenni. Bármikor, bármilyen drogtesztre, alkoholtesztre, azonnal, együtt, vele, megyek én nélküle is. De legyen bátor, jöjjön velem, drogtesztre, alkoholtesztre, bármikor. Továbbá azt mondta, hogy én egy áfacsaló dinnyés vagyok. A legutóbbi alkalommal azt mondta, hogy Halmai Ferenc államtitkár úrtól nagyon sok mindent tud az én bűncselekményeimről. Akkor most itt Halmai Ferencnek szeretném elmondani. Ha tudnak arról, hogy engem bármilyen bűncselekmény kötődik a nevemhez, akkor Halmai Ferenc rendőrkapitányként bűnpártolást követett el. Vagy együtt bocsánatot kérnek, vagy mindkettőjüket polgári peres úton fel fogom jelenteni. Továbbá a miniszterelnök úr azzal gyarázott, hogy ott a karzaton a Fidesz pszichológusával beszéltem. Amikor beszéltem vele, csak hogy nem akart a karzatról bekiabálni. Azt kérte tőlem, hogy tolmácsolja a miniszterelnök úr felé, hogy amennyiben a titoktartásból feloldozza, akkor szívesen el fogja mondani, hogy hányszor volt nála és miért. Szóval kezdjük ezzel, miniszterelnök úr. Köszönöm.
1: Tisztelt Országgyűlés, most vitákkal folytatjuk a munkánkat. Soron következik a köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2026. szeptember 22. ülésnapján elfogadott, az egészségügyről szóló 1997. évi 154. törvény és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi 97. törvény módosításáról szóló törvényhez benyújtott Törvényalkotási Bizottsági Jelentés és Módosító Javaslat vitája. A köztársasági elnöknek aláírásra megküldött törvény szövege T/668/9-es számon, a köztársasági elnök levele T/668/10-es számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, amelyre megadom a szót dr. Bilisics Zitának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselőasszony!
14: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A Törvényalkotási Bizottság október 8. napján megtartott ülésén megtárgyalta az egészségügyről szóló 97. évi 154. és a 2006. évi 97. törvény módosításáról szóló T/668/9-es számú törvényt. A köztársasági elnök úr élt a jogával az alaptörvény szerint, melynek állam című fejezete 6. cikk 5. bekezdése szerint a köztársasági elnök, ha egy törvénnyel vagy annak rendelkezésével nem ért egyet, akkor ha nem az alkotmánybírósághoz fordul, akkor a törvényt aláírás előtt észrevételeinek közlésével egy alkalommal visszaküldheti az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja, és az elfogadásáról ismét dönthet. Így a köztársasági elnök úr megfontolásra visszaküldte a törvény, a T/668-as számú törvényt, melyet szeptember 22-én fogadott el az Országgyűlés. A megfontolásra visszaküldött törvényjavaslatot a határozati házszabály 78. szakasza alapján az Országgyűlés 60 napon belül újra napirendre tűzi, illetve a házelnök a Törvényalkotási Bizottságnak adja át az átiratot. A megfontolásra átküldött törvényhez a Törvényalkotási Bizottság adhat be csak módosítójavaslatot, amelyet a köztársasági elnök által kifogásolt, vagy annak azzal összefüggő részletekre tehet, illetve csak a hatályba lépésre vonatkozhat. Így a Törvényalkotási Bizottság egyes hivatkozási számon kormánypárti képviselők által benyújtott 4 pont terjedelmű javaslatot terjesztett elő. Az országgyűlés által korábban elfogadott, de a köztársasági elnök által visszaküldött törvény tekintetében a Törvényalkotási Bizottság módosító javaslata rendezi az orvosok kötelező kamarai tagságának visszaállításával, illetve az orvos etikai ügyeknek a Magyar Orvosi Kamarához való áttelepítésével kapcsolatos átmeneti rendelkezéseket. A Törvényalkotási Bizottság azonban úgy döntött, hogy a köztársasági elnök átiratának első pontjában megfogalmazottakra módosító javaslatot nem nyújt be. És ezzel kapcsolatban dr. Rák Rihárd a Törvényalkotási Bizottság elnökének javaslata alapján az alábbi véleményt fogalmaztuk meg. Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény hatályos, és a módosítással nem érintett rendelkezései is már tartalmaznak a kamarai testületeknek, a tisztségviselő és nem tisztségviselő tagjainak megválasztására vonatkozó rendelkezéseket. A tisztségviselő választás kereteit nem ez a törvényjavaslat teremtené meg, hanem csupán már a meglévő feltételeket pontosítaná, miközben változatlanul biztosítaná a szervezeti önszabályozás lehetőségét. Emellett fontos kiemelni, hogy a szakmai kamarák köztestületi működésekből fakadóan az állam által törvényben meghatározott közfeladatokat látnak el. A köztestületi jellegből fakadó önkormányzatiság és önszabályozás lehetőségének biztosítása mellett az állam jogalkotóként meghatározhatja a részvételiségre vonatkozó keretrendszert. Így a tervezett szabályozás nem jelent a működési autonómia egyensúlyát felborító beavatkozást. A Törvényalkotási Bizottság a módosító javaslatot és a jelentését 14 igen szavazattal, 7 nem ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el. A kormány képviseletében dr. Svéd Tamás államtitkár úr jelen volt a Törvényalkotási Bizottsági ülésén és a módosító javaslattal egyetértett. Dr. Rák Rihárd elnök úr átiratban tájékoztatta a házelnököt arról, hogy a megfontolásra visszaküldött jogszabálytervezet módosítását a Törvényalkotási Bizottság elvégezte, és javaslatot tesz a tisztelt ház felé az elfogadott, de még ki nem hirdetett törvényjavaslat módosítására. Köszönettel vettük a köztársasági úr észrevételeit, és azokat a Törvényalkotási Bizottság hatáskörében megfontoltuk. Meggyőződésünk, hogy a közjogi szereplők közötti párbeszéd akkor tölti be igazán a szerepét, ha ez a jogszabályok jobbítását szolgálja, és hozzájárul a megalapozott döntésekhez. Így kérem a képviselőtársaimat, hogy támogassák a Törvényalkotási Bizottság előterjesztését. Köszönöm.
15: Köszönöm szépen. Köszöntöm a tisztelt országgyűlést, és egyúttal megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Nem kíván. Tisztelt országgyűlés, most a képviselő felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az ülésteremi kijelzőken figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót Porpáci Krisztina képviselőasszonynak, parancsoljon.
16: Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Amikor arról beszélünk, hogyan vették el 2023-ban a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságát és etikai jogköreit, az ellenzék még a mai napig is képes úgy elmesélni a történetet, mintha minden egy etikai panasszal kezdődött volna, pedig nem ott kezdődött. Szeretném elmesélni a történetet belülről. 2022-ben háziorvosként a kamara egyik tárgyalója voltam az új ügyeleti rendszerről folyó egyeztetéseken. Máig él az a vélekedés, hogy a kamara elutasította az új rendszert. Nem így volt. Tudtuk, hogy változtatni kell. Arról vitatkoztunk, hogy hogyan. 2022 végén és 2023 elején tárgyaltunk Takács Péter akkori egészségügyi államtitkárral, és az eredetileg elintett ügyeleti szerződésnél lényegesen jobb változatot értünk el. Azonban így is maradtak komoly szakmai és jogi kifogásaink. Milyen jogalapon kötelezhető egy háziorvos ügyeleti munkára? Létrejöhet-e ilyen kötelezettség kétoldalú megállapodás nélkül? Ezt megerősíti, hogy a kamara jogi képviselőjének segítségével azok a házi orvosok, akik bíróság előtt támadták meg az ügyeletre kötelezést, a kúriáig vitték az ügyet. A kúria lényegében kimondta, hogy a kétoldalú szerződés nélkül a házi orvos nem kényszeríthető ügyeleti munkára. A jogi aggályainkat tehát a kúria ítélete is igazolta. A helyzet tarthatatlanná vált, így 2023. február 4-én a kamara rendkívüli küldött gyűlése nagy többséggel nyomásgyakorlásról döntött. Ezt később úgy mutatták be, mintha az egész konfliktus csak az ügyeletről szólt volna. De közel sem így volt. A követelések ennél jóval szélesebb körűek voltak. Az alapellátás megerősítése, háziorvosi és fogorvosi ellátás gondjainak rendezése, a szakdolgozók béremelése, jobb munkakörülmények, és mindenek előtt az, hogy az egészségügy átalakításáról végre valódi szakmai egyeztetés folyjon. Ebben a helyzetben érkezett etikai panasz egy megyei kollegiális szakmai vezető háziorvos ellen. A panasz nem azért született, mert aláírta a szerződést. A bejelentő kollégák azt kifogásolták, ahogyan vezetőként a többi házi orvost az aláírásra próbálta rávenni. Szerintük kifogásolható volt. A kamara soha nem döntött úgy, hogy aki aláírja a szerződést, az ellen etikai eljárást kell indítani. Ez a különbség azonban néhány nap alatt eltűnt a politikai kommunikációban. Február 25-én a Kormányinfón Gulyás Gergely már arról beszélt, hogy a kamara visszaél a hatalmával, és etikai eljárással fenyegeti az új ügyeleti rendszerben dolgozni kívánó orvosokat. A kamara még aznap cáfolta ezt, de a politikai hadjáratot már nem lehetett megállítani. Február 27-én az előző kormány benyújtotta a törvényjavaslatot, majd másnapra kivételes eljárásban elfogadták. A kötelező kamarai tagságot megszüntették, az orvosetikai ügyek pedig az Egészségügyi Tudományos Tanácshoz kerültek. Tisztelt Ház, kérem, gondolják ezt végig. Egy ilyen súlyú javaslat előkészítése 3 nap alatt történt meg. Ezt nem lehet egy etikai ügyre adott, megfontolt válasznak tekinteni. Egy már meglévő szándékot hajtottak végre, és az etikai ügy ehhez csak alkalmat adott. Ráadásként, amikor 2024-ben a kamara háziorvosi csoportját vezettem, a kezünkbe jutott az Országos Mentőszolgálat jelentése a Hajdú-Bihari ügyeleti programról. A jelentés rögzíti, hogy a mentő kapacitásának kihasználtságát nem sikerült tartósan javítani, és azt sem tudták egyértelműen kimutatni, hogy a sürgősségi osztályok terhelése csökkent volna. Az országosan bevezetett rendszer tehát nem az volt, amit kipróbáltak, és a kipróbált rendszer tapasztalatai sem az országos bevezetés mellett szóltak. A tapasztalatok megvoltak, a jelentés is megvolt, csak éppen mi, akik az országos rendszer feltételeiről tárgyaltunk, azt nem láthattuk. Tisztelt képviselőtársaim, amit elmondtam, az nem csak a kamara és az akkori kormány vitájáról szól. Arról is szól, mi történik, ha egy szakmai vitából politikai konfliktus lesz. A szakmai vita nem ellenszegülés, a tárgyalás nem akadályozás, a jogi kifogás nem politikai támadás. Nem az a jó egészségügyi rendszer, amelyben nincs vita, hanem az, amelyben minden adat az asztalra kerül, meghallgatjuk azokat, megvizsgáljuk, és meghallgatjuk azokat, akik a rendszert működtetik, és a szakmai kritikára a szakmai válasz érkezik. Mert végső soron nem az számít, kié volt az utolsó szó, hanem az, hogy mitől lesz jobb és biztonságosabb a betegek ellátása. Mi ezt az utat választjuk. Kérem, támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
15: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót Takács Péter képviselő úrnak. Parancsoljon.
17: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt államtitkár asszony, először is köszönöm szépen, államtitkár asszony, hogy most elismerte, hogy eddig hazudtak. Ugyanis eddig azt mondták, hogy az orvosi kamara és a korábbi kormány között nem volt egyeztetés háziorvos ügyelet témájában. Örülök ennek az őszinte vallomásnak, hogy volt. Nagyon szépen köszönöm. Rövid leszek. Az egyik legrövidebb vezérszónoki felszólalásom lesz, mert elég lenne annyit mondanom, hogy na ugye. Vagy hogy én megmondtam, vagy hogy én szóltam. Ugyanis pont azt a passzust kritizáltam itt az általános vitán, amit Baka András köztársasági elnök is. Ami miatt visszaküldte a jogszabályt, ez pedig a választott tisztségviselők ciklus korlátozása. Én felhívtam a figyelmet arra, hogy ez ellene megy az európai demokratikus alapelveknek. Pontosan ugyanazt csinálták, mint az országgyűlési képviselők ciklus korlátozásával. És ez nem jó hír önöknek, nem sok jóval kecsegtet, ugyanis most már nem csak én mondom azt, hogy ez szembe megy az alapvető jogelvekkel, hanem egy egykori strasbourgi főbíró, Baka András. Márpedig, ha véletlenül elmegy Strasbourgig egy olyan per, amit akár emiatt a cikluskorlátozás, amiatt akár az országgyűlési képviselők cikluskorlátozása miatt indítanak, akkor erre alapozva, egy egykori strasbourgi főbíró véleményére alapozva, bizony önökre ott nem sok jó vár. Az meg, hogy önök azzal alázzák meg az önök által illegitim módon pozícióba segített köztársasági elnöküket, hogy pökhendi módon, változtatás nélkül hozzák vissza az országgyűlés elé ezt az inkriminált passzust, az már csak habatortán. Nekem nem is kell mást mondanom, nem fogjuk tudni támogatni ezt a törvénymódosítást. Köszönöm szépen.
15: Köszönöm, képviselő úr. Most megadom a szót Rétvári Bence képviselő úrnak. Parancsoljon.
18: Köszönöm szépen a szót, elnök úr.

0: mi hármasban is egyeztettünk, még a BMS időkben voltunk egy teremben, több egyeztetést is tartottunk az egészségablak alkalmazás és a járóbeteg irányítási rendszer kapcsán, a digitális időpontfoglalás kapcsán. Tehát én is tapasztaltam, hogy önökben van tárgyalókészség személyesen is, most ugye fordult a kocka, most önök vannak a kormány oldalon. Tehát meg lehetett volna oldani szerintem ezt békés körülmények között is. Mégis a kamara egy teljesen indokolatlan fenyegetést fogalmazott meg a nyilvánosságban minden orvos számára, akik végül is azt vállalták, hogy a betegellátásban részt vesznek. Azt vállalták az orvosok, hogy ők hétvégén, meg este fogják gyógyítani a betegeket. Ebben az új rendszerben, amit a kormány teljesen legális és legitim módon létrehozott. És azt mondták, ha valaki ebben részt vesz, és nem a kamarai vezetőinek az iránymutatása szerint jár el, akkor etikai vizsgálatot indítanak velük szemben, azaz kizárhatják őket a kamarából, azaz ellehetetlenítik őket egzisztenciálisan, azaz tönkretehetik őket anyagilag. Azért ez egy rendkívül erős fenyegetés volt. Senki sem akarta volna megszüntetni a kamarai tagságot. Mi abban hiszünk, hogy jó, hogyha vannak kamarák. Jó, hogyha egyes szakmák ezekben összegyűlnek. Legyenek azok orvosok, legyenek gyógyszerészek, legyenek ügyvédek, legyenek vállalkozók, legyen bárki más. De itt a kamara egy teljesen racionálisan fölfoghatatlan zsarolással élt a kormányzattal szemben. Ott is elmondtuk, hogy a mi elképzelésünkben a különböző szakmai szervezetek kapcsán, érdekképviseletek kapcsán nagyon fontos helyen van ott a Magyar Orvosi Kamara. Hát korábban, 2010 után meg is erősítette a Fidesz-KDNP kormány a Magyar Orvosi Kamarának a jogosítványait. Itt viszont az ügyeleti rendszerről átállás kapcsán ez egy racionálisan nézve irracionális, magyarul politikai jellegű vélemény volt a kamara részéről. Innen alakult ki az egész. Ha itt lehetett volna még tovább normálisabban tárgyalni, lehet, hogy ez a helyzet nem alakult volna ki, de nem tudtuk teljesen felfogni azt, hogy a kamara miért nem javítani akar a helyzeten, miért akar élezni a helyzetet. Tehát miért nem egy szakma irányba vitt vita lesz, aminek a végén valami kompromisszum van, vagy rögzíti a kétféle nézeteltérését, és utána a kormány felelőssége a megvalósuló rendszer, amely egyébként az önök lassan fél éves kormányzás alatt is működik, és nem alakították át. Tehát, hogyha ez annyira rossz lenne, akkor 5 hónap lezőtt benyújtottak volna egy jogszabálymódosítást, sőt, nem is kellett benyújtani a parlamentnek, elfogadták volna egy kormányrendeletként, és megszüntették volna ezt az ügyeleti rendszert. Ami ügyeleti rendszer ellen a kamara tiltakozott, ami az egész konfliktus helyzethez vezetett, az a Tisza kormányzás 5 hónapjában is ugyanúgy fennáll. Ha annyira rossz, miért el fönn? Miért nem szüntették meg? Önök kamarai részről tiltakoztak ellene, majd amikor most államtitkárok lettek, vagy képviselők lettek, akkor meg megtartják. Hát hogy lehet, hogy ez kormányzaton kívül rossz rendszer, kormányzaton meg egy fenntartott rendszer, ugyanúgy megy az ügyelet, nem hoztak semmi feladatot önök sem, hogy az ügyeletben ne látnák el rendesen a betegeket. Szerintünk nyilván ez a digitális rendszer jobb is, mint a korábbi, és kiegyenítettebb mindenki számára azonos ellátást biztosít, vagy jobban közelíti az azonoshoz az ellátást, és hát önök is ráutalnak a magatartással, ebben benne maradtak. Tehát ami miatt önök a kamarában tiltakoztak, ez egy rossz rendszer, kormányon fenntartják. Ez teljes ellentmondás. Teljes ellentmondás. De nem ez a lényeg, hanem itt a javaslatban az, hogy a illegitim köztársaság elnöknek teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az első pontját, akit önök választottak meg mégiscsak. Itt is egy ilyen visszamenőleges hatályúságról van szó, hogy aki már valamelyik kamara élén tök ciprust eltöltött, ne a kamara határozza meg, hogy ő maradhat, vagy nem maradhat, hanem önök akarják meghatározni. Ez ugye miközben azt mondják, hogy az autonómiáját növelik a szakmai szervezeteknek, hát itt pont csökkentik az autonómiáját a szakmai szervezeteknek, ha akarják így, ha akarják úgy teszik, meg a saját választási szabályokat. Önök avatkoznak ebben, most önök csökkentik a kamarának az autonómiáját, még az önök köztársaság elnök is azt mondja, hogy indokolatlanul, aránytalanul csökkentik a kamarai autonómiáját a saját vezetőik megválasztása kapcsán. Ha így akar dönteni a kamara, döntsön így, de ne az állam határozza meg, hogy hogy akar a kamara dönteni. Úgyhogy itt inkább ez is csak egy személyre szóló jogalkotás, egy kollektív büntetés, és nem pedig egy racionális elgondolás. Érdekes, hogy tényleg így kenyértörésig viszik a dolgot a saját maguk által megválasztott köztársaság elnökkel. Hát mi kívülről nézve érdeklődéssel nézzük az önök küzdelmét, mi ezt sem fogjuk nyilván támogatni, mint hogy korábbiakban sem támogattuk, de kíváncsiak vagyunk, hogy önök a saját korábbi mondataikkal, meg a saját köztársaság elnökükkel pontosan milyen viszonyban vannak. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr, most megadom a szót Szabad István képviselő úrnak, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Ahogy ezt a korábbi vezérszónoki felszólalásomban is kiemeltem, a Mi Hazánk Mozgalom nem támogatja

0: a kötelező orvosi kamarai tagság visszaállítását. Éppen ezért nem értünk egyet azzal, hogy a köztársasági elnök ura a megfontolása visszaküldő levelében a kötelező kamarai tagság visszaállítását nem kifogásolta. Azzal kapcsolatban volt csak ellenvetése, hogy a törvény jogszabályban korlátozná a kamarai tisztségviselők megválasztásának szabadságát, amit szerinte a kamaráknak belső szabályzatban kellene rendezniük. Az átmeneti szabályok kapcsán pedig felhívta a figyelmet arra, hogy úgy kell visszaállítani a kötelező tagságot, hogy adminisztratív okokból ne fordulhasson elő, hogy egy jelenleg nem kamarai tagorvos átmenetileg elveszíti a szakmai gyakorlási jogosultságát. Ha valóban annyira aggódik a köztársasági elnök úr, akkor mondjuk nem kellene asszisztálnia ahhoz, hogy az egyre növekvő orvoshiány ellenére az orvos szakma gyakorlását plusz feltételekhez kössék. Az elmúlt vezérszónoki beszédemben is erre felhívtam a figyelmet. Ha a MOK-ból 2023 óta kilépett több ezer orvos nem lesz például hajlandó visszalépni, akkor ez még nagyobb szakemberhiányt fog okozni, ami a váró listák növekedésével, további kórházi osztályok és szakrendelések bezárásával is járhat majd. Végső soron a rendszer összeomlásához is vezethet ez. És tisztelt képviselőtársaim, tiszta demagógiának tartjuk, hogy a törvényjavaslat indokolása szerint a magas színvonalú biztonságos és betegközpontú egészségügyi ellátás alapvető feltétele az egészségügyi dolgozók szakmai önkormányzathoz való joga és függetlensége, a szakmai önkormányzatiság hatékony működése. Most tisztelt képviselőtársaim, ez most komoly? Én úgy gondolom, hogy a magas színvonalú ellátáshoz elsősorban megfelelő mennyiségű szakemberre lenne szükség, infrastruktúrára és olyan finanszírozásra, ami valóban segíti az egészségügy politikát, és csak talán a legvégén lehetne beszélni a dolgozók szakmai önkormányzatiságáról. Ebben azért lehet, hogy egy kis prioritási sorrendet kellene mondjuk a Magyar Orvosi Kamarának is saját magát illetően is felállítania. Mert például a beteget nem az érdekli, hogy az őt ellátó orvos éppen tagja-e a kamarának, hanem az, hogy felkészült-e, mentálisan foglalkozik-e vele, mondjuk, hogy a várólistán nem kell neki sokat várnia, tehát körülbelül egy beteget ez foglalkoztatja, és nem az, hogy egy orvos éppen rendelkezik-e kamarai tagsággal. Rendkívül veszélyesnek tartjuk azt is, hogy a törvény javaslat alapján a MOK nem csak etikai, hanem a szakmai kérdésekben is szeretne befolyást szerezni. A szakmai minimumfeltételek, szakmai keretek és továbbképzések meghatározása jelenleg a szakmai kollégiumok feladata, ahol az adott szakma legkiválóbb szakemberei vannak jelen. Ha ezt a feladatkört egy olyan kamarai tisztségviselő veszi át, aki talán még mondjuk soha életében nem gyakorolta a szakmát, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Aggasztónak tartjuk azt is, hogy a MOK mindenhová szeretne eljutni, tulajdonképpen egyfajta árnyék egészségügyi minisztériumként szeretne működni. Nem értünk egyet azzal sem, hogy a törvényjavaslat szerint a meg nem fizetett kamarai tagdíj adók módjára behajtandó köztartozássá válna, miközben a vállalkozók 5000 forintos kamarai hozzájárulását éppen most törlik el, amit hozzáteszem, helyesnek is tartunk. Álláspontunk szerint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara esetében is el kell törölni a kötelező tagságot, mert a kamarai tagdíj havi megfizetése nagy anyagi megterhelést okoz az egészségügyi dolgozók számára. Ezt is kiemeltem a múltkori vezérszónoki beszédembe, hogy lehet, hogy 2-3-5000 forintról van szó, csak azt éppen mondjuk egy egészségügyi szakdolgozó szívesebben költeni a családjára vagy a gyermekére. Tehát a Mi Hazánk véleménye, hogy Magyarországon az egészségügyi szakma gyakorlásához ne legyen kötelező a kamarai tagság. Mindenki, aki megfelelő diplomával, szakvizsgával, szakképesítéssel rendelkezik, szabadon, kötelező kamarai tagság nélkül gyakorolhassa az orvosi, illetve az egészségügyi szakmát Magyarországon minden magyar ember javára. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Nem kíván. Tisztelt Országgyűlés. Bocsánat, közben itt látom, hogy két perces szót kérők köréhez Balatinsz Péter képviselő úr csatlakozott, úgyhogy tessék, megadom a szót.
2: Köszönöm a szót, elnök úr. Csak két rövid megjegyzés, ugye én is a kamarából jövök. A Rétvári Bence úr állítása az teljes egészében valótlan. A kamara soha nem fenyegette azokat az orvosokat, akik el akarták látni az ügyeletet. Egész másról volt szó. azt ugye arról az emberről volt szó, az ellen tett etikai panaszt az elnökség, aki megfenyegette azokat, akik nem akartak ebbe a egyébként rájuk kényszerített szerződésbe, ami egy rossz szerződés volt, belemenni, és ez vezetett oda, hogy megszüntették a kötelező kamarai tagságot. Szabada István úrnak pedig az, hogy demagógia, betegbiztonság. Ugye az, hogy a kötelező kamarai tagsággal együtt járna az etikai eljárásoknak a visszavétel a kamarához, ez igenis betegbiztonság növelő, hiszen pont sokszor a betegnek az a problémája, hogy olyan viselkedett fel az orvos, hogy az etikus orvoslás az igenis emeli a betegbiztonságot. Tehát az egy plusz jár. Jelenleg a beteg, hogyha olyasmi történik vele, ami nem bírósági ügy, de etikai, elég nagy etikai vétség, jelenleg nincs ki ezt forduljon. Én felügyelőbizottsági elnökként rengeteg levelet kaptam, hogy ezt és ezt csinált ez az orvos, de nem tudtam neki azt mondani, hogy etikai bizottsághoz forduljon, vagy én nem tudok tenni, és az ETT-hez kellett mennie, onnantól kezdve nem tudom, nem volt egységes eljárás erre nézve, és a kamarai etikai eljárások sokkal szigorúbbak voltak, mint az ETT-nek a büntetési tételei, és azt gondolom, hogy ez igenis a betegbiztonság emelése. És másrésztről pedig az orvos-orvos közötti kapcsolatnak is az egyik javító feltétele. Tagdíj behajthatóság, amikor kötelező volt a kamarai tagság, akkor tulajdonképpen behajthatóvá kell, tehát odáig szokott eljutni, aki nem fizette a kamarai tagdíjat, annak végig kellett menni egy jogi procedúrán, de végül is bírósági behajtásra került. Tehát ez nem egy új dolog, hanem hogy ez, amikor kötelező volt a tagság, akkor ez így volt. Tehát hogy mivel ez egy köztestület volt kötelező tagsággal, a köztestületnek be kellett szednie a pénzt. Muszáj volt egy idő után bíróságra mennie. Ugye ennek a kicsit egyszerűbb eljárását is szeretnénk, hogy ne kelljen végigmenni ilyen fél éves, egy éves procedúrákon ezen a dolgon. Úgyhogy köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Azt jelezném, hogy ebben a műfajban két perces felszólalásra nincs lehetőség, így a fennmaradt időkre terhére lehet normál szót kérni. Természetesen erre most volt lehetőség. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőséggel élni? Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni, válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 15 perces időkeretben. Parancsoljon, államtitkár úr!
3: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. A magam részéről csak röviden szeretnék hozzászólni a vitához, hiszen a Törvényalkotási Bizottság előadója már részleteiben ismertette a köztársaság elnök által megfontolásra visszaküldött törvényjavaslat kapcsán előterjesztett módosító javaslatot. Szeretném megköszönni köztársasági elnök úr észrevételeit, amelyek érdemben megfontolásra kerültek, és a legtöbb észrevétel figyelembevételével készült az előttünk álló módosító javaslat. Azt is szeretném megköszönni, hogy köztársasági elnök úr levelében megerősített minket, hogy jó úton járunk, amikor az egészségügyben működő szakmai kamarák szakmai önkormányzatiságának helyreállításán és megerősítésén dolgozunk, azt írva, hogy ezzel kifejezetten egyet tud érteni. A Törvényalkotási Bizottság által elfogadott módosítás valóban nem érinti a vezető kamarai tisztségviselők többszöri újraválasztásának korlátozásával összefüggésben tett elnöki észrevételt. Ennek okai már a bizottságülésén és itt ismertetett javaslatukban is részletesen elhangzottak. Én itt csak azt szeretném megerősíteni, hogy Takács képviselő úr ismételt valótlan állításával ellentétben köztársasági elnök úr nem magát a ciklus korlátozást kifogásolta, hanem pusztán azt, hogy ez törvényi szinten kerül előírásra, miközben véleménye szerint a kamarai alapszabályok is rendezhetnék a kérdéskört. Természetesen köztársasági elnök úr ezen meglátását is alaposan megfontoltuk, végül azonban a jogalkotó arra az álláspontra jutott, hogy a törvényjavaslat nem billenti ki azt az egyensúlyt, amelynek a kamarai autonómia és az állami szabályozás lehetőségei között fenn kell állnia. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Sajnos az elmúlt években elszoktunk attól, hogy a köztársaság elnök valódi ellensúly legyen, és alkotmányos hatáskörével élve betöltse azt a funkciót, amit az alaptörvény kijelölt számára. Ennek a jogalkotás minősége és végső soron a magyar állampolgárok látták kárát. pedig a jogalkotás természetes része kell, hogy legyen a párbeszéd, a különböző szempontok ütköztetése és az esetlegesen szükséges finomhangolások elvégzése. Az előző politikai vezetés nem hitt a párbeszédben, nem hitt a hatalommegosztás elvében, és valójában nem hitt az alkotmányos működésben sem, noha jogászkodva elbábozták azokat. Épp úgy üresítették ki a demokratikus működést biztosító intézményeket, ahogy a korábbi egészségügyi ágazatvezetés, az egészségügyi szakmai kamarákat, vagy akár a szakszervezetek működését igyekezett kiüresíteni. Hatalom minden szintjén jelen volt tehát az a fajta törekvés, hogy ellehetetlenítsék, vagy elfoglalják azokat az intézményeket és szervezeteket, akik bármifajta ellenvéleményt, akár csak jobbító szándékú kritikát fogalmazhatta meg a kormányzat felé. A Magyar Orvosi Kamara esetében ezt egy különösen kirívó, ordas hazugságra alapozott koncepciós eljárásban kísérelték meg, 3 nap alatt áterőltetve az akkori parlamenten a mokott jogfosztó törvényjavaslatot, az akkori köztársasági elnök mély hallgatása mellett. Réppári képviselő úr ismételten erősen hazudott erről a témáról. Az pedig, hogy itt és most a köztársasági elnök úr által megfontolásra visszaküldött törvényjavaslat módosításáról tárgyalunk, ékes bizonyíték annak, hogy az állam demokratikus működésének visszaállítása megkezdődött, a fékek és ellensúlyok pedig mostantól már nem csupán papíron léteznek. Ez hatalmas és értékes dolog, és rendkívül fontos vállalása volt a Tisza kormánynak. Ahogyan az is fontos vállalásunk volt, hogy az egészségügyi szakmai kamarák autonómiáját visszaállítjuk, jogaikat, kompetenciáikat megerősítjük, és feladataikat bővítjük. Szeretném megköszönni a kormányjáti képviselőknek, hogy a korábbi zárószavazás alkalmával támogatták ezt a nemes célt. Ezúttal kérem önöket, hogy a holnapi napon is szavazzák meg az immáron a köztársasági elnök úr észrevételei mentén finomhangolt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló, 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés TPER 566. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az országgyűlés. Tisztelt országgyűlés, a pénzügyi és költségvetési bizottság összegző módosító javaslata TPER 566 per 50. számon, összegző jelentése pedig TPER 566 per 51. számon a honlapon elérhető. A vitában elsőként a pénzügyi és a költségvetési bizottság előadói kapnak szót. Emlékeztetem önöket, hogy a házszabály rendelkezései szerint a bizottság előadója a tárgyaló bizottságok véleményét is összefoglalva, valamint a kisebbségi vélemény ismertetője az írásban megfogalmazódott kisebbségi véleményeket összefoglalva, összesen 60 perces időkeretben szólalhatnak fel úgy, hogy a kisebbségi vélemény ismertetésére 30 percet kell biztosítani. Tisztelt országgyűlés, megadom a szót Polgár Györgynek, a bizottság előadójának, 30 perces időkeretben parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A felszólalásomat 4 részre osztom, mert hogy a törvényjavaslatnak a terjedelme és a bevont bizottságok száma a szükségessé teszi, hogy egy tagoltabb szövegben adjak áttekintést a bizottsági álláspontról. Először a jogi nyilatkozatokat ismertetem, aztán az általános többségi álláspontot, utána a bizottsági kiegészítő többségi álláspontokat és a TAB szavazásnak az eredményéről fogok tájékoztatást adni az önöknek, vagy az önök részére. Magyarország 2026 évi központi költségvetéséről szóló és a 2025 évi 69. törvény módosításáról szóló TPER 566 számú törvényjavaslat kapcsán tájékoztatom önöket, hogy a pénzügyi és költségvetési bizottság a határozati házszabály 100. paragrafus első bekezdése alapján és alkalmazandó 94. paragrafus 3. bekezdésének megfelelően törvényalkotási bizottsági szerepkörben eljárva a 2026. október 1-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot. A határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdése alapján a bizottság megvizsgálta és megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel az alaptörvényből eredő tartalma és formai követelményeknek, illeszkedik a jogrendszer egészébe, megfelel a nemzetközi jogból és az Európai Uniós jogból eredő kötelezettségeknek, valamint megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek. A bizottság támogatta a T/566/43-as számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot, valamint a kormánypárt tagjainak javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el, mellyel az előterjesztő is egyetértett. Tisztelt képviselőtársaim, most pedig a részletes vitáról szóló bizottsági jelentéseket fogom ismertetni. Először az általános többségi álláspontot ismertetem, amely egyben megfelel a pénzügyi és költségvetési bizottság, valamint a szociális bizottság többségi álláspontjának is. A tavaszi kormányváltást követően az új kabinet azonnal megkezdte az ország valós pénzügyi helyzetének a feltárását. A pénzügyminisztérium nyár végére készült el a munkával, és az őszi ülésszak első ülésén pedig már tárgyalta az országgyűlés költségvetés módosítására tett javaslatot. A korábbi átvilágítás feltárta, hogy a 2026-os költségvetés eredetileg tervezett főszámai semmilyen formában nem tükrözték a valóságot. Alapvető problémát jelentett, hogy már a 2025-ös bázisév számai sem teljesültek, sem a költségvetési hiány, sem pedig a gazdasági növekedés tekintetében. Ezen felül a büdzsé elfogadásokor tervezett 3,7%-os költségvetési hiányt mintegy 1,3%-kal emelték az Orbán kormány 2026 évelei korábban be nem tervezett kampányköltései. További egyenlegromboló tételek voltak az Európai Bíróság által megsemmisített adóintézkedések hatásai, előnytelen szerződések és túlköltések, például a Paks 2 beruházással vagy a Budapest-Belgrád vasútvonal építésével kapcsolatos extra kiadások. Valamint olyan rejtett vagy be nem tervezett tételek, mint például az önkormányzatok pénzügyi egyenlegének romlása vagy az űrkutatási szolgáltatási díj. Ezek összesen mintegy 1,8%-kal növelték tovább a már eredetileg is meglévő hiányt. Mindezeken felül az előző kormány bevételi oldalon számolt azokkal az Európai Uniós forrásokkal, RRF forrásokkal, amelyek megszerzése érdekében semmilyen erőfeszítést nem tett, tényleges beérkezésükre pedig az Orbán kormány hatalmon maradása esetén esély sem nyílt volna. Ez további 1,1%-kal növelte a hiányt. Az említett eltérések, pontatlanságok vagy szándékos ferdítések együttesen azt jelentették, hogy a Tisza kormány az eredetileg tervezett 3,7%-os költségvetési hiány helyett 8,3%-os valós hiánnyal vette át az ország kormányzását. Ez elengedhetetlenné tette a 2026-os költségvetés korrekcióját. A kormányváltást követően az új kabinet azonnal dolgozni kezdett a befagyasztott Európai Uniós források felszabadításának érdekében. Rekordidő alatt megfeszített munkával sikerült határidőre teljesíteni minden olyan mérföldkövet, amely az uniós pénzek hazahozatalának alapfeltételeit képezte, lehetővé téve ezzel, hogy hazánk hozzájusson a korábban elérhetetlen forrásokhoz. Ezek a lépések a GDP mindegy 0,5%-ával megegyező összeggel javították az idei államháztartási hiányt. Mindezeken felül 0,2%-os egyenlegjavító hatással bírt a kekvák megszüntetése. A forint választásokat követő erősödése és a kormányváltás hatására kialakult pozitív gazdasági várakozások eredményeként javuló kalandkörnyezet is további 0,1%-kal javították a költségvetés mérlegét. A Tisza kormány megkezdte a vállalásainak teljesítését is, amelyeknek természetesen szintén voltak költségvetési vonzatai. Felelős gazdálkodással, valamint a túlárazások és a pazarlás elleni célzott gazdálkodással, intézkedésekkel ez idáig mintegy 400 milliárd forintos megtakarítást sikerült elérni, amelyek év végéig további 300 milliárd forinttal egészülnek majd ki, ugyanezen megtakarítási és észszerűségi okokból kifolyólag. Az így keletkező 700 milliárd forintos keret mozgásteremtet jelent az olyan intézkedések végrehajtására, mint az iskolakezdés támogatás, a vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentése, a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése, valamint a szociális tűzifa keret duplájára emelése. A szociális intézkedések mellett a kormány felállít egy 500 milliárd forintos havária keretet is, amely rendkívüli nyári asszály és energiakrízis költségeinek fedezésére, valamint az esetlegesen az év végéig felmerülő váratlan kiadások fedezetéül szolgál. Amennyiben ez a keret nem kerül teljes egészében felhasználásra, a fennmaradó összeg javítja majd az államháztartás évvégi egyenlegét. A vitában arról is szó volt, hogy az előző kormány irreális és hibás terveihez képest a magasabb hiány és alacsonyabb növekedés következtében az államadósság ráta átmenetileg GDP arányosan 74,6%-ról 77,5%-ra változik. Fontos megjegyezni, hogy az államadósság az első negyed évben, vagyis még az Orbán kormány regnálása alatt emelkedett a GDP 77,9%-ára, amelyet az új kormánynak a havária alap létrehozása és a korábban felsorolt szociális intézkedések bevezetése mellett sikerült 0,4%-kal alacsonyabb szintre, az előbb említett 77,5%-ra visszacsökkentenie az év végéig. Ahogy az a kormánypárti felszólók részéről, valamint Kármán András pénzügyminiszter úrtól is elhangzott a vita során, a 2026-os költségvetés módosítása nem arról szól, hogy hazánk fiskális politikája visszatér a realitások talajára. A kiigazítást követően a 2026-os költségvetés a valóság költségvetése lesz, amely pontos és transzparens alapot teremt arra, hogy minél hamarabb, de legkősőbb 2030-ig elérjük a célként kitűzött 3% alatti költségvetési hiányt és a GDP 60% alatti államadósság rátát. Mindkét bizottság többsége a törvényjavaslatot támogatta. És most engedjék meg, hogy ismertessem a többi 8 bizottságnak az ettől eltérő álláspontját és többségi álláspontját. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium fejezetét a költségvetés módosítása csak korlátozottan érinti. A fejezet elnevezése technikai jelleggel módosul, érdemi költségvetési változás pedig mindössze két tételben történik. A minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó sportcélú társaságok forrásjutatása 82,4 millió forinttal csökken, míg a NÉBIH tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 500 millió forintos forrásjutatása megszűnik. A két tétel együttesen 582,4 millió forinttal csökkenti a fejezeti kiadási összegét, mindeközben a bevételi oldal nem változik, így a fejezet egyenlege ugyanekkora összeggel javul. A tavaszi fagykár előleg fizetésének lehetősége is szorosan összefügg ezzel az új költségvetési mozgástérrel, amelyhez természetesen szervesen kapcsolódik a már említett asszálykezelési havári alap. A bizottság többsége a törvényjavaslatot támogatta. A Vidék és Településfejlesztési Bizottság törvényjavaslatot vidék és településfejlesztési, valamint önkormányzati szempontból is vizsgálta. A bizottság többsége fontosnak tartja, hogy a költségvetési realitások helyreállítása mellett a vidék és településfejlesztés meghatározó pénzügyi keretei megmaradjanak. A törvényjavaslat a minisztériumi szerkezet változásának megfelelően átvezeti a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium fejezetének új elnevezését, miközben annak főszegét változatlanul hagyja. A Magyar Falu Program 2026 évi kerete továbbra is 42 milliárd forint marad. Ebből 10 milliárd forint a falusi útalapot, 25,3 milliárd forint a kistelepülési támogatásokat, további 6,7 milliárd forint pedig a civil és egyéb támogatásokat szolgálja. Változatlanul rendelkezésre állnak a területfejlesztési alap és a fejlesztési tanácsok forrásai is. Kiemelten fontos a vidéki háztartások számára, hogy a szociális tüzelőanyag program kerete 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik. a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra való csökkentése, és a keretemelés összesen, együttesen 21 milliárd forinttal jelenik meg a módosított költségvetésben. Ez közvetlen segítséget jelent azoknak a családoknak, amelyek elsősorban fával fűtenek. A bizottság többsége a törvényjavaslatot támogatta. Az egészségügyi bizottság többsége számára kiemelten fontos, hogy a költségvetés korrekciója ne csupán a valós pénzügyi helyzet rendezését szolgálja, hanem olyan intézkedésekre is fedezetet teremtsen, amelyek közvetlenül enyhítik a betegek terheit. Ennek egyik fontos eleme a vényköteles gyógyszerek áfájának 0%-ra csökkentése. Ez különösen az idősek, a krónikus betegséggel élők és azoknak a családoknak jelent segítséget, amelyek számára a rendszeres gyógyszerkiadás jelentős havi terhet jelent. Az intézkedés nem csak a gyógyszerek megfizethetőségét javítja, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy a betegek nagyobb arányban is tudják betartani az előírt kezeléseket, és ezáltal megelőzhető legyen az állapotuk további romlása. A bizottsági többség ugyanakkor hangsúlyozza, a betegek biztonságához kiszámítható egészségügyi finanszírozásra van szükség, ennek pedig a felelős, valós adatokra épülő és átlátható költségvetés az alapja. Az egészségügyi bizottság többsége ezért támogatta a TPER 566 számú törvényjavaslat elfogadását. A törvényjavaslat három pontban érintette a környezetvédelem ügyét, ezáltal az élő környezetért felelős minisztériumot. Egyrészt 29,5 milliárd forinttal módosul a vízközmű fejlesztési keret. Ezt a bizottság többsége elfogadta, mivel a csökkentés kifejezetten az ipari parkokhoz köthető, lemaradó ütemű beruházásokat érinti, a lakossági vízközmű szolgáltatásokat nem. Másrészt az élő környezetért felelős minisztériumnak 4,7 milliárd forintot kell visszafizetnie a költségvetésbe. Ez az összeg valójában a túlárazott szerződések és jogtalan kifizetések felülvizsgálata során megtakarított pénzeket jelenti, nem a folyó évi keretből, hanem a korábbi évek fel nem használt támogatásaiból kerül átvezetésre. Élő, folyamatban lévő projektek, tehát projekteket ez az intézkedés nem érint, ugyanakkor egyértelmű jele annak, hogy a korábbi kormányzati pazarlást felszámolják. Harmadrészt a módosított költségvetés 500 milliárd forintos havária alapot hoz létre, amely aszály és energiaválság esetén használható fel. Ennek létrehozását a bizottság többsége maximálisan tudta támogatni. Eddig nem volt önálló tartalék az ilyen rendkívüli helyzetekre, és az alap pontosan azt az elővigyázatos költségvetési politikát valósítja meg, amelyet a TISZA a programjában is vállalt. Végül leszögezték, hogy a nemzeti parkok, a természetvédelem és az állatvédelem forrásai a módosítás után is változatlanok maradnak. Mindezek alapján az élő környezetért felelős bizottság többsége támogatja a TPER 566 törvényjavaslat elfogadását. A gazdasági és energetikai bizottság álláspontja, hogy a 2026-os költségvetés módosítása nem szól másról, mint hogy hazánk fiskális politikája visszaér a realitások talajára. A kiigazítást követően a 2026-os költségvetés a valóság költségvetése lesz, amely pontos és transzparens alapot teremt arra, hogy minél hamarabb elérjük a célként kitűzött 3% alatti költségvetési hiányt és a GDP 60% alatti költségvetési rátát. A Gazdasági és Energetikai Bizottság szempontjából kiemelt fontosságúak a hazai KKV-k támogatására fordított források, mint például a Gino Plus programra vonatkozó prioritások, a Széchenyi Kártya és az Agrár Széchenyi Kártya programok, valamint az RRF keretből és KEHO Plus programból megvalósuló hálózati infrastruktúra fejlesztések, amelyek az elavult és sebezhető villamosenergia hálózat megújítását szolgálják. Az RRF és KEHO Plus forrásokat a regionális áramszolgáltatók kapják, és kötelesek a teljes összeget kapacitásbővítésre, a hálózat korszerűsítésére és energiatárolásra fordítani. Ezek a fejlesztések a hálózat rugalmasságának javítását, ezen keresztül pedig a megújuló energiaforrások, mint például a szélenergia integrációját segítik elő, továbbá javítják a hazai vállalkozások és lakossági fogyasztók ellátásbiztonságát. A bizottság többsége ez esetben is a törvényjavaslatot támogatta. A Magyarországi Nemzetiségiek Bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat bekezdése alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálta és megállapította, hogy az megfelel a határozati házszabály 44. paragrafus első bekezdésében foglalt követelményeknek. A bizottság a képviselői módosító javaslatokról nem foglalt állást, és további módosításra irányuló szándékot sem fogalmazott meg, ezért a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslatot nem nyújt be. A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2026. 9. 16-án lezárta. A Digitalizációs és Technológiai Bizottság üdvözölte, hogy a Tudományos és Technológiai Minisztérium létrehozásával e két a jövő szempontjából kiemelt jelentőségű terület önálló minisztériumi szintű képviseletet kapjon. A 2026 évi költségvetési törvény módosítása értelmében a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Tisza kormány összes minisztériumára vonatkozó elvet szem előtt tartva határozta meg a saját gazdálkodását. Vagyis, hogy hogyan lehet egy működő országot teremteni azáltal, hogy a közszolgáltatások előállításánál felelősen bánik a közpénzzel, és csak olyan szolgáltatásokra fordít adóforintokat, amelyek az adót befizető állampolgárok hasznára vannak. Ennek érdekében a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások előirányzata úgy csökkent 14,3 milliárddal, hogy az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások minősége nem változik. Ez többek között a működés optimalizálásával, a DAP fejlesztések DIMOP finanszírozásba való átforgatásával, a Levente szuperszámítógép projekt 2027-re halasztásával, a feladatellátás finanszírozásba be nem vont egyszeri és egyéb bevételek felszabadításával, valamint a DAP népszerűsítési kampány megszüntetésével éri el. Ezen felül a gondosóra program költsége 1,5 milliárd forinttal csökken a szolgáltató KFT-nél azonosított túlárazások megszüntetése által. A tárca igazgatását 115 millió forint befizetési kötelezettség terheli a központi költségvetés részére, ezt a minisztérium alá tartozó DKÜ ZRT-nél keletkező 160 millió forintos működési megtakarításból fogja fedezni. A bizottság többsége a törvényjavaslatot ez esetben is támogatta. A Közlekedési és Beruházási Bizottság álláspontja, mint legutolsó bizottsági álláspont szerint, az Európai Uniós források behozatala nem csak a hiány 0,5 százalékpontos csökkentése miatt fontos, hanem azért is, mert ezen pénzeszközök segítségével fogja finanszírozni az ország a működő és emberséges Magyarország nagy projektjeit az elkövetkezendő években, mint például a Baross Gábor program vasútfejlesztéseit, illetve a kormány új lakásépítési programját, a Vekerle programot. Fontos kiemelni, hogy az uniós források nélkül a vasúti gördülőállomány megújítása szinte elképzelhetetlen lenne. Ennek keretében fog megvalósulni a HÉV-flotta, és az Intercity flotta is, amelyek együttes átlag életkora jelenleg 42 év körüli. Nem beszélve az egyéb vasúti fejlesztésekről, mint a vasútvonalak fejlesztése, vasúti pályaudvarok felújítása és egyéb vasúti fejlesztések. A Vekerle program keretében pedig új lakások és kollégiumi férőhelyek fognak épülni. A Vekerle program célja, hogy csökkentsük a lakhatási válságot. Ennek érdekében a megfizethető bérlakások, épülnek, illetve új kollégiumi férőhelyek létesülnek majd. A bizottság többsége a törvényjavaslatot támogatta. Végezetül tájékoztatom Önöket, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az október 1-i ülésén a határozati házszabály szerint a következő döntéseket hozta. 9 igen, 4 nem és 0 tartózkodás mellett a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és a saját módosítási szándékot tartalmazó összegző módosító javaslatot elfogadta. 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a törvényjavaslat tárgyalását lezárta. 9 igen, 4 nem és 0 tartózkodás mellett az összegző jelentést elfogadta. Kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a kisebbségi vélemény ismertetésre kerül sor 30 perces időkeretben. Megadom a szót, Bencsik János képviselő úrnak, parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkárasszony, tisztelt képviselőtársaim. Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi 69. törvény módosításáról szóló TÉPER 566-os számú törvényjavaslat vonatkozásában a lefolytatott szakbizottsági üléseken a Fidesz és a KDNP frakció tagjai kisebbségi véleményeket fogalmaztak meg. De minden szövedéknek, így a központi költségvetési javaslatnak is van színe és van fonákja. A színét azt ismertette Polgár György alelnök úr. Az én tisztem az, hogy a fonákjáról beszélve rámutassak azokra a bogokra és elvarratlan szálakra, amelyek nincsenek teljes egészében összhangban a korábban megtett ígéretekkel. Az egyes szakbizottságokban megtett észrevételeink ismertetését megelőzően előjáróban azért azt szeretném rögzíteni, hogy az előttünk lévő úgynevezett pótköltségvetésnek van egy fontos pozitívuma, egy áttekinthető és jól értelmezhető indítványról folytathattunk részletes vitát a kijelölt bizottságokban. Ez még hozzátartozik a színéhez. Akkor most jön a fonákja egy kicsivel hosszabban. A központi költségvetés módosítási javaslatának benyújtása előtt a Tisza parlamenti többsége az alaptörvény 17. módosításával gyakorlatilag megfosztotta a költségvetési tanácsot a vétójogától, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvény módosításával felpuhította az államadósság szabályt. A fenti két intézkedés utat nyitott Magyarország államadósságának megnövelése felé, és az előttünk fekvő törvénytervezetben már ezt az új szabályt alkalmazták. A törvényjavaslat a módosított szabály alapján a GDP arányos államadósságot 77,5%-ban állapítja meg, azaz az államadósság a 2025. évvégi adathoz képest 74,6%-ról 2,9%-kal emelkedik, ami egy év alatt 6600 milliárd forint emelkedés. A törvényjavaslat az államadósság emelkedő pályára állítása mellett a költségvetési hiányt is magasabban, 7,5%-ban állapítja meg GDP arányosan, vagyis 2891,6 milliárd forinttal magasabb költségvetési hiányt határoz meg. Az államadóság növekedésének okai között említette meg pénzügyminiszter úr expozéjában az előző kormány örökségét, az új robosztus költségvetési tartalékok beépítését, a méltányossági alapon megítélt támogatások fedezetének biztosítását, továbbá a reménybeli, de még meg nem érkezett Európai Uniós források költségvetés általi megelőlegezését. Miután ez utóbbi források az év végéig meg kell, hogy érkezzenek, továbbá a tartalékokból ezidáig még egyetlen forintot sem használtak fel, ezért a 2027. évi költségvetésben jelentős államadósság csökkentést várunk a pénzügyi kormányzat részéről. A pénzügyi és költségvetési bizottságban a kisebbségi véleményünkben kifejtettük a fenti ténybeli adatok mellett, hogy az eladósodást erősítik a kedvezőtlen gazdasági adatok, úgy, mint a magas üzemanyagár, amely egyébként a megtett kisebbségi véleményünk óta közel 10 forinttal emelkedett literenként mind a dízel, mind a benzin tekintetében. Az érdemi kormányzati beavatkozások hiányában ez infláció gerjesztő hatással bírhat. A másik kedvezőtlen mérőszáma a gazdaságnak, hogy a beruházások volumene több mint 9%-kal esett vissza, de jelentősen romló tendenciát mutatnak az export adataink is. A be nem tartott ígéretek kapcsán a kisebbségi véleményünkben megállapítottuk, hogy nincs nyoma a 2026. évi költségvetés módosításában a Tisza korábbi választási ígéreteinek, úgy, mint a családi pótlék azonnali megduplázásának, az ágazati béremeléseknek, nevesítetten a rendőröknek, az igazságügyi alkalmazottaknak, a szociális dolgozóknak, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítőknek, továbbá az egészségügy számára beígért évi 500 milliárd forintos többletforrásnak. Aminek viszont számmal kifejezhető nyoma van, az az elvonás. Elvonnak 23 milliárd forintot a Magyar Honvédségtől, holott itt is béremelést ígértek, továbbá a minisztériumok költségvetéséből úgy vonnak el további 300 milliárd forintot, hogy annak részleteiről csak a törvény meghozása után dönt a kormány. Összegezve a pénzügyi és költségvetési bizottságban megfogalmazott kisebbségi véleményünket, az előttünk lévő törvényjavaslattal kapcsolatban a Tisza kormány több adósságra kér felhatalmazást, miközben a visszatérés, tehát az államadósság csökkentésével kapcsolatos részletes pályáját nem mutatja be. Megítélésünk szerint az igazság pillanata majd a 2027. évi költségvetési javaslat benyújtásával érkezik meg, és bizakodunk abban, hogy az elvarratlan szálak közül, amelyek itt a kisebbségi véleményben megfogalmazásra kerültek, több is elvarrásra kerül a vita és a végső szavazás során. A Gazdasági és Energetikai Bizottságban elhangzott kisebbségi véleményekben hangot adtunk annak, hogy olyan pótköltségvetés van előttünk, amely a GDP nominális emelkedése, azaz a hazai gazdaság növekedése mellett emel GDP arányos adósságot. A módosítás nem számol a magas üzemanyagárakkal, továbbá az euró-forint árfolyam előrejelzése is meglehetősen ambíciózusnak tűnik, hiszen egy 357,5 forint értékben határozza meg a várható euró ellentételezését, melyek együttesen komoly költségvetési kockázatot jelenthetnek. A korábbi ígéretekkel ellentétben a kis- és középvállalkozások helyzetén nem javít a Tisza kormány, az ígéretekkel szemben a magyar kis- és középvállalkozások hitelfelvételének lényegi részét adó, az állam által támogatott Széchenyi Kártya program, valamint az Agrár Széchenyi Kártya program és a kapcsolódó intézményi kezességi díjtámogatások előirányzatokon több mint 2 milliárd forint csökkentés valósul meg. Egyes Széchenyi Kártya konstrukciók esetében a fix évi 3%-os kamat helyett a három havi bubor lett az ügyleti kamat, amely közel 6% jelenleg, tehát duplájára nőttek egyes hitelkonstrukcióknál a 2026. július 15-e óta alkalmazandó kamatok. A KKV-k mellett a turizmus ágazat is hátrányt szenved, melyet a turisztikai fejlesztési előirányzat 18 milliárd forintos csökkentése is tükröz. Ezen kívül kisebbségi véleményünkben jeleztük, hogy bár a rezsivédelmi alap előirányzata nő, de a fűtési szezon elején továbbra sem tudjuk, mi áll pontosan azon ígéret mögött, hogy megtartjuk és szociális alapon kiterjesztjük a rezsi csökkentést. Vélhetően a 2027. évi központi költségvetési javaslatban erre is egy világos választ fogunk kapni. Az egészségügyi bizottságban a kisebbségi véleményünkben észrevételeztük a Tisza főkampányígéretének hiányát, amely alapján a kormány évente legalább 500 milliárd forint többletforrást biztosít az egészségügy számára, és az egészségügyi kiadásokat minden évben növeli. Bár az egészségbiztosítási alap támogatása 164,8 milliárd forinttal emelkedik, azonban ez a következőket fedezi csupán. 48,3 milliárd forint a nagyértékű gyógyszerfinanszírozásra, 40,1 milliárd forint a gyógyszertámogatásra, 69 milliárd forint a cél előirányzatok támogatására, további 15,1 milliárd forint pedig a táppénz kiadások növekedésére fordítandó. Kiemelendő, hogy a tavalyi évben A Fidesz-KDNP kormány 226 milliárd forinttal emelte ugyanezt az előirányzatot, vagyis a mostani 164,8 milliárd forintos növekedés még a tavalyi emelés összegét nem éri el. A költségvetésben nem találtuk a szakdolgozók számára korábban megígért 20-25%-os béremelés fedezetét. A minisztere jelölti meghallgatáson dr. Hegedűs Zsolt miniszter úr még arról beszélt, hogy az egészségügyi dolgozók béremelésével már a kormányzás első napjaiban foglalkozni kívánnak, ennek azonban a költségvetési sorokon még nincs nyoma. A Szociális Bizottságban tett kisebbségi véleményünkben az alábbiaknak adtunk hangot. A választási kampány során tett ígéretek nagy része ezen a területen kérhető számon, hiszen a költségvetés módosítása nem tartalmazza az alábbi azonnali ígéreteket. Gyermekvédelmi rendszer működési költségvetésének 20%-os emelése, családi pótlék megduplázása, az anyasági támogatás ugyancsak megduplázása, a gyes és a gyed összegének jelentős növelése, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók 25%-os béremelése. Dr. Kátai Németh Vilmos miniszter úr miniszter jelölti meghallgatásán az alábbiakat ígérte még, az otthongondozás rendszerének megerősítését, a szociális támogatások megváltoztatását, esélyegyenlőség előmozdítását, különösen a nők és a romák tekintetében, egyenlő bánásmóddal foglalkozó ombudsman és a gyermekvédelmi ombudsman intézményének létrehozását. Ezeknek a vállalásoknak a törvénytervezetben még nem találtuk meg a költségvetési nyomát. A Közlekedési és Beruházási Bizottságon megfogalmazott kisebbségi véleményünkben kifejtettük, hogy a közlekedési és beruházási miniszter vállalást tett arra, hogy az autópálya fejlesztések mellett nagyobb hangsúlyt kap a mellékút és a főúthálózat, a vidéki, nagyvárosi, elővárosi közlekedési rendszerek fejlesztése. Ezzel szemben a beruházási kiadások 217 milliárdos visszavágásának egyik legnagyobb kárvallottja a közlekedési ágazat. A költségvetés módosítás drasztikusan visszavágja a Mohácsi-Dunahíd beruházás műszaki tartalmát, ezzel gyengítve a Dél-Dunántúl és az Alföld közötti megfelelő kapacitással rendelkező közúti kapcsolat létrejöttének lehetőségét, leállítja a Szegedi Új-Tisza-híd projektet és a kapcsolódó fejlesztéseket. A fenti beruházások redukálása nem megtakarítás, hanem a vidék cserbenhagyása és a jövő erőforrásainak részbeni felélése. A közlekedési minisztérium látszólagos kiadás növekedése nem útépítést vagy fejlesztéseket takar, hanem a ROSCO modell új bürokratikus szervezeteinek finanszírozását, gyakorlatilag az RRF hitelekből. Az élő környezetért felelős bizottságban a kisebbségi véleményünkben az alábbiakat jeleztük. A törvényjavaslat nem biztosít külön ellenőrizhető forrást a legsúlyosabb vízügyi és környezetvédelmi problémák kezelésére, úgy mint a homokhátság vízpótlására, Balaton ökológiai védelmére, Séd-Nádor vízgyűjtő területének revitalizációjára, továbbá a Velencei tó rehabilitációjára. A bizottság tagjai aggályukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a víziközművekkel és vízgazdálkodással összefüggő térségi fejlesztések előirányzata mintegy 29,5 milliárd forinttal, közel kétharmadával csökken. A költségvetés nevesítetten továbbra sem támogatja az osztrák kőbányákkal összefüggésbe hozható azbeszt szennyezésben érintett dunántúli települések kármentesítésre tett erőfeszítéseit. A törvényjavaslatból nem látszik a Tisza további kampány ígéreteinek megvalósítása, miszerint természetvédelmi és vízvédelmi hatóságok megerősítésre kerülnek, az ipari beruházások fokozottabb ellenőrzése, a monitoring és laborhálózat fejlesztése, a Natura 2000-es élőhelyek helyreállítása, a települési vízmegtartással, vagy az illegális hulladék lerakók felszámolásával kapcsolatosan. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságban tett kisebbségi véleményünkben részletesen taglaltuk az aszály által okozott károkat, és sajnálattal állapítottuk meg, hogy az 500 milliárd forintos robosztus havária alapon belül nincs garantált agrárkeret, a meglévő agrárkár enyhítési és öntözésfejlesztési előirányzatok pedig lényegében változatlanok maradtak. A TISZA további ígéretei sem tükröződnek vissza a költségvetés módosításában, így nincs nyoma a zöldség gyümölcs áfájának 5%-ra történő csökkentésére, továbbá nem jelennek meg új nevesített források, a kertészetek, a családi gazdaságok, a fiatal gazdák, a tészek, a rövidellátási láncok és a hazai élelmiszerfeldolgozás támogatására sem. A Vidék és Településfejlesztési Bizottságban előadott kisebbségi véleményben megjegyezték a kisebbségben lévő tagjai, a bizottság kisebbségben lévő tagjai, hogy a pótköltségvetés nem tartalmazza a Szent István programot, amely alapján 10 falunként biztosítanak 1 milliárd forintot. Azóta már a programot meghirdették, de amint látjuk, ez sem úgy valósul meg, mint ahogy azt korábban bejelentették. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében már májusban segítséget ígért az élő környezetért felelős miniszter a szombathelyieknek, de a forrásról a Vidék és Településfejlesztési Miniszter rendelete csak 2026. szeptember 2. napján jelent meg a magyar közlönyben, azóta sem tisztázott, hogy mikor várható ebben a kérdésben konkrét előrelépés, illetve a most tárgyalt törvényjavaslat sem tartalmaz erre elkülönített forrást. A bizottság kisebbségi tagjai aggályosnak tartják a költségvetés módosításában a polgármesterek illetményének befagyasztását. Véleményük szerint a polgármesterek munkáját, akik 0-24 órában dolgoznak a helyi közösségeikért, jobban meg kellene becsülni. A Digitalizációs és Technológiai Bizottságban lefolytatott részletes vita során említést tettünk arról, hogy nincs nyoma a TISZA kampányígéreteinek a módosított költségvetésben, de ez esetben legyünk egy kicsit megengedőbbek, hiszen a digitális állam felépítése, az állampolgárok informatikai kompetenciáját megerősítő programok elindítása több előkészületre fordítandó időt igényelnek. Ugyanakkor az innovációra fordítandó források megnövelését már az idei esztendőben is elindíthatta volna a kormány. Tisztelt képviselőtársaim, legyenek szívesek úgy venni a kisebbségi véleményeket, amelyek megfogalmazódtak a költségvetési vita, költségvetés részletes vitája során, mint jobbító szándékú észrevételek. A költségvetési tervezet fonákján meglévő csomósodási pontokat érintették, és az elvarratlan szálakat, amelyek egy jelentős részét önök, akik többségben vannak itt az országgyűlésben, a 2027. évi központi költségvetésben orvosolhatnak, pótolhatnak, tehát ez egy látlelet, és a terápia az pedig jöhet, és várjuk is a 2027. évi költségvetés benyújtása során. Köszönöm a megtisztelő türelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? A végén kíván. Szeretném figyelmeztetni, hogy a vitában történő felszólalása és az esetleges zászló ismertetésére összesen 30 perces időkeret áll majd rendelkezésére. Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak, parancsoljon.
6: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, rövidebb leszek, ezt megígérem. A Bencsik úr mondott egy fonákot, és elmondott egy fonák dolgot, ez a 2800 milliárd forint, ami a hiány növeléséből adódik a módosított költségvetésben, de hogyha ezt a valós hiányra tesszük, akkor az inkább 3500 milliárd. Ezt azért nem emelte ki, hogy ezt kellett örökölni, és ebből kellett módosítani egy költségvetést. Az általános vitában arról beszéltem, hogy a költségvetés az nem egy Excel tábla, hanem minden magyar ember közös kasszája. Ezért én most arra hegyezném ki ezt a hozzászólást, hogy milyen hatása is van ennek a módosított költségvetésnek a magyar emberek mindennapjaira. Mert ugye a költségvetés nem kizárólag a hiánycélokról szól, meg az

hát ez segíti a gyermekek esélyegyenlőségét, azért valljuk be. A vényköteles gyógyszerek áfájának eltörlése pedig mérsékli a betegek, különösen az idősek és a krónikus betegeknek a rendszeres kiadásait. És hát a tűzifa áfája elhangzott, azt ön is említette, hogy ezt nem látja, de itt van, 27%-ról 5%-ra csökken, illetve a keretet bővítettük a duplájára. Ezek nem egyszerű költségvetési tételek, hanem olyan intézkedések, amelyek közvetlenül javítják több százezer magyar családnak az életkörülményeit. A módosításnak van egy másik fontos üzenete, mégpedig az, hogy a takarékosságnak az állam működésében kell kezdődnie. A túlárazott szerződések felülvizsgálata, a pazarló kiadásoknak a megszüntetése és a beruházások észszerűsítése, ez összesen az év végéig mintegy 700 milliárd forintnyi egyenlegjavító intézkedést jelent. Néhány konkrét példa, elhangzott a gondosóra, ahol egyszerűen csak a működési költségek hatékonyabbá tételével 1,5 milliárd forintot takarított meg az állam, anélkül, hogy a szolgáltatás színvonala változott volna. De ugyanilyen a kormányzati informatikai kiadásoknak a csökkentése is, ami 14,3 milliárd forintot jelentett. És hát ne felejtsük el, közösen szavaztuk meg, önök is megszavazták, az idénre kb. 7 milliárd forintos megtakarítást jelent a mi költségünk, tehát a képviselőtestület költsége. Egyébként mai nap a pénzügyi bizottságban az is kiderült, hogy és ez inkább jövőre fog majd sajnos csak megtakarítást jelenteni a továbbiakban, hogy 13,5 milliárd forint volt az, amit az előző parlament frakciói a frakciókeretből a pártoknak utaltak. 13,5 milliárd forint, ez nyilván a jövő évre nem fog ilyen költség jelentkezni, hiszen azt is megszavaztuk, hogy ilyen átadás nem lesz. Azt gondolom, hogy a jó állam nem attól jó, hogy sokba kerül, hanem attól, hogy jól működik. És a felelős gazdálkodás nem csak azt jelenti, hogy megtakarítunk most, hanem azt is, hogy a jövőbe beruházunk. Éppen ezért elhangzott már Magyar Falu program kerete marad, a 42 milliárdos keret, az uniós források pedig lehetőséget fognak teremteni arra, hogy vasúti és energetikai infrastruktúra korszerűsödjön, a kis- és középvállalkozások versenyképessége erősödjön, és a megfizethető lakhatást szolgáló fejlesztések történjenek. Valóban elhangzott az 500 milliárdos havári alap, ami nem létezett előtte. Ez nagyon fontos, hogy van egy ilyen alapunk, ami akár az asszály, akár egyéb károkra ad egy olyan biztos pontot, amihez lehet nyúlni akkor, hogyha valóban történik egy olyan krízis, még évvégéig is ne történjen, ne legyen ilyen, és valóban javítsa az egyenlegét a költségvetésnek ez a havári alap. A felelős költségvetésnek nem csak a jelen kiadásait kell finanszírozni, hanem a jövő kockázataira is fel kell készülnie. Nem állítjuk, hogy ezzel a módosítással a Magyarország valamennyi pénzügyi problémája megoldódott. Nyilván nem. Magas a hiány, ahhoz képest alacsonyabb, mint amit örököltünk, nem kevéssel, tehát nagyon sok előrelépés történt. Az államadósság nyilván jelentős és komoly feladat lesz ezt lefaragni a következő években, helyreállítani a költségvetési egyensúlyt. De a mostani költségvetés egy nagyon fontos szemléletváltást jelent. A valós gazdasági folyamatokra épít, átláthatóbbá teszi a közpénzek felhasználását, és a megtakarításokat társadalmilag indokolt célokkal kapcsolja össze. Mert a költségvetési fegyelem az nem egy öncél, nem önmagáért tesszük. A cél az, hogy a magyar emberek pénzéből jobb közszolgáltatásokat, nagyobb létbiztonságot és több fejlődési lehetőséget biztosítson. Ahogy mondtam az általános vitában is, a közpénz nem a kormányé, nem a politikusoké, hanem a magyar embereké. És ez a mi felelősségünk, hogy minden elköltött forint

0: a közérdeket szolgálja. Ezért támogatom ezt a költségvetési módosítást, és erre kérem képviselőtársaimat, hogy holnap szavazzák meg ezt. Köszönöm szépen a szót.
1: Tisztelt Országgyűlés, köszöntöm képviselőtársaimat, a vitát pedig Palóc André képviselő úr felszólalásával folytatjuk a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, elnök asszony, üdvözlöm! Tisztelt ház! Most a kormány ezt a költségvetést, mikor elkezdtük ezt a vitát, emlékszem rá, valóság költségvetésének nevezte. De ha emlékeznek arra, hogy mit mondtunk, akkor mi már a vita elején is azt mondtuk, hogy ez nem a valóság költségvetése, legfeljebb azt lehet róla elmondani a valóság talaján megkapaszkodva, hogy ez a bennem tartott ígéretek és az eladósodás költségvetése. Nos, mostanra világossá vált, szerintem itt a házban amúgy mindenkinek, hogy a kormány a eddigi viták során sem itt, sem a bizottságban, vagy a bizottságokban ezekre a kifogásainkra, amelyeket megfogalmaztunk, semmilyen érdemi választ nem adott. Sőt, talán ami a legsokkolóbb, hogy a 300 milliárd forintos elvonást még mindig nem bontották ki. Tehát úgy fog ez a ház, itt mindenki, úgy fog egy költségvetést majd elfogadni, hogy abban van egy olyan 300 milliárd forintos megszorítás, mert nevezzük nevén a dolgot, megszorításról beszélünk, aminek a részleteit a kormány lényegében eltitkolja a magyar választók és a magyar parlament elől. Így ismét azt kell mondanunk, hogy ezt ebben a formában felelősen nem lehet, és nem is szabad támogatni. De ha megnézzük, akkor azért van pár aggasztó jel. Így például az is aggasztó jel, hogy az év végére az államadósság 77,5%-ra megy fel. Ugye azért ne felejtjük el, hogy ez egy jelentős, több mint 3%-os romlás a tavalyi év végéhez képest. Ráadásul a költségvetési tanács is aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban. Itt különösen ők kitértek arra, hogy az az árfolyam, amit az euróforinttal kapcsolatban megállapít a kormány a javaslatában, az igencsak feltételezésre alapuló, és kellőképpen optimistának is mondható lényegében. Így megint fölmerül a kérdés, hogy hol van itt a felelősség. A kormány így lényegében úgy kér több adósságra felhatalmazást, hogy nem mutatja be, hogy mikor és milyen intézkedésekkel fogja amúgy ezt visszafordítani, és az eladósodás pályájáról a nem eladósodás, vagyis az adósság csökkentés pályájára állítani hazánkat. De a központi kérdés, tisztelt ház, továbbra is ez a 300 milliárd forintos megszorítás, vagy ahogy azt a pénzügyminisztérium hívja, befizetési kötelezettség. A javaslat alapján ezt az összeget a kormány irányítása alá tartozó költségvetési fejezetektől vonják el. Nevezzük nevén a dolgot, közfeladatoktól vonnak el 300 milliárd forintot, a magyar családok és a vállalkozások számára jut 300 milliárd forinttal kevesebb. Na de akkor nézzünk viszont pár ígéretet, amire joggal mondhatnánk, hogy számon lehetne kérni most már a magyar emberek részéről, és amire úgy tűnik, hogy szintén kevesebb jut. Az első ilyen a minimálbér. Ugyanis a minimálbér vitája szintén év végén szokott előkerülni, és komoly kérdés, rengeteg honfitársunkat illeti. A miniszterelnök szinte napra pontosan 2 éve és 1 hónapja, 2024. szeptemberében azt ígérte, idézem szó szerint, hogy a Tisza kormány 2027-től, vagyis a jövő évtől duplájára emeli az akkor jelenleg 266.800 forintos minimálbért. Hát ez a költségvetésnek egy komoly kihívás lenne, ha ezt az ígéretet betartanák, azt én elhiszem, de hát mégiscsak a miniszterelnök, ennek a kormánynak a feje ezt ígérte szó szerint a magyar választóknak. És a 2024-ben tett ígéret, ami a jelenlegi 322.800 forinthoz képest valóban egy markáns 65,3%-os emelést jelentene, most ennek a költségvetésben nyoma sincs, és lehet ezt elmondani, hogy nem megalapozott, de hát akkor nem nekem üzenné bárki, hogy nem megalapozott ilyet mondani, hanem a miniszterelnöknek. Ezt tegyék rendbe a kormányon belül, hogy akkor a miniszterelnök mikor nem mondott megalapozott mondatokat. És közben a megszorítások helyett valódi segítséget várnának azok, akik már most viselik a drágulás és a gazdasági nehézségek következményeit. Például a havári alap 500 milliárd forintos keretéből, ahogy megfogalmaztuk számos bizottsági javaslatunkban, 100 milliárd forintot kellene szerintünk fordítani az aszálykárosult gazdák támogatására, 170 milliárd forintot például azon hazai kis- és középvállalkozások számára, akiknek, ahogy Bencsik képviselőtársam felhívta a figyelmet, épp a hitelezését nehezítik meg, ahelyett, hogy támogatnák őket. És például a turisztikai ágazatnak, amely két rekordév után az egyik legnagyobb visszaesését éli meg az idei évben, számukra is azt gondoljuk, hogy mintegy 80 milliárd forinttal érdemben lehetne segíteni, nem is beszélve arról a 100 milliárd forintról, amely a megyei jogú városok tömegközlekedését tudná támogatni, hiszen magasak az üzemanyagárak, ezt talán még önök is elismerik, ha jól értem a múlt heti fuvarozói döntésükkel kapcsolatban, és 50 milliárd forintot pedig úgy gondoljuk, hogy az aszbeszt szennyezéssel érintett települések támogatására kellene fordítani. És közben a gazdaság bajait a gyárbezárások a gyakorlatban, vagy úgy mondhatnám, megfogható módon jelzik. A tószegi kerékpár gyárbezárása épp úgy, mint a bonyhádi gyárbezárás, a győri gyárbezárás, vagy éppen a Jászberényi korábbi Lehel hűtőgépgyár, mai nevén Electrolux. Nos, ezek a gyárbezárások több ezer család megélhetését sodorják veszélybe, és a kormányzat semmit nem tett, ha jól értesültünk róla, 5 hónap kormányzás után lett egyáltalán foglalkoztatási államtitkára ennek a kabinetnek. A magas üzemanyagár pedig az egész gazdaságot víz alá nyomja. A drágább gázolaj a mezőgazdasági termelés költségét épp úgy emeli, mint az áruszállításét és a közösségi közlekedés költségeit. Az áruszállítással kapcsolatban önök mondjuk úgy, hogy közel nagyjából 1/5 adják a fuvarosoknak ahhoz képest, amit ők kértek, lényegében teljesen cserben hagyták őket. A védett üzemanyagárral kapcsolatban pedig bár számos alkalommal, és most megpróbálom szó szerint idézni a miniszterelnököt, tettek jelentéseket, azért nézzük meg, hogy hova jutottak. Március 3-án azt mondta a miniszterelnök, szó szerint idézem, elég a dumából és a hangulatkeltésből azonnali adócsökkentést és benzinás stoppot 480 forinton a benzinkutakon. Április 16-án, tehát a választási győzelmét követően, megint csak szó szerint idézem, a miniszterelnök azt írt a közösségi felületén, a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is. Nos, ehhez képest mindannyian ismerjük, júniusban ebből nem lett semmi, kivezették a védett árat, az 5,95 és a 6,15 azóta sehol nincs. Ma az 5,95-ös benzin 6,42, a gázolaj majd 7,10. Ezek a miniszterelnök ígéretei a gyakorlatban, úgy tűnik, ennyire lehet őt komolyan venni. Egy tankolásnál a 480-as követeléséhez képest egy benzines autós zsebéből 8100 forintot vesznek ki minden egyes alkalommal, még a dízelesek esetén 11460 forint az, amivel a Tisza kormány megrövidíti a magyar dízelautósokat. És hát az a helyzet, hogy volt itt egy lépésük az üzemanyagárral kapcsolatban, csak ez éppen a 78%-át az autósoknak teljes mértékben cserben hagyta. Sőt, volt egy cinikus mondat, hogy a nagy teljesítményű autóval rendelkező családi egyterűt vezetők, azok úgynevezett luxusautósok. Ezt megint csak egy minisztere mondta ennek a kabinetnek. De ha már kapitány minisztert szóba hoztam, akkor egy mondatát intőjelként tudnám ajánlani a frakciójuk és a kormány figyelmébe. Idézet következik. A kormány ne keressen pénzt a magyar családokon, ne vegyen el újabb 10 milliárdokat. Ezt mondta annak idején tavasszal kapitány miniszter, akkor még ellenzéki politikusként, érdemes lenne megfogadni tanácsát. Nos, ezzel kapcsolatban talán a legérdekesebb kérdés, hogy a 300 milliárd forintnak akkor mi lesz a sorsa? Mert hogy azt látjuk, hogy ezeknek az ígéreteknek pont az ellenkezőjét teszik, a 300 milliárdos elvonásnak viszont már van összege. Hogy is van ez? A magasabb üzemanyagárakból származó több létbevétel már érkezik a költségvetésbe. Ez valóban javító jelleggel van a költségvetésre vonatkozóan. A 480 forintos benzinár viszont csak a kampányban volt azonnali, most sehol nem látjuk. A magyar családok joggal kérdezik, és szokták is kérdezni, érdemes közéjük menni akár hétvégente, hogyan lettek ezekből az ígéretekből megszorítások, hogyan lett a 480-ból 7-10? Ez egyáltalán nem vicces, ez egyáltalán nem vicces. És miközben a kormány a költségvetésben magasabb hiányt, több adósságot és új elvonásokat kér, 138 ezer katás adóját emelik meg 50 ezer forintról 100 ezer forintra, és képesekről azt mondani, hogy ez könnyítés. Nem kérem, ez szintiszta adóemelés. És ha legutóbbi adatokat nézzük, beruházások mínusz 9,1%. A fiatalok munkanélkülisége 16,5%. Az építőipar mínusz 8,1%. Az új szerződések az építőiparban majd mínusz 25%. És a turizmus mínusz 7,3%. Inkább talán ezekkel a problémákkal lenne érdemes foglalkozni. És mindenhez épp elég volt fél év a választások óta. 710 forintos gázolaj, 636 forintos benzin múlt héten, most 642. Rekordmagas államadósság és költségvetési hiány, gyárbezárások, munkahelyek ezrei szűnnek meg. Ez az első fél év Tisza mérlege, aminek az írott bizonyítéka az, amiről most épp tárgyalunk. Röviden, csak hogy érthető legyen mindenkinek. Az 50 ezer forintos katát ne emeljék 100 ezerre, a 7-10-es gázolajat pedig vezessék vissza a védett árat, vigyék le a 6-15-re. Köszönöm megtisztelő figyelmet!
1: Tisztelt Országgyűlés, most Latorcai Csaba képviselő úr következik, az Országgyűlés alelnöke a KDNP frakciójából. Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! A Tisza párt, ahogy ma már elmondtam más parlamenti formátumban, 1200 ígéretet tett a választópolgároknak, és ezeket az ígéreteket a választópolgárok nagyon helyesen egyébként elhitték, és várják annak a megvalósítását. Itt van az első lehetőség, tisztelt képviselőtársaim, hogy ebben a költségvetés módosításban megmutassák az embereknek, hogy mit gondolnak első lépésként. Tisztában vagyok én is azzal, és önök sem azt ígérték, hogy mindent azonnal megvalósítanak, de azért mégis itt most az első költségvetés módosításnál egy kormány mindig bemutatja az árszpoétikáját, mi az, amire kevesebbet kíván költeni, és mi az, amire többet. Ahogy Palóc André képviselő társam is rámutatott, erre egyébként kiváló lehetőség volna az a 300 milliárd forintos átcsoportosítás, amit a módosítás eredményeképpen a kormány határozhat meg. Nem is értem azt, hogy miért nem a törvénybe foglalják bele, hogy milyen jó célokra kívánják ezt a 300 milliárd forintot fordítani, hiszen már egészen biztosan meg kell legyenek ezek a célok, eredetileg is. Az volt az ön javaslatuk, hogy október 15-éig dönt erről a kormány. Akárhogy is számolom, ma október 12-e van, tehát ezen a héten a kormánynak döntést kellene hozni ezen 300 milliárd forint felosztásáról, tehát egészen biztosan a miniszterek fejében, sőt miniszterelnök úr fejében is minden bizonnyal benne van. Nem is értem, hogyha ugye azokat jó dologra kívánják felhasználni, miért nem kürtölik országvilág számára? Miért nem értem, hogy miért nem rögzítik a törvényben a szociális dolgozók béremelését, amit ugye meghirdettek, hogy legalább 25%-os béremelést hajtanak végre. Ugyanígy a gyermekvédelmi dolgozók béremelése hol van ebből a költségvetésből? Vagy mikor valósul meg a nevelést, oktatást segítő dolgozók bérének 25%-os emelése, vagy, és amivel önök sem vitatkoztak ma az interpellációk körében, az otthonápolási díjnak az 50%-os emelése, amit szintén azonnalra ígértek a választóknak. De ugyanígy az időskorúak járadékának megduplázása, a gyes, a gyedösszegének a duplájára emelése, családi pótlék, anyasági támogatás megduplázása, illetve a felsőoktatásban magasabb szociális ösztöndíj biztosítása. Csak, hogy néhány példát említsek, amire itt van az első lehetőség, tisztelt képviselőtársaim, hogy megtegyék. Mégis úgy tűnik, hogy nem teszik meg ezeket. Mire kívánják akkor tehát az első lehetséges átcsoportosítást elkölteni, hogyha nem azokra az intézkedésekre, amelyeket megígértek a választóknak. Persze tudjuk mi azt, hogy az elmúlt hónapokban is voltak az ország előtt álló olyan súlyos kihívások, amelyeket kezelni szükséges. Nem véletlen, hogy mi kereszténydemokrata képviselő társaimmal módosító indítványt nyújtottunk be két olyan célra is, amelyeket fontosnak tartunk. Az első az egy olyan probléma, amit egyébként maga a Tisza okozott a nyár folyamán, akkor, amikor a társasházaktól komoly bevételi lehetőséget vont el egy törvénymódosítás révén. Mi kereszténydemokrata képviselő társaimmal úgy gondoljuk, hogy amit a Tisza elvett az egyik kezével, azt most itt a költségvetés módosítás során vissza lehetne adni, és azt javasoljuk, hogy hozzanak létre egy társasházi kompenzációs felújítási, örökségvédelmi és energetikai korszerűsítési alapot kifejezetten a társasházak számára. Tudjuk azt, hogy nagyvárosi környezetben sokszor vannak olyan városrészek, amelyek egész városrészt igényelne felújítást, megújítást, el kell indítani ezt a programot. Mi kérnénk tisztelettel ennek a módosító indítványnak a támogatását. A másik ilyen javaslatunk az már nem a Tisza által okozott probléma, hanem maga az idei aszály. De bárhogyan is nézzük, az idei rendkívüli aszály valamilyen segítséget igényel a kormány részéről. És jól lehet már ősz van, lassan télbe fordul az idő, de a segítség késlekedik. Miért nem segítik a gazdákat? Ezután a katasztrofális aszály után. Sőt, hogyha tovább megyek, úgy tűnik, mintha a gazdákat nemhogy segíteni nem akarnák, hanem egyenesen olyan gazdasági környezetet teremtenek számukra, amire a gazdálkodás is sokszor veszélybe kerül, hiszen a tervezett vagyonadóval, tisztelt képviselő társaim, hogyha valakiknek nagyon odavágnak, és valakiket tönkre tudnak tenni, legalábbis az szerint a változat szerint, amit társadalmi vitára bocsájtottak, az bizony a gazda társadalom, úgyhogy nagy tisztelettel kérem, fontolják meg azt az elképzelést, mert az a vagyonadó tervezet, amit társadalmi vitára bocsájtottak, az a gazda társadalmat tönkre teszi, és így a magyar mezőgazdaságot is teljesen lenullázza. Mi, kereszténydemokraták úgy gondoljuk, hogy nem lenullázni kell a magyar gazdákat, hanem a magyar mezőgazdaság és a magyar társadalom az egy lehetőség az ország számára, és arra teszünk javaslatot, hogy a területi alapú támogatás megemelésével kompenzáljuk idén a rendkívüli mértékű aszályt elszenvedett gazdákat. Nagy tisztelettel kérjük, hogy amennyiben fontosnak tartják egyáltalán még a választási ígéreteik megtartását, illetve segíteni akarják a vidék Magyarországát, valamint a városban élő, nehéz helyzetben lévő, társasházokban élő lakás tulajdonosokat, akkor támogassák a módosító indítványainkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
1: A Mi Hazánk frakciójából Szabadi István képviselő úr következik felszólalásra.
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A ház falai között már többször hallhattuk azt, hogy a kormány szerint a 2026-os költségvetés módosítása a valóság költségvetése. Álláspontunk szerint azonban a valóság utolérte a Tisza választási ígéreteit. Programjában a Tisza egyszerre ígért adócsökkentést, jelentős egészségügyi többletkiadást, magasabb nyugdíjakat, bérrendezést, családtámogatás bővítést, beruházásokat, miközben 3% alatti hiányt és csökkenő államadósságot akar. Hajrá, ez így nagyon jó elképzelés. A törvényjavaslatban azonban sem a nyugdíjas szépkártya, sem a többi nyugdíjasoknak ígért új juttatás fedezete nem jelent meg. Ezen kívül nincs nyoma a plusz 500 milliárd forintnak, amit a kormány ígért az állami egészségügy számára, továbbá a beígért ágazati bérrendezések fedezete sem látszik a költségvetésben, gondolok itt az ápolók, a szociális, oktatási, kulturális rendvédelemben dolgozókra. A rendőrök valódi megbecsülés helyett például csak születésnapi szabadnapot kapnak. A módosítás szerint az államadóság 2025 végi 74,6%-ról 2026 végére 77,5%-ra emelkedhet. Ehhez a Tisza lazított a fiskális szabályokon, hogy stagnáló gazdasági környezetben emelkedő államadóssággal is elfogadhasson költségvetést. Az államadóság kezelőközpont adatai szerint júliusban és augusztusban összesen 3.967 milliárd forinttal nőtt az államadóság. Csak jelzem, hogy ez több, mint 10 milliárd eurós erre forrás, ami, hogyha 366 forintos euró árfolyammal számolunk, akkor is 3.660 milliárd forintot tesz ki. Ráadásul a 10 milliárd euróból eddig csak 920 millió euró előleg érkezett be, közel 9,1 milliárd euró uniós forrás kifizetése még bizonytalan, miközben nyár végéig a költségvetés összesen 2187 milliárd forintnyi RRF kiadást már előfinanszírozott. Az RRF vállalások szerint az uniós forrásokat olyan beszerzések, beruházások megvalósítására kapjuk, amiket Nyugat-Európából kell megvennünk, vagyis az uniós pénz jelentős része a külföldi nagytőkét erősíti majd, és kifolyik az országból. A törvényjavaslathoz összesen 25 ellenzéki módosító javaslat érkezett, ebből 23-at a Mi Hazánk mozgalom nyújtott be, amihez kikértük a helyi szervezeteink véleményét is. A pénzügyi és költségvetési bizottság kormánypárti többsége azonban valamennyi ellenzéki módosító javaslatot kivétel nélkül leszavazott, éppen úgy, ahogy ezt mi ellenzéki képviselők megtapasztaltuk a Fidesz kétharmada alatt is. Most az önök kétharmada alatt is ezt tapasztaljuk, hogy bármilyen módosítást adunk be, azt élből elutasítják. Akkor kérdezem, hogy mi a különbség? Az idő rövidsége miatt nem is kívánom felsorolni mind a 23 módosító javaslatunk melletti érveinket, ezért csak a plenáris szavazásra kikért három módosító javaslatunkat ismertetném, hát ha meg tudom önöket győzni. Novák előtt képviselőtársam, a kaposvári önkormányzati képviselőnk Erdélyi Ákos javaslatára a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskola, gimnázium és szakgimnázium felújításához kért forrást. Az iskola tanterme ugyanis több mint három éve beomlott, a helyreállítás azonban a mai napig nem történt meg, ráadásul az iskola úszómedencéi évek óta használhatatlanok, ezért a diákoknak külső helyszínekre kell járniuk úszni tanulni, és mindez azért különösen elfogadhatatlan, mert olyan oktatási intézményről van szó, amely a Sportiskolák Országos Szövetségének a tagja. A második, Dolcs Dávid képviselőtársam kezdeményezte a cserháti vízgyűjtő területekre záportározók, csapadékvízelvezető rendszerek és víztározók építését. A csapadékvíz kezelése, elvezetése, gyűjtése és abból a természetes vizek pótlása és szinten tartása elengedhetetlenné vált napjainkra, ezért azonnali beavatkozásra lenne már szükség. Már ha megtörtént volna is késő lenne, ezért is lenne jó, hogyha ezzel is esetleg előre lehetne menni. Jó magam pedig a szociális dolgozók azonnali, legalább 50%-os bérrendezése érdekében nyújtottam be módosító javaslatot, mivel a Tisza kormány választási ígérete ellenére eddig nem biztosította a 25%-os béremelést az ágazat dolgozói számára. Itt szeretném felhívni a szíves figyelmüket arra, hogy a szociális ágazatban érdemi bérfelzárkozásra 18 éve nem került sor. A szociális dolgozók bérszintje nem csak a versenyszférától, hanem a közszféra más területéről is elmarad, aki csak teheti, menekül ebből az ágazatból. Én arra kérem önöket, hogy fontolják meg, és legalább ezt a három módosítási javaslatot a holnapi napon fogadják el. Köszönöm szépen.
1: A következő hozzászólónk Koncz Zsófia képviselőasszony a Fidesz frakciójából. Önél a szó a fennmaradt időkeretben, parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt országgyűlés. Az idei költségvetés módosítása számos súlyos problémára nem ad választ. Nem ad választ például a Tisza által a kampányban ígért 480 forintos üzemanyagára. És higgyék el, hogy ez a helyzet nagyon sok családnak, vállalkozásnak, már látom, hogy most mosolyognak, de higgyék el, hogy ez óriási probléma a vállalkozásoknak, a fuvarozóknak, a gazdálkodóknak. Azért hozzuk ezt ide időről időre, mert ez a mindennapi életben egy kiemelkedő kérdés, hogy az ember a akár édesanyaként hogyan viszi a gyermekét óvodába, iskolába, és ugye önök 480 forintot ígértek. A drágább üzemanyag pedig megdrágítja a szállítást és a szolgáltatásokat is, amelyet a nap végén a magyar emberek fizetnek ki. Azt kell látni, hogy a 480 forintos üzemanyagárat nemhogy bevezették, ugye a védett üzemanyagárat kivezették, ugye ma hallhattuk Kapitány István miniszter úrt, hogy nem is fogják bevezetni a védett üzemanyagárat, és ma már a benzin literenként jár 642 forint, és 709 pedig a gázolai. Ez egy óriási probléma. De ez a költségvetés módosítás, ez nem ad választ az önkormányzatok helyzetére sem. Nekünk is voltak javaslataink itt a költségvetés módosításával kapcsolatban, például a megyei jogú városok tömegközlekedésének a kiemelt támogatására vonatkozóan. Én is tagja vagyok a Vidék és Település Fejlesztési Bizottságnak, és nagyon rossz volt azt látni, hogy a tisztás képviselők leszavazzák azt a javaslatot, amit szintén a megemelkedett üzemanyagárat miatt tettünk, hiszen a megyei jogú városoknak a tömegközlekedést természetesen ugyanúgy biztosítaniuk kell. Egyébként a költségvetés módosítása a kisebb településekkel sem foglalkozik, a kisebb önkormányzatokkal sem, míg a tavalyi évben 8 alkalommal kaptak rendkívüli támogatást az önkormányzatok, most csak 2-szer. Higgyék el, hogy ez egy óriási probléma a helyben, akár a kis településeken élőknek. Ez a költségvetés módosítása nem ad választ a munkahelyek kérdésére sem, itt az elmúlt hónapokban 2000 munkahely megszűnt, nem ad választ az építőipar visszaesésére, számos családnak jelent ez egy óriási bizonytalanságot, nem ad választ a turizmus gyengülésére, ott 400 ezer ember kap megélhetést és biztos munkát, ez egy óriási probléma, hogy az augusztusi adatokból látszik, hogy 11%-os a visszaesés az előző évi adatokhoz képest, tehát összességében azt tudjuk mondani, hogy ez a költségvetés módosítása tényleg a be nem tartott ígéreteknek a költségvetési módosítása, és számos valós problémára pedig nem ad megfelelő választ. Éppen ezért ebben a formában ezt nem tudjuk támogatni. Kérjük, hogy a Fidesz-KDNP által tett javaslatokat fogadják el, és vezessék be például a védett üzemanyagárat újból. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztő képviseletében Boda Nikoletta államtitkárasszonyt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra. Jelzi, hogy él a lehetőséggel, 30 perces időkeret áll államtitkárasszony rendelkezésére, parancsoljon.
0: Köszönöm. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak. Első körben a kisebbségi véleményre szeretnék reagálni, mert azt hiszem, hogy az volt egy ilyen teljes körű és átfogó áttekintése a költségvetés módosításának, és ott is hangzottak el a leginkább értelmezhető reagálások, illetve felvetések, úgyhogy első körben erre szeretnék reagálni. Nagyon tetszett az a összehasonlítás vagy metafora, hogy a költségvetésnek van egy színe meg fonákja. Bencsik úr azt mondta, hogy a színe az, hogy áttekinthető. Egyetértek ezzel, áttekinthető, de még azért hozzátenném, hogy transzparens és fegyelmezett is. Tehát mind a három jellemzi ezt a költségvetésünket. A fonákjának nevezte, hogy az államadósság növekszik. Na most, hogyha idézem az ön számait, tehát 2025 év végén az államadósság 74,6% volt. Bencsik úr úgy gondolta, hogy ez nagyon nagy növekményt jelent, hogy 77,5%-ra nő a 2026-os tervezett államadóságunk, de megjegyezném, hogy 2026 első negyedévében, mikor átvettük a kormányzást, akkor 77,9% volt az államadóság, tehát ahhoz képest éppen, hogy visszaszorítottuk az államadóság százalékát. Ugyanez vonatkozik a GDP arányos hiányra, hiszen igaz, hogy a 7,5% az magasabb, mint a 25 végén mért GDP arányos hiány, de azért tegyük hozzá, hogy 3,7-ről indultunk, évvégén 2025-ben már 5%-ot mondtak önök, és mire átvettük a költségvetést és átvizsgáltuk, hogy nem, de 8,3%-ot találtunk a költségvetés felülvizsgálata után, úgyhogy ehhez képest a 7,5% azt gondolom, hogy egy racionális megtakarításból fakadó
6: csökkenés, tehát nem növekszik az álmodosság vagy a hiányunk, hanem éppen, hogy csökken. Bencsik úr mondta, hogy jelentős államadósság csökkenést várnak el tőlünk. Én ezt szeretném megerősíteni, hogy ez így is lesz. Tehát 7,5%-kal GDP arányos hiánnyal fogjuk zárni ezt az évet, és utána a következő 3 éves hiánypályán folyamatosan csökkenteni fogjuk ezt a hiányt, és értelemszerűen az a célunk, hogy 2030-ra a Maastrichti kritériumoknak megfelelően 3%, illetve 3% alá csökkentsük ezt a hiányunkat. Visszatért már megint ugyanaz a szlogen, amit szerintem egy pár héttel ezelőtt volt egy nap, amikor folyamatosan ezt hallgattuk, hogy a be nem tartott ígéretek. Tehát most is ez a be nem tartott ígéreteknek a költségvetése, így meg úgy meg amúgy, de most akkor elmondom önöknek, hogy a be nem tartott ígéretek között megint felemlegetik az ágazati béremeléseket, a családi pótlékok megduplázásának az elmaradását, az 500 milliárd forintos többletforrást az egészségügynek, vagy a szociális juttatások kiterjesztését. Elmondtuk már a múltkor is, amikor erről folyamatosan szó volt egy napon keresztül, hogy éppen a katasztrofális költségvetési helyzet miatt nem tudjuk ezeket egyik napról a másik napra bevezetni, és akkor is kértem önöket, hogy legyenek türelemmel, mert meg kell teremtenünk a költségvetésnek azt a helyzetét és fenntartható működését, amikor ezek a pluszköltségek kigazdálkodhatók lesznek a költségvetésből. Viszont mindezek ellenére, hogy egy ilyen katasztrofális költségvetést örököltünk a Fidesz-KDNP kormánytól, igenis voltak betartott ígéreteink. Ilyen például az iskolakezdési támogatás több mint 400 ezer gyermeknek, 100 ezer forint per gyermek összegben. Ilyen például a vényköteles gyógyszerek 0%-ra történő áfacsökkentése, vagy akár a tűzifa áfacsökkentése 27%-ról 5%-ra, valamint az 5 milliárdos szociális tűzifa keret megduplázása. Úgyhogy igenis vannak betartott ígéreteink, én nem úgy nevezném, hogy be nem tartott ígéretek, hanem még nem teljesített ígéretek, amiket a jövőben teljesíteni fogunk. És akkor most rátérnék arra a nagy témára, amit Bencsik úr is, illetve Palóc képviselőtársam is itt feszegetett, sőt, Latorcai képviselő úr is, ez a 300 milliárd, 400 milliárd. Tehát, hogy kezdjük onnan, hogy az első 3 hónapban, május, június, júliusban 400 milliárd forintnyi megtakarítást tudtunk azzal elérni, hogy a pazarló túlárazott szerződéseket felmondtuk, megszüntettük, vagy éppen nem csináltunk belőle lehívásokat. És pontosan erre épít a mostani költségvetés módosítása, hogy az utolsó 4 hónapban, tehát a szeptember, október, november, december, ezt a 400 milliárd forintos megtakarítást további 300 milliárd forinttal tudjuk növelni, hiszen ez a takarékos gazdálkodás folytatódni fog a következő 4 hónapban is. És ez abszolút látszik, hiszen már eltelt szeptember, és időarányosan ennek a 300 milliárd forintnak a részét, az arányos részét már megtakarítottuk, látszik a költségvetésben, tehát semmiféle elvonásról nincsen szó, hanem csak arról van szó, hogy a gazdálkodás működést folytatjuk tovább. Nincsen arra szükség, hogy a minisztériumi fejezetekből elvonjunk, látszik, hogy annyira költségtakarékosan működnek a minisztériumok, hogy kvázi maguktól tudják hozni ezeket a megtakarításokat. És akkor itt most el is mondanám egy kis rövid felsorolással, hogy ez a 400 milliárd forint, ami az első 3 hónapban keletkezett, mint megtakarítás, ez honnan származik. Túlárazott szerződések letöréséből 88 milliárd forint. A pazarlás megszüntetéséből 57 milliárd forint. Az állam a saját feldúzasztott működésének racionalizálásából 41 milliárd forint. Képviselői illetményalap csökkentéséből, a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséből, illetve a NER holdudvarát gazdagító megbízások felmondásából 217 milliárd forint, tehát ez közel 400 milliárd forint. És ezt, ahogy mondtam, az év végéig folytatni fogjuk, ez fogja kiadni ezt a 300 milliárd forintot. És akkor itt most visszacsatolnék Latorcai képviselő úrra, mert kérdezte, hogy ezt a 300 milliárd forintot mire fogjuk költeni. Hát azért nevezzük megtakarításnak, mert nem költjük el. Tehát pont az a lényeg, hogy megtakarítjuk. Tehát pont az a lényeg, hogy megtakarítjuk, és a költségvetési hiányt fogja csökkenteni. Nem tervezzük elkölteni, pont ez a lényege a megtakarítás szónak, hogy nincsen másik oldala. És akkor most rátérnék a havári alapra, mert ott is nagyon sok észrevétel felmerült. Ezt az 500 milliárd forintot azért különítettük el, hogyha bármiféle természeti katasztrófa, vagy aszálykár, vagy éppen energiakrízis felmerül, akkor legyen egy olyan alap, amihez tudunk nyúlni. Na most mind a Mi Hazánk, mind pedig a Fidesz-KDNP olyan módosító indítványokat adtak be, amik ezt a havári alapot csökkentették volna specializált, elkülönített alapokra, meghatározott célokra. Érdekes módon, ahogy összeadtuk ezeket a módosító indítványokat, pontosan 500 milliárd forint jött ki, tehát teljesen el akarták ezt költeni különböző alapokra történő szétosztással. De akkor egyébként az előre nem látott felmerülő, mondjuk természeti katasztrófa vagy energiakrízist miből tudnánk finanszírozni? Havária helyzetekre pontosan, és arra is fogjuk elköltölni. Aszálykár van, akkor itt most visszatérek az aszálykár kezelésére, mert egyébként ezt a Mi Hazánkból talán Dócs Dávid képviselő úr már kérdeztek tőlem írásban is, meg szóban is, és válaszoltam is, hogy mit tettünk az aszálykár kezelésére a gazdálkodók felé. De akkor elismétlem. Tehát az agrártámogatások előleg fizetésében 106 milliárd forintot allokáltunk 150 ezer gazdálkodónak. A tavaszi fagykár és a jégesőkár elszenvedett szőlő- és gyümölcstermelők részére pedig hektáronként 100 ezer forintos kárenyhítési előleget igényelhettek, és ennyit nyújtottunk nekik. Továbbá 6 milliárd forint rendkívüli uniós válságforrást is mozgosítottunk a nehéz helyzetbe került gazdaságok számára. Tehát már mostanáig ennyi aszálykárt érintett gazdaságot tudtunk segíteni az előbb említett összegekkel. És akkor itt még visszatérnék Szabadi képviselőtársam 23 módosító javaslatára, amit el is olvastam annó még, amikor ezeket beadták. Én azt tudom ezekre mondani, hogy ezek két soros, mindenféle alátámasztás nélküli módosító javaslatok voltak, mindenféle megalapozás nélkül egy-egy ilyen odavetett támogatáskérés. Úgyhogy én azt javaslom, például amit említett ön is egy vidéki fejlesztés igényre vonatkozóan, hogy a Vidék és Településfejlesztés Minisztériumhoz kell ilyenkor fordulni, az ő előirányzatára, illetve feljezetére elkülönített keretek részére, terhére ezeket a pénzeket meg lehet igényelni, és meg lehet kérni a támogatást. Ehhez nem kell külön módosító vagy külön sor a költségvetésben, hogy mondjuk egy iskola felújítására legyen plusz pénz. Ez a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumhoz tartozik. Tehát fölösleges ilyen módosítókat beadni. És még az is tetszett a felszólalásában, hogy ön is csatlakozott ehhez a szlogánhez, hogy be nem tartott ígéretek költségvetése, úgyhogy úgy látszik a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk ebben is egyetért. Én viszont azt gondolom, hogy ez nem a be nem tartott ígéretek, illetve az elvonás költségvetése, hanem igenis a rendrakás költségvetése. Mert hogy az elvonás az elvesz, ez a költségvetés pedig a rendrakás közepén is ad, hiszen számos olyan szociálisan rászoruló, illetve érzékeny rétegnek tudtunk segíteni már idén, akiknek erre szükségük volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy megalapozott, transzparens és nagyon fegyelmezett költségvetés, ami megalapozza a 2027-es költségvetést, amit október 30-án fogunk benyújtani az országgyűlés elé, mielőtt vagy miután a költségvetési törvény véleményét megkapjuk. Most is a szakterület dolgozik azon, hogy a lehető legjobb és legmegalapozottabb költségvetést tudjuk az országgyűlés felé prezentálni. És mindezek után kérném szépen az országgyűlést, hogy az összegző módosító javaslat tárgyalása kapcsán a kormány által támogatott bizottsági módosító javaslatokat támogassa. Ezek kizárólag jogtechnikai és szövegpontosítási részleteket tartalmaznak, így azok nem érintik sem a hiánycélt, sem pedig az adósság alakulását. Úgyhogy még egyszer kérném szépen önöket, hogy az összegző módosító javaslatokat támogatni szíveskedjenek, és ezek után a fentiek figyelembevételével támogassák Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló törvényünk módosítását. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Tisztelt Országgyűlés, az összegző módosító javaslatról való döntésre holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés téper 680-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Jakab Zsuzsannának, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
7: Tisztelt elnökasszony, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársaim! A Törvényalkotási Bizottság a 2026. október 8-án tartott ülésén a házszabály 46. paragrafusa szerint megtárgyalta az egyes törvényeknek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló téper 680-as számú törvényjavaslatot. Ahogy az mindannyiunk előtt ismert, a törvényjavaslat több ágazati törvény egyidejű módosításával kívánja megerősíteni a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének védelmét. Ennek keretében kiemelt célja, hogy a gyermekeket érő tényleges kockázatot csökkentse, így a szexuális kizsákmányolással, bántalmazással, manipulációval és a súlyosan káros tartalmakkal szembeni védelmet gyakorlati értelemben fokozza. A módosítás lehetővé teszi, hogy célirányosan védjük gyermekeinket a nyilvános kommunikációs eszközök útján érő káros hatásoktól, illetve a választási kampányok során potenciálisan érő impulzusoktól egyaránt. Kiemelten fontos szegmense a módosításnak, hogy felgyorsítson olyan gyermekvédelmi intézkedéseket, amelyek azokra a gyermekekre vonatkoznak, akik már nem szorulnak kórházi kezelésre, de a családi vagy szociális helyzetük miatt nem tudnak hazatérni. A részletes vitát lezáró bizottsági módosítási javaslat nem került benyújtásra, így az ülés keretében egy kormánypárti képviselők által benyújtott 16 pont terjedelmű egyes számú módosítási javaslat, valamint szintén egy kormánypárti képviselők által benyújtott, a törvényjavaslat által nem módosított törvényt megnyitó, kettes hivatkozási számú, túlterjeszkedő módosítási javaslat megtárgyalására került sor. A Törvényalkotási Bizottság egyes hivatkozási számú saját módosítási javaslatok révén gyermekvédelmi és büntetőjogi szakmai terminológiai szerinti normaszöveg pontosítások, az eljárási részcselekmények egyértelműsítésére irányuló szövegszerű változtatások, illetve jogtechnikai pontosítások kerülnek átvezetésre. A Törvényalkotási Bizottság a módosítási szándékot 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta. A Törvényalkotási Bizottság a házszabály 71. paragrafus első bekezdése alapján 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül túlterjeszkedő módosító javaslatra irányuló szándékot fogadott el. A túlterjeszkedésű módosító javaslat célja, hogy a családok védelméről szóló törvényt hozzáigazítsa a módosításokkal érintett gyermekvédelmi szabályozáshoz, elkerülve a párhuzamos és eltérő szabályozások kialakulását, illetve biztosítandó jogrendszeri koherenciát. Figyelemmel arra, hogy egy kiemelt alapjogvédelmi kérdésről van szó a gyermekek jogai tekintetében, a házszabály 44. paragrafus első bekezdésének B és D pontjában meghatározott követelmények, a jogrendszer egységébe való illeszkedés és a jogalkotás szakmai követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében szükséges. A benyújtott túlterjeszkedő módosítójavaslat a törvényjavaslat céljára és tartalmára tekintettel kizárólag arra irányul, hogy a törvényjavaslat által nem érintett törvényjavaslat rendelkezéseit a törvényjavaslattal összhangba hozza. Erre tekintettel a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 72. paragrafus első bekezdése alapján javasolja az országgyűlésnek, hogy amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerű, a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. paragrafus 3-8. Bekezdésének alkalmazására ne kerüljön sor. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy az összegző jelentést és az összegző módosítójavaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5. és 7. bekezdés alapján egyhangulag 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a zárószavazáson támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e felszólalni a vita ezen szakaszában. Államtitkár asszony jelzi, hogy majd a végén él a lehetőséggel. Ez esetben tájékoztatom, hogy 15 perces időkeret áll majd rendelkezésére. Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Muhari Gergely képviselő úrnak, a kijelölt Szociális Bizottság előadójának 3 perces időkeretben. Parancsoljon!
8: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! A Szociális Bizottság 2026. szeptember 30. napján tartott ülésén a házszabály 44-45. Paragrafusa szerint részletes vita során megtárgyalta az egyes törvényeknek, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó módosításáról szóló T/per 680 számú törvényjavaslatot. Az ülésen részt vett a Szociális és Családügyi Minisztérium parlamenti államtitkára dr. Barna Szabó Tímea, Szilas Péter Tamás, a minisztérium helyettes államtitkára, az Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője dr. Bibó Zoltán, valamint Abba Horváth István, roma nemzetiségi szószóló. A benyújtott törvényjavaslat elsődleges célja a gyermekek hatékonyabb védelme a testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket veszélyeztető hatásokkal szemben, különös tekintettel a digitális és a nyilvános terekre, valamint az egészségügyi intézményekben ragadt gyermekek helyzetére. Örömömre szolgál, hogy elmondhatom, a törvényjavaslat szándékában a gyermekek jogainak és érdekeinek elsődlegességen a bizottság tagjai közt nem volt vita. Dr. Latolcai Csaba, a KDNP képviselője elmondta, hogy 80%-ban ők is egyet tudnak érteni az irányok helyességében is. A törvényjavaslathoz dr. Hegedűs Barbara, Fidesz és képviselő társai, valamint Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője több módosító javaslatot is benyújtottak. Ezen javaslatok több pontja egymással összefüggött. Ezen egymással összefüggő pontokat a bizottság egyben vitatta meg és döntött minden módosító javaslat esetében. A módosító javaslatokat a bizottság nem támogatta, tekintettel arra, hogy azok a T/per 680-as számú törvényjavaslat elsődleges céljaival nem összeegyeztethetőek. A bizottság megállapította továbbá, hogy a törvényjavaslat a határozati házszabály rendelkezések 44. paragrafusa első bekezdésében foglalt követelményeknek megfelel. Tisztelt képviselőtársaim, a Szociális Bizottság nevében és képviseletében kérem és javaslom a T/per 680-as számú törvényjavaslat támogatását a tisztelt ház számára. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!
1: Most megadom a szót Szekeres Pál képviselő úrnak, aki a bizottság kisebbségi véleményét ismerteti 3 perces időkeretben. Parancsoljon! Egy kis türelmet kérek szépen, Szekeres Pál képviselő kártyája esetleg bent van-e, azt legyen kedves ellenőrizni.

0: Elnézést kérek. Nem tudom, ne arra módom, hogy újra kezdjem. Jó, köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt képviselő társaim. Ugye 4 darab jogszabályról volt szó, a gyermekvédelmi, a köznevelési törvények, a reklámtörvény, illetve a médiatörvény kapcsán erről a módosító csomagról. Képviselő társam nem említette, hogy volt egy másik komplett javaslatcsomag is, ami végül is nem került megtárgyalásra, és ezt a KDNP nyújtotta be. A TISZA választási ígérete volt a szigorú jogszabály, illetve a jogszabály, meglévő jogszabályok szigorú módosítása. Ennek kapcsán alakult ki 2 ponton elég komoly vagy radikális véleménykülönbség. Az egyik a belügyi nyilvántartással kapcsolatos jogszabályi módosítás, amely értelmezésünk szerint a pedofilok nyilvántartásához való hozzáférést nehezíti meg, ezáltal a szülők és a szakemberek egy bonyolultabb procedúra útján tudnak csak információt kapni arról, hogy az adott intézményben esetleg egy olyan személy dolgozik, akivel korábban ilyen típusú probléma volt. Ettől egy jóval komolyabb problémának gondolom azt, hogy egy olyan változás fog létrejönni a korábbi jogszabályhoz képest, egy olyan enyhítés, amely az úgynevezett brüsszeli gender lobbynak a követelésének tesz eleget. Azt gondolom, hogy ez is valószínűleg a TISZÁ-nak egy választási ígérete volt, csak nem a magyar választók felé, és ezt azért tartom különösen szomorúnak, mert a legutóbbi nemzeti konzultáció kapcsán jóval több ember véleményt nyilvánított ebben a kérdésben, többen értettek egyet azzal a véleménnyel, hogy ezt a fajta érzékenyítést, ezt a kiskorú gyermekektől távol kell tartani, és ez a szülők joga. Többen értettek egyet ezzel a véleménnyel, mint amennyien önökre vagy akár bárki másra benyújtott szavazatok voltak az országgyűlési választások kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy itt nem a brüsszeli genderlobbinak, hanem a választóknak kellene megfelelni, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú probléma, és egy olyan típusú véleménykülönbség, ami ezt az egész vitát egy teljesen más irányba vitte el, és nagyon sajnálom, hogy az elején egy olyan helyzet alakult ki, hogy úgy gondoltuk mindannyian, hogy a szigorítás felé megyünk, de ez a két lazítás ez teljesen elfogadhatatlanná teszi, különös tekintettel a választói közakarattal való szembenmenés, és ezt mi ebben az értelemben nem tudjuk támogatni, el a kezekkel a gyerekektől, és ne engedjük be a genderlobbit. Ez a szülők feladata továbbra is, a kiskorúaknak az ez irányú felvilágosítása. Köszönöm a szót, elnök asszony!
1: Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra nincs lehetőség. Elsőként Németh Csilla képviselőasszonynak adok szót a TISZA frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót, tisztelt alelnök asszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Az előttünk fekvő törvényjavaslatból világosan látszik, hogy a TISZA nem köt kompromisszumot, ha a gyermekek jövőjéről van szó. A törvényjavaslat szigorúbb szabályozásokat és valódi gyermekvédelmet teremt mind a fizikai, mind a digitális térben. Ez nem egy részmegoldás, ez egy átfogó módosító csomag, amely a gyermekvédelmi, reklám, bűnügyi, média, köznevelés és választási szabályozást is megerősíti. A cél világos. A gyermekeinket a hagyományos és a digitális környezetben is hatékonyan meg kell védeni mindentől, ami testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésükben súlyosan kárt okozhat. A törvényjavaslat kérhetetlen szigorral lép fel a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben. Tilos lesz a gyermekek számára pornográf, életkoruknak és fejlettségi szintüknek nem megfelelő, a szexualitást öncélúan ábrázoló tartalmakat hozzáférhetővé tenni, vagy népszerűsíteni. A tilalom kiterjed azokra a tartalmakra is, amelyek szexuális erőszakot, szexuális kizsákmányolást, szexuális célú kapcsolatfelvételt vagy manipulációt, illetve más szexuális bűncselekményeket népszerűsítenek, igazolnak vagy arra ösztönöznek. Emellett a törvényjavaslat megtisztítja a köztereket a gyermekek személyiségfejlődésére káros politikai és kereskedelmi hirdetésektől, hiszen a gyermekeinknek joga van ahhoz, hogy közterületen vagy bárki számára szabadon hozzáférhető nyilvános térben ne lehessen kitéve olyan vizuális vagy audiovizuális kommunikációnak, amely súlyosan károsíthatja a fejlődésüket. A törvényjavaslat alapján szigorodnak a közterületi reklámokra vonatkozó gyermekvédelmi szabályok is. És két gyermekes édesanyaként higgyék el, ezt mi átéltük nem egyszer, hanem sokszor. Volt olyan, hogy az egyéves vagy az elsős kislányom úgy jött haza az iskolából, hogy azt mondta, hogy anya, tényleg, hogyha a tiszony el, akkor háború lesz, és apát elviszik, és fejbe lövik a fronton. Elsős gyerekhez hogy juthatott be az iskolába bármilyen propaganda, vagy politikai

0: eljárást, csak hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
1: Most Hegedűs Barbara képviselőasszony következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Valójában az előttünk fekvő törvényjavaslat egy politikai megtévesztés, mert ebben a formájában ez egy gender törvény. Mi figyelmeztettük önöket, hogy az Európai Uniós forrásokért cserébe ne engedjenek a brüsszeli ideológiai nyomásgyakorlásnak. Önök engedtek Ukrajna csatlakozása, Ukrajna támogatása esetében, engedtek a migrációs paktum elfogadása esetében, most pedig engednek a gender propagandának, a gender lobbynak is. Hiszen miről is van szó itt valójában? A gyermekvédelem jelszava mögé bújtatva akarják azokat a jogi garanciákat lebontani, amelyek védték a gyermekeinket, a fiatalokat az LMBTQ lobbitól. Önök a gyermekvédelem mögé bújtatott, valójában ez a törvény a gyermekvédelem mögé bújtatott LMBTQ propaganda legalizálásáról szól, és mindezt a brüsszeli akaratnak megfelelően. Hiszen az elmúlt években mit hallottunk? Komoly nyomás volt Brüsszel része az elmúlt években is. Három fő terület volt, amit kritizáltak. Ezért is volt szükség egyébként a népszavazásra. Gyermekvédelmi népszavazásra, amelyen 3,6 millió ember kinyilvánította egyértelműen a véleményét, az akaratát. Önök ezzel mennek most szembe. Mert az első kérdésben mind változtatnak. A hatályos gyermekvédelmi törvény nevesítve korlátozza a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása és a homoszexualitás megleintését, illetve népszerűsítését. A mostani javaslat ezeket a kategóriákat kiveszi a törvényből. Ez ténykérdés. Második esetben ugyanezeket a törvényeket, ugyanazt a módosítást megteszik a köznevelési törvény esetében is, tehát innentől kezdve visszaengedik az iskolába az LMBTQ szervezeteket, az aktivistákat, a gender ideológiát kiveszik, a gyermekek, a szülők kezéből azt az erős jogot, hogy ők döntsenek arról, hogy milyen ideológiával, mivel találkozhatnak az iskola falain belül. Nem véletlenül látjuk azt a közösségi médiában, hogy az LMBTQ szervezetek nagyon is örülnek ennek a törvényjavaslatnak, és már várják azt, hogy vissza tudjanak menni egyébként az iskolákba. Tehát önök ebben is engednek a brüsszeli nyomásnak. Ez kövessék ezeket az oldalakat. Ott van a Facebook oldalon, de ezek egyértelmű ténykérdések. A másik, és talán a legfelháborítóbb az, hogy a pedofil nyilvántartás esetében önök azt a korlátozásokat vezetnek be, hogy megnehezítsék a szülőknek a jogát, hogy meg tudják nézni, le tudják könnyedén ellenőrizni, hogy a gyermekek körül van-e olyan személy, aki veszélyes lehet rájuk. Ez az, ami az önök szellemiségével szembe megy. Ezt nem tudják támogatni, hogy megmaradjon ez a egyszerűsített lehetőség a szülők számára. Önöknek fontosabb a pedofiloknak a személyiség és adatvédelmi jogának a védelme, mint a gyermekek és a szülők jogainak a védelme. De azt gondolom, ez ténykérdés, ez van az önök előtt fekvő törvényjavaslatban. Mi módosításokat nyújtottunk be, hogy ezt a három területen tartsák meg a garanciákat. Védjük meg közösen a gyerekeket. Önök erre mondanak nemet. Mi felhívjuk a figyelmet, hogy még holnap is van lehetőségük másképp dönteni. A Fidesz meg fenntartja a módosítóját. Ha ezeket a garanciákat elfogadják, az valóban megtartja a gyermekeknek a védelmét, ezt a fajta politikai, ideológiai védelmét. Ha önök ezt nem teszik meg, ez egy gender törvény, ezt a Fidesz nem fogja tudni támogatni. Mi egyet ígértünk a kampányba, hogy a 3,6 millió embernek az akaratát a gyermekvédelmi területen az LMBTQ lobby és a gender propagandával szembe meg fogjuk védeni. Ezért ebben a formájában ezt a törvényt így nem tudja támogatni a Fidesz. Holnap kérjük, még gondolják, szavazzanak, ne vegyék el a brüsszeli alkú miatt ezeket a garanciákat a szülőktől, a gyermekektől. Mi nem akarunk Csipke Józsika könyveket látni az óvodákba, iskolákba is. Védjük meg együtt a gyerekeket ezektől az ideológiai befolyásolástól. Köszönöm szépen!
1: Juhász Hajnalka képviselőasszony következik a KDNP képviselőcsoportjából. Parancsoljon!
3: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Egyetlen gyermek sorsa sem lehet politikai alkutárgya. Sem a kórházban rekedt csecsemőké, sem azé a kislányé vagy kisfiúé, aki reggel belép az iskola kapuján. Ezt képviseltük a törvényjavaslat általános vitájának kezdetén, és ezt mondjuk ma is,

0: A KDNP minden olyan javaslatot kész támogatni, amely a gyermekek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi biztonságát valóban szolgálja. Ugyanakkor határozottan kimondjuk azt is, amit nem tudunk elfogadni. A Fidesz és a KDNP aktívan és konstruktívan vett részt a vitákban. Több közös módosító javaslatot nyújtottunk be, amelyek a kórházban rekedt gyermekek helyzetének rendezése mellett a gyermekek iskolai védelmét biztosító szabályokat is fenntartották volna. Tisztelt képviselőtársaim, az iskolai érzékenyítés, különösen a szülők tudta és engedélye nélkül számunkra elfogadhatatlan, és tárgyalásra sem alkalmas. A gyermek oldaláról kell ezeket a kérdéseket vizsgálni, anyaként és apaként, nem egyes civil szervezetek jogai szempontjából. Ragaszkodunk ahhoz, hogy 18 éves kor alatt a szexuális nevelés kizárólag a szülők joga legyen. Az iskola a tudás helye legyen, ne a világnézeti kísérlet terepe. Az alaptörvény világosan kimondja, a szülőknek joguk van megválasztani, milyen nevelést kapjon a gyermekük. Továbbá az alaptörvény ma is kimondja, hogy Magyarország védi a gyermekek születési nemüknek megfelelő önazonossághoz való jogát. Aki azt állítja, hogy ez a csomag nem szól erről, annak figyelmébe ajánlom, hogy az LMBT szervezetek maguk üdvözölték a Tisza javaslatát, hiszen pontosan tudják, mit nyit meg előttük a korábbi tilalom eltörlése. Nem csak mi mondjuk, hogy ez gender törvény. Ezek után semmi sem állítja meg a Csipke Józsika könyveket az iskolákban. Brüsszel és a nemzetközi szervezetek ezt akarták, és önök meg fogják csinálni. Magyar Péter miniszterelnök szerint az a tilalom, amit most eltörölnek, és amit a gyermekvédelmi népszavazás is megerősített, egy lózunk, és az a baj szerinte vele, hogy nem felel meg az uniós elvárásoknak. Legalább elismerte, amit mindannyian tudunk, hogy az uniós források egyik feltétele az LMBTQ szervezetek beengedése a magyar iskolákba. És ez önökhoz fog kötődni, önökhöz, a Tisza kormányhoz. Ez az Európai Bizottság nyomása és annak az áprilisi Európai Bírósági ítéletnek a végrehajtása, amelyet nem sokkal a magyarországi választások után hoztak meg, és amely a 2021-es gyermekvédelmi szabályokat, köztük a nem megváltoztatásának és a homoszexualitásnak a népszerűsítésre vonatkozó tilalmakat az uniós joggal összeegyeztethetetlennek minősítette. Önök most ezt végrehajtják. És közben elterelik a figyelmet, minden másról beszélnek, fontos kérdésekkel is összemossák, mindez sajnos. Önök nem a szülők jogát védik, hanem az iskolai gender propaganda korlátozásának eltörlését hajtják végre. Ennek vagyunk a tanúi. Tisztelt képviselőtársaim, a 2022-es gyermekvédelmi népszavazáson 3,6 millió ember mondott nemet arra, hogy a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságot bemutató foglalkozást tartsanak az iskolákban. 3,6 millió ember, több mint ahányan idén önökre szavaztak. Önöknek fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok vagy a népszavazás eredménye. A választási felhatalmazást közjogi tisztogatásra elegendőnek tartják, de a gyermekvédelmi népszavazás eredményét, ahol többen szólaltak meg, már nem tisztelik. Egyértelmű az álláspontunk. Minden olyan javaslatot készek vagyunk támogatni, amelyek a gyermekek valódi védelmét szolgálják. Legyen szó a kórházban rekedt csecsemőkről, vagy a digitális és közterületi tartalmakról. Válasszák szét a jogszabályt, ha bátrak. Ha gyávák, akkor holnap így fogják benyújtani. De a szülők jogát, a gyermek egészséges fejlődését és a család elsőbbségét nem adjuk fel. Nem fogadjuk el az iskolai érzékenyítést, nem fogadjuk el az LMBTQ szervezetek visszaengedését a kiskorúak közé. Nem fogadjuk el a szülői jogok csorbítását, ez kötődjön önökhöz. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, most megadom a szót Duró Dóra alelnökasszonynak, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A pedofilok érdekében módosít törvényt az önök frakciója az Európai Unió nyomására. Erről maga a miniszterelnök beszélt a Kossuth Rádiónak adott interjújában. Azt mondta Magyar Péter, hogy a gyermekvédelmi jogszabálycsomag alkalmas lesz arra, hogy a 2021-es gyermekvédelmi törvény miatti uniós bírság is elkerülhető legyen, valamint ezután fel lehet majd szabadítani félmilliárd eurónyi oktatási célokra felhasználható uniós forrást. Hazudtak tehát önök akkor, amikor azt mondták, hogy nincsen LMBTQ-val kapcsolatos követelménye Brüsszelnek, és hazudtak akkor, amikor azt mondták, hogy a pedofil nyilvántartással kapcsolatos követelményeket sem fogalmazott meg Brüsszel. Magyar Péternek ebből az interjújából világosan kiderült, hogy van ilyen követelmény, és az is világosan kiderült, hogy önök végrehajtják ezeket az elvárásokat, és nem szégyellik azt, hogy a pedofilok érdekében módosítsanak törvényt úgy, hogy a tisztességes szülőknek a jogait korlátozzák, mivel ugye ennek az uniós bírósági ítéletnek része volt az, hogy a pedofilok adatvédelmi jogai olyan mértékben sérülnek, amely ellentétes az uniós joggal, és ezt a csorbát köszörüli ki most az önök törvényjavaslata. Három tekintetben is megváltoztatják a jelenlegi eljárást. Egyrészt további adminisztrációs nehézségeket terhelnek rá a szülőkre, olyanokat, amelyeket a jelenlegi törvény alapján nem kell nekik bemutatni. Az időtartamát is korlátozzák a szülők hozzáférésének ezekhez az adatokhoz. Ez eddig nem így volt. És a harmadik, legsúlyosabb korlátozás, hogy ezután a bűnügyi nyilvántartó szerv megtagadhatja egy szülőnek a hozzáférését ehhez a nyilvántartásthoz, tehát egy ártatlan, adófizető, törvénytisztelő szülő szeretné ellenőrizni a saját gyereke érdekében azt, hogy a gyereke környezetében vannak-e pedofilok, akár edzők, pedagógusok, akik kapcsolatba kerülhetnek a gyerekekkel. Eddig ezt automatikusan a rendelkezésükre kellett bocsátani. Most már önök azt fogják megszavazni holnap, hogy ezt ne kelljen automatikusan a rendelkezésükre bocsátani, és ez mindegyikük nevéhez most már hozzá fog tapadni. Erre nagyon szeretném nyomatékosan felhívni a figyelmet, hogy önök törvényhozók, és a felelősségük egyéni. Gondolják végig, hogy akarják-e azt, hogy önök nevéhez hozzátapadjon az, hogy tisztességes szülők jogait, lehetőségeit korlátozzák a saját gyermekük védelme érdekében úgy, hogy ezzel a pedofilok személyiségi jogait védik meg. Ez lesz ennek a holnapi törvénymódosításnak az egyetlen releváns, valódi kérdése, mert ez az, ami miatt benyújtották ezt a javaslatot, maga a miniszterelnök ismerte el, és ez az, ami miatt fel kellett ezt habosítani mindenféle más gyermekvédelmi intézkedéssel, mert nem azt próbálták meg, és nem azt tették önök, hogy visszautasítják Brüsszelnek az elvárását, hanem a miniszterelnök egyszer sem cáfolta azt, hogy valóban így fogják módosítani ezt a törvényt, sőt, maga ismerte el a Kossuth Rádióban, és egyszerűen a terelésnek a taktikáját alkalmazta és alkalmazza, minthogyha ez a javaslat a kórházban hagyott csecsemőkről szólna. Részben természetesen szól róluk is, de az eredeti indok és ennek a javaslatnak úgy gondolom, hogy a politika szempontjából leginkább meghatározó része az, hogy Magyarországon először történik olyan, hogy pedofilok érdekében módosít valaki törvényt. Ez egy szintlépés, ez egy mérföldkő, és az, hogy önök nem érzékelik ennek a súlyát, az kísértetésen hasonló egyébként arra, amit a Fidesz a saját kétharmadának a birtokában itt ebben a házban megtett. Higgyék el, én 16 éven keresztül végigültem az Orbán Viktor kétharmados kormányzását ellenzéki képviselőként, és láttam azt, hogy amikor szembesítettük őket azokkal a nyilvánvaló tényekkel, amelyek részben a jogszabályokban is megjelentek, akkor pökhendi hárítás volt ennek erre adott válasz, és ennek meg is lett az eredménye. Ugyanez érzékelhető az önök reakcióiból. Önök most megpróbálnak úgy tenni, mintha nem hinnék el, vagy nem ez lenne a jogszabályban, holott ezért is ismertettem részletekbe menően, hogy mindannyian legyenek tudatában annak, hogy mit csinálnak holnap, amikor megnyomják a gombot. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen, alelnök asszony. Most megadom a szót Hende Máté képviselő úrnak, parancsoljon.
3: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház képviselőtársaim, Minden magyar szülő pontosan emlékszik azokra a gyomorforgató pillanatokra, amikor a gyerekeivel az utcán sétálva a zuhanó bombákat ábrázoló óriás plakátokba ütközött. Vagy amikor a fiatalok a telefonjukat pörgetve azt látták a közösségi médiában, hogyan lőnek fejbe egy édesapát a háborúban. Vagy éppen Szent Királyi Alexandra kampány videójában egy autó csomagtartójából előkerülő, megkötözött és leragasztott szájú férfival találkoztak. Képviselőasszony pedig az elhíresült videóját a következő szavakkal indította: gondolom, ti sem szeretnétek így járni. Az emberek április 12-én döntöttek, nem szeretnének így járni, hogy önöket és az önök által megalkotott propagandát hallgassák és nézzék. Önök a gyerekek és felnőttek legalapvetőbb ösztönére, a félelemre hatottak. Tudatosan manipulálták őket, mert azt hitték, ezzel mindent elérhetnek. Ezeket a károkat pedig sok idő lesz helyrehozni. Utakat lehet felújítani néhány év alatt, de a lelkeket gyógyítani ennél sokkal több idő lesz. Önök hogyan magyarázzák meg most a gyermekeiknek, a szeretteiknek, hogy átverték őket? A médián, a közmédián, az utcai plakátokon keresztül is hazudtak. Félelmet és szorongást keltve bennük, melynek sebeit még hosszú évekig magánhordozza majd a társadalmunk. Önök, tisztelt fideszes képviselőtársaim, a hatalmuk görcsös megtartása érdekében nem csak a gyerekeket, hanem az egész magyar lakosságot gátlástalanul felhasználták. Felfogták egyáltalán, hogy mekkora terhet tettek ezzel a szülők nyakába? Apáknak és anyáknak kellett nap mint nap a buszmegállóban, az iskola vagy az óvoda felé menet magyarázkodniuk a gyermekeknek, hogy miért vannak ilyen háborús plakátok mindenhol. És az a legfélelmetesebb az egészben, hogy ma még felmérni sem tudjuk, hogy egy-egy ilyen gyermeki kérdésnek, az önök által eltüntetett mély szorongásnak milyen pusztító, hosszú távú hatása lesz erre a felnövekvő generációnak, de ennek most vége van. A magyar emberek április 12-én világosan döntöttek. Határozottan kimondták, hogy a gyermekeink lelke nem politikai játékszer, és a magyar utcák nem az önök pszichológiai hadszínterei. Ez a mi világos üzenetünk. Ebből a gátlástalan manipulációból elég volt. Az a javaslat, amiről ma vitázunk végre, letépi ezt a mérgező hálót az országról, és új jogot ad a gyerekeknek. A békés, szorongásmentes utcákhoz való jogot. A mai napon egy olyan törvényjavaslatról tárgyalunk, amely alapjaiban határozza meg a jövőnk zálogát, a gyermekeink mentális egészségét, biztonságát és érzelmi fejlődését. A TPER 680-as számú törvényjavaslat egy régóta tátongó rést tömít be a hazai jogrendszerben. Felszólalásomban a javaslat egyik legkritikusabb, a mindennapokat leginkább átható szeletére, a médiára, a reklámok és a közterületi kampánykommunikáció szigorítására kívánom ráirányítani a figyelmet. Képviselőtársaim, a 21. században a gyermeknevelés már régen nem ér véget az otthon falai között vagy az iskola kapujában. Gyermekeink egy digitális és vizuális zajjal teli világban nőnek fel. Olyan ingerek érik őket az utcán sétálva, a tömegközlekedésen utazva, vagy a képernyők előtt ülve, amelyek feldolgozására egy fejlődésben lévő gyermeki lélek egyszerűen még nem áll készen. Ez a törvénymódosítás éppen ezért új gyermeki jogot teremt és deklarál. Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a közterületeken és a szabadon hozzáférhető nyilvános terekben védve legyen az olyan vizuális vagy audiovizuális kommunikációktól, amely a fejlődését súlyosan károsíthatja. Mit jelent ez a gyakorlatban? A szigorítás legfontosabb pillére a megelőzés. Kisöpörjük a rettegést a közterületekről. Nem utólag akarjuk kezelni a traumákat, hanem meg akarjuk akadályozni a káros hatások kialakulását. A javaslat egyértelmű és szigorú korlátokat szab. Tilos lesz olyan reklámokat, politikai plakátokat vagy média tartalmakat közzétenni a bárki számára elérhető nyilvános terekben, amelyek indokolatlan félelmet, szorongást vagy súlyos pszichés megterhelést váltanak ki a 18 éven aluliakból. Gondoljunk bele, hányszor láttuk az elmúlt években olyan agresszív óriás plakátokat, félelemkeltő kampányelemeket vagy sokkoló képi hatású hirdetéseket az utcákon, amelyek előtt egy kisiskolás vagy egy óvodás tanástalanul és megrettenve állt. A gyermek nem tudja kontextusba helyezni a felnőttek politikai harcait, ő csak a fenyegetést látja, a vizuális erőszakot, ami beépül a mindennapi szorongásaiba. Ennek véget kell vetni. A közterület nem lehet a pszichés hadviselés tere. A javaslat kimondja, hogy nem minősülhet közérdekű közleménynek vagy társadalmi célú reklámnak az olyan műsorszám, amely a gyermeki biztonságot veszélyezteti. Ezzel bezárjuk azokat a kiskapukat, amelyek mögé bújva korábban káros, manipulatív vagy szorongást keltő üzeneteket lehetett eljutatni a legfiatalabb korosztályokhoz a közérdek hamis leple alatt. Többi egyetlen párt, egyetlen politikai szereplő sem bújhat-e hamis maszk mögé, hogy sokkoló propagandát toljon a legkisebbek arcába. Az ilyen tartalmak végén gyakran hallhattuk. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Hogy lehet az, hogy pont az a kormány fordult szembe a saját állampolgáraival, aminek védenie kellett volna őket, nem pedig megfélemlítenie? Mindezt a magyar adófizetők elvett milliárdokból finanszírozva. Ha ezt a sok milliárd forintot például a gyermekvédelemre fordították volna, most lehet, hogy nem vitáznánk itt erről a törvényről. Tisztelt ház, ez a módosítás a legvédtelenebbek iránti felelősségvállalásról szól, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének védelme mindannyiunk közös kötelessége, állami és társadalmi szinten egyaránt. A családoknak joguk van ahhoz, hogy biztonságban tudják gyermekeiket, amikor kilépnek az utcára, vagy bekapcsolják a televíziót. Április 12-én a választók megüzenték, mit várnak el tőlünk. Arra kérem az ellenzéki képviselőtársaimat is, hogy a mai vita során emelkedjenek felül a pártpolitikai nézetkülönbségeken, és közös felelősségünk tudatában támogassák a magyar gyermekek védelmét szolgáló intézkedéseket. Egy olyan társadalmat kell építenünk, ahol a gyermekek biztonságban érezhetik magukat, ahol a közterek nem a félelmet, hanem a biztonságot sugározzák. Kérem Önöket, képviselőtársaim, hogy politikai oldaltól függetlenül a jövő generációi iránti felelősségünk tudatában támogassák a TPER 680-as törvényjavaslatot, és szavazzák meg a gyermekek védelmét szolgáló szigorításokat. Köszönöm szépen a figyelmüket!
4: Most Panyi Miklós képviselő úr következik a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
5: Köszönöm a szót, elnök asszony! Tisztelt ház, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Fontos a téma, ezért fogadtam némi megrökönyösödéssel azokat a reakciókat, amit itt néhány képviselőtársamnak a felszólása kiváltott. Tehát az világos, hogy a törvénynek vannak jó és teljes mértékben általunk is támogatott részei, sőt sok esetben kiváló részei. Ezeket mi tiszta szívvel őszintén tudnánk támogatni. Ilyen például a kórházban hagyott csecsemőkre vonatkozott szabályozási részek, vagy néhány olyan elem, amit például Hende képviselő úr is említett. Viszont van ennek a törvénymódosításnak két olyan eleme, ami viszont vörös vonal számunkra, és ezért is adtunk be ezzel kapcsolatban módosítóindítványt, és a képviselőtársaimnak is a felszólalása arra vonatkozott, hogy ezeket a vörös vonalakat holnapi napon az országgyűlés többsége, tehát önök át fogják lépni. Ezért voltak a felszólalásaink, és ezeket szeretném kiemelni. Az egyik elhangzott, ez a pedofil nyilvántartásra vonatkozó szabályozásnak a felhigítása. Magyarországon van, Európában a legszigorúbb pedofilokra vonatkozó szabályozása, ezt igazságügyminiszter asszony meg tudja erősíteni, és ebben a szigorú szabályozási rendben a pedofil nyilvántartás az egy nagyon fontos elemét képezi ennek a rendszernek, egy olyan elemet, aminek az a célja, hogy a szülők, azok a szülők, akik aggódnak gyermekeikért, hozzáférhessenek ezekhez az információkhoz. Ebben a szabályozásban lesz most egy nagyon jelentős eltérés, egy változtatás, egy módosítás. Nem a gyermekek, nem a szülők, hanem a pedofilok jogainak, védelmének irányában. Ez így tört, ez tényszerűen így van. Igazságügyminiszter asszony itt van, ha gondolja, akkor tudja korrigálni. Mi ezt egy vörös vonalnak tartjuk, mi ezt nem tudjuk támogatni, és nem adott rá a jogalkotó, a törvény előterjesztő megnyugtató magyarázatot arra, hogy erre miért van szükség. És a másik pedig, ami számunkra vörös vonal, az az iskolai szexuális foglalkozásokra vonatkozó szabályozási rendszernek, rendnek, a mostani gyakorlatnak a módosítása. És én, amikor itt néztem a reakciókat, akkor azt kerestem, hogy vajon önök biztosan tisztában vannak-e azzal, hogy holnap miről fogunk itt szavazni. Mert a törvényjavaslat, a törvénymódosítási javaslat világosan leírja, hogy mi történik, és én vagy az a helyzet, hogy önök nincsenek ezzel tisztában, vagy lehet, hogy nem tudják pontosan értelmezni a holnapi törvény szavazás, tehát a törvény módosításról való szavazásnak a jelentőségét, vagy pedig önök teljes mellszélességgel támogatják ezt. Képviselő úr is ezek szerint támogatja. Jó, mert majd el fogja tudni mondani a választó polgárinak, annak a 2 millió szülőnek, hogy miért engedte be a gender propagandát az iskolákba. És hogyha itt, és hogyha önök ezen mosolyognak, akkor rendben van, menjünk végig a törvényjavaslatnak a módosításán. Bocsánat, menjünk végig, hogy miről szól a törvénymódosítás javaslata. Ugye 2 ponton van egy 2. paragrafus és egy 12. paragrafus. A 2. paragrafus a 97. évi 31. gyámügyi törvénynek a 6/A paragrafusát módosítja, a másik pedig a 12. paragrafus a köznevelési törvény 2014. évi 190. törvénynek a 9. paragrafus 12. bekezdését módosítja. És mi fog változni? Mi fog változni, mi tűnik el ebből a 2 törvényből, az a mondat tűnik el, ami azt a tilalmat fogalmazza meg, idézem szó szerint, e foglalkozások nem irányulhatnak a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása, valamint a homoszexualitás népszerűsítésére. Mind a 2 törvényből kiveszi a holnapi módosítás ezt a mondatot. Mind a 2 törvényből. Ez a tilalom fog megszűnni. Önök holnap erről fognak szavazni. Önök ezt a tilalmat veszik ki. Minden iskolai foglalkozás esetén. Önök ezzel tisztában vannak, képviselőhölgyek és urak? Önök ezzel tisztában vannak? Ez van a törvénymódosítási javaslatukban. Abban a javaslatban, amit önök terjesztettek elő. 2 millió szülő. 2 millió szülő, az önök választópolgára is. Erre adták a felhatalmazást? Erre adták a felhatalmazást, képviselő úr? Erre? Amin önök itt mosolyognak, képviselő társaimnak a felszólalásán, az erről szólt, és önök ezt kinevették. Önök ezt kinevették. A szülőknek joga, hogy meghatározza a gyermekek szexuális felvilágosítását és annak való kereteit, menetrendjét. Benne van az alaptörvényben. És önök most 2 millió szülőnek nyúlnak bele ebbe a jogába. És rendben van, önök dönthetnek így, de annak következményei lesznek, akkor cáfoljon meg, képviselő úr, idézen akkor a holnap elfogadandó törvénymódosításból, cáfolja meg, hogy nem ezt a 2 törvénytervezetet fogja így módosítani az önök javaslata. De az a helyzet, hogy mi ezt el fogjuk mondani az önök választópolgárainak, hogy önök mit döntöttek, mit fognak dönteni a holnapi napon. És amit felolvastam, ezt a döntést fogják meghozni. Ez egy nagyon súlyos döntés, ennek súlyos következményei vannak, és a szülők ezt nem fogják maguknak elfelejteni. És az, hogy ehhez ilyen cinikusan és nevetgélve állnak hozzá, az is egészen elképesztő. Ez egy nagyon súlyos döntés, ez egy vörös vonal átlépése a holnapi nap, és kérem, hogy ennek tudatában ezzel a felelősséggel hozzák meg a holnapi döntést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
4: Most a Tisza frakciójából Simon Zsuzsánna képviselőasszony következik. Parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, én gyermekorvosként szeretnék ehhez a törvényjavaslathoz hozzászólni. Napjainkban a gyerekeket olyan mennyiségű digitális és társadalmi kihívás éri, amire 20 évvel ezelőtt még csak nem is gondoltunk. Az alaptörvényben foglalt állami kötelezettség értelmében a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelem biztosítására tényleges, hatékony és a gyermekeket érő valós kockázatok kezelésére alkalmas szabályozásra van szükség. Számomra a gyermekek védelme nem jogszabályi fogalom. Gyermekeket és családokat jelent, akikkel nap mint nap találkoztam a rendelőben. Olyan helyzeteket, amikor a gyermeknek a testi tünete mögött valójában szorongás, félelem, családi konfliktus vagy más lelki teher húzódik meg. Olyan eseteket, amikor a visszatérő hasfájás, vagy fejfájás, vagy ágyba vizelés mögött nem szervi ok áll, amikor az orvosnak fel kell ismernie, hogy itt nem betegséget kell kezelni, vagy nem pusztán egy testi betegséget kell kezelni, hanem egy veszélyeztetett gyereknek kell segítséget nyújtani. A gyermekorvos jól tudja, hogy a gyermek egészsége testi, lelki és szociális biztonságának az egységét jelenti. És egy gyermek lehet úgy is veszélyben, hogy nincs rajta sérülés. A tartós félelem, a szorongás, a pszichés megterhelés nyomot hagyhat a fejlődésén. Szakmai szempontból is fontosnak tartom tehát, hogy a javaslat a gyermekek jogai között egyértelműen megjeleníti az indokolatlan félelemtől, szorongástól és a pszichés megterheléstől való védelmet. Az iskolákban nincs gender propaganda, nincs gender óra. Az iskolákban szakemberek, a védőnők beszélgetnek a serdülőkori problémákról. Nem is lesz. Nem erről szól. Nem erre adunk engedélyt. Mondjuk tovább. A védelemnek, a gyermekek védelmének a digitális térre is ki kell terjednie. Gyermekorvosként azt látjuk, hogy a képernyő és az online világ egyre korábbi életkortól része a gyermekek mindennapjainak. Önmagában a technológia természetesen nem ellenség, de a gyerek nem egy kis felnőtt. Életkorából és érettségéből következően másképpen dolgozza fel azt, amit lát és hall. Éppen ezért nem közömbös, hogy milyen tartalommal, milyen életkorban és milyen körülmények között találkozik. A gyermekek számára súlyosan káros, vagy életkorának nem megfelelő tartalom, félelmet, szorongást, olyan lelki terhelést okozhat, amelyeknek a hatásait a gyermekorvosi rendelőkben is viszont láthatjuk. Mi azt javasoljuk, hogy a gyermek egy éves kor alatt semmilyen képernyőt ne nézzen, mert a képernyő előtt hosszú időt töltő csecsemő nem tud elmélyülni a játék tevékenységében, meglassul a mozgás fejlődése, ráadásul az állandó ingerek, hangok, fények túlterhelik az idegrendszerét, ami nyugtalansághoz, alvási nehézséghez is vezet. A nagyobb gyermekek esetében pedig a képernyő idő mellett a tartalomnak is hatása van a gyermek személyiségének a fejlődésére. Nagyon sok serdülőkori önbizalomhiány, testképzavar, figyelemzavar, hangulatingadozás hátterében a digitális tér káros hatása áll. A védelem nem azt jelenti, hogy a család felelősségét átveszi az állam. A szülői odafigyelés, a gyermekkel való beszélgetés, a tudatos média használat továbbra is pótolhatatlan. A jogalkotás feladata ehhez olyan környezet kialakítása, amely segíti a szülőt abban, hogy a gyermekét megvédhesse. Van még a törvényjavaslatnak egy része, amely gyermekorvosként különösen közel áll hozzám, a kórházban rekedt gyermekek ügye. A kórház nem helyettesíti a családot. A kórház a gyógyítás helye. Egy gyermeknek addig szabad a kórházban maradnia, amíg arra egészségi állapota miatt szüksége van. Ha azonban az orvos már hazabocsájthatónak tartja, és mégsem tudja elhagyni a kórházat a gyermek, mert nincs biztosítva számára a megfelelő családi vagy gyermekvédelmi háttér, akkor nem egészségügyi problémáról beszélünk. Bizonyára hallottak már arról, hogy az élet első 1000 napja megalapozza az ember egész életét. A kórházban hagyott csecsemőket szeretettel látják el a nővérek a műszakjukban, de hiányzik a korai kötődés, amely az érzelmi biztonságot jelenti, és meghatározza később a későbbi társas kapcsolatoknak a minőségét. Az inger hiány a mozgásfejlődés zavaraihoz, a kognitív fejlődés elmaradásához is vezet. Ugye hátránnyal indul egy ilyen gyerek az életben ahhoz képest, ahogyan a mi gyerekeink nőnek fel. a jó gyermekvédelemnek nem az a feladata, hogy minden nehéz helyzetben automatikusan elválassza a gyereket a családjától, az a feladata, hogyha lehetséges, segítsen biztonságosabbá tenni a családban maradást. Ha pedig ez nem lehetséges, akkor gyorsan és felelősen teremtsen más biztonságos megoldást. Még egy szempontra szeretném felhívni a figyelmet. Egyetlen törvény sem tudja önmagában megvédeni a gyermekeket. Ehhez működő jelzőrendszer kell. Gyermekorvosok, házi orvosok, védőnők, pedagógusok, szociális szakemberek, kórházi dolgozók és gyámhatósági szakemberek együttműködése kell. És időben történő cselekvés kell. Köszönöm szépen a figyelmet.
4: A következő hozzászóló Németh Balázs Lajos képviselő úr, a Fidesz frakciójából. Parancsoljon, képviselő úr!
7: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársak, nem tudom, hogy hányan voltak itt önök közül délután, amikor szóba került ez a téma, és Magyar Péter azt mondta, ilyen bekiabálásszerűen, hogy nemcsak, hogy olvasta a gender törvényt, de valójában ő írta. Ezt nem tudom, hogy igazat mondott-e éppen a miniszterelnök, és nem tudom, hogy valójában ki írta ezt a törvényt, de bárki is írta, az biztos, hogy az a cél, hogy becsapja a magyar embereket. És úgy hallom a felszólalásaikból, és úgy látom a reakcióikból, hogy önöket is, vagy önök közül sokakat is sikerült becsapnia a törvény megalkotójának. Ez a törvény, ez valójában arról szól, hogy a Tisza kormány meghajol Brüsszel akarata előtt, és sunyogva, fű alatt beengedi a gender propagandát, a gender agymosást az iskolákba, és ezzel párhuzamosan enyhíti a pedofiliával kapcsolatos szabályokat. Ez a gender törvénynek a valódi célja. És igen, elhangzott itt az előbb is, önök lesznek azok, akiknek vissza kell majd menni a választókerületükbe, ki kell menni az utcára. Látták, hallották, gondolom, hogy Ruszin-Szendi Romulus hogy járt néhány nappal ezelőtt Nádudvaron, a saját támogatói előtt, a saját támogatói támadtak rá verbálisan, vissza kell menniük a választókerületbe, és a szülők, nagyszülőknek a szemébe kell nézniük, és meg fogják önöktől kérdezni, hogy miért nem védték meg a gyerekeiket, unokáikat a gender propagandától. Meg fogják kérdezni, hogy miért nem védték meg őket, a gyerekeket és az unokákat attól, hogy Brüsszel akaratának meghajolva beengedik a gender agymosást az iskolákba. És erre nem tudnak majd elfogadható választ adni. Egyetlen egy elfogadható válasz létezik erre, hogyha holnap nemmel fognak szavazni a gender törvényre, úgy, ahogy a Fidesz-KDNP nemmel fog szavazni. Köszönöm szépen.
4: A következő hozzászólónk Balogh Mihály képviselő úr, a Tisza frakciójából. Parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Eredetileg nem terveztem hozzászólni, de hallgatva ezeket a felszólalásokat, egyszerűen tényleg nem értem, hogy önök tényleg ennyire elhiszik, amit mondanak. Az egész kampány alatt folyamatosan hazudtak, hergeltek és uszítottak. Most is ezt csinálják. Tényleg nem tanultak a kampányból. Nem szűrték le azokat a konzekvenciákat, hogy vajon most miért ülnek itt ennyien a parlamentbe. Panyi Miklós képviselő úr itt elmondta többször, hogy vörös vonal. Én szeretném megkérdezni, hogy gyerekeket zaklatni, az nem volt vörös vonal? Pedofilokat támogatni vagy kitüntetni, az nem volt vörös vonal? Háborúval riogatni gyerekeket, időseket és felnőtteket, az nem volt vörös vonal? A gyermekvédelmet teljesen magára hagyni és elfelejteni, az nem volt vörös vonal? Több száz csecsemőt magára hagyva a kórházba, az nem volt vörös vonal? Tehát ezekre szerintem mindannyian joggal szeretnénk választ kapni. És megkérdezném egyébként a Mi Hazánk frakciót is, csak hogy ők már nincsenek itt a teremben. Csak úgy egyébként, mint a KDNP-se. Igen, a elnök asszony itt van, de nem képviselői pozícióban vagy szerepkörben, de a KDNP részéről sincs itt senki. És egyébként azt is érdemes itt megjegyezni, hogy már a múltkori vitánál sem szólalt fel senki a KDNP részéről. Most Juhász Hajnak egyébként múltkor hangsúlyoztam. Most már biztos elment a Hír TV-be. Szóval megkérdezném a Mi Hazánk részéről, hogy egyszerűen hogy tudnak hozzászólni úgy ehhez a gyermekvédelmi vitához, miközben a vizsgáló bizottságon Novák Előd a gyermekvédelem ellen szavazott. Tehát azt gondolom, hogy nem tudnak ebben hitelesek lenni. Abszolút, és azt gondolom, hogy ha holnap tényleg nemmel fognak szavazni, akkor önöket fogják megjegyezni a választópolgárok. Mert többek között 300 gyermek ellen fognak szavazni. Önök édesanyák, édesapák. Én még nem vagyok szülő, de van két csodálatos keresztgyermekem. És pontosan tudom, és el tudom képzelni, hogy milyen érzés lehet az ápolónőknek, az orvosoknak, sorolhatnám, látni azt a több száz csecsemőt, akik ott vannak magukra hagyva. Önök gondolkozzanak el ezen, legalább lefekvés előtt, és gondolják meg magukat. Köszönöm szépen.

0: Most Hegedűs Barbara képviselőasszony következik a Fidesz frakciójából. Önné a szó fennmaradt időkeretben. Parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, önök elolvasták a törvénymódosítást? Hiszen olyan témáról beszélnek, ami nem is szerepel a törvénymódosításban. Hát Simon Zsuzsa képviselőasszony, hát tudunk arról értelmes vitát folytatni. Én teljes mértékben egyetértek, hogy a digitális eszközök milyen káros hatással vannak a gyerekekre. Két gyermeket nevelek, az iskolás gyerekemnek sem adok digitális eszközt a kezébe. De hát erről nem szól a törvény. Ha ön szeretne módosítást benyújtani, beszélhetünk erről, de nem erről szól a törvény. Amikor a KDNP benyújtott digitális gyermekvédelmek kapcsolatban törvényjavaslatot, önök leszavazták. Hát ez nem szerepel a törvényben, viszont szerepel három olyan fontos terület, amit önök úgy csinálnak, mint hogyha ez nem szerepelne a törvénymódosításba. Hát egyértelmű, hogy a pedofil nyilvántartás esetében önök szigorításokat vezetnek be, önök a pedofiloknak az adatvédelmét, a személyiségjog védelmét előrébb helyezik, mint a szülők és a gyermekeknek a védelmét. Egyértelmű, hogy olyan szigorításokat vezetnek be, nem tudnak olyan könnyedén hozzáférni majd a szülők ahhoz, hogy a gyermekeiket valamilyen veszélynek ki vannak-e téve, és egyértelmű az, hogy az LMBTQ propagandát beengedik az iskolákba. Önök ezzel nem értenek egyet, van lehetőségük, szavazzák meg a Fidesznek a módosítását, és akkor egy olyan törvényjavaslat alakul, amiben konszenzus van, akkor tudjuk támogatni. Ha ezek a módosítások benne maradnak, kiveszik ezeket a garanciákat, akkor ez egy gender törvény, ami a brüsszeli akaratnak megfelelően hoznak meg. Ez egyértelmű, erre kell önöknek választ adniuk. Köszönöm.
0: Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. Mivel további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom, és az előterjesztő képviseletében Barna Szabó Tímea államtitkár asszonynak most van lehetősége válaszolni az elhangzottakra, 15 perces időkerettel rendelkezésére. Parancsoljon.
1: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tehát azért tényleg csatlakozva az előttem szólókhoz, van annak azért egy diszkrét bája, amikor ilyen szenvedéllyel beszélnek azok a gyermekvédelemről, akiknek a regnálása alatt maga a gyermekvédelem teljesen tönkrement. Fenyegetőznek vele, hogy nekünk mit apad a nevünk, az önökéhez, tudják mit apad? Bicske, meg a kegyelmi ügy, és ez már hozzátapadt a nevükhöz, ezzel fognak. Ez végig fogja kísérni magukat az egész életükön. Vagy Szőlő utca, ugye, meg hogy nem volt kiskorú áldozat, ugye ez is egy olyan szállóige, ami szintén önökhöz köthető, ami szintén önökhöz köthető. Megvárom, mennyi időm van? Na, van időm megvárni egyébként nyugodtan. Tehát elkészítettünk egy olyan törvényjavaslatot, ami az önök által, vagy az a része, amitől önök tartanak, ezektől egy sokkal szélesebb perspektívában gondolkodunk a gyermekvédelemről. De önöknek nagyon fontos volt, hogy azt domborítsák ki, mintha mi ezt kivettük volna belőle. Gyakorlatilag egy sokkal szélesebb perspektívába kereteztük, ehhez képest a pedofil, gender, Brüsszel, LMBTQ kifejezések volt alkalmam összeszámolni, több mint 50 alkalommal hangzottak itt. Nem tanulták meg a kampányban, hogy attól, hogy valamit sokszor mondogatnak, attól nem lesz úgy? Az én fiamhoz nem mentek be ezek az aktivisták az iskolában, nem önök miatt, mert már nagyobb a gyerekem attól, mint ahogy önök ezt bevezették, tehát még egyszer mondom. Viszont volt alkalma megnézni a fejbelövős videójukat, úgyhogy ezúttal is szeretettel gratulálok ehhez is. A közterületeken és a különböző audiovizuális eszközökön történő korlátozásnak úgy gondolom, hogy abszolút helye van szintén, és nem értem, hogy ezzel kapcsolatosan is van-e bármilyen probléma. A harmadik része ennek a törvényjavaslatnak, a kórházban rekedt csecsemőknek a helyzete. Ja, akkor visszakanyarodok az előzőt, tehát soha nem kértek azért bocsánatot, hogy hány gyereknek okoztak lelki traumát ezzel a videóval. Egyetlen egyszer sem mondták azt, hogy sajnálják. A harmadik rész, amiben úgy látom, hogy abszolút közös konszenzus van, ez a kórházban rekedt csecsemőknek a helyzete, de akkor én megint visszakérdezek, hogy ez a kórházban rekedés, ez milyen, kinek a regnálása alatt, és kinek a különböző elégtelen gyermekvédelmi intézkedései, és kinek az örökbefogadási rendszerének a tönkretétele miatt alakult ki. Ez a 300 gyermek, ez az önök regnálása alatt alakult így, hogy ezek a gyerekek teljesen, egészségesen, kórházi szükséglet nélkül életük egyik legfontosabb szakaszát a kórházban töltötték. Erre is választad ez a törvényjavaslat. Úgyhogy mindezek alapján arra kérem önöket is, és a többi tisztelt képviselőtársamat is, hogy a holnapi napon támogassák ezt a törvényjavaslatot.
0: Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Soron következik a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés T/568-as számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Kis Máté Zsolt képviselő úrnak, a bizottság előadójának 15 perces időkeretben. Parancsoljon!
2: Köszönöm a szót! Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. október 8. napján tartott ülésén a házszabály 46. szakasza szerinti eljárásában megtárgyalta a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló T/568-as számon benyújtott törvényjavaslatot. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat nem került benyújtásra. A Törvényalkotási Bizottság megtárgyalta a kormánypárti képviselők által egyes hivatkozási számon és 23 pont terjedelemben benyújtott TAB saját módosítási javaslatát. Az előterjesztő az első hivatkozási számú TAB saját módosító javaslatot támogatta. A kormánypárti képviselők által előterjesztett TAB saját módosítási szándék elsősorban kodifikációs és technikai pontosításokat tartalmaz. Ezek egy része a büntetőeljárások során az elektronikus bizonyítékok beszerzéséhez kapcsolódó szabályozást érinti, különös tekintettel a szolgáltatók kötelezettségeire és a hatóságok közötti feladatmegosztás egyértelműsítésére. A módosítás emellett egyes hatályba lépési szabályokat is pontosít. A Törvényalkotási Bizottság ezt követően a törvényjavaslatot, valamint a saját módosító javaslatot a házszabály vonatkozó rendelkezései alapján megvizsgálta. A vizsgálat eredményeképpen a bizottság megállapította, hogy azok megfelelnek a házszabály 44. szakasz első bekezdésében foglalt követelményeknek. A bizottság mindezek alapján az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző módosító javaslatot nyújtott be. Az összegző módosító javaslathoz kapcsolódóan elkészült az összegző jelentés is. A Törvényalkotási Bizottság az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a házszabály 46. szakasz 5 és 7. bekezdése alapján 12 igen szavazattal, 7 nem ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el. Tisztelt képviselőtársaim, kérem önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Megkérdezem az előterjesztő miniszterasszonyt, hogy a vita ezen szakaszában kíván-e felszólalni. Jelzi, hogy most is él a lehetőséggel. Mielőtt megadnám a szót, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalás és a zárszó ismertetésére összesen 15 perc áll rendelkezésére. Parancsoljon, önél szó.
1: Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat tartalmi elemei érdekében a záró szavazást megelőző második körös vitában érdemes előre bocsátani azt az általános tételt, hogy a parlamenti vita értelme az, hogy a törvényjavaslatot jogi, szakmai és politikai szempontból is próbára tegye. Ezért minden észrevétel az anyag épülésére szolgál akkor is, ha annak megvizsgálása végül ahhoz a következtetéshez vezet, hogy a normaszöveg módosítása nem szükséges. A kritika nem kizárólag akkor hasznos, ha változtatást eredményez, akkor is értéket képvisel, ha pontosabbá teszi, hogy egy adott megoldás miért szükséges, milyen garanciák mellett alkalmazható. elfogadható, és hogyan illeszkedik a magyar büntetőjog rendszerébe. Tartalmi kritikaként elsőként a környezeti büntetőjog új megoldásai kerültek előtérbe, felmerült, hogy az uniós környezetvédelmi szabályok megszegésére épülő kerettényállás jogbizonytalanságot okozhat, különösen a nagyszámú és összetett háttérszabály miatt. Továbbá az is, hogy célszerűbb lenne az irányelvben szereplő hús cselekményt közvetlenebből önálló tényállásokként átvenni. A válaszunk változatlan. A kerettényállás a magyar büntetőtörvénykönyvben bevett jogtechnikai megoldás, ami biztosítja a jogágak összhangját a törvényben több, főként speciális jogterületen. A kerettényállás nem jelenti azt, hogy a közigazgatási normák lennének büntetőjogi szintre emelve. Ugyancsak érdemi vita bontakozott ki a kiterjesztett vagyonelkobzás új esetéről. Elhangzott, hogy a szabályozása bizonyítási teher megfordításával az ártatlanság vélelmét veszélyeztetheti, és olyan személyre is bizonyítási kötelezettséget háríthat, aki a vagyon korábbi történetét nem ismeri. E kritika súlyát természetesen nem szabad kisebbíteni, mert a vagyonelvonás csak megfelelő garanciák mellett lehet legitim. A javaslat azonban éppen az ilyen garanciákra épül. Vagyonelkobzást kizárólag bíróság rendelhet el, nem általános vélelem alapján, elő fenn kell állniuk a törvényben meghatározott feltételeknek, a bűnszervezeti eredethez való kapcsolatnak, a nyomozás során azonosított vagyonnak és a jogszerű jövedelmi viszonyokhoz képes kirívó megmagyarázhatatlan aránytalanságnak. A vita harmadik hangsúlyos területe a kiadatás és az európai elfogató parancs alapján történő átadás volt. A kritika lényege az volt, hogy egy állam általános biztonságának minősítése nem pótolhatja az érintett személy helyzetének egyedi vizsgálatát, és a védelem lehetőségét nem szabad automatikusan kizárni. Ezzel az alapelve a javaslat nem is vitatkozik, a módosítás nem szünteti meg az egyedi vizsgálatot, és nem is írja felül a visszaküldés tilalmát. Külön vita tárgya volt a külföldi embercsempészekkel szemben alkalmazható feltételes ügyészi felfüggesztés megszüntetése is. Elhangzott, hogy a korábbi megoldás csökkentette a fogvatartás költségeit és a büntetés végrehajtási rendszer terhelését. Miközben a Magyarországra való visszatérés esetére súlyos jogkövetkezményt helyezett kilátásba. A kérdés azonban nem pusztán költségvetési. A feltételes felfüggesztés lényeg az volt, hogy az embercsempész elhagyja az országot és vállalja, hogy nem tér vissza, miközben későbbi holléte és tevékenysége érdemben nem ellenőrizhető. Ez nem a büntetőjogi felelősségre vonás és nem a megelőzés irányába hat. Tisztelt Országgyűlés! A vita alapján nincsen olyan érdemi körülmény, amely a törvényjavaslat koncepciójának vagy fontosabb szabályozási megoldásainak a feladását indokolná. A minisztérium és a kormány továbbra is elkötelezett az európai jogi kultúra és az arra épülő erős magyar büntetőigazságszolgáltatás mellett. Ez az elkötelezettség nem azt jelenti, hogy minden európai szabályt mechanikusan át kell venni. Éppen ellenkezőleg azt jelenti, hogy az európai követelményeket a magyar jog hagyományaihoz és működő intézményeihez illesztve, ugyanakkor azok célját következetesen érvényesítve kell végrehajtani. Koncepció módosítására valójában csak akkor kerülhetne sor, ha ezekből a célokból engednénk. Mindenre tekintettel kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a holnapi zárószavazáson a törvényjavaslatot támogassa. Köszönöm.
0: Tisztelt Országgyűlés, most megadom a szót dr. Miskolci Orsolyának, a kijelölt Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság előadójának 3 perces időkeretben. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés. Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság, mint kijelölt bizottság 2026. szeptember 16-ai ülésén lefolytatta a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó egyéb törvények módosításáról szóló TÉPER 568-as számú törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság ennek részeként részletesen megvitatta, és többségi döntéssel megállapította, hogy a javaslat megfelel a házszabály 44 paragrafus 1 bekezdése alapján támasztott követelményeknek. Bár a törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, és a bizottság sem kívánt saját módosítási javaslatot megfogalmazni, képviselőtársaimmal részletekbe menő vitát folytattunk az indítvány szabályozási céljáról és jogalkotási megoldásairól. A bizottság megállapította, hogy megfelel a jogalkotási követelményeknek és normáknak, hogy a környezetvédelmi bűncselekmények szabályozásának kialakításakor a jogalkotó kerettényállás jellegű szabályozást alkalmaz. A bizottság valamennyi tagja egyetértett abban, hogy a kerettényállások alkalmazásának van létjogosultsága a büntetőjog keretein belül is, amelyet mind az alkotmánybírósági, mind az uniós szabályok is elismernek, és a kerettényállások alkalmazásának mellőzése kazuisztikus szabályozást eredményezett volna. A bizottság részletesen megvitatta a bűnszervezetben létrejött vagyon átháromlásával kapcsolatos bizonyítás kérdéskörét is. A bizottság kiemelt társadalmi érdeknek tartja, hogy a bűnszervezeti tevékenységből származó vagyon elkobzás alá essen, és azt ne lehessen kivonni a büntetőeljárás hatálya alól. Ezért egyetértett azzal az erőterjesztői céllal, hogy a vagyon elkobzás alá essen annak a személynek a vagyona is, aki a vagyon bűnszervezetben résztvevő személytől szerezte meg, és az életvitele is és igazolható jövedelmi viszonyai között jelentős aránytalanság mutatkozik. A bizottság egyetértett továbbá azzal is, hogy a fordított bizonyítás keretében az elkövetőnek vagy más vagyonszerzőnek igazolnia kell tudni, hogy az adott vagyon nem bűncselekményből származik. Tisztelt képviselőtársaim, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság megfogalmazott szabályozási tartalommal egyetértve többségi döntéssel lezárta a törvényjavaslat részletes vitáját. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák önök is az előterjesztés elfogadását. Köszönöm a figyelmüket.
0: Most megadom a szót Tuzson Bence képviselő úrnak, aki a bizottsági kisebbségi véleményt ismerteti, szintén 3 perces időkeretben.
4: Elnök asszony, köszönöm szépen a szót, tisztelt képviselőtársaim, valóban egy komoly vitát folytattunk le. Elsősorban 2 kérdésről szólt ez a vita, az egyik a környezetvédelmi jogi kérdések voltak, a másik pedig a vagyonelkobzásnak a kérdésköre. Kezdem a környezetvédelmi kérdésekkel, és engedjék meg, egy picit távolabbról indítsam, bár rövid az idő, de majd a bújtában legfeljebb folytatom. Az, hogy a környezetvédelmi szabályozás ez hogyan valósul meg, és hogy mennyire átlátható, az elsősorban a környezetvédelem mellett versenyképességi kérdés is. Miért mondom ezt? Az átlátható szabályozás, egy jól követhető szabályozás mindig segíti egy országnak a versenyképességét, főleg egy olyan érzékeny területen, mint a környezetvédelem. Most egy úgynevezett kerettényállást alkotunk. Ez a kerettényállás ez azt jelenti, nem jogászaknak mondom, hogy a büntetőjog határozza meg a keretet, de ami belül van tartalom, azt nem a büntetőjog, hanem más jogterület tölti ki. Maga a környezetvédelmi jog, ez olyan bonyolult jogterület, az európai uniós jog szintén, az még különösen bonyolult ebben a vonatkozásban, hogy Magyarországon a 2 kezemen meg tudom számolni azoknak a jogászoknak a számát, akik értik ezt a jogterületet. Ennyi van összesen. Most ezeket a cselekményeket, amelyek így megvalósulnak, azt meg kell érteni, és a megértést követően tudja csak az ember az álláspontját kialakítani. De abban az esetben, hogyha penalizáljuk ilyen formában, kerettényállás jelleggel ezeket a cselekményeket, az azt jelenti, hogy hihetetlenül szélesre nyitjuk a büntetőjognak a kapuját. Nem is ezt várja el tőlünk az Európai Unió. Az Európai Unió és az európai szabályozás tényállási elemeket határoz meg, tehát meghatározza tulajdonképpen azokat a tényállásokat, amelyeket a büntetőjognak büntetni kell. Ez szerintem rendben van. De a kerettényállási jelleggel szélesebbre nyitjuk a kaput, sokkal nehezebbé tesszük a szabályozást, és ebből óriási nagy probléma lesz. És a másik ilyen kérdés valóban a vagyonelkobzásnak a kérdése volt. Itt nem magáról a vagyonelkobzásról, mint jogi fogalomról van szó, hanem a bizonyítás megfordulásáról. És nekünk ezzel volt problémánk, hogy kinek kell bizonyítani. A büntetőjog alapelve az, hogy az állam bizonyít, tehát a vádló ugye bizonyít, és a másik oldalon álló fél védekezni kell, hogy tudjon. De nem lehet megfordítani, tehát nem lehet nemleges bizonyítást lefolytattatni. Tehát azt állítani, hogy valamit én nem tettem, vagy az a vagyon nem bűncselekményből származott, ez szinte lehetetlen.

0: Köszöntöm a tisztelt országgyűlést az esti órákban is, így 10 óra után. Tisztelt országgyűlés, most a képviselő felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőn figyelemmel kísérhetnek. A vita során két perces hozzászólásra továbbra sincs lehetőség. Megadom a szót Sopov Ildikó Éva, a képviselőasszonynak, parancsoljon.
1: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház! Bár a TPER 568-as számú törvényjavaslat részletes vitáját az Európai Ügyek Bizottsága is, mint kapcsolódó bizottság lefolytatta, de most a felszólalásomat nem mint bizottsági előadó teszem meg. A normaszöveg pontosítására már az általános vita kezdetén elhangzott felszólalásomban is tettem javaslatokat, és örömmel tapasztaltam, hogy a TAB a korábbi észrevételek és a saját szándékai és mérlegelése alapján végzett kodifikációs pontosításokat. Külön köszönöm a TAB együttműködését ebben a tekintetben. Alapvetően az így átvezetett módosítások az e-evidence és a vagyonvisszaszerzési tárgyú rendelkezéseket érintik az alábbiak szerint. Kettőt emelnék ki. Egyrészt ugye a bírságolási mechanizmus. Mihez kapcsolódik a bírságolási mechanizmus? Hogyha emlékszünk, akkor az adatok bizalmasságának, titkosságának és integritásának esetleges megsértése vonatkozásában van egy kötelezettség, amihez a bírságolási mechanizmus kapcsolódik. Illetve a második pont, amit kiemelek, a bejelentések nyelvének a kérdése. Utaltam arra a felszólalásban, tehát az általános vita kezdetekor, hogy az új BL-nek az új rendelkezése bevezett egy új határidőt, ez a 3-7 nap, ami kifejezetten ugye a külföldről érkező adatszolgáltatásokra vonatkozik, és ehhez képest a BL-nek a meglévő, tehát az általános megkeresési határideje ez ettől eltérő. Ez a kettősség, ez igazából csak egy észrevétel, ez a kettősség megmarad. Megállapításra került az, hogy a két határidő eltérő jogi helyzetet és eltérő szabályozási célt fogalmaz meg, tehát nem volt indokolt a kettőnek az összehangolása. De van itt egy normaszövegpontosítás, amire röviden utalnék, pontosan azért, mert tényleg látványos. A bírságolási mechanizmusra vonatkozik ez a pontosítás. A módosítással érintett rendelkezés eredeti szövege úgy is értelmezhető volt, és értelmezte az iparág, hogy a hazai szabályozási kötelezettség valószínűsíthető megsértése esetén is lehetővé teszi a szolgáltatóval szembeni szankcionálást. Tehát itt a valószínűsíthető megsértésen van a hangsúly. Valójában azonban nem erről van szó, és a módosítás itt szerencsés változtatásokat eredményezett, ugyanis két hatóság van, a központi hatóság, ez az NMHH, és a végrehajtó hatóság, mely az ügyészség. A kettő elválik egymástól, és a pontosítás eredményeképpen teljesen egyértelművé válik, hogy a központi hatóság, tehát az NMHH a jogsértés gyanúját, illetve valószínűsíthetőségét észleli, és azt a végrehajtó hatóság az ügyészség felé jelzi, és a bírság kiszabásán... És a bírság kiszabásáról azonban minden esetben a végrehajtó hatóság dönt. A valószínűsíthető, lehet, hogy ezt leveszem. Bocsánat. Most nem tudom, ez az időkeret terhére. Elakadtam. Így, akkor így fogom a kezembe.
0: Van ideje még, képviselőasszony.
1: Köszönöm szépen. Tehát a valószínűsíthető kifejezés csak egy jelzés, illetve a javaslattétel megindításának a küszöbét jelentette tulajdonképpen, és nem a szankció kiszabásának a feltételét. Úgyhogy ez egy nagyon fontos pontosítás, mert az eredeti szövegben ez nem volt egyértelmű. Úgyhogy én ezt külön köszönöm, és... Az időre való tekintettel még egy nagyon rövid utalást teszek a második pontra. Ugye az uniós hivatalos nyelvet vagy nyelveket kellett bejelenteni a szolgáltatóknak, amelyen a jogi képviselő vagy a kijelölt telephely megkereshető. A TAB ebben a tekintetben is egy szabályozási módosítást javasol az összegző módosító javaslatban, és ez egyértelművé teszi, hogy a norma szövegben, hogy mind a magyar nyelvet regisztrálni kell, mint minden egyéb uniós nyelvet. Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák az előterjesztést és a TAB összegző módosító javaslatát. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Köszönöm, képviselőasszony. Most megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim.

0: Köszönöm az előttem felszólók értékes felszólása. Itt három rövid pontban beszélnék csak a javaslatról, talán nem teljesen előzmények nélkül. Ma is elhangzott már, veszélyes mesdjére lépünk akkor, hogyha a büntetőjogba nem kijelentő mondatokat, nem különböző feltételes módokat teszünk, mint például a bűnösség vélelme kapcsán itt a szerezhette kifejezést használjuk egyes vagyontárgyakra. Ugye jól tudjuk, hogy ez nem csak egy magyar szabályozás, jól tudjuk, hogy ebben az Unió igyekszik ebbe az irányba lépni, de azt is megbeszéltük már a korábbiakban, nem minden ország lép arra az útra, mint amit a Magyarország tesz. Általában érdemes azt a betegséget elkerülnünk, hogy olyan dolgokat is átültetünk a magyar jogba, ami az Uniónak nem elvárása, csak kvázi túl teljesítjük az ott megfogalmazottakat, egy kicsit kiterjesztően értelmezve az uniós jogszabályokat. Nem jó irány sem ebben a jogszabályban, sem ugye más az AV3-ról szóló jogszabályban, amikor a bűnösség véleményből indulunk ki. Itt is, ha valakinél valami vagyontárgy van, ott is, hogyha valaki valamilyen állami támogatást kap, akkor az már gyanússá válik. Itt érdemes a jogi garanciákkal ezt jobban körülbástyázni. De erről már részletesebben is beszéltünk. A másik a börtönöknek a helyzete. Ugye nem akarom kifejteni, hiszen az általános vitában elmondtam, hogy hogyan növelte a börtönök zsúfoltságát a korábbi jogszabály, amelyik a teljes, eléggé hosszú, legalább 5 éves időtartamra az embercsempészeket a magyar börtönökben tartotta. Ehhez képest, hogy az ország határain kívülre tettük őket. Nem tudom, milyen terv van arra vonatkozóan, hogyha jön egy újabb migrációs hullám, megint 100-val vagy 1000-vel lesznek itt embercsempészek, akkor ez a börtönzsúfoltság hogyan kezelhető? Ki fog azért felelősséget vállalni, hogyha perek indulnak azért, mert valakik azt mondják, hogy embertelen körülmények között vannak, és aztán a végén különböző nemzetközi bíróságok még az embercsempészek javára fognak ítélni döntéseket. Ha itt hoz a kormány egy ilyen döntést, akkor nyilván ennek vannak következményei. Bízunk benne, hogy nem lesz újabb migrációsra. Bízunk benne, hogy elkerülik Magyarországot a migránsok és az embercsempészek, de ha mégsem így lenne, mint az elmúlt 10 évben sokszor voltak olyan hullámok, amelyek a magyar déli határt érték el. Nos, hogyha mégis jön ilyen, és mégis lesz sok embercsempész, akkor mit fog a kormány tenni? Hol építi azt az új börtönt? Ha őket lehet tenni egy börtön, több börtönbe tenni? Milyen saját terve van a büntetés végrehajtás kapcsán? Annak is korlátozott kapacitásai vannak. Hova tesznek hirtelen 2000 embert, hogyha megjelenik egy újabb hullám kapcsán? Úgyhogy ne indukáljon az újabb Európai Uniós eljárást. A harmadik, amiről szintén ma itt már szó volt, az uniós környezetvédelmi szabályoknak a megszegése, megsértése, mint keret törvényi tényállás. Azért vannak olyan magyar környezetvédelmi szabályok, amelyek szigorúbbak, jelenleg is szigorúbbak, mint az uniós előírás. Tehát van, amiben mi szigorúbbat alkalmazunk. Vannak olyanok, amiben az unió új követelményeket állít fel. Valóban a norma világosság követelmények nehezebben felel meg, hogyha mi uniós jogszabályra hivatkozunk. Még magyar kerettényállás is kicsit nehézkes sokszor, na de uniós szabályokra visszahivatkozni, amelyek ráadásul nem is Magyarországra, nem a magyar viszonyokra vannak szabva, ez jogbizonytalanságot eredményezhet. Miért mondunk le a saját törvényi szabályozási lehetésünknek erről a részéről, hogy nem mi határozzuk meg Magyarországon, akár átültetve az uniós szabályokat is ennek a részleteit. És valóban mi van akkor, úgy van kollízió, hogy a magyar szabály az szigorúbb, mint az uniós szabály. Nem egy, nem két esetben van ilyen. Ráadásul az unióban sem mindenhol egységes. Itt is arra biztatnám magunkat, hogy bízzunk a saját szabályozásunkban, ne feltétlenül kössük hozzá egy saját tényállásunkat az unió jogszabályalkotásához, ami meg sok esetben lehet, hogy direkt valamilyen iparágnak, valamilyen országnak az érdekeit képvisel, hogy ők tudták az uniós döntéshozatalon keresztül a saját érdekeiket érvényesíteni, akkor az Magyarország számára akár egy kifejezetten hátrányos szabály is lehet, itt pedig kinyitottuk a kaput ezzel a kerettényállási szabályozással. Ebben azért van némi kockázat, nem elvetve általánosságban természetesen a kerettényállásnak az alkalmazását, de itt azért, mivel arra Tuzson Bence képviselőtársam is volt, miniszter úr is felhívta a figyelmet, hogy ez versenyképességi kérdés is Magyarország számára, ezért fontos, hogy itt mi magunk uraljuk a saját tényállásainkat. Ezekre az aggályokra szerettem volna felhívni a figyelmet. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Megadom a szót, Simon Krisztián Márk képviselőnek, parancsoljon.
2: Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, tisztelt ház. Valóban a bizottsági munka során megvizsgáltuk ezt a törvénymódosítási javaslatot, és valójában itt megjelenik a büntetőjogban egy olyan elem, ami eddig csak az adózási szabályokban volt jelen, tehát ez a fordított bizonyítás. 2006 és 2010 között tömeges magyarországi vagyonosodási vizsgálatok folytak le magánszemélyekre, vállalkozókra. Itt az APEC azt vizsgálta, hogy az adott személy bevallott jövedelme összhangban van-e a vagyonával, kiadásaival, életvitelével. Tehát itt volt egy vagyongyarapodás elem, amit vizsgált a NAV. Általában adó megállapítás és adóbírság volt annak a következménye. A büntetőjogban pedig ez a módosítás hozná be a büntető törvénykörből szóló 2010. évi százas törvény módosítását, tehát jelenleg csak a bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amelyet az elkövető a bűncselekmény elkövetése során azzal összefüggésben szerzett, rendelhettek el vagyonelkobzást, itt pedig az új törvényi módosítás bevezeti azt, hogy tehát az ellenkező bizonyításig vagyonelkozás alá eső vagyonnak kell tekinteni, vagyonelkozást kell elrendelni arra a bűnszervezetben résztvevő személy elleni büntetőeljárás megindítását megelőző 5 hétben szerzett vagyonra is, amelyet más személy a bűnszervezetben résztvevő személytől szerzett, és a vagyon, illetve a vagyont megszerző személy életvitele és az igazolható jövedelmi viszonyaihoz a személyi körülményhez képest különösen aránytalan. Tehát ez az új típusú kiterjesztett vagyonelkobzás olyan esetekre vonatkozik, amikor az érintett személy maga nem vesz részt közvetlenül a bűncselekmény elkövetésében, nem is ilyen személytől szerez konkrét bűncselekménye összefüggő vagyont, hanem lehet, hogy a bűncselekménnyel vagy a bűnelkövetővel távolabbi kapcsolatban áll. Ebben az esetben tehát nem igazolható kétséget kizáróan, hogy az adott vagyon is bűncselekményből származik, de a bűnszervezet tagjával fennálló kapcsolat, a tőle való vagyonszerzés ténye és a megmagyarázhatatlan, ismeretlen forrásból származó tetemes gazdagodás ténye fennállhat. Nyilván itt teszi meg azt a lehetőséget a büntető törvénykönyv módosítása, hogy amennyiben valakinek ilyen jellegű vagyona van, bizonyíthatja azt, hogy ez a vagyon legális forrásból származott, és ez a fordított bizonyítás, ami megjelenik már itt a büntető törvénykönyvben. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ismételten kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólás lehetőséggel élni? Igen. Megadom a szót Judák Zsolt képviselő úrnak, parancsoljon.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát én is azzal kezdem, amit már nagyon sokan mondtak a ma esti összejövetelünkön, hogy nem készültem felszólalással, de szeretnék egy-két gondolatot hozzáfűzni a KDNP elnökéhez. Folyamatosan azt mondta, hogy nagyon izgul azért, hogy lesz-e megfelelő mennyiségű börtön azoknak a elkövetőknek a számára, akiket mondjuk börtönbe kellene zárni. Szeretném megnyugtatni önt, hogy a BV parancsnok legutolsó információm szerint az EGRI bezárt börtönt fogja megnyitatni, illetve bement egy ilyen kérelem általa. Ott 420 főt tudnak elhelyezni, de megnyugtatásképpen mondanám még, Kalocsán az én választókerületemben van 3 laktanya, és ismerve a polgármester urat, biztos, hogy kiemelt segítséget fog nyújtani, hogy ezek a laktanyák esetleg út a börtönbe programba ismét hasznosításra kerüljenek. Jó, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalás lehetőséggel élni? Tisztelt országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 10 perc, 30 másodperces időkeretben. Szeretne, parancsoljon, miniszterasszony.
4: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Három kérdéskör hangzott el, egyik a uniós büntetőjogi irányelv átültetése kapcsán, és azért is fontos, hogy erről beszéljünk, mert sok mindenre rávilágít. Akkor, amikor adott esetben irányelv átültetésre kerül sor, vagy egyáltalán töprengkedés indul jogalkotásról, azt kell végig gondolni, hogy az ne legyen kazuisztikus, ne akassza meg a jogalkalmazási gyakorlatot, ne teremtsen elhatárolási problémákat, és ne okozzon koherenciazavart. Innentől kezdve akkor két kérdéskör van büntetőjog területén, polgárjogban teljesen más a gondolkodásmódnak a filozófiája. Kerettényállás, keretdiszpozíció, ahogy Tuzson képviselő úr jelezte, a büntetendő magatartást egy másik jogágra utalással határozzák, meg a büntető jog az a keretet biztosítja. A másik, amikor a büntetendő magatartás konkrétan meghatározásra kerül, mint például a garázdaságnál. Ebben a kérdésben azt kellett eldönteni, hogy megbontja-e a BTK-nak a büntetőjogi, a BTK-nak a környezeti bűncselekményekhez kapcsolt koherenciáját. Egyértelműen látható, hogy pont annak okán, ami az érv volt, miszerint bonyolult a környezetvédelmi szabályozás, éppen ebből ered az, hogy az uniós büntetőjogi szabályozás és környezeti bűncselekményekhez kapcsolódóan bonyolult. Éppen ezért ott, ahol egyébként változások vannak, nyomon követhető többszörös változás, érdemes ott keret tényállásban gondolkodni. És akkor, amikor ezt a töprengkedést folytattuk, ezt nem önnön magunkban tettük, hanem szakmai egyeztetést folytattunk az EKFM-mel, illetőleg a jogalkalmazókkal. Egy széles körű szakmai egyeztetés volt az, ami megelőzte magát ezt a típusú jogalkotást, hogy hogyan is induljunk el ebben a kérdéskörben, mi legyen a mi gondolkodásunk el vonatkozásban. A vagyonelkobzás kapcsán ugye itt elhangzik az, hogy az ártatlanság vélelme nem érvényesül. Per rendszerű továbbra is a bizonyítás. Ártatlanság vélelme érvényesül. Per rendszerű csak is és kizárólag a bíróság dönthet a vagyonelkobzás kérdésében, ha és amennyiben a törvényi feltételek teljesülnek. A hármas törvényi feltételnek kell teljesülni. Per rendszerű. Mindent az érintett személy javára kell értékelni. És a jogszabály meghatározza azokat a rendelkezéseket, amelyek a jóhiszeműséget is értékelik. Mert garanciákat kell alkalmazni és tartalmaznia. És itt szeretném azt jelezni, hogy azért azzal legyünk tisztában, hogy a kiterjesztett vagyonelkobzás az nem egy új intézmény. 2001-ben került bevezetésre. A legnagyobb módosítás a 2016-ban volt. Úgyhogy az, amiről mi beszélünk, az azért nem újszerű, teljesen újszerű jelenség a magyar jogalkalmazásban, a magyar gondolatvilágban. És ugye itt azért elhangoztak érdekes közbevetések, miszerint az uniós környezeti büntetőjogi szabályozás valamelyik iparág érdekeit képviseli. Na, pont ezért van szükség arra, hogy az uniós büntetőjogi szabályozáshoz kapcsolódóan, az uniós környezetvédelmi büntetőjogi szabályozáshoz kapcsolódóan ez a tényállás szerepeljen a magyar büntetőtörvénykönyvben. Hiszen látjuk mi azt is, hogy a környezetvédelmi szabályok betartása nem feltétlenül valósult meg minden egyes esetben, és éppen ezért szükséges azt láttatni, hogy a magyar környezeti büntetőjog mellett az uniós szabályok be nem tartása is ugyanúgy büntetőjogi tényállásként kell, hogy megvalósuljon. Hiszen a büntetőjog az mindig az ultima ráció, de a büntetőjognak van egy visszatartó hatása, visszatartó ereje. Ha ezt kivesszük a rendszerből, akkor az fog hatni sok mindenre, de leginkább nem a versenyképességre. És a harmadik terület a feltételes ügyészi felfüggesztés vonatkozásában. Hogyha nézzük a gondolkodást, és ugye a feltételes ügyészi felfüggesztésnek az eredménye az az, hogy az embercsempészek elhagyják az ország határait, de onnantól kezdve nem lehet kontrollálni azt, hogy az ország határain kívül milyen típusú cselekményt folytatnak. Valószínűleg nem ekkor fognak más irányú foglalkozás iránt nézni, hanem a már jó bevált vonalaikat fogják majd megfelelően alkalmazni. Tiltani lehet, de megakadályozni nem. És hogyha ezt a rendszerben benne hagyjuk ezt a jogintézményt, akkor az illegális migráció ellen hat éppen. És hogyha azzal jövünk, hogy a büntetés végrehajtási intézetekben való elhelyezés az a legfontosabb szempont, amiért ne kerüljön sor ennek a jogintézménynek a kivezetésére, akkor ez gondolkodásban oda vezethet, hogy akkor gyakorlatilag nincs olyan bűncselekmény, amely vonatkozásában szükség lenne az állam büntető hatalmának az érvényesítésére büntetés végrehajtási intézettel. Mert hogyha azt mondjuk, hogy túlterheltek a büntetés végrehajtási intézmények, amely túlterheltség ugye 116,52%-on van a BVOP október 7-i adatai alapján. Ugye ez a büntetés végrehajtási intézet építési stratégia, koncepció, hogyha fogalmazhatok ekként, ez valószínűleg már évekkel korábban ki kellett volna, hogy alakuljon. És ugye az általános vitában is elhangzott az EGRI büntetés végrehajtási intézet, most is elhangzott az EGRI büntetés végrehajtási intézet, és bevallom őszintén nem voltam rest, és megnéztem, hogy ez az érv mennyire érdemi érv, azon túlmenően, hogy teljesen ellentmond a büntetőanyagi jog valamennyi elvének, funkciójának, hogy azért ne kerüljön sor az állam büntető hatalmának érvényesítésére, mert akkor nem kell költségekkel számolni. Hogyha ezt megnézzük, a BVOP nyilvántartásában jelenleg 251 olyan jogerősen elítélt szerepel, akinek az elkövetett bűncselekményei között szerepel az embercsempészés. Közülük 162 fő magyar állampolgár vagy magyar állampolgársággal is rendelkezik. Nem voltam rest, kiszámoltam, ez 0,15%-os növekedést eredményezne. Egyébként pedig, hogyha a számadatokat tekintjük, 2025. augusztusa és 2026. májusa között 32 embercsempészt érintett. Azt nyilván nem lehet kiszámolni, hogy ennek a jogszabályi rendelkezésnek mekkora visszaható hatása. De hogyha a büntetőjognak az az egyik funkciója, hogy megelőzzön a jövőbeni jogsértésektől, akkor nem szabad az ilyen típusú bűncselekményeket kivenni a büntetőjog rendszeréből, mert ezzel nagyon rosszat üzenünk, pont azt üzenjük, amivel önök ágálnak állandóan, amivel szemben az illegális migráció, mert ez pont ezt fogja támogatni, ha és amennyiben kivezetésre kerül ebből a rendszerből. És hogyha megengedik itt a irányelvek átültetése vonatkozásában, és ugye a mai napok, hát a mai nap pontosabban mondva, hát kevésbé tényszerű megállapításai vonatkozásában, ami a patkó azon oldalában elhangzott. Azért azt is meg kell jegyezni, és hagyd legyek jóhiszemű, hogy 2024. április 11 és 2026. április 12 között mondjuk azt, hogy megdönthető vélelemként kezelhetjük, ami megdönthető vélelemnek az a lényege, hogy ellenbizonyításnak van helye, hogy azért nem került sor ezen európai büntető saláta, illetőleg európai környezeti bűncselekményekkel kapcsolatos irányelv átültetésére, mert ez a dogmatikai vita zajlott, hogy kerettényállás vagy büntetőjogi tényállás mentén kerüljön a magyar BTK-ban meghatározásra. Szerintem ebbe a kérdéskörbe most ne menjünk bele, hogy ennek mi lehetett az oka. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, miniszter asszony. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatvitája. A kormány előterjesztés H.P.R. 638. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Berki Ákosnak, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben parancsoljon.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A Törvényalkotási Bizottság a 2026. október 8-án tartott ülésén a házszabály 46. paragrafusa szerint megtárgyalta a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséhez kapcsolódó előirányzat átcsoportosításáról szóló H.P.R. 638. számú határozati javaslatot. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló 2026. évi 24. törvény értelmében a Szuverenitásvédelmi Hivatal az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba történő beavatkozással megszűnt. A megszűnést követően a szabad előirányzatok átcsoportosítása szükséges az igazságügyi minisztérium javára, amelyre az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint az országgyűlés egyedi határozatban jogosult. Az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. paragrafus 5. és 7. bekezdése alapján 14 igen szavazattal, 7 nem ellenében és tartózkodás nélkül fogadta el, így kérem a tisztelt háztól a határozati javaslat támogatását. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Mielőtt megadnám a szót, felhívom a figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra és az esetleges zárszó ismertetésre összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésre. Parancsoljon, miniszter asszony!
4: Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló 2026. évi 24-es törvény, ahogy az elhangzott, a Szuverenitásvédelmi Hivatal általános jogutódjaként az igazságügyi minisztériumot határozta meg, jelölte ki azzal, hogy jogutódként az igazságügyi minisztérium a Szuverenitásvédelmi Hivatal által végzett közfeladatot nem látja el. Ez azzal a jogi keretrendszeri kötelezettséggel jár, hogy a költségvetés vonatkozásában is, a Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetése vonatkozásában is általános jogutódként az igazságügyi minisztérium jelenik meg, amely igazságügyi minisztériumnak ebből a fennmaradó összegből azokat a kiadásokat, költségeket kell megfelelően teljesíteni, amelyek a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésével kapcsolatosak, jogviszony megszüntetés, bérleti szerződések és egyéb szerződések. Az igazságügyi minisztériumnak ezt a vizsgálatot célhoz kötötten kell megtennie ahhoz, hogy a záró beszámolóra sor kerüljön. Volt egy jogtechnikai pontosítás a bizottsági ülésen, mindennek figyelembe vételével kérem a tisztelt országgyűlést, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, miniszterasszony, tisztelt országgyűlés! A kijelölt pénzügyi és költségvetési bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során két perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót, Latorcai Csaba alelnök úrnak, parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterasszony, tisztelt ház! Az országgyűlés korábbi döntésével, úgy, ahogy önök azt ígérték, megszüntette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, a munkatársak kilettek rúgva, sóval be lett hintve, kész passz. Ellenben ettől még a költségvetése megmaradt. Mi arra teszünk javaslatot kereszténydemokrata képviselőtársaimmal, hogy az így megmaradt összeget ne a bürokráciára és ne a bürokrácia növelésére fordítsuk, hanem fordítsuk olyan célra, ami valóban érinti az embereket, és az emberek valódi problémáinak az orvoslását célozza. Nevezetesen itt az országház falai között is az elmúlt hónapokban sokat beszéltünk arról, hogy az országnak több mint 200 településén milyen súlyos aszbesztszennyezés van. Ez az egyik legsúlyosabb probléma, gyakorlatilag minden tizedik magyar települést érinti, a Dunántúl teljes egészében, sőt Pest vármegyében is, tehát a jelenlévő képviselőtársaim is, akik egyéni körzetben kerültek megválasztóra, a képviselőtársaim döntő többségének választó körzetében van olyan település, és vannak olyan választópolgárok, akik az aszbesztszennyezéstől szenvednek. Mi arra teszünk tehát javaslatot, hogy a megszűnő Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetését ne a bürokrácia növelésére fordítsuk, hanem az aszbesztszennyezés megszüntetésére, vagy legalábbis kezdjük meg belőle az aszbesztszennyezést, mert tudják, képviselőtársaim, az a helyzet, hogy jól lehet, a kormány ígérte, hogy segít az önkormányzatoknak, de sikerült olyan megoldást kialakítani, kidolgozni, ami alapján az önkormányzatok csak úgy tudnak pályázni, hogyha önerővel rendelkeznek. Arról panaszkodnak polgármesterek, polgármesterek, nem egy, nem kettő, nem tíz, nem húsz, hanem nagyon-nagyon sok, hogy nem rendelkeznek azzal az önerővel, amivel egyáltalán a kormányig el tudnának jutni. Ezért is szeretnénk, hogyha támogatnák a Tisza párt képviselői a módosító indítványunkat. Arra nem számítok, hogy miniszterasszony támogatja, hiszen arra nem kérhetem, hogy a minisztériuma érdekeivel ellentétes döntést támogasson, de bízom benne, hogy a Tisza párt képviselői, azok, akiknek a választókörzetében az aszbesztszennyezés jelen van, mint ahogy említettem, ez a választókörzetek nagyobb része, támogatni fogják a módosító indítványt. A bizottsági ülésen is elhangzott, amit miniszterasszony az előbb említett, hogy ebből bizony kötelezettségeket kell teljesíteni. Értem, hogy kötelezettségeket kell teljesíteni, de azt a minisztérium jelenlévő képviselője sem cáfolta, hogy bizony ebből még a kötelezettségek teljesítését követően marad egy kis pénz, amit utána fel tudnának használni. Mi azt kérnénk, hogy ami maradt pénz, az kerüljön az aszbesztmentesítésre, felhasználásra, segítsük a honfitársainkat, segítsük a jelen pillanatban az egyik legsúlyosabb környezetszennyezési problémát az országban, és ne a bürokráciát erősítsük, ne a bürokráciát növeljük. Ezt kérném tisztelettel a Tiszás képviselőtársaimtól is, támogassák a KDNP módosító indítványát. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki a felszólalási lehetőséggel élni? Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 13 perc 40 másodperces időkeretben? Kíván, parancsoljon, miniszterasszony.
4: Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát igen, az a mai nap is egy keretes parlamenti ülésnap. Az előbbi törvényjavaslat vitájánál, második körös vitájánál is jeleztem, hogy a tényállítás kérdésében való élenjárás egy kicsikét fogyatékos. Hogy azt kell, hogy mondjam. Ugye itt az a felvetés, ami képviselő úr részéről megjelent, hogy az aszbeszt károsultak érdekében kerüljön felhasználásra. Ugye első ránézésre ez úgy tűnik, minthogyha a társadalmi jóhoz való hozzájárulás és a gondoskodásnak a szándéka jelenne meg. Ezzel csupán néhány probléma van. Az egyik probléma az, hogy azt tudniuk kell a jogszabályi keretek mentén, hiszen az előző 16 évben kormányon voltak, hogyha van egy jogszabályi keretrendszer, akkor a jogszabályi keretrendszer mentén azon jogcímre kell felhasználni, azon jogcímen keretén belül kell felhasználni a költségvetési forrásokat, mint amire szól. Ugye ez lenne a mainstream, ez lenne a főszabály, de lehet, hogy hát a gyakorlat az más mutathatott, de mi ragaszkodunk ahhoz, hogyha a jogszabály azt mondja, hogy általános jogutód az igazságügyi minisztérium nem fogja bürokrácia növelésre felhasználni. És az az állítás, amit mondott, hogy minisztérium érdekeivel ellentétes. Ez nem a minisztérium költségvetéséhez kapcsolódik. Ezt az összeget a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére kell felhasználni. Tehát ezzel az állítással két probléma van. Nem tudom, hogy melyik a nagyobb baj, hogyha az a mondás, hogy nem tudják, hogy a jogszabályi rendelkezések és a jogcímkötöttség mit jelent, vagy a másik nagyobb baj az, hogy tudják, hogy van ilyen, de hát de facto, meg a de jure az két különböző történet. Nem tudom, hogy a kettő közül melyik a nagyobb probléma. És ugye ezáltal megtévesztő. Megtévesztő, mert azt a képzetet kelti, mint hogyha fel lehetne használni ezt az összeget az aszbeszt károsultak támogatására. És ugye ez a megtévesztő jelleg, ebben az a nagyon szomorú tény, hogy ugye a megtévesztésnek az a fogalma, hogy szándékos tévedésbeejtés, tévedésben tartás. És a mai nap folyamán ezt láttuk gyakorlatilag az összes felszólalás vonatkozásában. És volt egy olyan mondata, ami szerint az emberek valódi problémáinak orvoslására szolgáljon. Ez egy kiváló mondat, de kérdezem én, A szuverenitásvédelmi hivatal költségvetésében, ami 6 milliárd forint volt per év, a 3,67 milliárd forint mennyiben szolgálta az emberek valódi problémáinak orvoslását, akkor, amikor ez az összeg kommunikációs és rendezvényszervezési keretszerződésekre fizetődött ki. 15 vitaest 61 millió forint, kommunikációs keretszerződés 1,6 milliárd forint, reklámfilmek 187 millió forint, podcastok 289, a podcastokat ugye népszerűsíteni ki, mert maguktól nem eléggé népszerűek, népszerűsítése 249 millió, közösségi média hirdetése 232 millió, imásfilm 153 millió, események dokumentálása 202 millió, március 15-i drónshow 110 millió, idegen nyelvű tájékoztató videók 70 millió, Mikulás ünnepségek 13 millió, tanácsadás és tanulmányok 46 millió forint. Nem tudom, hogy ezek mennyiben szolgáltak az emberek valódi problémáinak az orvoslását, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az a választópolgárok irányába egy jó eljárás, hogyha valótlan tényeket állítunk szándékosan, illetőleg valós tényeket hamis színben tüntetünk fel. És az sem biztos, hogy a legjobb vonatkozásban, hogyha nem a jogszabályok és nem a jogcím mentén járunk el. Mi a magunk részéről nem csak de jure, hanem de facto is ezen az úton járunk. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.
1: Köszönöm, miniszterasszony. Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett vészhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló 2026. évi 14. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. A kormány előterjesztés TPR 569. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni? Nem kíván. Szeretném jelezni, miniszter úr, hogy a felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Tisztelt Országgyűlés, a kijelölt Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során két perces hozzászólásra nincs lehetőség. Megadom a szót Varga Lőrinc Mihály képviselő úrnak, parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! A Bászna Gabona ZRT tavaly év végén bekövetkezett fizetésképtelensége több száz gazdálkodót hozott rendkívül nehéz helyzetbe. Termelők, köztük kisebb családi gazdaságok is egyik napról a másikra szembesültek azzal, hogy az általuk eladott terményért nem kapják meg a pénzüket. A kialakult helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy az akkori kormány végül állami beavatkozásra kényszerült, mert sok gazdaság tönkrement volna. A rendkívüli állami kárrendezés keretében összesen 581 pozitív döntés született, több mint 6,5 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy egy magánvállalkozás fizetésképtelensége miatt több milliárd forintnyi közpénz felhasználására volt szükség a károk enyhítése érdekében. Tisztelt képviselőtársaim! A mostani törvénymódosítás nem újabb kárrendezésről szól, hanem a már megkezdett folyamat ellenőrizhetőségéhez és lezárásához szükséges szabályozást teremti meg. A kárrendezést korábban szabályozó kormányrendelet ugyanis a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette, miközben a Bászna Gabona ZRT felszámolási eljárása továbbra is folyamatban van. A javaslat célja, hogy rendelkezésre álljanak azok a jogi garanciák, amelyek biztosítják a korábban kifizetett összegek ellenőrizhetőségét, valamint az esetleges jogosulatlan vagy kettős kifizetések visszakövetelését. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a kárrendezés folyamata átlátható és szabályszerű legyen. Hogy a közpénz valóban minden esetben oda kerüljön, ahol a helye van. Tisztelt Ház! Szeretném hangsúlyozni, hogy a magyar gazdák védelme közös érdekünk és felelősségünk. A Bászna Gabona ZRT esete világosan rámutatott arra, milyen súlyos következményekkel jár, ha egy felvásárló felelőtlen, gazdaságilag megalapozatlan üzletpolitikája fizetésképtelenséghez vezet, és ennek terheit végül a termelők kénytelnek viselni. Éppen ezért a károk rendezése mellett arra is törekednünk kell, hogy a jövőben megelőzhetőek legyenek a hasonló helyzetek, és mi, gazdák kiszámíthatóbb, biztonságosabb feltételek mellett végezhessük a munkánkat. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, további jó munkát kívánok!
1: Köszönjük szépen, képviselő úr! Most megadom a szót Pap Zsolt képviselő úrnak, parancsoljon!
8: Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr! Az általános vita világossá tette mindannyiunk számára, hogy ebben a házban senki sem védi a kettős kifizetést. Ha ugyanaz a követelés a felszámolásból megtérül, az állami kárrendezés megfelelő részét vissza kell fizetnie az érintett gazdálkodónak, és azt gondolom, hogy ebben a kérdésben egyetértünk, és ez így van jól. Mint ahogyan Varga képviselőtársam elmondta, és részletezte, hogyan jutottunk oda, hogy a Bászna Gabona ZRT fizetés képtelen lett, és gazdák százai, családi gazdálkodók megtermelték, szerződést teljesítették, leszállították, szolgáltatást nyújtottak, mégis annak ellentértéke elmaradt. Ez pedig nem csak munkahelyeket, családokat, gazdaságokat, hanem egy nemzetgazdasági kérdés, hiszen egy ország jelentős részének abban a kereskedelmi kérdésévé vált. Éppen ezért kellett egy 7/2026-os kormányrendelet, amely valóban megindította azt az állami kárrendezést, amelyben megsegítette azokat a gazdákat, akik nem segélyért, nem alamizsnáért álltak sorba, hanem a valóban megszolgált és teljesített szerződéses pénzükért. Ez 581 gazdálkodó, valamivel több mint 6,5 milliárd forint. Nagyon sok ember, nagyon sok család és nagyon sok pénzről szól. Az, amiért ma beszélgetnünk kell, mert hogy a vészhelyzeti rendelkezésekkel megszűnt ez a korábbi kormányrendelet, most pedig ez a törvény lenne annak pótlása, amellyel a felszámolási eljárás folytatható, és egy esetleges kettős finanszírozás vagy kettős megtérülés elkerülhető. Nem csak egy technikai korrekcióról beszélünk, hiszen második olvasatban és a bizottságban is beszéltünk róla, hogy a jelenlegi törvénybe belekerült egy mindenkire kiterjedő teljes NAV ellenőrzés, amelyet akkor is és most is szóvá téve, hogy azok az emberek, akik áldozatai lettek ennek az eseménynek, történetnek, gazdasági cselekménynek, ismét bizonyítaniuk kell számlákat, mérlegjegyeket, felvásárlási jegyeket, minden bizonyító erejű dokumentumot előszedve, ártatlanságukat bizonyítva, hogy jogosultan jutottak hozzá ahhoz a kártalanításhoz. A visszakövetelés, amely megjelenik ebben a törvénytervezetben, csak néhány észrevétel, amely nevesítésre kerül a jelenlegi törvénytervezettel kapcsolatban. Milyen időponthoz kötődik? Hogyan veszítheti el az eddigi kártalanítását az érintett gazda? Melyik az a bejelentési dátum, amely ezt rögzíti? Ezért néhány pontban összeszedve, legyen pontosan meghatározva a hitelező igény bejelentésére vonatkozó határidő és az önhibán kívüli mulasztás kezelése. A késedelmi kamat csak az egyértelmű, egyedileg közölt fizetési határidő eredménytelen elteltét követően indulhasson meg. Szabályozzák a nem pénzbeli megtérülés értékelését és annak időpontját, hiszen nem csak pénzben, hanem a fellelt vagyontárgyakkal is lehet kártalanítani, kielégíteni azokat az igényeket, amelyeket támasztanak ezzel a ZRT-vel szemben. Talán az egyik legegyszerűbb szabály. A kincstár ne csak a honlapján tegye közé egy számlaszámot, hanem minden érintettet egyedileg igazolható módon tájékoztasson a pontos időről, pontos összegről, a határidőről, a jogorvoslat esetleges lehetőségéről. És a NAV ellenőrzéshez kapcsolódó egy gondolat, ellenőrzés az legyen kockázat alapú, és jó hiszemű esetben legyen lehetőség méltányos és részletfizetésre. Ezek a garanciák nem akadályozzák meg a törvényben rögzített közpénzek védelmét. Éppen ellenkezőleg végrehajthatóbbá és kiszámíthatóbbá teszik. Ezért kérem, hogy fontolják meg észrevételeinket. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével? Tisztelt Országgyűlés, további felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra a fennmaradt 15 perces időkeretben, kíván parancsolja miniszter úr.
9: Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, ígérem, nem leszek hosszú. Viszont azt gondolom, hogy néhány mondatot megér ez az ügy. Mégpedig azért ér meg néhány mondatot, mert egy tipikus példája annak, amikor NER-hez köthető vállalkozások felelőtlenségét kénytelenek az adófizetők megfizetni és helytállni érte. És azért gondoltam, hogy hozzá kell szólnom mindenképpen, mert Papp Zsolt képviselő úr olyan dolgokra hivatkozik, amikkel ő szerintem teljesen tisztában van az egész ügymenetet tekintve. Azokat a jogosultságokat, amiket most a NAV fog leellenőrizni a károsult gazdák esetében, az a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ellenőrizte, és ő adta ki az igazolásokat a kártalanításhoz, amelynek ő volt az elnöke. És szerintem azzal is tisztában van teljes egészében, hogy ez a törvény azért került be, hogy az adófizetők pénzéből amennyit csak lehet visszaszedjünk, nem a gazdák ellen irányul, hanem próbáljuk valahogyan úgy mederbe terelni ezt az egész ügyet, hogyha lehetne mind a 6,5 milliárd kár a költségvetést érje, hanem ennek csak a fele. Van viszont ennek a történetnek még egy tanulsága. És ez a második tanulság, ez is nagyon fontos, hogy elhangzott, hogy a gabonakereskedelem, a gabonakereskedelmi bizalom. Ez az eset a tipikus példája annak, amikor valaki szándékosan úgy károsít meg gazdálkodókat, és ezzel együtt gabonakereskedő cégeket is, ami kockáztatja a magyarországi kereskedelmi gyakorlatokat. És azt gondolom, hogy van olyan bizalmi szituáció, amit pénzen nem lehet megvenni. Kell tudni, hogy az érintett gazdálkodók közül mindenki határidőn belül a hitelező igényét bejelentette, tehát teljesen felesleges azon aggódni, hogy itt milyen határidők vannak. Határidőn belül mindenki a hitelező igényét bejelentette, a kamara segített ebben a gazdálkodóknak, őket nagy valószínűség szerint kár nem fogja érni, amennyiben valóban jogosultak a kártalanításra. Bízunk benne, hogy elnök úr és a csapat az nagyon helyesen járt el, és valóban ellenőrizte a jogosultságokat. Ha ez így történt, a gazdálkodóknak egyáltalán semmilyen kockázata nincsen. Én arra kérem a tisztelt házat, hogy támogassák ennek a törvénynek az elfogadását, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen, miniszter úr! Tisztelt Országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi 46. törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi 163. törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány előterjesztés T/570. Számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Tisztelt Országgyűlés, a vitában elsőként a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Varga Lőrinc Mihálynak, a bizottság előadójának, 15 perces időkeretben parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés. A Törvényalkotási Bizottság a 2026. október 8. napján tartott ülésén a házszabály 46. szakasza szerint megtárgyalta az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 46-os törvénynek, valamint a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi 163-as törvénynek a szőlő aranyszínű sárgaság növénybetegséggel kapcsolatos módosításáról szóló T/570. számú törvényjavaslatot. A Törvényalkotási Bizottság által tárgyalt háttéranyagban szerepelt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság 4 pontos részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata. A Törvényalkotási Bizottság a háttéranyagot támogatta. A törvényjavaslathoz a bizottság kormánypárti és ellenzéki tagjai sem nyújtottak be módosítási szándékot. Tájékoztatom a tisztelt országgyűlést, hogy az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 46. szakaszának 5. és 7. bekezdése alapján 21 igen szavazattal, 0 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül fogadta el. Ezért kérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy a zárószavazáson támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e élni a felszólalás lehetőségével. Ismételten jelzem, hogy a vitában történő felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 15 perces időkeret áll rendelkezésére. Tisztelt országgyűlés, a kijelölt Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben, melyeket az üléstermi kijelzőkön figyelemmel kísérhetnek. A vita során 2 perces hozzászólásra továbbra sincs lehetőség. Megadom a szót, Újvári Szilvia képviselő asszonynak, parancsoljon.
10: Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház! Aki járt már ősszel a Somlón, Badacsonyban, vagy a zalai szőlőhegyeken, ismeri ezt a különleges világot. A párás reggelek hűvösét, a szüretre érett szőlő édes illatát, a metszólók csattanását, a pincékből felszálló, erjedő must illatát. Nem először és valószínűleg nem is utoljára méltatom szeretett borvidékeim, de engedjék meg, hogy a mindenki által ismert és elismert Hamvas Béla sorait is idézhessem. Sétálj az arácsi és a csopaki szőlőkben. Menj fel a Badacsonyra, vagy a Szentgyörgyhegyre, a Somlóról nem is szólva. A szőlőtáblák között lágy, füves utak, mint csendes patakok folydogálnak. A pincék bejárata előtt hatalmas diófa, még a legforróbb nyárban is hűs. Olyan helyek, hogy az ember bárhol megállna, leülne, letelepedne, és azt mondaná, itt maradok. Hamvas Béla néhány mondatban megfogalmazta azt, amit a borvidékeinken élők pontosan tudnak. Ők mind ismerték és ismerik ezt a csendet, amelynek varázsában meghallani, ahogy a szőlőhegy él. Azonban az utóbbi években másféle csend is megjelent ezeken a hegyeken. A pusztuló tőkéké, az elhagyott szőlősoroké, az üresen maradó présházaké, a magyar gazdák régóta kongatják a vészharangot. A szőlő aranyszínű sárgasága ugyanis egyre nagyobb területeket érint, és ahol a fertőzés elhatalmasodik, ott évtizedek, sőt évszázadok munkája veszhet oda néhány év alatt. Tisztelt Országgyűlés! Ebből is látható, hogy történelmi fontosságú döntés előtt állunk. Most azon múlik a borvidékeink jövője, hogy meghalljuk-e a szőlészborász honfitársaink által kongatott vészharangokat, hogy megértve a fenyegetést, képesek vagyunk-e összehangoltan és felelősen cselekedni. Ehhez ad felhatalmazást, és ehhez ad új eszközöket a kezünkbe az előttünk fekvő törvényjavaslat. Tisztelt képviselőtársak! Ebben a törvényben egy növénybetegségről és annak terjesztőjéről beszélünk. Hatósági jogosítványokról, ellenőrzésekről, művelési kötelezettségekről. Ezért a javaslatba foglalt intézkedések gazdák, szőlők és a borok sokaságát menthetik meg. A szőlőt évezredek óta elsősorban azért műveljük, hogy elkészítsük belőle az emberiség egyik legősibb italát, a bort. A bort, amely ott van velünk vigasságunkban és bánatunkban egyaránt, amellyel kocintunk a gyermekeink születésére, egy házasságra, egy sikerre, és amely mellett olykor a veszteségeinket is meg tudjuk osztani egymással. A bor jelentős helyet foglal el a magyar hagyományokban, a történelmünkben, és ráadásul ott van a keresztény kultúránk középpontjában, az utolsó vacsora kelyhében is. És ezt az évezredes hagyományt veszélyezteti ma egy egészen iciri-piciri bogár, egy kis rovar. Az amerikai szőlőkabóca a levelek fonákját szivagatja. Az egyik tőkéről a másikra járva terjeszti a fitoplazmát. Ő nem ismerte leghatárokat. Nem érdekli, hogy gondosan művelt ültetvényre érkezik, vagy egy régi présház évek óta elvadult szőlő lugasára. És bizony, ezt a rovarkát az sem érdekli, melyik szőlőgazdája szavazott egyik vagy másik pártra. Az általa okozott betegségre pedig fel kell készülni, hogy tartósan velünk marad. A gazdákra évről évre komoly küzdelem vár, amely munkát, pénzt, kitartást és sokszor súlyos áldozatokat követel. Ezért is, aki évtizedek munkájával felépített egy ültetvényt, vagy aki megörökölt ezt a csodás hivatást szüleitől és nagyszüleitől, annak bizony joga van ahhoz, hogy saját erőfeszítései mellett a közös védekezésre is számíthasson. Tisztelt képviselőtársaim! A védekezéshez szükséges tudás és tapasztalat rendelkezésünkre áll. Ismerjük a betegséget, a terjedésének módját és a kór elleni fellépés lehetőségeit is. Ehhez azonban olyan szabályozás kell, amely az elhanyagolt területeken is lehetővé teszi a beavatkozást. A javaslat alapján ezért kerül bevezetésre az úgynevezett egyéb szőlő fogalma is. Így a nyilvántartáson kívüli szőlőállományok sem maradnak a hatósági fellépés látókörén kívül. Ez az intézkedés így művelési és bejelentési kötelezettséget teremt, kiterjeszti az ellenőrzés lehetőségét, és súlyos fertőzés veszély esetén lehetővé teszi a gyors beavatkozást a korábbi 60 napos várakozás nélkül. Ha valami, akkor ez valódi előrelépés. Hiszen a védekezés csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik a kabócához, és nem áll meg a szőlőültetvények telek határánál. Nem véletlenül említettem történelmi időket és történelmi felelősséget. Most ugyanis olyan időszakot élünk, amikor a magyar borászatnak a növénybetegség és az aszály mellett komoly piaci kihívásokkal is szembe kell néznie. A borfogyasztási szokások változnak. A kereslet számos piacon csökken, a verseny pedig egyre élesebb. Ugyanakkor a prémium, egyedi karakterű, a termőhely sajátosságait megmutató borok iránt továbbra is nagy az érdeklődés. Ebben Magyarországnak a történelmi hagyományai mellett komoly lehetőségei is vannak, hiszen éppen az egyediség, a különlegesség az egyik legnagyobb értékünk. Minden tőke szőlőben és minden egyes palackborban emberek szeretete, családok elhivatottsága és gazdák munkája rejlik. A tájak pedig a megtermelt szőlőn és a palackba töltött boron túl közösségeket tartanak össze, megélhetést biztosítanak, vendéglátást, gasztronómiát fejlesztenek, turisztikai lehetőségeket rejtenek magukban. Éppen ezért a kötelező védekezés mellett az újrakezdés lehetőségét is biztosítanunk kell. Ha egy gazdának ki kell vágni a szőlőjét, legyen érdemi lehetősége az újratelepítésre. Legyen kiszámítható a kártalanítás, hozzáférhető a szaktanácsadás, és álljanak rendelkezésre a kötelező beavatkozásokhoz szükséges források. Tisztelt képviselőtársaim! Felelős döntéshozóként.

0: A gazdálkodóknak pedig valódi esélyük, hogy megvédjék az ültetvényeiket. A célunk most az, hogy a magyar borvidékeken még generációk múlva is legyen szőlő. Hogy aki szeretné, továbbra is folytatni tudja ezt a fantasztikus szakmát, hogy továbbadhassa a gyermekeinek és az unokáinak. Hogy továbbra is legyen hűvös pince, kiváló bor, és legyen, aki műveli ezt a földet. Ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszönjük szépen, képviselő asszony, most megadom a szót Papp Zsolt képviselő úrnak, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Természetesen nem kérdés, hogy veszélyes-e a szőlő aranyszínű sárgaság. Mint ahogy ezt már megbeszéltük, ebben a kérdésben nem lehet köztünk vita. A betegség rövid idő alatt súlyos terméskiesést okozhat, védekezés nélkül pedig ültetvényeket pusztít el. A fertőzött és elhanyagolt szőlők felszámolásához gyors, következetes hatósági fellépésre van szükség. Mi nem a fertőzött ültetvényeket és nem az elhanyagolt ültetvényeket védjük, a jogszerűen gazdálkodó szőlőtermelőket, a kiskertek tulajdonosait és a tulajdonhoz fűződő alapvető garanciákat. Valóban nevesíti az egyéb szőlő meghatározását, amely azt gondolom egy komoly előrelépése, mert mint ahogy képviselőasszony elmondta, nem ismer határokat, nem válogat a fajták között, nem válogat a borrégiók között, hanem teljes ültetvényeket, régiókat pusztít el, ezzel nem kerül bor a palackba, a palac nem kerül a polcokra, a polcokról nem kerül a vendéglőkbe, pedig ez a gasztronómiánk, kultúránk, hagyományunk a gazdaság működésének része, itthon és határon túl. Nem csak néhány ezer vagy tízezer szőlős gazdáról beszélünk, hanem idegenforgalomról, turizmusról, egy nemzetgazdasági részről szintén. Ezért is fontos, hogy beszéljünk róla, hiszen az egyéb szőlő nevesítésénél a ligeti szőlő kivételével minden olyan a Vitéz nemzetéhez tartozó egyedek társulása, vagy ilyen egyedeket tartalmazó növénytársulás beletartozik, amely nem minősül szőlőültetvénynek, tehát nem gazdasági céllal telepített szőlőültetvény. Ennek egy nehézsége van, a mai kialakult viszonyok között, zárt kertekben, kerti lugasokban. Olyan zárt kertekben, ahol rendezett tulajdonviszonnyal rendelkező, elhanyagolt szőlős kertekben, ahol valóban képes megmaradni a kabóca, tovább menni, tovább fertőzni. Kezelni és rendezni kell a kérdést. Viszont van egy sarkalatos pontja, amelyről beszélnünk kell, az pedig az értesítés módja. Hogyan lehet értesíteni azokat a szőlő tulajdonosokat, vagy egyéb szőlő tulajdonosokat, akik nem tagja a hegyközségi nemzeti tanácsnak, akik nem kapnak értesítést, nagy területet vonunk be egyébként a törvényi érintettség okán. Sok olyan szőlővel rendelkezőt, vagy területtel rendelkezőt, vagy el nem hagyatékolt területeket, rendezetlen tulajdonviszonnyal rendelkező területeknek tulajdonosait, akik maguk tudása sincs arról, hogy mit jelent ez a betegség, hogyan terjed, és milyen feladatai, milyen kötelezettségeit támasztunk ezzel a törvényi előírással. Egy 30 napos közléssel, ha egy hirdető falon kihelyezésre kerül idős, beteg, vagy nem azon a településen élő tulajdonos esetében, vajon ő gondatlan vagy gondos mulasztásból szándékosan fog-e mulasztani, vagy gondatlanságból? Annak a megszüntetésének költségei, a kártalanítása, vagy az elvégzett feladatok után felmerülő költségeket ki fogja állni? Ez egy nagyon fontos kérdés ennek a törvénynek. Hogyan lehet a felmerülő költségeket, hogyan lehet megerősíteni a hegyközségek nemzeti tanácsát, hogyan lehet olyan feladatot szabni mellé, amelyhez forrás is biztosítható? Nem elvárható a gondos gazdáktól az ő általuk befizetett tagdíjakból ezen tételeknek a finanszírozása. Ezért arra tennénk javaslatot, hogy fontolják meg, hogyan lehet ehhez külön pénzt, külön forrás biztosítani. Mert hogy a szőlő aranyszínű sárgaság az előző, illetve a bizottsági, és most is el tudom mondani, hogy honnan indult 2013-ban, milyen folyamat

0: napon ment végig egyébként ennek a monitoringozása, a térképes nézete, a védekezésre való felkészülés, annak kutatása, szaktanácsadása. A tavalyi esztendőben, amikor már igazán kritikus volt, akkor közel 3,8 milliárd forintos kerettel, légipermetezés, 1700 ember bevonásával, sok-sok különböző intézkedéssel került egyszerre lassítani, mert hogy nem sikerült megakadályozni. De ma van egy működő intézményi struktúra. Ma van tudás, van szakember, van tapasztalat. Azt gondolom, hogy feladatunk, hogy a meglévőeken a hiányosságait pótoljuk, javítsuk, és segítsük ennek a védekezését. Most van időnk, hiszen lassan lehullik a szőlőlevél, és a következőig, illetve addig, amíg a kabóca nem tud kárt okozni, addig olyan intézkedések sorát meghozni, amelyel valóban meg lehet védeni mindazt az értéket, amit eddig közösen felsoroltunk. Szerintem az a legfontosabb, hogy meg tudjuk tartani, mert az, hogy 4 kilométeres védőtávolság van, ma még szerencsések vagyunk. Mert 4 kilométeren belül egy-egy bortermő vidéken biztos, hogy van egy-egy ültetvény. És a védekezésnek jó eszköze a 4 kilométer, és az a feladatunk, hogy a 4 kilométeren belül maradjon is ültetvény. Hogy legyen genetika, amivel ezt majd vissza lehet pótolni ezeket az ültetvényeket. Hogy legyen olyan kivágás, ahhoz kapcsolódó támogatás, lehessen olyan támogatást igényelni, amely majd ezt újra telepíti. Meg azokat a gazdálkodókat, akitől kivágásra kerültek az ültetvények, addig, amíg nem fordul termőle, valamilyen lehetőséget biztosítani, hogy maradjanak életben, legyen további kedvük ezt folytatni. Én bízom benne, hogy meghallgatják kéréseinket, megfogadják, és együtt tudunk dolgozni tovább azon, hogy megállítsuk ezt a fertőzést, hogy legyen a szőlő borágazatnak jövője. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben ki van-e még valaki a felszólalás lehetőséggel élni? Tisztelt Országgyűlés! További felszólalásra senki nem jelentkezett, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában az elhangzottakra a fennmaradt 15 perces időkeretben? Kíván, parancsolja, miniszter úr!
2: Köszönöm a lehetőséget, elnök úr! Tisztelt Országgyűlés, ismételni tudom magam, nem fogom kihasználni a 15 percet a késői órára való tekintettel, viszont azt gondolom, hogy Újvári Szilvia képviselő asszonynak meg kell köszönnöm, mert egy expozéval felért a hozzászólása, és azt gondolom, hogy ami elhangzott, abban mindenben volt a szőlő aranyszínű sárgaságával kapcsolatosan. Arról szólt a felszólalása, hogy mit kell megvédenünk, és arról, hogy ezt hogyan fogjuk tenni. Papsolt képviselő úrnak szintén szeretném megköszönni a hozzászólását, és azt gondolom, hogy nagyon jó rávilágított néhány olyan kérdésre, amivel én azt gondolom, hogy ez a törvény igenis foglalkozik. Ugyanis valóban az amerikai szőlőkabocsa az nem válogat. Sem területben, sem helyrajzi számban, sem elhagyott szőlőben. Azok az aggodalmak, amiket megfogalmazott, viszont azt gondolom, hogy nem valósak, és azt is megmondom, hogy miért nem. Igenis nagyon sok olyan szőlős gazda keresett meg minket, aki hajlandó áldozni arra, amint lehetősége és jogi lehetősége van, hogy a szomszédos szőlőültetvényeken, amik többségében elhagyott szőlőültetvények, akár ő maga tegyen beavatkozást, csak a lehetőséget kell megteremteni. És még egy fontos dolog van, amit képviselőasszony érintett. Vannak olyan területek, amik nem a hegyközségek fennhatósága alá tartoznak. Ezért kellett behoznunk az új fogalmat. Viszont azokon a területeken is fellelhető szőlő, és ott is intézkedni kell. Ugyanis, ahogy ön is elmondta, megjelent ez a betegség a Zala megyében, abban a borrégióban. Ön mondta, hogy 2013-ban, és 2026-ra nincs Magyarországnak olyan borrégiója, ahol ne lenne jelen. Én azt gondolom, hogy ez a törvény, ennek egyetlen egy hibája van. Hogy nem 10 évvel ezelőtt került a ház elé. És a támogatottsága az bizonyítja, hogy egyhangúan támogatta a bizottság, hogy a ház elé kerüljön, úgyhogy én nekem szintén az lenne a kérésem, hogy a ház is támogassa ennek a törvénynek az elfogadását. mert ahogy elhangzott, ezzel fogjuk tudni megmenteni a magyarországi szőlőket, a magyarországi bortermelést, amit egyébként elég sok nehézség rángat és cibál, viszont hogyha ezt a problémát végre tudjuk megfelelő módon kezelni, akkor egy veszély, egy kard a demokleszi kardok közül már nem fog függeni felette. Úgyhogy a holnapi napon a tisztelt házat arra kérem, hogy támogassák ennek a törvénynek az elfogadását. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt országgyűlés, a mai napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk. Most a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Pertisné Kácsor Andrea, a Tisza képviselője, a Természet bajnokai címmel. Megadom a szót, 5 percben parancsoljon, képviselőasszony.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. A ráckevei soroksári duna a Csepel-sziget égköve. Több százezer ember számára jelenti a kikapcsolódás lehetőségét, a természet közelségét. Az RSD nem pusztán vizes élőhelyei miatt kiemelten fontos. Innen indult például a kiskunsági főcsatorna, mely az Alföld egyik legfontosabb mezőgazdasági öntözőrendszerének része. Európa második legnagyobb úszólápja Sziget-Szent Miklóson található, a ráckevei soroksári dunákban. Sokan akkor hallhattak erről a különleges területről először, amikor 2020. decemberében súlyos olajszennyezés történt. Mintegy 6000 liter fáradt olaj került a vízbe, és közel 2000 négyzetméternyi szennyezett nádast és lápi élőhelyet kellett eltávolítani. A szennyezés mértékét az is mutatja, hogy közel 600 tonna veszélyes anyagot szállítottak el a területről. Az olaj egy körülbelül 60x60 méteres területen jelent meg. Szerencsére a part melletti nádas gyékényes terület megfogta a szennyezés nagy részét, így az nem tudott a Dunaágban mélyebben bekerülni. A kármentés során először elhatárolták a szennyezést. Lefölözték a vízfelszínről az olajat, és körülbelül fél méter vastagságban kicserélték, kitermelték a szennyezett talajt. Bár az olajat eltávolították, ahogy említettem, a lápi élőhely megsemmisült. De mi is az az úszóláp? Az úszóláp egy különleges élőhely, ami természetes folyamat esetén rendkívül hosszú idő alatt alakul ki. Növényi maradványokból és tőzeges rétegekből képződik és lebeg a vízfelszínen. Ezek az élőhelyek nagyon ritkák és rendkívül értékesek. Sajátos növény- és állatközösségek jönnek létre itt. A természetvédők lemondtak arról, hogy újráéledjen az úszóláp. Azonban az egyik helyi iskola, a Sziget-Szent Miklósi Battyányi Kázmér Gimnázium két pedagógusa nem adta fel a reményt. Sete Krisztina Beáta és Cita Zoltán 2022-ben diákok bevonásával kezdte meg a mesterséges úszólápok telepítését. A módszer kidolgozásához, az úszóláp rehabilitációjához szakmai segítséget adtak kutatók, vízügyi, valamint természetvédelmi szakemberek. Mesterségesen létrehozott úszónövényegységeket készítenek, mind a mai napig. Nádkötegekből álló tutajokat építenek, majd ezekre őshonos növényeket telepítenek. A kész úszószigeteket vízre helyezik, és a kijelölt területre vontatják. A folyamatot, a módszert időről időre a tapasztalatok alapján módosítani kell. Sokat kell kísérletezni, megfigyeléseket végezni, mi működik, mi kell esetleg változtatni. A programban a diákok is részt vesznek. Az iskolában korábban is volt erdei iskola. Most ezek a foglalkozások a Kisduna úszóláp rehabilitációjáról szólnak. A diákok megismerik a történteket, megfigyelik a folyamatokat, és aktívan részt vesznek a mesterséges újjáépítésben, újratelepítésben. Az elmúlt években közel 100 négyzetméternyi úszóláp kezdeményet építettek ki. A projekthez időközben nemzetközi együttműködés keretében németországi és szatmárnémeti testvériskolák is csatlakoztak. Szeptember 10-én a WWF Magyarország ezt a rendkívüli kezdeményezést az idén alapított természetbajnokai címmel díjazta. Nem véletlenül kapta az elismerést ez a projekt, hiszen minden szempontból példaértékű. Egyszerre van jelen egy környezetpusztítás után a természet rehabilitációját elősegítő cselekvés. A közösség az összefogás ereje. a gyakorlatra építő környezeti nevelés és a szakmai tudás. Köszönettel tartozunk az elszánt és kitartó munkáért a pedagógusoknak, a diákoknak, az őket segítő elhivatott szakembereknek. Évről évre folytatják a küzdelmet az új úszóláb újjáélesztéséért. Ez a példamutató kezdeményezés adhat mindannyiunk számára iránymutatást, hogy közös erővel, akarattal és kitartással, igenis a legnehezebb helyzetekből is, lépésről lépésre lehet megtalálni a kiutat. Soha nem szabad feladni, ahogy nem adták fel a pedagógusaink, a diákjaink és a szakembereink. Néha az eredmény nem egy-két nap alatt válik láthatóvá, hanem évek kitartó munkájához apránként előrelépést. Még egyszer köszönöm a természet bajnokainak a kitartást és a munkájukat. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, képviselőasszony! A kormány nevében kíván-e valaki felszólalni 5 perces időkeretben? Nem kíván. Tisztelt országgyűlés, megköszönöm munkájukat. Az országgyűlés reggel 9 órakor folytatja ülést, sőt, az ülésnapot bezárom. Köszönöm szépen.

Köszönjük szépen, és akkor most tényleg egy premier következik, a Free Falling című szám először.